0: Később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a Twenties zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Phonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Kati, nézd, még van barackafán.

monolitta lát. Gyere át hozzám, gyere át, megvár, gyere át a hajnalitta lát. Ölej szorosan, mint én, szememben néz őszintén, látom át, szemed magába zár. Ölej szorosan, mint én, szememben néz őszintén, érzem át a vágyat.

gyere, a hajnalitalá. Ölel szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan, mint

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kulturpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró, Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campus of Volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.
3: A

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely, Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Az AI Summit idén szeptember 7-én és 8-án várja az érdeklődőket a Városliget több helyszínén. A régió legnagyobb AI konferenciáján több mint 10 szekcióban szólalnak fel nemzetközi és hazai szakértők, kutatók, de cég alapítók és vezetők is. A programsorozatról Tiles Györgyöt, az AI Summit nagykövetét hallják.
2: 7 nap. 4000 résztvevő, 300 előadó és 12 track, vagyis hogyha 12 olyan pálya, specializációs pálya, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy az AI a különböző társadalmi és gazdasági területeken hogyan fejti ki a hatását. Ez tulajdonképpen egy keveréke egy seregszemlének, a legnagyobb regionális seregszemlének, ahol mindenki meg tudja mutatni, hogy ő mit csinál, és egy nagy közönségi jamborinak, ahol az érdeklődők és a szakértők össze vannak hozva, és segíthetik egymást az AI korába való belépésen, sikeres belépésen. A gyógyászattól egészen a hadviselésig, a társadalmi kérdéseken, az oktatáson keresztül, egészen a makro- és mikrogazdasági kérdéseken, szóval úgy gondoljuk, hogy a lehető legszívesebb spektrumot karoltuk föl, és emeltük föl, és tettük közkincsé. A látogatók száma az minden évben emelkedett, és azt hiszem ez az első, ahol tényleg megpróbáljuk azt, hogy ha úgy tetszik, mini konferenciák sorozatát rendezünk egyetlen közös ernyő alá. Tehát, hogyha valakit egyetlen egy téma érdekel, akkor gyakorlatilag a két napját meg tudja tölteni annak a témának a kivesézésével, aki pedig szeret ugrálni, csak úgy, mint én is, horizontálisan a különböző témák között, az pedig hát győzöm választani, mert borzasztó sok paralel program lesz. Sőt, olyanok is lesznek, amikor konkrétan gyakorlati útmutatókat vagy kipróbálási lehetőségeket adnak, tehát számos olyan színpad vagy helység lesz, félresült helység lesz, ahol elmélyülhetnek a gyakorlati kérdésekben, megtanulhatnak AI ügynököket programozni, vagy sokkal jobban promptolni. Tehát abszolút gyakorlatias oldala is lesz a rendezvények, nem maradunk meg a felhők szintjén, ha szabad így fogalmaznom. Lesznek nagy nemzetközi nevek mindenképp, tehát például nekem az egyik kedves barátom, aki a Microsoftnak az egyik olyan globális vezetője, aki arról fog beszélni, hogy a felelősségteljes AI-t, amit Responsible AI-nak hívunk angolul, hogyan tudjuk üzleti előnyé tenni, őt úgy hívják, hogy Adrián González Sánchez, őt mindenképpen kiemelném, de hát ott lesz az új kormányzat számos magyarországi vezetője is, köztük Tanács Zoltán technológiai is, és tudományos miniszter is. Tehát a politika legnagyobb szférája, a nemzetközi vállalatvezetők, kutatók, tudósok Amerikából, Kínából, a világ számos országából, az Európai Unióból. Tehát úgy gondolom, hogy dúskálni fogunk a szellemi abakban. A tavalyi helyszínek közül mindegyik megmaradt, tehát a Zeneházában, a Néprajzi Múzeumban és az RTL épületében is lesznek programok párhuzamosan. Szeretettel várunk mindenkit.
3: Tudomány. Hallható már a gímszarvas nász. Bőgnek a gimbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében, a Gemencen, közölt a Gemenc ZRT a Pörbői Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság szeptember közepéig szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. A kirándulások szeptember 4-én, 5-én, 11-én és 12-én este 17:30-kor a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. A szarvas bőgés hallgató túrákon nem csak megcsodálható a vadállomány zavarása nélkül a gemenci gimbikák szerelmes názdala, hanem szemléletformáló interaktív előadások segítségével jobban megismerhető ez a különleges jelenség. Bár a túrákon való részvételt gyerekek részére általánosságban nem ajánlják, hiszen ezen az eseményen több óráig tart minden, és csak akkor eredményes, ha a látogatók végig csendben figyelnek, Szeptember 12-én külön a gyerekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál. Itt emellett kézműves foglalkozásokkal is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket. A túrákról, az azokra való jelentkezés részleteiről további információkat találnak az Ökoturisztikai Központ Gemenc elnevezésű Facebook oldalon.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: 5+1 látnivaló a Balaton déli partján, ami talán ősszel a legszebb. Balatonberényi műemlékpincesor. A településen már ősidők óta foglalkoznak szőlőműveléssel, egy 1082-es oklevélben is olvashatunk a berényi szőlőkről. A helyi pincék a hajdani népi építészetet mutatják be, a házak a bokrosi domb agyagából készültek, a tetőt pedig balatoni, illetve nagybereki náddal fették be. Közel 100 ilyen műemléknek nyilvánított épületet láthatunk a településen. Ha nem lenne elég a helyi borok és a gyönyörű épületek vonzása, a hegytetőről csodás panoráma nyílik a Balatonra. Nem csoda, hogy a helyszín Hamvas Bélát is megihlette, itt írta a Bor filozófiája című művét. A filozófus tiszteletére pedig itt halad a Hamvas Béla borút is. Balatonföldvári csiga lépcső. Balatonföldvár egyik jellegzetessége a csiga lépcső, mely a Balaton partot és a magas partot köti össze. A csiga lépcső a Kemping utca végétől indul. Ha felmegyünk rajta, akkor a Balatonföldvári hajózási látogatóközpontba érünk, ahonnan a magas part panorámáját élvezhetjük. Ha pedig lefele haladunk a lépcső soron, akkor az ikonikus Kvassai sétányon sétálhatunk a platánfák alatt. Hetyei puszta torony, közismert nevén Török hagyás. Az Árpád-kori román templomrom Ádánd területén egy szántóföldön található. A templomrom a nevét Hetye településről kapta, ami már a 11. században is létezett, azonban a török megszállás idején elnéptelenedett. A romot megviselte a történelem, azonban első két szintjén még így is felfedezhetőek a romantikus, felső szintjén pedig a gótikus jegyek. Ha kalandosabb útra vágynánk, akkor Ádándot Szabad hídvég irányában elhagyva délfelé a Szőlőhegy utcán át közelítsük meg az épületet. Ám jó tudni, hogy ehhez át kell kelnünk a Potoli vízfolyáson. Ha kihagynánk a csobbanás veszélyét, akkor a Szőlőhegyi úttól 800 méterre keletre is indul egy másik földút, ezen is elérhetjük a tornyot. Szent Donát kápolna, Balaton lelle. A paraszbarok építészeti stílusú kápolnát Majtényi György építette, vélhetően a 17.-18. században, majd gróf Széchenyi Ferenc, Széchenyi István apja lett a kegyura. Kétszer is felújították, legutóbb 2014-ben. A kápolnával szemben található a Majtényi Présház, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra. Így a panorámában is gyönyörködhetünk. Törek tavak tanösvény. Ha aktívan töltenénk az őszi hétvégét, érdemes ellátogatni a Törek tavak tanösvényre. A Siófok mellett található völgyet 1994-ben nyilvánították természetvédelmi területté, ahol tavak, erdők és rétek élővilágát és a madárvilágot is megfigyelhetjük. A terület egyik különlegessége a Cinege patak, ami az egyetlen olyan vízfolyás a környéken, ami élővizet juttat a Balatonba. A tanösvény 8,5 km hosszú, de van lehetőség hosszabb, 14 kilométeres túrára.
6: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. szeptember 3-a van, csütörtök reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, én Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy Oroszország és Ukrajna között elért béke megállapodás esetén akarna legközelebb találkozni az orosz elnökkel az amerikai elnök. Donald Trump utalt arra is, hogy mind az ukrán, mind az orosz államfővel kapcsolatban van, és a jelenleg látható eszkaláció ellenére gyorsan lezárhatónak tartja a háborút. Elmondta azt is, hogy tudomása van az Ukrajnából származó erőszakos sorozások gyakorlatát bemutató videókról. Majd hozzátette, hogy céljait az iráni konfliktusban nem befolyásolja a közelgő amerikai kongresszusi választás. Brit-francia csúcstalálkozót tartanak ma Londonban. Andy Burnham, brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadja Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti szorosabb együttműködésről tárgyal. Keir Starmer előző és Andy Burnham jelenlegi miniszterelnök ezt eddigi nyilatkozataiban egyaránt kizárta, de London munkáspárti polgármestere nemrég kijelentette, hogy a Labour következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, erről írt a külügyminiszter a Facebook oldalán még tegnap. Orbán Anita az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója után posztolt, amelyen szerinte kötetlenebbül egyeztettek Európa kihívásairól. Az idei találkozót meghatározta Oroszország felelőssége a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásban. A tárcavezető szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének erősítése pontosan, mint valaha. Bekérették a moszkvai külügyminisztériumban Németország ideiglenes ügyvivőjét. Közölték vele, hogy Oroszország határozottan visszautasítja Berlin teljesen alaptalan vágyát, miszerint bűnrészes a lipcsei repülőtér.

0: repülőtéren történt drónincidensben. Emellett a bonni orosz főkonzulátus és a berlini orosz tudomány és kultúraházának bezárását újabb lépésnek tekintik a kétoldalú kapcsolatok tönkretételében. Az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint Berlin közvetlen csapásokat érdemelne. Dmitrij Medvegyev terror támogatásával vádolta meg az európai országok vezetőit is. Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át Londonba Észak-Amerikából a holland jegybank a feszült geopolitikai helyzetre hivatkozva. Erről ír a BBC. 86 tonna aranyat vittek ki az Egyesült Államokból és Kanadából, a szállítás több hónapot vett igénybe. Az aranyat jelenleg a Bank of England őrzi. A holland jegybank elnöke szerint a lépésre szükség van az ellenálló képességük és a felkészültség megerősítéséhez.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenéssel zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 34 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent. Az OTP 6.1%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 6.1%-kal 2.562 forintra gyengült. A Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent. Enyhén estek az európai tőzsdék. Londonban a FTSE 3,1%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC 2,1%-kal esett, Milánó és Madrid 2,1%-kal gyengült. Emelkedéssel zártak a New Yorki tőzsde fő mutatói. A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató szintén 0,5%-kal erősödött, a Nasdaq Composite 4,1%-ot emelkedett. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. A japán Nikkei 3,1%-os pluszban, Hongkong stagnál, Shanghai 4,1%-ot erősödik, India zárva, a dél-koreai Kospi 1,6%-kal megy fölfelé, Szingapúr 6,1%-os pluszban. A bankközi deviza piacon 1 euróért 367 forint 80 fillért kell adni, gyengüléssel kezdi tehát a forint a napot, a 1 amerikai dollárért pedig 317 forint 20 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 60 fillért kell adni. 1,1596 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton, itt minimális csökkenés látható, a Brent 2,1%-kal olcsóbb, 95 dollár 40 centen a jegyzés, és pár ponttal megy lefelé a VTI jegyzésre is, 90 dollár 90 centre.
1: Időjárás jelentés.
0: A valaha mért legmelegebb hónap volt idén az augusztus itthon. Országos átlagban 25 Celsius fok volt a középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normát. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Erősen felhős idő várható ma, helyenként eső is előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz majd lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTG-I2, amelyet augusztus végén sikeresen pályára állítottak, és a tervek szerint jövőre kapcsolódhat be az európai meteorológiai szolgálatok teljes értékű működésébe. Ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességi adatfolyam állhat majd rendelkezésre. Mindenre szükség is lesz, hiszen csak az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk, hogy milyen változékony az időjárás, mennyire szélsőséges egyrészt, másrészt, hogy az előrejelzések sokszor nem igazán működnek pontosan már, ami például a csapadékkal kapcsolatos előrejelzéseket illeti, és hát emiatt számos teória alakult ki, például a jégkármentesítő rendszerrel kapcsolatban. Egyéb iránt a légköri asszály fogalmával szerintem jobb, hogyha mindenki idézőjesen megbarátkozik, mert hogy a légköri asszály és az ezzel kapcsolatos fizikai hatások miatt nincs sokszor a felhős időjárás ellenére csapadék képződés, illetve csapadék kicsapódás. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztőn Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Szándékosan idézhették elő a marokkói hatóságok azt a tömeges bevándorlási hullámot, amely a Spanyolországhoz tartozott Ceuta városába áramlott még július végén. Ezt állítja a spanyol bevándorlási hatóság egy jelentésben.
4: A korábbi találgatásokat, miszerint embercsempészek vagy izraeli szereplők is közreműködtek volna, a jelentés kizárta. A dokumentum szerint a marokkói hatóságok nem véletlenszerűen cselekedtek, hanem céltudatosan. A jelentés szerint az emberáradattal kifejezetten a spanyol szervek működését akarták megfúrni és túlterhelni a határellenőrzést. Ebben szerintük egyenruhás és egyenruhát nem viselő személyek is közreműködtek a marokkói oldalról. Az is kiderül a jelentésből, hogy a Ceutába érkező marokkóiak nagy része egyáltalán nem akart volna a városban maradni. Nagy részük röviddel a kaotikus események után elhagyta a területet.
3: Meghiúsított egy terrortámadást két ukrán titkosszolgálat, amelyet az orosz hírszerzés szervezett.
4: Nem sokkal ezután lövöldözés alakult ki az ukrán hírszerzési szolgálatok között. Kijevben egy utcát lezártak. Az eseményekben 3 ember megsebesült.
3: Egy Oroszország és Ukrajna között elért béke megállapodás esetén akarna legközelebb találkozni az orosz elnökkel az amerikai államfő.
4: Donald Trump utalt arra is, hogy mind az ukrán, mind az orosz államfővel kapcsolatban van, és a jelenleg látható eszkaláció ellenére gyorsan lezárhatónak tartja a háborút. Elmondta azt is, hogy tudomása van az Ukrajnából származó erőszakos sorozások gyakorlatát bemutató videókról. Majd hozzátette, hogy céljait az iráni konfliktusban nem befolyásolja a közelgő amerikai kongresszusi választás.
3: Brit-francia csúcs találkozót tartanak Londonban.
4: Andy Burnham brit miniszterelnök a Downing Street-en fogadja Emmanuel Macron francia államfőt, akivel elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti szorosabb együttműködésről tárgyal. Keir Starmer előző és Andy Burnham jelenlegi miniszterelnök egyaránt kizárta, de London munkáspárti polgármestere nemrég kijelentette, hogy a Labour következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz.
3: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, erről írta a külügyminiszter Facebook oldalán.
4: Orbán Anita az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója után posztolt, amely szerinte kötetlenebbül egyeztettek Európa kihívásairól. Az idei találkozót meghatározta Oroszország felelőssége a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásban. A tárcavezető szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének erősítése fontosabb, mint valaha.
3: Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságának Tiszás elnöke.
4: Schumer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Schumer Orsolyát hallják.
5: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
3: Szinte stagnáltak éves viszonylatban a júliusi turisztikai adatok.
4: A vendégek száma 4%-kal csökkent, de a vendégészakáki 3%-kal nőtt. Összességében várhatóan elfogadható évet zárta a hazai ágazat. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint erősíteni kell belföldi destináció menedzsmentet.
6: A desztinációknak kell összefogni, és azoknak a szolgáltatóknak, a szálláshelyeknek, attrakcióknak, vendéglátónak és mindenki másnak, akinek bármilyen köze van a turizmushoz, egy közös termék vagy egy termék vonalat nyújtani majd a turistának. Budapest tekintetében pedig a reptér fejlesztése, a reptérhez való kiutás fejlesztése, a Dunapart, a belső belváros, a vendégútvonalak, a turistaútvonalak, az autózás helyzete, mennyire engedjük az autómentes várost, muszáj lesz sokkal nagyobb fókuszt helyezni az üzleti turizmusra, hiszen az egy nagyobb költési hajlandósággal ideérkező vendégcsoport, és azokat nekünk meg kell célozni, és följebb kell kerülni, és le kell győzni ebbe a konkurenciát.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-os csökkenéssel zárt, a részvénypiac forgalma 34 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.
4: A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 6%-kal 44.380 forintra esett, a Magyar Telekom 6%-kal 2.562 forintra gyengült, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
3: Enyhén estek az európai tőzsdék.
4: Londonban a FTSE 3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC-on 2%-kal esett, Milánó és Madrid 2%-kal gyengült.
3: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató szintén 0,5%-kal erősödött, a Nasdaq Composite 4%-ot emelkedett.
3: Jelenleg az euróért 367 forint 80 fillért kell adni, a dollár 317 forint 10, a svájci frank 390 forint 80 fillérem, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1598-as szinten jár. Nézzük még a kőolajat, 90 dollár fölött továbbra is a két fő típus, az amerikai könnyolaj 90 dollár 83 centen, míg a Brent 95 dollár 23 centen.
0: Időjárás jelentés.
4: A valaha mért legmelegebb hónap volt itthon az idei augusztus. Országos átlagban 25 Celsius fok volt a középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normát. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Ma erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Jó reggelt kívánok! Évek óta nő a vadbalesetek száma idehaza. Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A legtöbb esetben őzzel ütköznek az autósok, de jelentősen nőtt a szarvasokkal történt balesetek száma is. A vadbalesetek többségénél a járműkárokat az autósoknak kell viselniük, a vadásztársaságok felelőssége csak meghatározott esetekben állapítható meg. A milliós károk miatt különösen fontos a teljes körű kaszkó vagy a kötelező biztosítás mellé kötött kiegészítő vadkárbiztosítás. Bertók Ferenc hivatásos vadásszal Ércfalvi András beszélgetett a Monitor délutánban.
2: Az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónap pedig a szarvasoké lesz majd, nő a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon, szerintem máshol is, és egy megdöbbentő adat, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, ez 16%-kal nagyobb szám, mint egy évvel korábban, és ugyancsak 16 000 baleset apróvaddal nyúl, fácán, fogoly, összességében mintegy 25 000 baleset. Mi okozhatja ezt a növekvő baleseti számot? Az autók száma nem növekszik ennyivel. Talán a vadaké sem. Mi a véleménye? Mi a tapasztalata?
3: Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 10 évben. Több elmélet van, hogy miért van ez a sok gázolás. Az alapvető dolog, amit szerintem mindenki lát, hogy az autóutak mellett maradtak meg ezek a fasorok, stufferek, bokrok. A mezőgazdasági területről, a régi földutak mentéről régen mindig voltak fasorok, most már nincsenek, és az őzek meg az apróval, ugye ezekben nagy szárazságokban, nagy melegekben kiszorulnak ide ezekbe a fasorokba. Egyébként nyilván ugye az őz az nem tudja, hogy az út elválasztja az élőhelyét, ilyen teritoriálisan élik életüket, és ők aztán tudják, hogy 50 méterrel vagy 30 méterrel az út másik oldalán az szabad vagy nem szabad, vagy éppen jön egy autó. Sokszor lehet látni azt, hogy az őzek vagy szarvasok figyelik az utat, hogy jön valami, vagy nem jön valami, vár, aki este lesről figyeli ezt az egészet, elmegy az autó, és akkor a csapat átmegy, vagy a rudli átmegy az út túloldalára. De a esetek túlnyomó többségében általában ez mindig védhetetlen gól, mert az egyik vad a másik után szalad, vagy a bak szalad a suta után, vagy az egyik bak megpróbálja elűzni a másik bakot a teritoriumából, és akkor ott átszaladnak az útnak az egyik oldalán a másikra, hogy azt nem tudja, hogy út van, csak kerget egyik a másikat, és ilyenkor a gépjárművezető nem tud felkészülni erre az esetleges ütközésre. 35-tel szalad egy szarvas, vagy egy őz, azt nem tudják lereagálni, annyira hirtelen ott van, hogy sajnos ilyenkor van az, hogy vadgázolás.
2: Tehát egyfelől a párzási időszak, másfelől az, hogy az életterük csökken, a harmadik pedig, hogy keresik a növényt, keresik az élelmet, keresik a vizet. Egyre jobban keresik, és egyre kevesebb területük van ehhez.
3: Így van, a párzáskor ugye ott nem is nagyon figyelnek, ott sokkal figyelmetlenebbek az autóra, meg az emberre, akár a szagokra is, ugye nagyon sokszor, hogyha érzi az embernek a szagát, akkor egyébként is elmegy. De amikor megy a párzás, akkor az egy sokkal nagyobb ösztön, sokkal nagyobb vezérlés nekik, hogy a női varura, vagy éppen a másik vetélytársára figyeljen, és azzal harcoljon, mint hogy az autó, vagy a közlekedést, vagy a forgalmat figyelje, és akkor így vannak ezek a problémák. Lehet többféle minden, lehet, hogy valami megzavarta a szarvasudlit, vannak 20-25-en az erdőbe, valamitől megijedtek, elkezdenek szaladni. Ezek menekülő állatok is, hogyha a vezértehén vagy az elején valamelyik szalad, a többi szalad utána, és nem nézik azt, hogy jön a kamion. Hát ezt ösztönből csinálják, menekülnek egyből. Ez bele van kódolva a genetikájába.
2: Vannak olyan napszakok nyilván, és ezt mindig mondják is a vadászok, a hivatásos vadászok is, meg erdészek is, de vannak olyan napszakok, amikor különösen kell figyelni, még jobban kell figyelni, még lassabban kell közlekedni. És amit az elején azt mondtam, hogy erdővel határos útszakaszokon, hát a fenét, én találkoztam már a rakparton vaddisznóval, úgyhogy Budapesten, tehát ez semmit nem jelent. Ma már mindenhol ott vannak az állatok, a városokban település, hát itt a 12. kerület, ez egy külön mese, meg a második kerület. Szóval vannak olyan napszakok, nyilván ugye a hajnal, vagy a késő este, éjszaka?
3: Így van, a fényváltásnak az időszaka, ez mindig érdemes odafigyelni. Általában akkor nagyon sokat mozognak, amikor kell a nap, vagy amikor nyugszik. Hónapokra érdemes még vadfajonként odafigyelni, ugye július vége, augusztus eleje ez az őzeknek a násza, akkor van egy 3 hét, ami ilyen nagyon intenzívebb. Nyilván Magyarországon tájegységenként máshogy indul be ez az egész, valahol egy picit előbb, picit később tolódik. Akkor szeptember elején kezdődik a gémbikának a bőgése. Ott van egy nagyobb forgalom. Magyarország szert azért vannak ezek az alasomogy, ahol tájegységenként sokkal-sokkal több gém van. Ott nagyon-nagyon sok baleset tud lenni. És októberben meg van a dámbikának a barcogása, ők amúgy is egy sokkal nyugodtabb, meg bambább állat, hogyha lehet így fogalmazni. Szerintem a túlnyomó többségben a dámmal van gázolás, vagy a dámnál van sok baleset, ők rengeteget vannak az utak szélén legelésznek, ahol sok dám van, ott sok baleset is van.
2: Én olvastam, 20% 1247-tel nőtt azoknak az eseteknek a szám, amikor szarvast ütöttek el. Szóval aztán eszembe jut az is, hogy annyiféle reklámot látok ezekről a vadriasztókról, aztán majd menjünk rá a belterületre, de most még maradjunk az autónál, hogy ez szereljen föl, azt szereljen föl, és akkor az sivít, meg hangot ad, meg lézeres, meg nem lézeres. Mi a tapasztalata, mi a vélemény ezekről a szerkentjükről?
3: Visszakanyarodva az elejére, tehát itt én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ban a vad szalad valamitől, vagy valami felé, tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét, meg a hangját nem hallja meg, én tehát ebben nem vagyok jártas, nem releváns, amit mondok, de nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit.
2: Akkor mi marad? Az, hogy óvatosabban közlekedjünk, ugye?
3: Így van, nagyon-nagyon lassan, tehát ilyen erdős területen az általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb lefékez az ember. Még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább nem, tehát életeket menthet meg, hogyha az ember normálisan közlekedik, nem 100-zal, 120-zal ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
2: Mi a helyzet belterületen? Ott mi a tapasztalat? A hivatásos vadászként nyilván mindenféle dolga van. Azt tudom, hogy most is azért tudunk most beszélgetni, mert nem kell éppen sebzett vadat keresnie, ugye?
3: Igen, igen. Belterületen most változott a jogszabály 25 decemberétől. Nem a vadásztársaságokon van a felelősség, tehát hogyha belterületen vadászható vadfaj, vaddisznó, gimszarvas, dámszarvas, őz, vagy akár szörmés, kártevő, róka, nyest jelenik meg, az a polgármesteri hivataloknak a felelőssége, dolga, költsége lett. Így, hogyha valakinek a kertjében megjelenik a dám, vagy a vaddisznó, vagy éppen egy nyest rágja szét az autóját, akkor polgármesteri hivatalt kell értesíteni. És hát vadfajonként változik, hogy mi az eljárás. Ha például vaddisznó és fegyvert kell használni, akkor előzetesen a rendőrkapitánysághoz engedélyt kell kérni. Olyan hivatásos vadász láthatja el a feladatát, aki 10 évnél régebb óta gyakorolja a szakmát, tehát ehhez is kötik, hangtompító használata kötelező, hogyha esetleg éles lövészethez kell folyamodni, olyan helyen van, bármi lehet, egy vaddisznó, ami bement a kertbe, megszólult, és esetleg támad, nem tudják csapdával, élvebefogóval megfogni, akkor ott sajnos sok esetben a rendőrség is, meg a hatóság, vadászati hatóság is úgy dönt, hogy azt ott elejtésre kerül. Nyilván úgy, hogy a biztonsági szempontok az elsők, hogy emberi élet, meg a lőirányok olyanok legyenek, de az élvebefogók nagyon jól működnek, én azt gondolom, meg az a leghumánusabb. Kétféle módja van, vagy meg kell semmisíteni az állatot, vagy vissza lehet engedni a természetbe, ami szerintem mindig a legjobb megoldás, főleg, hogyha nagy vadról van szó, egy vaddisznóról, vagy egy dámról. Az egyik legősibb vadászati mód a csapdázás, ez mind a vadásztársasággal jogosultan egyeztetni kell, mielőtt kihelyezünk, még egy nyes csapdánál is. Tehát aki önhatalmulag vesz egy csapdát és kihelyezi, az bűncselekmény, tehát nem szabad.
2: Na, még egy dolog a gázolásokról, mert az sokat közlekedem hajnalban és éjszaka, és nagyon gyakran látok elütött állatot. És ilyenkor az ember végig gondolja, hogyha kisebb kár keletkezett a gépkocsiban, akkor nyilván vannak, akik gyorsan elhúznak a helyszínről, mert hogy egyébként meg a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük a vadbalesetek többségében. Procedúra meg hivatal. Hát van, aki lelép a helyszínről. fogalmazunk ilyen egyszerűen. Szóval ilyenkor mi a teendő egyébként, mi a javaslata? Nyilván önöket is sokszor hívják ilyen esetekhez.
3: Így van, ebben is változott egyébként a dolog. Két veszélyes üzem találkozik, a vadászat és ugye a gépjármű. Ilyenkor mindenki a saját kárát. Ugye régebben úgy volt, hogy a vadásztársaságnak jelenteni, és akkor megállapodtak valamiben, vagy térített a kárt, attól függ, hogy mekkora volt a kár. Ha volt ugrószarvas...
2: Na, volt tábla, vagy nem volt tábla, igen, az is
3: volt,
2: emlékszem.
3: Így van, meg méteren belül, tehát itt voltak ezek a viták. Például mi is így jártunk, a mi vadásztársaságunknál elköltöttünk egy csomó pénzt, táblákat rakattam mindenhova kereszteződés előtt után, és utána megváltozott a jogszabály. Onnantól, tehát ez nem túl régóta van, nem akarok butaságot mondani, szerintem ilyen 3-4 éve mindenki a saját kárát viseli. Lehet az autóban egy 600.000 forintos műanyag lökhárítócsere, de lehet, hogy a vadásztársaságnak éppen egy 12 éves golyóére 14 kilós bikát ütnek el, ami 7-8 millió forint.
2: Na, hogy az agancsa annyi, igen.
3: Így van, így van.
2: De jó, hogy beszélünk erről is, mert akkor ezek szerint ez változott, és akkor a vadban okozott kár az a társasági, akkor akár az autós volt, hogy bárcsak
3: lenne. Így van, mindenki a saját kárát viseli.
2: Na jó, de mi akkor ilyenkor a helyes eljárás? Akár el is tudnék menni a helyszínről, meg akár el is vihetném, mert olyat is hallottam, hogy valaki elvitte azt a vadmalackát, vagy őzikét, mert hogy az még
3: igen, ez a vadásztársaságnak a tulajdona, ilyenkor értesíteni kell a rendőrséget, hogy egy sajnálatos baleset történt, a rendőr kijön helyszínelnek, mi történt, mekkora akár, nyilván biztosító, és akkor a rendőrnek megvan minden esetben az adott vadásztársaságnak a hivatásos vadászának a telefonszáma. Ez nagyon kellemes tud lenni, amikor éjjel egykor van egy vaddisznó gázolás, felébresztik az embert, és akkor oda ki kell menni. Ő szállíthatja le a vadat, legyen az őz, vaddisznó, bármi. Hivatásos vadász, hát az a sofőr, ő meg rendezi a dolgokat a rendőrrel. Nyilván, hogyha elviszi a vaddisznót, vagy az őzet, az is lopásnak számít. Hát előfordul sajnos, sok ilyen van, hogy csak a vért, meg a húzásnyomot találjuk, meg a szőrt találjuk, meg a műanyag darabokat, de a tetemet nem. De ha például kap egy közúti ellenőrzést, és ott van bent az őzik a hátsó csomagtartóba, vad azonosító nélkül, akkor már 50.000 forint feletti lopásnak számít, az is bűncselekmény. Érdemes inkább értesíteni a rendőröket, a rendőröknek meg a hivatásos vadászt.
2: Hát akkor lassan, óvatosan. Ugye itt nincs más dolog, nincs más ökölszabály, amit nekünk figyelni kell.
3: Nincs. Egyébként visszatérve, belterületen vannak ezek a vadriasztók, ilyen elektromos egereknél is lehet kapni ilyen ultrahangos vadriasztók, ezek kitűnően működnek, ha nincsen kutya, macska, házi állat, mert ugye az minden zavar. Ez egy olyan frekvencián működik, amit az emberi fül nem hall, viszont a vadat nagyon-nagyon idegesíti, vagy mindenféle állatot. Tehát nem előzi, hanem nem tud abba a tartományba létezni. Annyira zavarja, hogy ki megy. Mi ezt kipróbáltuk erdőgazdaságokba, ahol nagy létszámban megjelent több száz, vagy 40-50-60 vad volt egy ilyen kisebb 5 hektáros erdősültségbe, amit nagyon szerettek, ilyen fiatalos volt, oda szerettek feküdni, enni, rágni, és raktunk ilyen vadriasztókat, ez körülbelül 3-4 hektárt fog le, egy ilyen vadriasztó, egy ilyen kör alakú tányért kell elképzelni, körbe van 8 mikrofon, és akkor váltakozva magasabb, mélyebb ultrahangot hullámoztat, és nem bírja megszokni. Nem bántja a vadat, viszont zavarja.
2: Erdőben működik, de akkor autón ezek szerint nem, gépkárműben nem.
3: Autón nem, ott az csak egy fütyülés, az teljesen más. Még egyszer mondom, nekem saját tapasztalatom ezzel nincs, viszont nagyon sok autós néztem estelesről, hogy hogyan viselkedik a vad, mielőtt átmegy. Amikor át akar kelni, és nem az van, hogy menekül, hanem tudatosan megy az út felé, és egyik oldalról a másikra át akar menni. Nagyon óvatos, 200 méterről figyeli, 100 méterről figyeli, csökken a forgalom, 11 óra lesz, sötét lesz, és akkor mindig közelebb mennek, és amikor nincs autó, akkor nagyon óvatosan átmegy az egész. A konda, a disznók, vagy a szarvasrudli nagyon óvatosan áttipegnek.
1: Bertók Ferenc hivatásos vadászt hallották, egy érdekességgel folytatjuk, aztán 7 órakor a legfrissebb hírekkel.
0: Reggeli Monitor.
4: Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja. Az Egészségügyi Világszervezet tavaly döntött a koraszülöttek világnapjának áthelyezéséről. Így idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat. 2012 és 25 között november 17-én tartották a világnapot. A koraszülöttekért országos egyesület kezdeményezésére Magyarország 2012-ben csatlakozott a világnaphoz. Magyarország minden tizedik gyerek koraszülöttként jön a világra. Az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra. Ezért november 15-e nem csupán egy jeles nap, hanem az odafigyelésről, a reményről, az empátiáról és a támogatásról szól. A szervezet 15 éve dolgozik a koraszülöttekért és családjaikért. Eszközökkel támogatja a koraszülött osztályokat, információt és támaszt nyújt a szülőknek. Szakemberek képzésével segíti a szemléletformálást. Emellett közösséget épít és oktató projekteket valósít meg. Az egyesület arra buzdít mindenkit, önkormányzatokat, cégeket, intézményeket, közösségeket és magánszemélyeket, hogy november 15-én csatlakozzanak a hagyományos Lila naphoz.

0: Ő születik idő előtt.
1: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
1: Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
3: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
1: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlés utcai felüljárótól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Manapközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tél utcánál. Megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak vízvezetékjavítás miatt. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Nem kötelezhetik a Google-t, hogy feldarabolja online hirdetés technológiai üzletágát egy szövetségi bíró döntése alapján.
6: Ez hatalmas győzelem, és egyben haladék a tech-óriásnak, amelyet tavaly áprilisban bűnösnek találtak az amerikai trösztellenes törvények megsértésében, mondván visszaélt az online hirdetési piacon betöltött domináns helyzetével. Virginia állam szövetségi bírája kijelentette, hogy a Google monopol helyzetet alakított ki az online hirdetések értékesítésének piacán. Ugyanakkor elutasította a kormány javaslatát, amely a vállalat felosztását célozta. Helyette viselkedésbeli korrekciós intézkedéseket kell végrehajtani a Google hirdetési üzletágában. A teljes ítéletet 2 hét múlva hozzák nyilvánosságra.
5: Meghiúsított egy terrortámadást 2 ukrán titkosszolgálat, amelyet az orosz hírszerzés szervezett.
6: Nem sokkal ezután lövöldözés alakult ki az ukrán hírszerzési szolgálatok között. Kijevben egy utcát lezártak. Az eseményekben 3 ember megsebesült.
5: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, erről írta a külügyminiszter Facebook oldalán.
6: Orbán Anita az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója után posztolt, amelyen szerinte kötetlenebbül egyeztettek Európa kihívásairól. Az idei találkozót meghatározta Oroszország felelőssége a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásban. A tárcavezető szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének erősítése fontosabb, mint valaha.
5: Bekérették a moszkvai külügyminisztériumban Németország ideiglenes ügyvivőjét.
6: Közölték vele, hogy Oroszország határozottan visszautasítja Berlin teljesen alaptalan vágyát, miszerint bűnrészes a lipcsei repülőtéren történt drónincidensben. Emellett a bonni orosz főkonzulátus és a berlini orosz tudomány és kultúraházának bezárását újabb lépésnek tekintik a kétoldalú kapcsolatok tönkretételében. Az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint Berlin közvetlen csapásokat érdemelne. Dmitrij Medvegyev terrortámogatásával vádolta meg az európai országok vezetőit is.
5: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyébként úgy nyilatkozott, hogy bezárják a Goethe intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, miután a német hatóságok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a berlini orosz ház működését.

0: Tőzsdehírek.
1: A Budapest Értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-os csökkenésen zárt, a részvénypiac forgalma 34 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.
2: A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 6.10%-kal 44.380 forintra esett, a Magyar Telekom 6.10%-kal 2.562 forintra gyengült, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
1: Enyhén estek az európai tőzsdék.
2: Londonban a FTSE 3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC 2%-kal esett. Milánó és Madrid 2%-kal gyengült.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató szintén 0,5%-kal erősödött, a Nasdaq Composite 4%-ot emelkedett.
1: Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át Londonba, Észak-Amerikából a holland jegybank, a feszült geopolitikai helyzetre hivatkozva, írja a BBC.
2: 86 tonna aranyat vittek ki az Egyesült Államokból és Kanadából. A szállítás több hónapot vett igénybe. Az aranyat jelenleg a Bank of England őrzi. A holland jegybank elnöke szerint a lépésre szükség van az ellenálló képességük és a felkészültség megerősítéséhez.
1: Az arany jelenleg 4470 dollár 90 centen, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1597, az euróért pedig jelenleg 367 forint 70 fillért kell adni. A kerületenkénti változó szabályozások helyett egységes fővárosi rendelet megalkotását és kvótarendszer bevezetését javasolják az Airbnb szállásadók szervezetei.
2: Az eddigi turisztikai célú lakáskiadási engedélyek moratóriuma az év végén lejár, ennek egy éves meghosszabbítását kérik. Javaslataikat kedden küldték el az új turizmus irányításnak és a közlekedési és beruházási minisztériumnak. Subicki Balást, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét hallják.
3: Ha van egy kvótarendszer, amire mi tettünk egy javaslatot, mondjuk egész Budapestre, mennyi és milyen ágyszámot szeretnének a különböző szálláshely típusoknál, tehát mennyi hotel, mennyi magánszálláshely, mennyi hostel, mennyi panzió lehet, és hogyha eléri ezt a kvótaszámot, akkor nem adnak ki engedélyt, tehát kvázi van egy moratórium, még hogyha a piaci folyamatok által az adott kerületben, akkor meg adnak ki tisztán, átlátható módon újabb engedélyt szálláshely nyitásra. Szabályozni lehet a kapacitások maximumát. Másrészt nem lehetetleníti el a már a piacon működő tisztességes házigazdákat.
1: Szinte stagnáltak éves viszonylatban a júliusi turisztikai adatok.
2: A vendégek száma 4%-kal csökkent, de a vendégészakáké 3%-kal nőtt. Várhatóan elfogadható évet zár a hazai ágazat. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint erősíteni kell a belföldi desztináció menedzsmentet.
4: A desztinációknak kell összefogni, és azoknak a szolgáltatóknak, a szálláshelyeknek, attrakcióknak, vendéglátónak és mindenki másnak, akinek bármilyen köze van a turizmushoz, egy közös termék vagy egy termékvonalat nyújtani majd a turistának. Budapest tekintetében pedig a reptér fejlesztése, a reptérhez való kiutás fejlesztése, a Dunapart, a belső belváros, a vendégútvonalak, a turistaútvonalak, az autózás helyzete, mennyire engedjük az autómentes várost, muszáj lesz sokkal nagyobb fókuszt helyezni az üzleti turizmusra, hiszen az egy nagyobb költési hajlandósággal ideérkező vendégcsoport, és azokat nekünk meg kell célozni, és följebb kell kerülni, és le kell győzni ebbe a konkurenciát.
1: Több mint 200 volt holland politikus és diplomata sürget fellépést Izraellel szemben.
2: A levél szerzői szerint a kormány intézkedései, például az illegális izraeli településekről származó áruk kereskedelmének tilalma, messze elmaradnak attól, ami Hollandiától elvárható lenne. Úgy vélik, az izraeli kormány lehetetlenné akarja tenni a palesztinok önrendelkezési jogát, valamint kétállami megoldás lehetőségét, miközben Hollandia tétlenül nézi a helyzetet. A volt tisztségviselők teljes fegyverembargót követelnek Izrael ellen, valamint az EU és Izrael közötti kereskedelmi megállapodás felfüggesztését.
1: Tizedére csökkentette két természetvédelmi terület méretét az amerikai állnak.
2: Donald Trump még júliusban írt alá egy rendeletet, ami a régészetileg fontos, vörös sziklás kanyonokból álló Bears Ears nemzeti emlékmű területét 91%-kal, közel 500 000 hektárral csökkentette. Az elnök egy másik, szintén Utahban található nemzeti emlékműből, a Grand Staircase Escalante-ból is levágott 690 000 hektárt, amitől az 90%-kal kisebb lett. A lépéssel a sivatagos táj hatalmas szeletét nyitották meg az olajfúrás, az uránbányászat és egyéb beruházások előtt. A vállalatok már legalább 9 bányászati igényt jelentettek be azokon a területeken, amiket a két nemzeti emlékműből vontak ki. A szabadtéri ruházati cikkeket gyártó Patagonia bíróságon támadja meg az elnök döntését.
1: Idehaza érdemi hatással volt az albérletpiacra azoknak a kerületeknek a döntése, ahol szigorították a rövidtávú lakáskiadást.
2: Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Terézvárosban a teljes tiltás után 30%-kal bővült az albérletkínálat. A változás különösen ott lehet látványos, ahol korábban sok lakást használtak rövid távú szálláshelyként. Balogh Lászlót hallják.
0: A hatodik kerületben 30%-kal nőtt a kínálat a kiadó lakások esetében tavalyhoz képest, és most idén augusztusban, tavaly augusztushoz képest 10 000 forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak 300 000 forintról 290 000-re, miközben a többi budapesti belvárosi kerületben folyamatos volt a bérleti díjak emelkedése, szinte kivétel nélkül emelkedtek a többi kerületben az albérletárak.
1: Évek óta nő a vadból esetek száma idehaza.
2: Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A legtöbb esetben őzzel ütköznek az autósok, de jelentősen nőtt a szarvasokkal történt balesetek száma is. A rádiónk által megkérdezett hivatásos vadász szerint jó, ha van vadriasztó, de nem mindig nyújt 100%-os segítséget. Bertók Ferencet hallják.
5: Én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ba a vad szalad valamit vagy valami felé, tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét meg a hangját nem hallja meg, én nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit. Erdős területen általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb lefékez az ember. Még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább életeket menthet meg, hogyha az ember normális közlekedik, nem 100-120-szal ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
6: Időjárás jelentés.
2: A valaha mért legmelegebb hónap volt itthon az idei augusztus. Országos átlagban 25 Celsius fok volt a középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normát. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Ma erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
6: Sporthírek a 94.2.
1: A magyar válogatott Callum Stiles bombagóljának köszönhetően a West Bromwich Albion 1-1-es döntetlent játszott a vendég Charlton Athletic csapatával az angol labdarúgó bajnokság másodosztályában. A birminghami együttesben kezdőként pályára lépő Stiles az 59. percben szerzett vezetést úgy, hogy egy jobboldali szögletet kifejtettek a védők, ő pedig egyállítás után nagy erővel a keresztlét alá lőtt. A rivális 10 perccel később egyenlítve pontot mentett, Stiles ugyanakkor végigjátszotta az összecsapást. A West Bromwich Albion 4 kör után 7 pontjával a 7. helyen áll a tabellán. A US Open-en Marozsán Fábián 3 játszmás vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így férfi egyesben nem maradt már magyar játékos versenyben. A válogatott Palasics Kristóf 18 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 31-18-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német férfi kézilabda bajnokság tegnapi játéknapján. A kapus 57,5 percet töltött a pályán és 51%-os hatékonysággal védett. A német női élvonalban Farkas Johanna 9 gólja és Suba Sára 3 védése ellenére a Metzingen 40-28-ra kikapott a Blomberg Lippe otthonában. Albeck Anna 7, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra 2 góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája címvédő Metz 31-22-es hazai győzelméhez a Plan de Cuquet ellen a francia női bajnokságban.
6: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: forget it.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: A 13. kerületben, hogyha járkál az ember, rengeteg építkezést lát, új lakások felhúzását, ami minthogy egy picit egyébként lassabban kelnének el, legalábbis amint elkészülnek, nem rohamozzák meg tömegével az új lakók ezeket a részeket. És hát nyilván az, hogy lassabb az értékesítés, talán az kihat a használt ingatlanok piacára is, de ez mennyire van így, mennyire érzékelhető mindez? Kérdezem Sót Kítót Gábor Csabát, az Otthoncentrum elemzési vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Igen, valóban van egy lassulás a piacon, ezt mi is érzékeljük. Tulajdonképpen a tavalyi évhez képest itt az idei, hát eddig elfelt, ugye lezárt 8 hónapi adatok alapján azt látjuk, hogy az alkúnak a lehetősége, tehát az, hogy a vevők egy picit jobban járjanak a piacon, az most erősödött. Igazából érdekes, hogy a legkisebb elmozdulást azt a használt házak piacán érzékeltük, tehát a családi házak azok amúgy is általában elég hosszasan is vannak a piacon, nagyon egyediek, ugye mindenki a saját álmait valósítja meg, és aztán amikor meg eladásra kerül a sor, akkor ugye egy magához hasonlót kellene találni, akinek pont ugyanolyanra van szüksége. De azt látjuk, hogy az alkú mértéke, az átlagos érték az bizony a téglaépítésű, hagyományos építésű társasházi lakásoknál is, illetve a paneleknél is nő. Az átlag érték egyébként jelen pillanatban a házaknál a legnagyobb, ez, ahogy mondtam is, ugye egy speciálisabb termék, meg általában az árazásban is azért a nagyobb értékű ingatlanok között találjuk a családi házakat. A 10,8% volt a meghirdetett irányár és a végső szerződéskötési ár közötti átlagos különbség országosan. A téglalakásoknál 7,1%, a paneleknél pedig 6,1%. Ez a mintázat egyébként a jobb években, kevésbé jó években, dinamikusabb években, válságosabb években nagyon hasonló, hiszen a panelek jellemzően egy városi agglomerációs lakáspiacon mindig a legolcsóbb kategória, tehát általában azért a legszélesebb vevő réteg számára ez az elérhető termék.
2: Mennyire számít az, hogy területileg hol helyezkedik el egy lakás, ahol mondjuk még mindig kevésbé lehet munkát találni, vagy mondjuk közlekedési szempontból nem annyira jó terület, ott még nagyobbak az alkú lehetőségek, és mondjuk olyan vízpartokon, amelyek hát most a hírek élvonalában szerepeltek a szárazság szempontjából, itt is nagyobb az alkú lehetőség?
3: Az utóbbira szerintem érdemes lesz majd egy kicsit részletesebben is kitérni. Alapvetően azt lehet látni, hogy a magyar lakáspiacon egyébként ez a nagyon dinamikus árnövekedés, ami az elmúlt 10-15 évet jellemezte, ez elsősorban abból fakadt, hogy a kereslet és a kínálat között volt egy nagyon nagy egyensúlytalanság, és ennek az egyik oka az, hogy nagyon koncentrált a lakáspiac. Tehát gyakorlatilag valóban a gazdasági erőcentrumok és az ő vonzás körzetük az, ahol bübörög a piac, és vannak olyan térségei az országnak, peremvidékek, és ezek lehetnek ilyen belső perifériák is, ahol valahogy a gazdaság stagnál, a népesség csökken, jellemzően a fiatal, aktív korúak inkább innen el szeretnének vándorolni, és tulajdonképpen nincs kereslet. Tehát amikor mi ezekről az árakról beszélünk, ugye mindig a megkötött tranzakciókat emlegetjük, mert ugye hirdetésekből is lehet sok mindent látni, ezt nyilván statisztikai módszerekkel lehet nyomon követni a piacnak a dinamikáját, meg egy kicsit talán még előre is tekinteni, de azért ez nagyon fontos látni, hogy mik a valódi megkötött tranzakciók. Tehát ahol egy család, egy személy gyakorlatilag oda teszi a pénzét, és úgymond ezzel szavaz egy hely, egy ingatlanpiaci termék, egy lakás vagy egy ház mellett. Na most itt egyértelműen az látható, hogy ha nézzük a település hierarchiát, akkor nyilvánvalóan Budapest, az első számú gazdasági szereplő az országban, és a Budapestnek a hatása az nyilván az agglomerációs térbe is ki teljesedik, tehát jól lehet érzékelni, hogy a fővárosi agglomerációs települések azok tulajdonképpen ebből a gazdasági erőcentrumból profitálnak. A következő szint ezek a régióközpontok, amelyek kicsiben vagy kisebb méretben, de ugyanezt a logikát mutatják, hogy gyakorlatilag a szomszédos települések, a közeli kisebb városok, azok ezekben az agglomerációs zónákban működnek. Nyilván itt vannak eltérések, hiszen a történelmi városhálózat fejlődés és egyáltalán a településeinknek a kialakulása és alakulása a történelmi folyamán azért nagyon markáns mintázatokat mutat. Ez részben köszönhető topográfiának, részben pedig valóban vannak olyan periódusok a történelemben, ami például az apró falvas területeket kiürítették, és utána az újra telepítése, ugye az Alföld egy ilyen, ahol egy-egy településnek nagyon nagy a határvidéke, és jellemzően ugye szétterülő nagy mezővárosokat találunk ott. Tehát ilyen szempontból egy debreceni agglomeráció, vagy egy győri agglomeráció egy picit másként néz ki, de a logika ugyanez. És akkor vannak a megyeszékhelyek, és akkor ezen belül nyilvánvalóan az, hogy éppen hol milyen olyan nagyobb fejlesztés, beruházás történt, ami 2-3-4-5 év távlatában egy jelentős plusz keresletet vonz a városba, elsősorban ugye a munkahelyek révén, ez alakítja a piacot, és ez rövid távon sajnos a fejlesztések nem tudják ezt lekövetni, és a használt piac pedig a maga ritmusában ürül meg, tehát gyakorlatilag ugye minden ingatlan az valahogy egy háztartáshoz kötődik, a háztartásoknak van egy életciklusa, tehát nagyon sok tényező az, ami befolyásolja. Mi, amikor így elemzünk, akkor egy picit olyan a mi világképünk, mint hogyha egy hangyabolyt néznénk így felülről, csak nem látjuk pontosan az egyedi hangyáknak a mozgását, hanem egy ilyen hártyán keresztül, ugye, ahogy indirekt módon az adatok feldolgozásával a különböző népszámlálási és egyéb statisztikai mutatókból, azért látjuk ezeket a mozgásukat, és akkor ez magyarázatot ad arra, hogy miért történnek ezek a változások, illetve hogyan alakul a piacnak a mondjuk elsősorban az árazás, de akár így az alkú viszonylatában is lehet erről beszélni.
2: Ha már egy kicsit céloztam rá, akkor még kimondanám konkrétan, akár a Velencei tónál, akár a Balatonnál most nagy áralkú lehetőségek vannak, ha valaki ott akar ingatlant venni?
3: Alapvetően azt lehet látni, hogy a víz szintnek a változása az most nyilván egy ilyen nagyon fókuszba került téma. Tehát például a Balaton esetében azért voltak már ilyen periódusok, nem is olyan régen, amikor bizonyos szakaszokon lehetett érzékelni ezt, hogy alakul a vízszint. Igazából én azt gondolom, hogy ilyen nagyon direkt kapcsolatot e között nem látok. Ami a Velencei tó problémája szerintem kardinálisabb, de a Velencei tó egy picit máshogy működik, mint a Balaton. A Balaton elsődlegesen egy nyaralópiaci terület, tehát Magyarországnak a legkedveltebb üdülő vidéke. Nyilván van annak is oka és logikája, és itt akár a Covid időszakra is visszaemlékezhetünk, hogy az üdülő ingatlanoknak a használati mintája, használata, vagy ahogy tekintünk ezekre, ez megváltozott, és nyilván az is egyértelmű, hogy a lakástámogatási rendszer is adott lehetőséget arra, hogy lakó ingatlanként épüljenek meg ilyen üdülő területeken, Balaton közeli településen új társasházak. Ezeknek egy része valóban egy ilyen második otthon jelleggel működik. Ezt ugye a Covid után megváltozott munkavállalói szokások is támogatják, tehát az egyébként nem volt egy szokatlan dolog, főleg kisgyerekes családok esetében, hogy a nyári iskola szünetben felváltva a szülők egymás között, kvázi, hogyha volt erre lehetőségük, a családi nyaralóba töltötték leginkább az időt, és nyilván az, akinek a munkája olyan jellegű volt, hogy be kellett járni, az adott esetben akkor a Budapesttől, vagy éppen abból a nagyvárosban volt hétközben, és akkor hétvégén csatlakozott a családhoz, vagy ugyanezt ugye nagyszülőkkel kombinálva. Tehát ez a fajta életmód, ez létezett, COVID előtt is. Ugye a COVID az nagyon sokaknak a szemét felnyitotta arra, hogy az a fajta lakhatási mód, amiben élnek, az egy ilyen vészhelyzetben hát nagyon nehézé teszi a mindennapokat, és hogy a kertes ház ilyen szempontból felértékelődött, és aki tehette, az ugye beindult egy nagyon erős agglomeráció irányába is, mondjuk a fővárosból egy mozgás, de láttuk azt is, hogy viccesen szoktam mondani, hogy Budapest 24. kerülete az a Balaton keleti medencéje, illetve azok a városok, ugye Fülektől Siófokig, de most már ez ugye az autópálya miatt teljesen kitolódik, tehát már igazából a nyugati medencét is lehet emlegetni, mert valóban létrejött egy olyan életmód, amiben mondjuk hetente mondjuk egy vagy két napot tölt bent valaki az irodájában, és egyébként pedig otthonról is tudja intézni a munkahelyi ügyeit. És ez nyilvánvaló egy ilyen agglomerációs, vagy egy ilyen üdülővezeti léttel nagyon jól lehet kombinálni. Amit mi látunk, hogy alapvetően, amikor a háztartásoknak van elkölthető jövedelme, van egy jövő iránti bizalmuk, és nyilván a magasabb jövedelmi szegmensekben ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül az elsődleges lakhatási cél az, ami az ingatlan vásárlást motiválja. Ez felszúszhatja ezeknek az üdülő területeknek a piacát. Amikor ebben van egy kis bizonytalanság, lassul a piac, akkor jellemzően ezek azok a piacok, tehát hasonlóan ahhoz egyébként, hogy a település hierarchián is, hogy megyünk egyre lejjebb, a kisebb települések, azok nagyjából ugyanígy mozognak, hogy amikor jó a piac, amikor van egy kiáramlás mondjuk egy nagyvárosi centrumból az agglomeráció irányába, akkor nagyon hirtelen elkezdenek erőteljesen emelkedni az árak. Amikor van egy kis megtorpanás, akkor ez az ármozgás, ez lecsökken. Ez nem feltétlenül jelenti azt egyébként, hogy elfordulnak a vevők ettől a piactól, de nyilvánvalóan egy másabb réteg az, aki ma keresgél, és nyilván mindig vannak olyanok, akik azt várják, hogy valamilyen irányban csökkenjenek az árak, mert akkor tudnának ők belépni egy jó időpontban. Most én azt látom, hogy volt egy nagyon erőteljes felfutás, azért a tavalyi év a balatoni ingatlan piacon egy közel 30%-os átlagárnövekedést hozott, ez nyilván nem volt fenntartható. Én a mostani enyhe csökkenést azt igazából egy korrekciónak gondolom, és nem érzem azt, hogy itt most valami hatalmas trendforduló történne, mondjuk a vízállás miatt. Nyilván, hogyha ezek a vízügyi kérdések tartósan fennmaradnak, és itt megint talán érdemes egy kicsit a Velencei tót megemlíteni, bár ott is azt gondolom, hogy valamiféle megoldás biztos, hogy lesz. A Velencei tó az nem elsődlegesen üdülővezetként működik, hanem az a Székesfehérvár és a budapesti agglomerációnak a része.
2: Azt javaslom, hogy ennek a részletezését a 7:30-as hírek után folytassuk, jó, mert teljesen kifutottunk az időből. Akkor újra beszélünk, és akkor marad idő a Velencei tóra is. Soki Tóth Gábor Csabával, az Otthoncentrum elemzési vezetőivel beszélgettünk.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten.
4: Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
5: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tér utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tér utcába kanyarodni. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak vízvezeték javítás miatt. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 23. kerületben a Tarcsai utcában a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövid szakaszon csatornaépítés miatt. Németh Luca, BKK Info.
6: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-242-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7:08, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket, például az oroszok és a németek közötti egyre feszültebb politikai helyzetről, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
6: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bezárják a Goethe Intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, miután a német hatóságok úgy döntöttek, bezárják a berlini orosz ház működését. Ezt Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter jelentette be.
8: A lépés az Oroszország és Németország közötti diplomáciai konfliktus eszkalálódását jelzi. A németek szerint ugyanis Oroszország megbízásából kísérelhettek meg egy meghiúsult támadást a lipcsei repülőtéren egy robbanószerrel felszerelt drónnal augusztusban. Vladimir Putyin orosz elnök súlyos hibának nevezte, hogy Németország hozzájuk kötötte a lipcsei esetet.
2: Meghiúsított egy terrortámadást két ukrán titkosszolgálat, amelyet az orosz hírszerzés szervezett.
8: Nem sokkal ezután lövöldözés alakult ki az ukrán hírszerzési szolgálatok között. Kijevben egy utcát lezártak. Az eseményekben 3 ember megsebesült.
2: Hírek itthonról. Az idei szüreti szezon már augusztus elején megkezdődött, és bár a minőség jó, a mennyiség elmarad a szokásostól, derült ki a GKI elemzéséből.
8: Az OK 2-s, a nyári aszály és az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt, és amely már az összes hazai borrégióban megjelent. A tartós szárazság 2-s hatást hozott. A gombás növénybetegségek alig jelentek meg, ugyanakkor a Balaton környékén és több dombvidéki borvidéken szarvasok és vaddisznók tömegesen jelentek meg az ültetvényeken, komoly pusztítást végezve. 20 évvel ezelőtt az egyfőre jutó éves borfogyasztás még 30 liter felett volt, mára közel 18 literre esett vissza. A Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint az olcsó tömegborokon alapuló exportmodell a klímaváltozás és a fogyasztói igények átalakulása miatt egyre kevésbé fenntartható idehaza.
6: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenéssel zárt, a részvénypiac forgalma 34 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.
8: A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent. Az OTP 6.1%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 6.1%-kal 2.562 forintra gyengült. A Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
2: az európai tőzsdék enyhén estek.
8: Londonban a FTSE 3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC 2%-kal esett, Milánó és Madrid 2%-kal gyengült.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
8: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató szintén 0,5%-kal erősödött, a Nasdaq Composite 0,4%-ot emelkedett.
2: Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át Londonba, Észak-Amerikából a Hollandi Egybank, a feszült geopolitikai helyzetre hivatkozva, írja a BBC.
8: 86 tonna aranyat vittek ki az Egyesült Államokból és Kanadából, a szállítás több hónapot vett igénybe. Az aranyat jelenleg a Bank of England őrzi. A holland jegybank elnöke szerint a lépésre szükség van az ellenálló képességük és a felkészültség megerősítéséhez.
2: Az arany jelenleg 4471 dolláron, továbbra is 90 dollár fölött a két fő kőolaj típus, 90 dollár 28 cent az amerikai könnyolaj, míg a Brentet 94 dollár 67 centtel jegyzik. Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a japán index most éppen mínuszban, ez egy 3%-os csökkenésnek felel meg. Hongkongban a Hang Seng szintén 3%-kal megy lefelé, Shanghai 1%-del csökken, Dél-Korea 2%-del, az indiai tőzsde 2%-os pluszban, a szingapúri 1%-os erősödésben. Jó nagyot erősödött a japán jen az amerikai dollárral szemben, véhetően beavatkozott a japán jegybank, most 157,64 a dollár japán jennel szembeni árfolyama.
4: Időjárás jelentés.
8: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
1: Folytatjuk Sókitót Gábor Csabával, az Otthon elemzési vezetőjével, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével, és ott hagytuk abba, hogy a vízpartok ingatlanjairól beszéltünk. A Balatont szóba hoztuk, de a Velencei tóba csak belekezdtünk, és akkor a Velencei tóval folytatnánk, mert hogy valóban az volt az ember érzése, hogy a Velencei tó és Fehérvár környéke átalakult egyfajta kis túlzása a budapesti agglomerációvá, de hát azért a Velencei tó, mint természeti érték, azért gondolom az is sokat nyomhat a talatban, hogyha valaki ott vett ingatlant. Ez most nagyon-nagyon erodálódott, vagy azért nincs akkora baj az ingatlan piacon?
2: Ahogy beszéltük is, tehát a vízpartokon látunk most egy erős alkupozíció növekedést a vevők részéről. Csak érdekességképpen visszacsatolnék, ugye a beszélgetésünk legelején említettem, hogy a földrajzi elhelyezkedés, település méret az mennyiben befolyásolja az árazást is, és nyilván az alku folyamatokat is. Tehát tulajdonképpen, hogyha ugyanazokat a típusú termékeket nézzük, például a hagyományos téglaépítésű társasházi lakást, akkor azt látjuk, hogy a Budapest külső kerületeiben volt a legkisebb az alkunak a mértéke, ami egy ilyen 5% körüli volt. Ahogy megyünk vidék irányába, a nagyvárosokban 6%-ot meghaladó volt, és a vízparti települések, ebben benne van a Velencei tó és a Balaton is, illetve a Tisza tót szoktuk még külön figyelni, átlagosan 9,4%, de ezen belül is számít az, hogy például Siófokon vagyunk, vagy pedig egy kisebb balatonparti településen, vagy a Velencei tónál. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen szempontból a méret is számít, illetve a szülő övezetek között is van egy ilyen hierarchia. A Velencei tónál tulajdonképpen az ad egyfajta stabilitást, hogy nem csupán egy nyaraló övezetnek tekintik a vásárlók, hanem nagyon sokan valóban letelepedési szándékkal lakás számára keresnek ingatlan, és a legtöbb a piacon lévő ingatlan az évtizedek folyamán átalakult, tehát amely adott esetben eredetileg nyaralónak, nyaraló használatra építették elsődlegesen, ezek is téliesítésre kerültek, kibővítésre kerültek, átépítésre kerültek. Tehát van egy folyamatos átstruktúrálódás. Nyilván a települések önkormányzata az, aki ezt tudja szabályozni, tehát hogy az övezeti besorolással hogyan engedik meg azt, hogy akár a léptékben mi történhet, illetve milyen funkciók jöhetnek létre. Nyilvánvalóan a lakástámogatása, kedvezményes hitelek azok a lakóingatlanokra vonatkoztak, de alapvetően a Velencei tó egyértelműen ma már ennek az urbanizált övezetnek Budapest és Székesfehérvár között egy nagyon fontos része, elsősorban mint lakóövezet, mint agglomerációs lakóhely, és nyilván ez is egyfajta stabilitást ad a piacon. Az nyilván nem jelenti azt, hogy az ingatlanok azért nagyon sokfélék, nagyon nagy a szórás adott esetben, tehát én amikor ilyen átlagokról beszélek, azért ettől lehetnek kiugróan eltérő példák és mozgások. Viszont az időben összehasonlítás, ma mégiscsak azt látjuk, hogy ezeket a trendeket akkor látjuk, hogyha valahogy egyszerűsítjük ezt a halmazt, és nyilván statisztikai módszerekkel lehet még finomabban játszani, és talán előrejelzésben is, vagy az értékbecslési modellezésben gondolkodni, de alapvetően a mindennapi életben azért azt látjuk, hogy a kereslet kínálat, és hogy a keresleten belül milyen célcsoportok azok, akik mozdulnak egy-egy régió irányába, ez befolyásolja azt, aztán a végső soron, amikor létrejönnek tranzakciók, akkor milyen állni érvényre.
1: Említette az önkormányzatokat, az övezeti besorolást. Még jó egy éve, de lehet, hogy van már két éve is, foglalkoztunk az úgynevezett zárt kerti ingatlanokkal, amelyek a nevükkel ellentétben néhol, főleg az elővárosi környezetben, vagy éppen tanyavilágban már átalakultak, nem hivatalosan lakóingatlanokká néhol, és ezeknek a jogi tisztázása azt hiszem folyamatban van. Egyrészt ebben történt-e előrelépés, másrészt ez az ingatlanpiac mennyire mozdulhat meg, hogyha valóban minden törvényes lesz ezzel kapcsolatban? Magyarán, hogy az zártkerti ingatlan végül tényleg lakóövezetté válik, nem mellesleg ugye ott még infrastruktúrális fejlesztés is el kéne sokszor.
2: Hát igazából ez egy kicsit túlzás, amikor azt mondjuk, hogy néhol, mert ez egy nagyon általános probléma. Tehát gyakorlatilag minden vidéki város érintett, de nem csak a nagyvárosok, ez a kisebb településeken is gondot okoz. Itt az agglomerációs térben nagyon sok olyan város van, ahol jelentős számarányú népesség állandó jelleggel lakik ezekben az egykori mezőgazdasági területekre. Ugye ezeknek a története az oda megy vissza, hogy ezek a birtoktestek, ezek az elmúlt mondjuk így 100 év alatt, de leginkább azért a második világháborút követő időszakban elaprózódtak, és valóban hobbi célú kertészkedési területként működtek egy jó ideig. Mellettük pedig ugye a állami gazdaságok termelő szövetkezetek birtokolták a területet. Aztán utána volt a rendszerváltás, ami után gyakorlatilag ezek a TSZ-ek is feldarabolódtak nagyon sok esetben, nem ment tovább, vagy átalakult a működésmód, és ott is bizonyos területeket az eredeti TSZ tulajdonosok ugye megigényelték, aztán ezt vagy azonnal tovább adták a piacon, vagy pedig ezek is bekerültek ebbe a, hát mondjuk így zárt kerti övezeti kör. Ugye ez is nagyon sokféle, hogy mi volt eredetileg, ugye egy csomó szőlőskert is van, az is egy nagy kérdés, hogy ezeknek egyébként, hogy mondjam, ez az eredeti gazdálkodási célú használata, ez mennyiben fenntartható a jövő szempontjából, különösen, hogyha látjuk azt, hogy mekkorák ezek a birtoktestek, és hogy mennyire lehet valóban ezen valamiféle háztáji gazdálkodást folytatni. De a másik dolog, ami talán sokkal jelentősebb, ezt az átalakulást valóban az mozgatja, hogy ezek az ingatlanok jóval olcsóbbak, mint a ugyanannak a településnek, mondjuk a belterületén lévő lakóövezeti területek. És ezt az árkülönbséget nyilvánvalóan az is okozza, hogy nem annyira jó megközelíthetőek, ugye a mezőgazdasági célú, illetve a kertészkedési, hobbikert célú használat az egy sokkal alacsonyabb szintű műszaki kiszolgálást igényel, tehát a legtöbb helyen ugye még talán víz sincs, elektromos áramot azért általában sok helyre bevezettek, és hát az utaknak az állapota és keresztmetszete az meg messze nem biztosítja azt a komfortot, ami egyrészt ezeknek a területeknek a megközelítése igényelni, amennyiben ezek mondjuk lakóterületén funkcionálnak, és hát azért van egy városüzemeltetési szempontrendszer is. Tehát itt az átalakulás az szóban nagyon könnyen elmondható, mert tulajdonképpen ezeknek a telek tulajdonosoknak össze kéne fogni, valamennyi tőkét arra rá kéne fordítani, hogy a szabályozás révén létrejöjjön a területüknek az áttervezésével egy olyan telekrendszer, ami már alkalmas arra, hogy adott esetben lakóépületeket fogadjon, és bizony a saját területük rovására a közterületekre is át kéne adni földterületet. Ez a része is elég bonyolult, de ami ezután következik, hogy itt csatornázni kéne, vízvezetékhálózatot fejleszteni, és a közterületet, közvilágítást, csapadékvízelvezetést, stb. Ez már egy olyan tőkeigény, ami a legtöbb ilyen tulajdonosnak meghaladja a lehetőségét. Ennek ellenére vannak példák a fővárosi agglomerációban, az elmúlt 20-30 év alatt, ugye létrejöttek olyan egyesületek, ezeknek a tulajdonosoknak az érdekeit képviselve, akik legalább ezeket a szabályozási lépéseket már el tudták indítani, és erőteljesen tudtak lobbizni az önkormányzatnál, hogy bizonyos fejlesztési forrásokat az ő területüknek legalább egy főútvonalnak a kialakításával biztosítják. Ugye most is lehet olvasni a hírekben, hogy megjelentek különböző előtanulmányok bizonyos településekre vonatkozóan, és akkor ebből ilyen félelemérzet is van, hogy akkor itt a fejünk fölött akarnak dönteni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, amire nyilván kell egy szabályozási válasz. Ugyanakkor az érintett tulajdonosoknak is kell egyfajta belátás, hogy ha előre akarnak lépni, akkor nekik is ehhez hozzá kell járulnia, hiszen itt egy nagyon komoly értéknövekedés is bekövetkezik. Tehát abban a pillanatban, hogy ez a terület egy teljes értékű lakóterületté válik, akkor gyakorlatilag az az árkülönbség az jó részt megszűnik, ami most jelen pillanatban a lakóterület és az ilyen jellegű zárt kerti vagy volt zárt kerti ingatlanok között van.
1: Végezetül nagyjából most egy éves az otthonteremtési támogatás, tehát ez a kedvezményes 3%-os kamatozású hitel. Az ilyen jellegű állami programokat vajon mennyire kéne abban az értelemben átgondolni, hogy persze jó, hogyha alacsonyabb kamatozással tudnak emberek hitelt felvenni, de erre ilyenkor az ingatlan piac, vagy az ingatlan fejlesztők nem ülnek rá abban az értelemben, hogy ezeket automatikusan beépítik az áraikba, és tulajdonképpen csak az ingatlanok végső árát növelik a kedvezmények figyelembevételével?
2: Hát alapvetően ugye az állami lakáspolitika az egy nagyon összetett rendszer, és hogyha kizárólag csak a fogyasztás, a vásárlás oldalán jelenik meg valamiféle kedvezmény vagy támogatás, az a tapasztalat itt az elmúlt 11-néhány éves mutatta, ez nagyon gyorsan felszívódik. Tehát gyakorlatilag ugye megjelenik egy általános támogatás, ami tulajdonképpen beindítja ezt a mechanizmust, mivel a fejlesztők nem tudnak olyan gyorsan új terméket hozni a piacra. Egy lakásépítési projekt az 2-3 éves átutással megy, de gyakorlatilag, hogyha nem teremtünk egy nagyon stabil gazdasági környezetet, és inkább azt mondanám, hogy szabályozási környezetet, amiben ezek a szereplők hosszabb távon tudnak előre gondolkozni, és tervezni, és optimalizálni, akkor nyilvánvalóan az fog történni, hogy érzékelik azt, hogy megjelenik egy csomó vevő a piacon, és verseny alakul ki az elérhető termékekért, és nyilván az elérhető termékben beletartozik az is, ami most még csak a tervasztalon van, de már van építési engedélye, lehet számolni vele, hogy akkor egy-két éven belül a beköltözhető lakás lesz. Amit én problémának látok, hogy egyrészt a teleggazdálkodás, tehát ez a fajta önkormányzati előre gondolkodás, és valamilyen módon a telek tulajdonosoknakkal is valamiféle partnerségben való gondolkodás, ez is egy fontos elem, amit kell, tehát hogy nyilván a kínálati oldalon is meg kell nézni, hogy miből lesz a lakás, mik azok az elemek, telek, finanszírozás, szabályozási környezet, ezekben milyen lehetőségek vannak, hogy tudjuk serkenteni azt, hogy legyen minél több. Másrészt van egy csomó üres lakás is, tehát nyilván a szabályozónak azzal is foglalkoznia kell, hogy a nem lakás céljára használt lakások, az üresen tartott lakások, azok valahogy a tulajdonosoknak az érdekei abban az irányba mozduljanak, hogy ezt hozzák be a piacra. Tehát amikor én egy keresletet élénkítek, akkor ezzel párhuzamosan meg kell próbálnom a kínálati oldalt is. És nyilván itt a célzottság is egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy most elindult egy olyan folyamat makró szinten, ami például a kamatszintnek a csökkentését lehetővé teszi, tehát nagyon jó lenne, hogyha eljutnánk arra a szintre, hogy az európai, az eurót használó országokban ez a 3%, ez nem egy csoda. Tehát ez nálunk csoda azért, mert az alapkamat az ott van, ahol van, és ahhoz képest valóban a 3% az egy nagyon jó ajánlat. És nyilvánvalóan az is van, hogy mivel ez egy politikai ajánlat, ezért mindig mindig érzi az ember, hogy ez most van, lehet, hogy holnap nem lesz, tehát akkor van egy ilyen extra motiváció is, hogy vegyem igénybe, hiszen most adják, akkor most kell vele élni. És ennek is az a hatás, hogy hirtelen rá mozdul a piacra egy szomó kereslet, amit a piac nem tud felszívni, és nagyon hamar ennek a pozitív hatása, ami valóban a megfizethetőséget segíteni, ez elillan. És különösen láttuk ezt, hogy a budapesti lakáspiacon, a nagyvárosi lakáspiacon, talán még a falusi csok, ahol ugye olyan jellegű célzás volt, hogy olyan kisebb települések, amelyek egyébként fogyónépességgel rendelkeznek, ott talán ez egy kicsit tartósabban tudott hatást kifejteni.
1: Sókitót Gábor Csabát, az Otthoncentrum elemzési vezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
0: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.

0: Aznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
5: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban és a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Ilinyi József utcánál a belső sávban. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávon halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától megváltozott a forgalmi rend a Tél utcánál. Megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ma 9 és 14 óra között csatorna karbantartás miatt. Sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton a Szarvascsárda térnél ma 8 és 17 óra között karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Németh Luca, BKK Info.
5: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: 8 perccel múlt 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
5: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 20 millió gyerek vált szexuális bántalmazás áldozatává digitális platformokon egyetlen év alatt, mindenről az UNICEF számolt be.
10: A felmérésben résztvevő országokban körülbelül 15 millió gyermek került kapcsolatban nem kívánt szexuális tartalommal. 9 milliót kényszerítettek szexuális tartalmú beszélgetésekre vagy képek megosztására. 4 millióról pedig beleegyezésük nélkül osztottak meg szexuális képeket. A szexuális visszaélések közel 60%-a a közösségi média platformokon történt. Elsősorban a Facebookon, a WhatsAppon, az Instagramon, a Snapchaten és a TikTokon, míg 14%-át online játékok során tapasztalták a gyerekek. A kutatás szerint a gyermekeket érintő online szexuális visszaélések kevesebb, mint 1%-át jelentették a rendőrségnek, szociális munkásnak vagy segélyvonalon. 1,1 millió gyermek számolt be arról, hogy mesterséges intelligencia által generált szexuális tartalmú képek vagy videók keletkeztek róluk.
9: Bezárják a Goethe Intézet moszkvai, szentpétervári és jekaterinburgi kirendeltségét, miután a német hatóságok úgy döntöttek, bezárják a berlini oroszház működését, jelentette be Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter.
10: A lépés az Oroszország és Németország közötti diplomáciai

0: konfliktus eszkalálódását jelzi. A németek szerint ugyanis Oroszország megbízásából kísérelhettek meg egy meghiúsult támadást a lipcsei repülőtéren egy robbanó szerrel felszerelt drónnal augusztusban. Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos hibának nevezte, hogy Németország hozzájuk kötötte a lipcsei esetet.
1: Meghiúsított egy terrortámadást két ukrán titkosszolgálat, amelyet az orosz hírszerzés szervezett.
0: Nem sokkal ezután lövöldözés alakult ki az ukrán hírszerzési szolgálatok között, Kijevben egy utcát lezártak. Az eseményekben 3 ember megsebesült.
1: Egy Oroszország és Ukrajna között elért béke megállapodás esetén akarná legközelebb találkozni az orosz elnökkel az amerikai elnök.
0: Donald Trump utalt arra is, hogy mind az ukrán, mind az orosz államfővel kapcsolatban van, és a jelenleg látható eszkaláció ellenére gyorsan lezárhatónak tartja a háborút. Elmondta azt is, hogy tudomása van az Ukrajnából származó erőszakos sorozások gyakorlatát bemutató videókról. Majd hozzátette, hogy céljait az iráni konfliktusban nem befolyásolja a közelgő amerikai kongresszusi választás.
1: Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés Kegyelmi Botrányt Vizsgáló Bizottságának 10-es elnöke.
0: Sumer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor Palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Sumer Orsolyát hallják.
2: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
1: A kerületenkénti változó szabályozások helyett egységes fővárosi rendelet megalkotását és kvótarendszer bevezetését javasolják az Airbnb szállásadók szervezetei.
0: Az eddigi turisztikai célú lakáskiadási engedélyek moratóriuma az év végén lejár, ennek egyéves meghosszabbítását kérik. Javaslataikat kedden küldték el az új turizmus irányításnak és a közlekedési és beruházási minisztériumnak. Sumicki Balást, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét hallják.
3: Ha van egy kvótarendszer, amire mi tettünk egy javaslatot, mondjuk egész Budapestre, mennyi és milyen ágyszámot szeretnének a különböző szálláshely típusoknál, tehát mennyi hotel, mennyi magánszálláshely, mennyi hostel, mennyi panzió lehet, és hogyha eléri ezt a kvótaszámot, akkor nem adnak ki engedélyt, tehát kvázi van egy moratórium, még hogyha a piaci folyamatok által az adott kerületben, akkor meg adnak ki tisztán, átlátható módon újabb engedélyt szálláshely nyitásra. Szabályozni lehet a kapacitások maximumát. Másrészt nem lehetetleníti el a már a piacon működő tisztességes házigazdákat.
1: Érdemi hatással volt az albérletpiacra azoknak a kerületeknek a döntése, ahol szigorították a rövidtávú lakáskiadást.
0: Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Terézvárosban a teljes tiltás után 30%-kal bővült az albérletkínálat. A változás különösen ott lehet látványos, ahol korábban sok lakást használtak rövidtávú szálláshelyként. Balogh Lászlót hallják.
4: A 6. kerületben 30%-kal nőtt a kínálat a kiadó lakások esetében tavalyhoz képest, és most idén augusztusban, tavaly augusztushoz képest 10.000 forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak 300.000 forintról 290.000-re, miközben a többi budapesti belvárosi kerületben folyamatos volt a bérleti díjak emelkedése, szinte kivétel nélkül emelkedtek a többi kerületben az albérletárak.
1: Nem kötelezhetik a Google-t, hogy feldarabolja online hirdetés technológiai üzletágát egy szövetségi bíró döntése alapján.
0: Ez hatalmas győzelem és egyben haladék a tech-óriásnak, amelyet tavaly áprilisban bűnösnek találtak az amerikai trösztellenes törvények megsértésében, mondván visszaélt az online hirdetési piacon betöltött domináns helyzetével. Virginia államszövetségi bírája kijelentette, hogy a Google monopol helyzetet alakított ki az online hirdetések értékesítésének piacán. Ugyanakkor elutasította a kormány javaslatát, amely a vállalat felosztását célozta. Helyette viselkedésbeli korrekciós intézkedés intézkedéseket kell végrehajtani a Google hirdetési üzletágában. A teljes ítéletet 2 hét múlva hozzák nyilvánosságra.
5: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenéssel zárt, a részvénypiac forgalma 34 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 6%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 6%-kal 2.562 forintra gyengült. A Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
1: Enyhén estek az európai tőzsdék.
0: Londonban a FTSE 3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC-on 2%-kal esett, Milánó és Madrid 2%-kal gyengült.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató szintén 0,5%-kal erősödött, a Nasdaq kompozit 4%-ot emelkedett.
1: A devizapiacon az euróért jelenleg 367 forint 30 félért kell adni, a dollár árfolyama 316,70, a svájci franki 390 forint 40 fillérem, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1598-as szinten jár. A belpolitikával kapcsolatban délután nagy bejelentések várhatók, mert hogy kormányszóvivői tájékoztató lesz, méghozzá délután 3 órától, amelyen most Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz majd. Rengeteg gazdasági kérdés és környezetvédelmi intézkedés is előtérbe kerülhet majd, legalábbis az előzetes tegnap tárgyalt napirendi pontok alapján.
5: Időjárás jelentés.
0: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
5: Sporthírek a 94.2.
1: A magyar válogatott Callum Stiles bombagóljának köszönhetően a West Bromwich Albion 1-1-es döntetlent játszott a vendég Charlton Athletic csapatával az angol labdarúgó bajnokság másodosztályában. A Birminghami együttesben kezdőként pályára lépő Stiles az 59. percben szerzett vezetést úgy, hogy egy jobboldali szögletet kifejtettek a védők, ő pedig egyenlítés után nagy erővel a keresztléc alá lőtt. A rivális 10 perccel később egyenlítve pontot mentett, Stiles ugyanakkor végigjátszotta az összecsapást. A West Bromwich Albion 4 kör után 7 pontjával a 7. helyen áll a tabellán. A US Open-en Marozsán Fábián 3 játszmás vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így férfi egyesben nem maradt már magyar játékos versenyben. A válogatott Palasics Kristóf 18 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 31-18-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német férfi kézilabda bajnokság tegnapi játéknapján. A kapus 57,5 percet töltött a pályán és 51%-os hatékonysággal védett. A német női élvonalban Farkas Johanna 9 gólja és Suba Sára 3 védése ellenére a Metzingen 40-28-ra kikapott a Blomberg Lippe otthonában. Albeck Anna 7, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra 2 góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája címvédő Metz 31-22-es hazai győzelméhez a Plan de Cuquet ellen a francia női bajnokságban.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 00:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Magyarország kész tárgyalni Horvátország alatt több mint 1 évtizede húzódó feszültséget okozó MOL-INA energetikai vitáról, hogy lezárják a konfliktust és új fejezetet nyissanak a két ország kapcsolatában. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy Budapest nyitott a tárgyalásokra. Andrej Plenković horvát kormányfő szintén úgy véli, hogy a rendezetlen viszony régóta hátráltatja a két oldalú kapcsolatokat, amelyeknek a gazdasági lehetőségeket tekintve jó jóval magasabb szinten kellene állniuk. Péri Nagykata a vita hátteréről és a megoldási lehetőségekről kérdezte Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT részvényelemzőjét.
6: A magyar kormányfő a minap jelentette be, hogy a MOL és az INA kapcsolatát szeretné most már valamilyen nyugvópontra helyezni. Ez azt jelenti, hogy tárgyalásokat kezdeményez, ez majd kiderül a horvát féllel. Ugye maga a történet 2009-re nyúlik vissza, a MOL INA vásárlásáról van szó. Ezután kezdődött egy jogi procedúra, aminek a végeredménye az lett, hogy Szalander 10 millió dolláros megvesztegetéssel vádolva 6 év börtönbüntetésre kapott, amit, ha jól tudom, tölt is, és hát a MOL vezérigazgatóját, elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsoltot is elítélték ebben az ügyben. Ha ezt az előéletet ismerjük, miért van arra szükség az energetikai rendszerünket tekintve, hogy ezt a konfliktust rendezzük?
7: Bevallom őszintén, én nem láttuk a horvátok fejébe, hogy ők miért hajszolják továbbra is ezt az ügyet, mert ugye ezt nemzetközi bíróság elkaszált ezt a dolgot, tehát úgy ítélték, hogy a Horvátország nem tudta megfelelően bizonyítani, hogy itt valóban korrupció, vagyis megvesztegetés történt. Ilyen szinten elhalt a dolog, és csak egy horvát ítélet van Hernádi Zsolttal szemben. Alapvetően függünk tőlük ugye a gázbehozataltól, meg az olajbehozataltól, mert hogyha diverzifikálni szeretnénk az olajbehozatalunkat, ugye akkor az Adriai tenger felől tudjuk a Janaf olajvezetéken, valamint hogyha a gáz esetében is diverzifikálni szeretnénk LNG-ben, akkor is növelni kéne a Horvátország felüli importkapacitásokat, és ehhez ugye mind a két esethez valamilyen szinten kell a horvátoknak a jó szándéka. Újra meg újra fellángol ez a dolog, hogy akkor visszavásárolnák az INA-t, vagy nem vásárolnák vissza az INA-t, ugye ez ment 2016 és 21 között, végül ugye a MOL keveselt az árat, nem sikerült zűlőre jutni, és így 2021 végén ugye az INA egy időre felhagyott a dologgal. Most alapvetően megint egy politikai termékként visszajött azzal, hogy visszavásárolja, de ezt nem tudom, hogy mennyire kell komolyan venni részükről.
6: Milyen most az INA-nak a tulajdonosi struktúrája?
7: MOL-nak 49%-os tulajdoni részesedése van az INA-ban, valamint megszerezte az irányítási jogokat abban a 2009-es esetben, amikor ugye a shareholder agreementet átírták Jószanderrel, és beleegyezett, ugye, hogy a MOL megkapja az irányító jogokat ugye a horvát államtól.
6: Mennyire ragaszkodhat a MOL ehhez a területhez, mármint az INA-hoz? Hát persze minden ilyen cég, mint a MOL, expanziónak növekszik.
7: Hát ugye annak idején a MOL ugye azért két lépcsőbe vásárolta fel az INA-t, és akkor ez egy jóval több, mint 1 milliárd USA dollárt ugye beletett a dologba, tehát azóta biztos, hogy másfél milliárd USA dollár fölötti befektetése van. Nyilván nem szeretné sokkal alacsonyabb áron eladni. Pár éve, amikor még ment ez a dolog, az volt a plegyka, hogy a horvát állam valami 1 milliárd USA dollár alatti árat adott volna. Nekik a MOL meg valami másfél milliárdot várt volna el, amiért szívesen eladta. Komoly pénz MOL szintjén is.
6: Hogy látod, hogy ez a konfliktus, ha ez annak nevezhető, vagy ez a vita, ez politikai szinten oldódhatna meg legegyszerűbben, vagy üzleti szinten?
7: Én úgy gondolom, politikai szinten ebbe bele kellene nyugodni a horvátoknak, hogy annak idején ezt a MOL felvásárolta, tehát más országok olajcégeivel is megtörtént, ugye a románokét, ugye az ÖMV vásárolta, rólta fel, és teljesen normálisan mennek a dolgok, normálisan beruház az ÖMV az országban. Ugye a MOL is nyilván van egy-két költséghatékonyság javítás, ami ugye azzal járt, hogy sokkal több kollega volt ott, mint amire a MOL-nak szüksége volt, ez egy létszámleépítés volt, bezárta a sisaki finomítót, ami túlkapacitás volt, viszont ugye épített jelenleg 700 millió USA dollárére egy kokszolót is, ami nagyban javítani fogja a riekai finomítónak a dízel kihozatalát, ami a mostani időkben eléggé fontos lehet. Ilyen részről én úgy gondolom, hogy a MOL elég sok mindent megtett. Én úgy gondolom, politikai oldalról kell rendezni, mert üzleti oldalról normálisan mennek a dolgok.
6: Politikai rendezésnek lehet olyan ára, hogy esetleg a vezetés is változik a MOL-nál?
7: Nézd, egyik oldalról, ugye, hogyha most megnézi az ember, ugye mindkét felső vezető, tehát Hernádi Zsolt, meg Molnár József is a nyugdíjas kort közelítik, tehát én vélelmezném, hogy egy-két éven belül így is úgy is lecserélésre fog kerülni a MOL-nak a menedzsmentje.
1: Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT részvényelemzőit hallották.
5: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Az előbb találgattuk, hogy vajon a horvátok mit látnak a MOL-INA konfliktusban, de így nagyjából másfél évtized távlatából egyébként mi hozhatnál a nyugvó pontot horvát részről? Kérdezem Kalap és Rókust, a bank.hu horvátországi szakértőjét. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Most szóval, ami a horvát felet illeti, az egész INA-MOL dolog az arról szól, hogy a horvátok azok úgy érzik, hogy miután elveszítették az INA feletti irányítás jogát, hogy ezzel az országnak az energetikai biztonságát is, vagy is veszélyezteti ez az egész helyzet. Amit nyilván volt már szó róla, hogy a jelenlegi helyzet, a kirakót, az az, hogy a MOL az a részvényeknek a 49,1%-át, a horvát állam pedig 44,8%-át birtokolja azzal, hogy a fennmaradó 6,1%-ot azt a magán és kisbefektetés, illetve az alapok tartják. Az érdekesség a dolognak az az, hogy körülbelül 1,9% részvényről Széki se tudja, hogy kinek a birtokában van. Na most, a horvátok azok tulajdonképpen ezen dolgoztak az elmúlt 10 évben, hogy valamilyen módon visszaszerezzék az irányítás jogát. Itt nem erről volt szó, hogy átvegyék az imán a MOL által tartott egész tomagot, hanem csak ennek bizonyos részét.
1: De nem elégedettek egyébként a horvátok azzal, ahogy a MOL intézi az ügyeket? Tehát több beruházást látnának?
8: Tulajdonképpen igenis, meg nem is. Az egésznek a veleje az az, hogy a kormánynak nincs ráhatása az INA ügyeire. Ugye? Szóval, hogyha bármilyen válság van, a kormány nem tud az INA-n át bármit csinálni a piacra. Ugye ez itt az egésznek a, hogy hívják, a fokális pontja, ugye? És az évek folyamán itt sok minden volt, ugye? Beleértve ezt a nagyon érdekes a bírósági ügyét, az eljárásokat is. De tulajdonképpen én arra hívnám fel a figyelmet, hogy időközben a horvát részről volt kettő nagyon érdekes ötlet. Az egyik ötlet az volt, hogy a MOL az INA-ba tartott részvényeknek a körülbelül az 5%-át átváltaná a Janapnak a 30%-ára. Ezzel akkor a horvát kormány az visszaszerezni az irányítás jogát az INA felett, a MOL pedig a részesedést kapna a Janapban, amit különben szeretne nagyon.
1: A Janaf, csak már ugye nem mindenki van, nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, az a cég, amely
8: a
1: vezetéket igen, afelől diszponál, és hát ugye volt vita a két ország között, persze mondjuk az előző kormányzat alatt, hogy vajon a horvátok mennyire elkötelezettek a vezetékfejlesztésben, nem kéne túl sokat azért, hogy Magyarország délről és az Adriáról is kaphasson kőolajat. Ez ügyben is elő kéne mozdulni? Tehát, hogy ebben is kéne valami egyességet kötni?
8: Szerintem ez már lezárult azzal, hogy a Janap és a MOL az megkötötte ezt a legutóbbi ízét. Tehát ezért is ez a 2 millió tonna évente. Ez egy egészen fix dolog. Azt hiszem, vagy az év elején, vagy kötötték meg. Ugye, szerintem témapult ez az egész vita, hogy most drágán számolják-e föl a szállítást vagy sem. És miután ez a szerződés ez megkötetett, ez arra utal, hogy a helyzet az normalizálódott ezen a téren, szóval, hogy az eddigi vitás dolgok azok többé nem azok.
1: Így összességében, ha mondjuk részvény megállapodást köthetne, az elegendő lenne vajon a horvát kormány számára, vagy ők mindenképpen szeretnék azt látni, hogy a korrupciós ügynek van következménye Magyarországon is, már amit a horvátok korrupciós ügyként hoztak elő?
8: Szeretnék, csak a gond az abban van, hogy két esetben sem ezek a választott bírósági ízik az eljárások folyamán, két esetben sem sikerült bizonyítani a horvát félnek a korrupciót. Ez a legnagyobb baj, hogy a horvátok szerint korrupció volt, viszont senki más szerint nem volt. Legalábbis, vagy ott ez bizonyítottan nem.
1: Magyarán akkor ez az eset, ez gyakorlatilag ez kikerül a kalapból a horvát és a magyar kormány között.
8: Persze, ez csak így annyira marad a felszínen, hogy itt-ott szóba kerül, hogy akkor Magyarország az kiadja és hírnád itt vagy nem, de tulajdonképpen maguk a horvátok is belátták, hogy itt ezzel semmi sem lehet csinálni. Ugye? Ez támasztja alá az is, hogy a horvát kormány időközben az egy ilyen, hogy is mondjam ezt, egy ilyen új céget hozott játékba, ugye, ami tulajdonképpen ilyen kőolajipari vállalat szerint, de még nem az. Itt arról van szó, hogy a horvátok azok Kazasztánba olajmezőt vettek, ugye, és hogy tudják is, és ennek a kutatását és a hasznosítását ez az új cég fogja végezni. Úgyhogy ez már arra utal, hogy tulajdonképpen ilyen párhuzamos struktúrák, hogy tudják, az alkulnak ki. Ugye? De itt még azt mondanám, hogy volt egy harmadik megoldás is, méghozzá éppen az, hogyha ismerjük a számokat, hogy ez a 49,1, a 44,8, már mint a MOL és a horvát kormány, És a fennmaradó 6,1. Hogyha hozzácsapjuk ezt a 6,1-et a kormány meg 44,8-ához, akkor elérjük az 51,9-et. És ezt azt hiszem 2023-ban ezt még ledegtették, hogy esetleg ezt a 6,1% részvényt ezt államosítanák. És hogy így jutnának vissza az irányítói jogokhoz.
1: Hát ahhoz viszont gondolom én a zsebbe kéne nyúlni és kifizetni a kisbefektetőket.
8: Hát kifizetnék, végül is ez nem olyan nagy, ez egy olyan, most így a hasonlatok is azt mondom, hogy egy 1 milliárd euró majd mondjuk el.
1: Hát meglátjuk, hogy majd hogyan alakul, hogy lesz-e újabb tárgyalás a magyar, illetve a horvát kormányfő között, és Molina ügyben lesz-e elmozdulás. Kalap és Rókussal, a balk.hu horvátországi szakértőivel beszélgettünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
8: Jó napot.
5: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban helyszínelnek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban. Az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre lehet számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
5: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2:09, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebbeket, például újabb büntetőügyek lehetnek jegybanki kérdésben. Az elmúlt órák fejleményei, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
5: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt tesz feljelentést a Magyar Nemzeti Bank 5 jegybanki ingatlan ügyében.
0: A feljelentés alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Ez alapján feltételezik, hogy a jegybankot vagyoni hátrány érte. Mindez a Balatonakaratjai Oktatási és Képzési Központot, a Bölcsvárt, az MNB Budai Központot, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeumot, valamint a Pallas Athéni Konferencia Központot érinti. Az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, ez az eljárás már a nyomozati szakba lépett.
1: 20 millió gyerek vált szexuális bántalmazás áldozatává digitális platformokon egyetlen év alatt, jelentette az UNICEF.
0: A felmérésben résztvevő országokban körülbelül 15 millió gyermek került kapcsolatban nem kívánt szexuális tartalommal. 9 milliót kényszerítettek szexuális tartalmú beszélgetésekre vagy képek megosztására, 4 millióról pedig beleegyezésük nélkül osztottak meg ilyen képeket. A szexuális visszaélések közel 60%-a a közösségi média platformokon történt. Elsősorban a Facebookon, a WhatsAppon, az Instagramon, a Snapchaten és a TikTokon, míg 14%-át online játékok során tapasztalták a gyerekek. A kutatás szerint a gyermekeket érintő online szexuális visszaélések kevesebb, mint 1%-át jelentették a rendőrségnek, szociális munkásnak vagy segélyvonalon. 1,1 millió gyermek számolt be arról, hogy mesterséges intelligencia által generált szexuális tartalmú képek vagy videók keletkeztek róluk.
5: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-os csökkenéssel zárt, a részvénypiac forgalma 34 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 6%-kal 44.380 forintra esett, a Magyar Telekom 6%-kal 2.562 forintra gyengült, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
1: Enyhén estek az európai tőzsdék.
0: Londonban a FTSE 0,3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC 0,2%-kal esett, Milánó és Madrid 0,2%-kal gyengült.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató szintén 0,5%-kal erősödött, a Nasdaq kompozit 0,4%-ot emelkedett.
1: Szinte stagnáltak éves viszonylatban a júliusi turisztikai adatok.
0: A vendégek száma 4%-kal csökkent, de a vendég éjszakáké 3%-kal nőtt. Várhatóan elfogadható évet zár a hazai ágazat. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint erősíteni kell a belföldi destináció menedzsmentet.
10: A desztinációknak kell összefogni, és azoknak a szolgáltatóknak, a szálláshelyeknek, attrakcióknak, vendéglátónak és mindenki másnak, akinek bármilyen köze van a turizmushoz, egy közös termék vagy egy termékvonalat nyújtani majd a turistának. Budapest tekintetében pedig a reptér fejlesztése, a reptérhez való kiutás fejlesztése, a Dunapart, a belső belváros, a vendégútvonalak, a turistaútvonalak, az autózás helyzete, mennyire engedjük az autómentes várost, muszáj lesz sokkal nagyobb fókuszt helyezni az üzleti turizmusra, hiszen az egy nagyobb költési hajlandósággal ideérkező vendégcsoport, és azokat nekünk meg kell célozni, és följebb kell kerülni, és le kell győzni ebbe a konkurenciát.
1: Évek óta nő a vadbalesetek száma idehaza.
0: Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A legtöbb esetben őzzel ütköznek az autósok, de jelentősen nőtt a szarvasokkal történt balesetek száma is. A rádiónk által megkérdezett hivatásos vadász szerint jó, ha van vadriasztó, de nem mindig nyújt 100%-os segítséget. Bertók Ferencet hallják.
11: Én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ba a vad szalad valamitől vagy valami felé, tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét meg a hangját nem hallja meg, én nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit. Erdős területen általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb leszékez az ember. Még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább életeket menthet meg, hogyha az ember normál közlekedik, nem 100-al, 120-al ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
1: Az idei szüreti szezon már augusztus elején megkezdődött, és bár a minőség jobb, a mennyiség elmarad a szokásostól, ez derült ki a GKI elemzéséből.
0: Az ok kettős, a nyári aszály és az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amelyet az amerikai szőlőkamóca terjeszt, és amely már az összes hazai borrégióban megjelent. A tartós szárazság kettős hatást hozott. A gombás növénybetegségek alig jelentek meg, ugyanakkor a Balaton környékén és több dombvidéki borvidéken szarvasok és vaddisznók tömegesen jelentek meg az ültetvényeken, komoly pusztítást végezve. 20 évvel ezelőtt az egyfőre jutó éves borfogyasztás még 30 liter felett volt, mára közel 18 literre esett. tért vissza. A Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint az olcsó tömegborokon alapuló exportmodell a klímaváltozás és a fogyasztói igények átalakulása miatt egyre kevésbé fenntartható idehaza.
5: Időjárás jelentés.
0: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
5: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Tőzsdevilág, világtőzsde. Nemzetközi tőzsdei hírek, trendek, aktualitások. Tőzsdevilág.
1: Átételesen lesz szó a tőzsdékről, mert hogy a tőzsdei árfolyamokra kiváltképp a kőolajpiacára is hat az, ami az elmúlt napokban újra felerősödött az Egyesült Államok és Irán között. Egyfajta néha odacsapunk egymásnak mentalitás, és hát az amerikai elnök Donald Trump gyakorlatilag már nem is tárgyalna Iránnal, sőt, hát újabb meglepetésként olyan Donald Trumposan a hormuzi szorost átnevezni magáról Trump szorosnak, de vajon mennyire szorítja az idő, akár az amerikaiakat, akár az irániakat ebben az ügyben, vagy ez várható még hónapokig? Kérdezem Tarik Messzár közel-kelet szakértőt, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Hát ami biztos az, hogy az Irán elleni háborúban ismét jelentősen nőtt a feszültség. Egy hosszabb nyugalmi időszak után az Egyesült Államok újabb iráni katonai célpontokat támadott meg. Ez főképpen az iráni forradalmi gárda infrastruktúráját és a hormuzi szoros környékét érintette. Nem véletlen, hogy az olajárak egyben emelkedni kezdtek az elmúlt napokban, habár a legfrissebb hírek szerint ma reggel egy nagyon enyhe csökkenés volt tapasztalható, de a lényeg az, hogy a harcok újra kiújultak, és Irán is ugye amerikai támaszpontok ellen indított rakétás drón támadásokat az öböl menti térségben. Tehát az elsősorban Bahreint, Jordániát, Kuwaitot és Irak északi részét érintette. A legnagyobb kockázat akkor mégis azt mondom, hogy a hormuzi szoros, ugye amelyen keresztül a világ olajszállításának egy jelentős része halad át, és a harcok és a hajózás veszélyeztetése azért mindig magában hordozza azt, hogy hajtja az olajárakat felfelé, inflációt, stb. És az IMF-nek a vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez komoly nyomást gyakorol a harmadik világbeli országokra, az olajexportálókra és az olajimportálókra is. Tehát ez a konfliktus, lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen senkinek sem jó, de mégis azt lehet mondani, hogy most az eszkaláció irányába halad.
1: Lehet arról tudni, vagy jött ki bármi információ most arról, hogy az irániak betaláltak a közel-keleti amerikai bázisokon, vagy minden lövedéket elhárítottak?
2: A hírek arról szólnak, hogy a lövedékek nagyon nagy többségét elhárították most. Vannak mindenféle ilyen feltételezések, hogy az amerikaiak tudtak valamit csinálni az iráni rakétákkal, és ezek a rakéták hamarabb felrobbantak, mint kellett volna. Ezeket a híresztéseket nem erősítették meg. A lényeg az, hogy azért kisebb károk keletkeztek, de azért főképpen azt lehet mondani, hogy a hírek arról szólnak, hogy ezeket a rakétákat hol tudták semlegesíteni. Itt Észak-Irakot emelném ki, ugye Erbilt is bombázták az irániak, és az iraki kurd terrorlehajtó egysége, vagy ügynökség közlése szerint 10 robbanóanyaggal megrakott drónt lőttek le Erbil kormányzóság légterében. Azért vannak támadások, és bizonyos időközönként elég sűrűek is ezek, tehát ezeknek az országoknak azért sokat kell tenni azért, hogy semlegesítsék ezeket.
1: Az irániaknál viszont emlékeim szerint ott voltak áldozatok, meg civil sérültek is. Milyen állapotban lehet most vajon az iráni gazdaság? Úgy értem, hogy kibírja azt, hogy egyfajta ilyen néha felforrósodó hidegháborús állapotban van az Egyesült Államokkal szemben, plusz ugye komoly blokkád alatt, vagy tényleg időkérdése az, amiről Donald Trump folyamatosan beszél, hogy előbb-utóbb gazdaságilag kényszerülnek rá a megállapodásra az irániak?
2: Pontosan ezzel kapcsolatban voltak nyilatkozatok az iráni vezetés részéről, és ők azt mondták, hogy a gazdaságok ellenálló, habár sebezhető bizonyos pontokon, de ki tudnak tartani, és ellenállónak bizonyul, idáig is egyébként. Még visszatérve a halottak számára, valóban az elmúlt 3-4 napban többen is életüket vesztették, sőt, civilek is sajnálatos módon többek között egy esküvőt is csapás érte, ahol többen meghaltak. Ugye augusztus 30 és szeptember 2 között 18-an haltak meg Iránban. Ezek egy része egyébként katona volt, de mondom, egy másik részük civil. Tehát az lehet, hogy az Egyesült Államok stratégiai célpontokat támad, de azért a civilek között is vannak áldozatok.
1: Gazdaságilag akkor ezek szerint Irán bírja. Lehet ez akár még rosszabb? Most arra célzok, hogy állítólag az oroszok olyan technológiát készülnek átadni Iránnak, amellyel akár hatékonyabban is támadhatnak, például cirkáló rakétákkal.
2: Így van, ez abszolút a levegőben lóg ez, és elképzelhető, hogy ez meg fog történni, és Irán még hatékonyabb támadásokat tud majd végrehajtani, ez az orosz segítséggel, úgyhogy az Egyesült Államoknak is nagyon kell erre figyelnie. De azért ezt hozzátenném, hogy az USA hadereje vagy hadserege még nem indított olyan teljes körű offenzívákat, tehát ezek mondom csak bizonyos célpontokra korlátozódnak, ez nem lehet azt mondani, hogy teljes háború robban ki, viszont az irániak is nagyobb erővel tudnak majd oda csapni, akkor a válasz is valószínűleg hasonló lesz. Tehát, hogy az adókapok zajlik, de még nem lehet azt mondani, hogy ez egy teljes körű háború. Egyébként itt a nagyon-nagyon friss nyilatkozatok vannak az elmúlt fél napból, és mind a három fél nyilatkozott, tehát az Egyesült Államok ugye, elnöke kijelentette, hogy az Iránnal kiújult harcok nem fognak túl sokáig tartani, de hozzátette Trump, hogy bármikor készen állnak arra, hogy lecsapjanak Iránra. Ez egy nagyon hasonló narratíva van az elmúlt hónapokban. Itt, ami külön érdekes, ezt kiemelném az izraelieknek a hozzáállását, és Benjamin Netanyahu azt nyilatkozta az elmúlt pár órában, hogy az országa Irán kormányának a megdöntésén dolgozik. Tehát itt nagyon lehet érezni a háttérben, hogy van egy ilyen izraeli nyomás, és Izrael addig akar elmenni, amíg ez az iráni rendszer szét nem esik. Tehát, hogy ez egy többszereplős konfliktus. Az irányok egyébként arra figyelmeztettek, hogy az amerikai konfrontáció egy ilyen nagyobb háborúnak az előjátéka. Tehát, hogy ezek a nyilatkozatok nem nagyon változtak, csak most inkább azt mondanám, hogy sokkal nyíltabban kimondják a felek, hogy mit gondolnak és hogyan állnak hozzá a konfliktushoz.
1: A hormuzi szoros úgy, ahogy most járható a hajók számára, vagy továbbra is az a helyzet, hogy alig-alig merészkedik át rajta valaki?
2: Alig-alig merészkedik át valaki, ez inkább megállja a helyét. Egyébként mindig ilyen egymásnak ellentmondott hírek jelennek meg. Nem is lehet nagyon tudni, hogy pontosan ki irányítja most a szituációt a hormuzi szorosnál. Bizonyos hajókat megtámadtak az elmúlt egy hétben, úgyhogy nagyon hasonló a dinamika, mint az elmúlt, lehet azt mondani, hogy fél évben zajlik.
1: Tudom, hogy nagyon nehéz ezzel kapcsolatban tippelni, vagy jósolni, de vajon ez a konfliktus év végéig lezárulhat valamiféleképpen, vagy akár ez egy tartós padhelyzet lehet, még ennél is tartósabb?
2: Ha megnézzük a célokat, azok eltérnek, hogy a Irán célja az, hogy ezt a háborút túlélje, hogy a rezsim fennmaradjon, az a rendszer fennmaradjon, és valahogy visszaszerezze azt az elrettentő katonai erejét, ami megvolt, továbbá, hogy kikényszerítse a szankcióknak az enyhítését, valamint a tengeri blokkádnak azt is enyhítse valahogy. Ezek az iráni célok, az Egyesült Államok ugye pedig az iráni katonai és nukleáris képességeket akarja korlátozni, a rakétaprogramot, meg a regionális fegyveres hálózatokat akarja visszaszorítani, amint a hormuzi szorost akarják teljesen a blokkádot feloldani. Úgyhogy ezek a célok eltérnek, és amíg a felek nem közelítenek egymáshoz, ezt a konfliktust nagyon nehéz lesz lezárni. Ugye a pakisztáni fél próbál folyamatosan közvetíteni a felek között, de ezek a diplomáciai tárgyalások rendre elakadnak, és Irán nem úgy tűnik, hogy Irán ezt feladná, nem is fogja egyébként, és megpróbál kitartani a végsőkig. Úgyhogy ez nem azt mutatja, hogy ez a konfliktus most egy-két hónapon belül lezárul.
1: Tarik Meszár közel-kelet szakértőt hallották az elmúlt percekben. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik járműhiba miatt. A 7-es autóbusz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat.

0: előtt az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, valamint a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. szeptember 3-a reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket a tőzsdei nyitóárakkal kapcsolatban. Előtte egy külpolitikai érdekesség. Az Egyesült Államok egy évvel ezelőtt indított el a Csendes óceánon és a Karibi térségben a feltételezett kábítószercsempész hajók elleni támadásokat. A térségért felelős amerikai déli parancsnokság szóvivője szerint a Southern Spear hadművelet keretében 68 csapást hajtottak végre, 227 feltételezett kábítószercsempészt öltek meg, 3-at pedig élve mentettek ki. Az amerikai védelmi minisztérium Donald Trump elnök utasítására indította el a hadműveletet. Egy amerikai kormányzati tisztségviselő azt közölte, hogy a művelet eredményeként a Karibi térségben akár 65%-kal is visszaesette a kábítószercsempészet, ugyanakkor az adatot független forrásból nem lehetett ellenőrizni. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán.
3: Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.
2: Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban.
3: A magyar állam szavazati joga a társaságban gyakorlatilag nulláról 15,24%-ra emelkedett. A friss tőzsdei bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelynek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 2 perccel nyitott ki a hazai tőzsde, a MOL kerek 5000 forinton 2%-os emelkedésben jár, az OTP 9%-kal drágult 44.770 forinton, a Richter 8%-kal erősödik 12.900, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2560 forinton, érdemi még a kereskedése a 4iG-vel, amely 7%-os pluszban 1601 forinton, de van forgalma az MBH banknak is, amely 1,2%-kal erősödik 2620. Drágul az Alteo 2/10-del 4000 forinton, esik viszont a Dunahouse 2,9%-kal 1350 forinton jár. Összességében a BUX 4%-kal emelkedik 147.432 ponton, a forgalom 260 millió forint. A devizapiacon az euróért 367 forint 20 fillért kell adni. 1%-kal csökken a kőolaj, $94.54 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $90.05, a földgáz esetében pedig a holland tőzsdén egyelőre 1%-os mínusz látni, 72,85 € árral. Kijött a holtankoljak.hu-nak a legfrissebb előrejelzése, ami a kútárakat illeti. A 95-ös benzin átlagára 7 forinttal, a gázolajé 10 forinttal emelkedett, így ma a 95-ös benzin átlagban 609 forintba kerül literenként, a gázolaj pedig 688 forintba. Hiába függesztették fel a vádlottak padján ülő Sadl Györgyöt és feleségét a végrehajtói tevékenység végzése alól, mindkettejüknek 100 milliókat termel a megmaradt végrehajtói irodájuk, derült ki a 20

0: 24.hu cikkéből.
1: A Sadül házaspár mindkét tagját felfüggesztették a végrehajtói tevékenység végzése alól, de megtalálták a módját, hogy továbbra is részesülhessenek a haszonból. Végrehajtói irodájukat állandó helyettesítéssel átvette két másik önálló bírósági végrehajtó, akik 10%-os tulajdonrész fejében vállalták át az irodák üzemeltetését. A profit is így oszlik meg, 90%-a maradt tehát minden évben Sadüléknál.
0: Csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz feljelentést a Magyar Nemzeti Bank öt jegybanki ingatlan ügyében.
1: Ennek alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. Az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tártak fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Ez alapján feltételezik, hogy a jegybankot vagyoni hátrány érte. Mindez a Balatonakaratjai Oktatási és Képzési Központot, a Bölcsvárt, az MNB Budai Központot, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeumot, valamint a Pallas Athéné Konferencia Központot érinti. Az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, ez az eljárás már a nyomozati szakaszba lépett.
0: Bezárják a Goethe Intézet moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi kirendeltségét, miután a német hatóságok úgy döntöttek, bezárják a berlini oroszház működését, jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
1: A lépés az Oroszország és Németország közötti diplomáciai konfliktus eszkalálódását jelzi. A németek szerint ugyanis Oroszország megbízásából kísérelhettek meg egy meghiúsult támadást a lipcsei repülőtéren egy robbanószerrel felszerelt drónnal augusztusban. Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos hibának nevezte, hogy Németország hozzájuk kötötte a lipcsei esetet.
0: Meghiúsított egy terrortámadást két ukrán titkosszolgálat, amelyet az orosz hírszerzés szervezett.
1: Nem sokkal ezután lövöldözés alakult ki az ukrán hírszerzési szolgálatok között, Kijevben pedig egy utcát lezártak. Az eseményekben 3 ember megsebesült.
0: Nem kötelezhetik a Google-t, hogy feldarabolja online hirdetés technológiai üzletágát egy szövetségi bíró döntése alapján.
1: Ez hatalmas győzelem és egyben haladék a techóriásnak, amelyet tavaly áprilisban bűnösnek találtak az amerikai tröszt ellenes törvények megsértésében, mondván visszaélt az online hirdetési piacon betöltött domináns helyzetével. Virginia állam szövetségi bírája kijelentette, hogy a Google monopol helyzetet alakított ki az online hirdetések értékesítésének piacán. Ugyanakkor elutasította a kormány javaslatát, amely a vállalat felosztását célozta. Helyette viselkedésbeli korrekciós intézkedéseket kell végrehajtania a Google hirdetési üzletágában. A teljes ítéletet két hét múlva hozzák nyilvánosságra.
0: Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át Londonba, Észak-Amerikából a hollandiai egybank, a feszült geopolitikai helyzetre hivatkozva, írja a BBC.
1: 86 tonna aranyat vittek ki az Egyesült Államokból és Kanadából, a szállítás több hónapot vett igénybe. Az aranyat jelenleg a Bank of England őrzi. A holland jegybank elnöke szerint a lépésre szükség van az ellenálló képességük és a felkészültség megerősítéséhez.
0: Jelenleg 4471 dolláron az arany árfolyama. Az európai tőzsdék a mai napot egyébként enyhe erősödéssel kezdték, néhány 10%-os pluszokat látni, és az euró-dollárral szemben árfolyama némi euró erősödést mutat, 1,1612. Szinte stagnáltak éves viszonylatban a júliusi turisztikai adatok.
1: A vendégek száma 4%-kal csökkent, de a vendégészakáké 3%-kal nőtt. Várhatóan elfogadható évet zár a hazai ágazat. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint erősíteni kell a belföldi destináció menedzsmentet.
2: A destinációknak kell összefogni, és azoknak a szolgáltatóknak, a szálláshelyeknek, attrakcióknak, vendéglátónak és mindenki másnak, akinek bármilyen köze van a turizmushoz, egy közös termék vagy egy termékvonalat nyújtani majd a turistának. Budapest tekintetében pedig a reptér fejlesztése, a reptérhez való kiutás fejlesztése, a Dunapart, a belső belváros, a vendégútvonalak, a turista útvonalak, az autózás helyzete, mennyire engedjük az autómentes várost, muszáj lesz sokkal nagyobb fókuszt helyezni az üzleti turizmusra, hiszen az egy nagyobb költési hajlandósággal ideérkező vendégcsoport, és azokat nekünk meg kell célozni, és följebb kell kerülni, és le kell győzni ebbe a konkurenciát.
0: Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságának Tiszás elnöke.
1: Schumer orsója szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor Palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik, Schumer orsóját hallják.
3: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
4: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
4: Sporthírek a 94.2.
0: A magyar válogatott Callum Stiles bombagóljának köszönhetően a West Bromwich Albion 1-1-es döntetlent játszott a vendég Charlton Athletic csapatával az angol labdarúgó bajnokság másodosztályában. A birminghami együttesben kezdőként pályára lépő Stiles az 59. percben szerzett vezetést úgy, hogy egy jobboldali szögletet kifejtettek a védők, ő pedig egyenlítés után nagy erővel a keresztléc alá lőtt. A rivális 10 perccel később egyenlítve pontot mentett, Stiles ugyanakkor végigjátszotta az összecsapást. A West Bromwich Albion 4 kör után 7 pontjával a 7. helyen áll a tabellán. A US Openen Marozsán Fábián 3 játszmás vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így férfi egyesben nem maradt már magyar játékos versenyben. A válogatott Palasics Kristóf 18 védéssel járult hozzá az MT Melsungen 31-18-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német férfi kézilabda bajnokság tegnapi játéknapján. A kapus 57,5 percet töltött a pályán és 51%-os hatékonysággal védett. A német női élvonalban Farkas Johanna 9 gólja és Suba Sára 3 védése ellenére a Metzingen 40-28-ra kikapott a Blomberg Lippe otthonában. Albeck Anna 7, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra 2 góllal járult hozzá a Bajnokok Ligája címvédő Metz 31-22-es hazai győzelméhez a Plan de Cuquet ellen a francia női bajnokságban.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nagyjából 16 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés, de milyen hangulatban nyitottunk, és mi a helyzet a forinttal? Kérdezem Rigó Gábort, a Gránit alapkezelő portfólió menedzserét. Szervusz, jó napot!
2: Jó reggelt, én is üdvözlöm a hallgatókat. A részvénypiacokon nagyjából az elmúlt napoknak megfelelően egy kicsit negatívabban indult a kereskedés. A BUX az 0,2%-os mínuszban 146.485 pont környékén van a tegnapi záróárhoz képest, és ezzel szinkronban az OTP az mínusz 0,3%-ban 44.270 forintnál, a MOL az körülbelül a tegnapi záróáránál van 49.990 forint környékén, a Richter az egy kicsit nagyon több mint 0,5%-os pluszba kezdte a mai napi kereskedés, 12.890 forintnál van jelenleg, és a Telekom is egy minimális pluszba 2564 forint környékén van, miközben az európai tőzsdéken is így igazából ez a negatívabb hangulat látszik, ugyebár Amerikában tegnap már a kereskedés vége felé inkább emelkedtek a részvénypiacok, de ez egyelőre Európában még annyira nem csapódott át, de itt sincsenek nagyon nagy mínuszok. A német tőzsde az 0,15%-os mínuszban van a mai napon, az európai egyesített tőzsde, ez a Eurostoxx 50, ami az 50 legértékesebb vállalatot tartalmazza, 0,10%-os mínuszban van, és az olasz, a francia, illetve a spanyol tőzsde is itt ez a tegnapi záróán árfolyam környékén mozog ilyen mínusz 0,1% és plusz 0,1%-os plusz környékén. És ha már így a forintról megkérdeztél, akkor most jelenleg nagyjából majdnem ugyanott vagyunk, ahol a tegnapi záróár, vagy a, itt a hajnali nyitóár volt, jelenleg 367 és 368 forint között mozog az árfolyam. Itt ugyebár még a nyitáson 9 órakor van az előtti időszakban egy kicsit erősödött a forint, ment akár 367-ig is, onnan most ugye 368-ra visszagyengült. Itt azért több dolog látszik a forintnak az árfolyamán. Az elmúlt napokban ugyebár mind az olajár, mind ami azért Európában sokkal fontosabb, a gázár, az igen jelentősen emelkedett, ugyebár a gázár az lassan megközelíti a 2022-ben látott szinteket. Itt ezt egyébként drive-olja az is, hogy egyelőre az európai gáz tározók töltöttségi szintje az elmarad az előtte lévő évek átlagától. Ez a forintnak is nyilván most a magyar állam is próbálkozik feltölteni a gáztározóit, és az ilyen magas árnál ez azért forint gyengítő hatása lehet. Itt majd az MNB esetleges kommunikációjára kell figyelni, hogy itt az elgyengülő inkább a 370 felé közelítő forint esetében változik-e az a kommunikáció, ami eddig a kamatvágásokat mutatta előre.
1: Az európai tőzsdei kereskedési hangulatot milyen adatok befolyásolhatják, amik mondjuk úgy, hogy a gazdasági hangulat fokmérői?
2: Igen, itt talán a mai napra Európában, egyébként az Egyesült Államokban is, de ott csak délután, most itt Európában délelőtt fognak érkezni ezek a beszerzési menedzser indexek, mind a legfontosabb eurózónás komponens országoktól, tehát a spanyol, olasz, francia, német, illetve magára a teljes eurózónára vetítve is, ez az augusztusi végső szám fog megjelenni, előzetes szám már volt mindenhol, kivéve a spanyoloknál és az olaszoknál, ott ezek teljes újdonságot fognak mutatni. Itt igazából igazából az idei évünk erről szólt, hogy a bizonytalanság az európai gazdaságban egyre csak nő, és azok az esetleges beindulási faktorok, amire számított itt akár a kereskedők, akár maga az eurózónás hatalmak, az nagyjából elmaradt, és ezek a beszerzési menedzser indexekre most azért különösen fontos talán figyelni, hogy előre vetítik-e azt, hogy innen még esetleg egy ilyen recesszió felé fog fordulni az európai gazdaság, vagy talán most már itt az év második szakaszába elindulhat egy kicsi emelkedés, Egyelőre egyébként a spanyol számok jöttek ki, és a spanyol beszerzési menedzser indexek azok a várakozásokhoz képest egy kicsit gyengébbek, mind a szolgáltatási szektorban, mint pedig a termelési szektorban.
1: Rikó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm, viszontlátásra!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Granit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

you.

0: Reggeli Monitor.
1: Az ELTE és a Hunren kutatói legújabb vizsgálatai szerint a kutyák nem automatikusan reagálnak, amikor visszafogják a viselkedésüket, agyi aktivitásuk az emberi önkontrollhoz hasonló. A túlélés és az alkalmazkodás szempontjából meghatározó, hogy az élőlények képesek-e bármikor leállítani, megfékezni egy viselkedést. Ez a gátlási folyamat ugyanakkor különböző. Még például egy egér megdermedési reakciója a ragadozó közelet tére ősi és automatikus, addig az embernél, amikor például leszokik a dohányzásról, tudatos erőfeszítésre van szükség. Az emberi önkontrollban a homloklebenyek játszanak fontos szerepet. A kutatók arra keresték a választ, hogy a kutyák agya automatikusan oldja-e meg az engedelmességi helyzeteket, vagy valamilyen tudatos kontroll révén. A mérések alkalmával az állatok vagy egy parancsnak engedelmeskedtek, így például nem ehették meg a kihelyezett ételt, vagy nem vehették el a játékot, vagy pedig nyugalmi állapotban voltak. A kutatók a vizsgálatok során az önkontrollt igénylő helyzetekben az emberi úgynevezett téta aktivitáshoz mind frekvenciájában, mind eloszlásában hasonló EEG aktivitást figyeltek meg. A kutatás vezetői évek óta azt vizsgálják, hogyan segíthet a kutyák vizsgálata az olyan humán jelenségek jobb megértésében, mint az ADHD vagy az elhízás.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Egyelőre nincs túlságosan éles tőzsdei kereskedés, tehát nincsenek jelentős elmozgások például az európai piacon, mert hogy 10%-os, sőt néha 100%-okban mérhető csak mindez. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,16 fölött továbbra is 1,1609. A kőolajnál érzékelhető némi visszarendeződés, magyarán korrekció lefelé. A földgáz esetében is ez a helyzet, és hát az elmúlt időszak kőolaj átlag áremelkedésének megvan sajnos az a negatív hozadéka, hogy emelkedtek idehaza ma az átlagárak a kutaknál. A 95-ös benzin 7 forinttal, a gázolaj 10 forinttal drágult. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Csernavodánál már nem az áramtermelésért küzdenek, hanem azért az alapvető vízmennyiségért, ami ahhoz kell, hogy a lekapcsolt reaktorok forró fűtőelemei ne hevüljenek túl Romániában.
5: Tegnap este jóvá hagyták, hogy a bárkákból, mobilgátakból és szivattyúkból álló védelmi rendszerrel tereljék a folyó megmaradt vizét a hűtőrendszerhez. Annak ellenére, hogy a reaktorok nem termelnek áramot, a fűtőelemek még hosszú hetekig forrók maradnak, így folyamatosan hűteni kell őket. Eddig, amikor a létesítmény még teljes gőzzel működött, a nagy mennyiségű dunai vízre magához a villamosenergia termeléshez és a hatalmas turbinák visszahűtéséhez volt szükség. Mivel az előrejelzések szerint a Duna hamarosan még ennél a minimális biztonsági szintnél is mélyebbre apad, muszáj beavatkozni, hogy a maradék vizet közvetlenül az erőmű szivattyúihoz tereljék. A most elfogadott vízforgatókönyv azonnal életbe lép, amint a vízszint eléri az 1,58 méteres kritikus szintet a csernovodai vízkiviteli medencében.
4: Idehaza a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán.
5: Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.
4: Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban.
5: A magyar állam szavazati joga a társaságban gyakorlatilag nulláról 15,24%-ra emelkedett. A friss tőzsdei bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelynek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció.
0: Tőzsde hírek.
4: 1,1%-kal megy felfelé a BUX, 146.962 ponton, a forgalom 1.222.000.000 forint. 0,2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.980 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,2%-os pluszban járt, 44.450, a Richter 0,3%-kal drágul, 12.840, míg a Magyar Telekom 0,1%-os pluszban 2.564 forinton, jelenleg 367 forint 70 fillérén az euró. Európában a főbb indexek közül a londoni FTSE mindössze 2%-kal emelkedik, a német DAX 9%-os pluszban, a francia tőzsde 0,2-del gyengül, stagnál az olasz tőzsde, a spanyol 0,3%-os emelkedésben, 1,1609 az euró dollárral szembeni árfolyama, és a kőolaj esetében egy ilyen 0,7%-os mínusz látni, $94.91 a Brent, az amerikai könnyolaj $90.40-en jár. A kerületenkénti változó szabályozások helyett egységes fővárosi rendelet megalkotását és kvótarendszer bevezetését javasolják az Airbnb szállásadók szervezetei.
5: Az eddigi turisztikai célú lakáskiadási engedélyek moratóriuma az év végén lejár, ennek egyéves meghosszabbítását kérik. Javaslataikat kedden küldték el az új turizmus irányításnak és a közlekedési és beruházási minisztériumnak. Sumicki Balázst a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét hallják.
6: Ha van egy kvótarendszer, amire mi tettünk egy javaslatot, mondjuk egész Budapestre, mennyi és milyen ágyszámot szeretnének a különböző szálláshely típusoknál, tehát mennyi hotel, mennyi magánszálláshely, mennyi hostel, mennyi panzió lehet, és hogyha eléri ezt a kvótaszámot, akkor nem adnak ki engedélyt, tehát kvázi van egy moratórium, még hogyha a piaci folyamatok által az adott kerületben, akkor meg adnak ki tisztán, átlátható módon újabb engedélyt szálláshely nyitásra. Szabályozni lehet a kapacitások maximumát, másrészt nem lehetetleníti el a már a piacon működő tisztességes házigazdákat.
4: Szinte stagnáltak éves viszonylatban a júliusi turisztikai adatok.
5: A vendégek száma 4%-kal csökkent, de a vendégészakák 3%-kal nőtt. Várhatóan elfogadható évet zár a hazai ágazat. Fles Tamás a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint erősíteni kell a belföldi desztináció menedzsmentet.
7: A desztinációknak kell összefogni, és azoknak a szolgáltatóknak, a szálláshelyeknek, attrakcióknak, vendéglátónak és mindenki másnak, akinek bármilyen köze van a turizmushoz, egy közös termék vagy egy termékvonalat nyújtani majd a turistának. Budapest tekintetében pedig a reptér fejlesztése, a reptérhez való kijutás fejlesztése, a Dunapart, a belső belváros, a vendégútvonalak, a turistaútvonalak, az autózás helyzete, mennyire engedjük az autómentes várost, muszáj lesz sokkal nagyobb fókuszt helyezni az üzleti turizmusra, hiszen az egy nagyobb költési hajlandósággal ideérkező vendégcsoport, és azokat nekünk meg kell célozni, és följebb kell kerülni, és le kell győzni ebbe a konkurenciát.
4: Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át Londonba, Észak-Amerikából a holland jegybank a feszült geopolitikai helyzetre hivatkozva, írja a BBC.
5: 86 tonna aranyat vittek ki az Egyesült Államokból és Kanadából, a szállítás több hónapot vett igénybe. Az aranyat jelenleg a Bank of England őrzi. A holland jegybank elnöke szerint a lépésre szükség van az ellenálló képességük és a felkészültség megerősítéséhez.
0: Időjárás jelentés.
5: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
4: Az év végén lejáró budapesti Airbnb lakáskiadási engedélymoratórium egyéves meghosszabbítását kérik az érintett szállásadók érdekvédelmi szervezetei a kormánytól. Javaslataikat tegnap küldték el az új turizmus irányításnak és a közlekedési és beruházási minisztériumnak. Egységes Budapestre vonatkozó szabályozást és kvótarendszer bevezetését javasolják. Sumicki Balázzsal, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével Péri Nagykata beszélgetett.
8: Van egy fontos dátum, méghozzá az, hogy 2026 végén, tehát idén lejár az Airbnb moratórium, amely Budapestre vonatkozik, és eddig az időpontig az önkormányzatoknak, a kerületi önkormányzatoknak ki kell alakítaniuk a saját helyi szabályozásukat. Az első kerület szavazásra bocsátja azt, hogy a kerületben lévő, és akkor most mondok egy nagyon érdekes számot, több mint 400 engedéllyel rendelkező magán és egyéb szálláshely a továbbiakban hogyan és milyen módon üzemelhet. Milyen milyen kompromisszumot tud elfogadni az Airbnb szállásadó terület?
6: 2026. december 31-én lejár az a szállási nyitási moratórium, amit ön is mondott a felvezetőjében. Ez az időszak arra volt adva, hogy még az előző kormányzat, aki hát bízott a folytatásban, kialakítsa azokat az újabb szabályokat, mert itt már rengeteg szabály van, ami biztosíthatja a különböző szempontoknak a kompromisszumát, nevezetesen ad egyfajta választ a lakóközösségekben jelentkező vendégek által okozott problémákra, figyelembe vesz lakáspolitikai, szociálpolitikai és természetesen turisztikai célokat is. Tehát azt mondta a korábbi turizmus irányítás, hogy ennek a két évnek elégnek kell ahhoz lenni, hogy megvizsgálják minden érintett bevonásával ezt a helyzetet, és egy átfogó új szabályozási rendszert dolgozzanak ki. Ez a korábbi turizmus irányítás részéről, az előző kormányzat részéről nem történt meg. Ugye áprilisban választások lettek, és mostanára állt föl a hazai új turizmus irányítás. Most mérik fel a problémákat, a lehetőségeket, a feladatokat. Ugyanakkor ketyeg az óra. De az semmiképpen nem volt célja. Az egész szakma azt reméli, mondhatom így, hogy az lenne a célja a hazai turizmus irányításnak, hogy azt engedje, hogy minden egyes kerület naponta változó szabályokkal drasztikusan beleavatkozzon, egyébként a megfelelő szakértelem hiányával együtt egy olyan folyamatba, egy olyan szállási szolgáltatási szektorba, ami gyakorlatilag a Budapesten eltöltött vendégészakáknak a közel felét adja. Tehát itt több millió vendégészakáról beszélünk, több milliárdos adóbevételekről beszélünk, az, amit az önkormányzatok kapnak a szállási szolgáltatásból, illetve amit az állam kap, hogy az egyéb kapcsolt gazdasági hasznokból, tehát ugye nem csak szálláshelyen költ el a vendégpénzt, hanem egyéb helyeken is, de is beszéljünk. Ezért az elmúlt napokban valamennyi magán és egyéb szálláshelye szolgáltatással foglalkozó érdekvédelmi szervezet, tehát Airbnb-zős érdekvédelmi szervezet egységesen, közösen kérte arra az új kormányzatot, hogy mivel már szeptember van, és még semmit nem lehet tudni egy készülő új egységes Airbnb szabályozásról, ne kapkodjunk, adjunk ennek időt, és a szálláshely nyitási moratóriumot további egy évvel hosszabbítsa meg a kormányzat, szakítva az elmúlt időszak azon gyakorlatával, hogy hát jól tudjuk, milyen szállodalobbis érdekekből igyekeztek a szabályozást befolyásolni, most független szakértők bevonásával kerüljön felmérésre a lakásállomány, a turizmusnak, a magánszálláshelyeknek a turizmusra gyakorolt hatása, és ez alapján készüljön egy olyan egységes budapesti szabályozás, ami lehetetlenné teszi azt a helyzetet, mint ami most van, hogy a Király utcában lehet nyitni szálláshelyet az egyik oldalon, a másik oldalon meg nem lehet nyitni.
8: Mennyire életszerű az, hogy egész Budapestre egy egységes szabályozást alkalmaznak, miközben az egyes kerületek turizmus általi látogatottsága vagy terheltsége teljesen más?
6: Van egy kvótarendszer, amire mi tettünk egy javaslatot. Milyen irányba egyébként a 8. kerület önállóan már elindult, és amit 2027. január 1-től ők, ha más nem változik, akkor szeretnének bevezetni. Amikor azt mondják, hogy mondjuk egész Budapestre mennyi és milyen ágyszámot szeretnének a különböző szálláshely típusoknál, tehát mennyi hotel, mennyi magánszálláshely, mennyi hostel, ezekről sose beszélünk, amik szintén társaságban működnek sokszor, mennyi panzió lehet, és hogyha eléri ezt a kvótaszámot, akkor nem adnak ki engedélyt, tehát kvázi van egy moratórium, még hogyha a piaci folyamatok által az adott kerületben, városrészben adott esetben, mint a 8. kerületnél, ahol a kerületen belül városrészekre is lebontották a kvótát, akkor meg adnak ki tisztán, átlátható módon újabb engedélyt szálláshely nyitásra. Ez miért lenne egy előnyös megoldás? Egyrészt, mert szabályozni lehet a kapacitások maximumát, másrészt nem lehetetleníti el a már a piacon működő tisztességes házigazdákat, hiszen a 6. kerületben ott, ahol betiltották a szálláshely szolgáltatásnak ezen formáját, ott az történt az idei évben, hogy a nagyüzemeltetők, akik egy épületben több szállást üzemeltettek, nevetve átalakultak panziókká, illetve hostelekké, hogy elindították legalábbis ezt a folyamatot.
8: És azokra ez nem vonatkozik?
6: Hát azokra ez nem vonatkozik, így van. És azok, akiknek volt egy-egy lakásoskájuk, egy garzonjuk, vagy egy kétszobás lakásuk, ők ezt ugye nem tudták megtenni, na ezek az emberek azok, akik ebbe tönkrementek. Ez az egyik része. A másik része viszont mi azt látjuk, hogy ugye Terézvárosban volt egy olyan 2500 magán és egyéb szálláshely, ebből most is működik 1000, csak szabálytalanul. És ezek után Terézváros elesett az idegenforgalmi adóbevételtől, az állam meg nem látja az itt megszálló turistákat. Nem jelent meg a statisztikákban, hiszen hivatalosan ők nem lehetnének ott. Milyen javaslatokkal éltünk mi most a turizmus irányítás felé? Egy, legyen egy éves moratórium, szedjük le itt a különböző érdekcsoportokat, a szállodákat, stb. Nézzük meg tényleg, hogy hogyan lehet összehozni a lakossági, szociálpolitikai, illetve a turisztikai igényeket. De ha mégis úgy döntenek, hogy már január 1-től, tehát egy bő negyed év múlva egy drasztikus átalakulások lesznek, akkor nézzük meg azt, hogyan lehet a mikrovállalkozásokat továbbra is talpon tartani, hiszen azért ez az egész világ erre működik, és adott esetben azt megnézni, hogy most egy nagy üzemeltetőnél ott milyen szabályoknak kelljen adott esetben megfelelni, de mi elsősorban a kvóta rendszer az, amiben azt gondolnánk, hogy mindent lehet integrálni, miközben át lehet azt nézni, valóban az a szabályozás, amit az előző kormány hozott, hogy egyéb szálláshelyként, tehát nem hostelként, hanem kvázi Airbnb-ként 25 szobás, 100 ágyas ingatlanokat is lehet működtetni. Erre szükség van-e társasházban? Nagyon sok mindent végig lehet gondolni, illetve a másik, hogy milyen jogosítványai legyenek a társasháznak abban, hogy hogyan büntessék azokat, és itt nem csak a szálláshely vendégekről van szó, hanem bárkiről, aki nem tartja be a közösségi együttélés szabályait. Ilyenek lehetnek a buli turisták, ilyenek lehetnek a rossz tulajdonosok, ilyenek lehetnek a rossz albérlők, nagyon sok ilyen van. Ugye az első kerületben ez a téma, hogy buli turizmus nem kerül elő, ott nem okoznak olyan feszültséget a társaságon belül a vendégek, mint ami azért sajnos mondjuk egyes belvárosi kerületben valóban előfordulhat.
4: Sumicki Balást hallották az elmúlt percekben a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét. Az ingatlan.com lakáspiaci szakértője szerint, ahol szigorították az Airbnb lakáskiadásokat, ott jelentős hatással volt az intézkedés az albérletpiacra. Terézvárosban a teljes tiltás hatására 30%-kal bővült az albérletpiac, és 10.000 forinttal csökkent az átlagbérleti díj is havonta. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőivel Péli Nagykata beszélgetett.
8: Az első kerület elindított egy lakossági szavazást arról, hogy az Airbnb rövid időre kiadott turisztikai célú lakások közeljövőben hogyan működjenek a kerületben. Itt ugye több lehetőség lesz annak fényében, hogy majd mit hoz maga a közvéleménykutatás. Lehet ez teljes tiltás, szigorítás, lehet valamiféle kvótarendszer, vagy időben való beszorítás. Ez majd kiderül. Arra viszont kíváncsi lennék, hogy ahol már megléptek különböző szabályozásokat, és ez ugye a Terézváros, ahol tiltásba mentek át, ott vajon hogyan alakult ezután a lakáskiadás, hogyan látod a hatását?
9: Budapest szinte minden belvárosi kerületében már napirendre került az Airbnb kérdése. Gyakorlatilag a 6. kerület volt az első fecske, ami a teljes tiltással igen szigorú szabályozást vezetett be a tavalyi évben, de ugyanúgy napirendre került már, és történtek intézkedések a 7. kerületben, még a tavalyi év végén egy önkormányzati rendeletben újraengedélyeztetésre kényszerítették a társasházak részéről az Airbnb-zést a tulajdonosok számára. Az 5. kerületben már szabályozási terv készült, illetve a 8. kerület is elfogadott egy intézkedés csomagot, amiben 3,5%-ban maximalizálják a kerületben kiadott rövidtávú szálláshely szolgáltatási engedélyeket. Ezeknek a belvárosi kerületeknek a köréhez csatlakozik most az első kerület, ahol már hónapokkal ezelőtt fölmerült ez a téma, még az országgyűlési választási kampány során, hogy igényli-e a lakosság, hogy szabályozás történjen, és az önkormányzat vezetői valószínűleg valami fajta szigorítás szabályozást vezetnének be az első kerületben is. Most jelenleg egy felmérés zajlik, aminek az eredményét még nem ismerjük, de az biztos, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, ahol szigorították akár teljes tiltás formájában az Airbnb-t, ott ez jelentős hatást gyakorolt az albérletpiacra is. A 6. kerületben például 30%-kal nőtt a kínálat a kiadó lakások esetében tavalyhoz képest, és most idén augusztusban, tavaly augusztushoz képest 10.000 forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak, 300.000 forintról 290.000-re, miközben a többi budapesti belvárosi kerületben folyamatos volt a bérleti díjak emelkedése, szinte kivétel nélkül emelkedtek a többi kerületben az albérletárak. Persze még így is a 6. kerületi bérleti díjak meg meghaladják a budapesti átlagot, ami 260 ezer forintnál jár, de összességében elmondható, hogy ha egy ingatlan tulajdonos nem tudja rövidtávú szálláshely szolgáltatásként hasznosítani az ingatlanát, akkor sok más hasznosítási lehetőség nem áll rendelkezésre, túl azon, hogy vagy értékesíti az ingatlant, vagy hosszú távra adja bérbe. Ezek a hatások pedig egyértelműen jelentkeztek a 6. kerületben.
8: Ezt számszerűsíteni is tudjuk?
9: Több száz lakásra bővült a kiadó lakáskínálat tavalyhoz képest a 6. kerületben, és ez azért érdekes, mert Budapest egészében viszont csökken az albérletek kínálata, hiszen a piac az nem annyira befektető barát jelenleg, az eladó ingatlanok áremelkedése rendkívüli módon lelassult. Tavaly év végén még közel 20%-os éves áremelkedés mutatott a budapesti lakáspiac, ez mostanra 2026. augusztusára már 8%-ra csökkent, illetve a bérleti díjak növekedési tempója is jelentősen lassult. 2025 elején még 11-12%-os volt Budapesten az éves áremelkedési tempó, és ez már 5%-os drágulásra mérséklődött. A szemfüles hallgatók már kiszámolhatták, hogy a bérbeadásból elérhető hozam is csökken, hogyha valaki most vásárolna bérbeadási célra ingatlant, ahhoz képest, hogyha valaki tavaly vagy tavaly előtt vett ugyanilyen célra egy lakást. Ebből a szempontból pedig ez hatással van a kiadó lakások számára is, és Budapesten már csökkenésnek indult a kínálat. Ehhez képest a 6. kerületben pedig több száz lakással bővült a választék.
8: Szeptember van, indul a tanév, és itt most alapvetően ugye az egyetemistákról van szó. Elképzelhető, hogy ők is könnyebben jutnak lakáshoz, mondjuk a 6., tehát a Terézvárosban, a 6. kerületben?
9: Ha vannak olyan egyetemi vagy főiskolai hallgatók, akik többen bérelnek lakást, akkor lehet, hogy ők ki tudnak mazsolázni olyan nagyobb alapterületű többszobás lakásokat a kínálatból, ahol az egyfőre jutó lakhatási költség akár még az alá is csökkenthető, mint hogyha külön-külön valaki bérelne Budapest más kerületében, akár átmeneti vagy peremkerületekben lakást, de aki például gazonlakást szeretne bérelni egyetemistaként vagy főiskolásként, ezt nagy valószínűséggel csak akkor tudja megtenni, hogyha rendelkezik önálló jövedelemmel, vagy otthonról kap családi támogatást, mert összességében azért a 6. kerületben az átlagos bérleti díjak magasabbak, mint Budapest egészében, vagy azokhoz a kerületekhez képest, ahol alacsonyabb áron is lehet bérelni lakást. A 6. kerületi bérleti díjak átlaga jelenleg 290 ezer forintnál jár, ami olcsónak semmiképpen sem tekinthető.
4: Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. 9 óra 51 perc van, 9 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már a turizmus idei szezonjáról lesz szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Na és végül mibe fektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Na, ennek én is utána nézek.
0: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
6: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Közraktár utcában a Fővám tér felé a Petőfi híd után a külső sávban. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban. Helyszínelnek a Karinti Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban. Az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre lehet számítani. Manapközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ma 14 óráig csatornakarbantartás miatt. Csatornajavítása miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Mindjárt 10 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Nicolás Maduro Venezuela megbuktatott elnöke mentelmi jogára hivatkozva kérte az ellene kábítószerkereskedelem miatt indított amerikai büntető eljárás megszüntetését. Maduro ügyvédje a New York-i szövetségi bírósághoz benyújtott indítványában azzal érvelt, hogy az államfőket, valamint a hivatalos minőségükben eljáró külföldi tisztségviselőket évszázadok óta abszolút mentelmi jog illeti meg a büntető jogi eljárásokkal szemben. Az ügyvéd szerint ezért a bíróságnak nincs joghatósága a Maduro

0: hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csernavodánál már nem az áramtermelésért küzdenek Romániában, hanem azért az alapvető vízmennyiségért, ami ahhoz kell, hogy a lekapcsolt atomreaktorok forró fűtőelemei ne hevüljenek túl.
2: Tegnap este jóvá hagyták, hogy bárkákból, mobilgátakból és szivattyúkból álló védelmi rendszerrel tereljék a folyó megmaradt vizét a hűtőrendszerhez. Annak ellenére, hogy a reaktorok nem termelnek áramot, a fűtőelemek még hosszú hetekig forrók maradnak, így folyamatosan hűteni kell őket. Eddig, amikor a létesítmény még teljes gőzzel működött, a nagy mennyiségű dunai vízre, magához a villamos energiatermeléshez és a hatalmas turbinák visszahűtéséhez volt szükség. Mivel az előrejelzések szerint a Duna hamarosan még ennél a minimális biztonsági szintnél is mélyebbre apad, muszáj beavatkozni, hogy a maradék vizet közvetlenül az erőmű szivattyúihoz tereljék. A most elfogadott vízforgatókönyv azonnal életbe lép, amint a vízszint eléri a másfél méteres kritikus szintet a csernovodai vízkiviteli medencében.
1: A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatára döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán.
2: Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.
1: Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban.
2: A magyar állam szavazati joga a társaságban gyakorlatilag nulláról 15,24%-ra emelkedett. A friss tőzsdei bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelynek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza a közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció.
0: Tőzsde hírek.
1: A BUX 2%-kal erősödik 147.135 ponton, a tőzsdei forgalom ideig 1.781.000.000 forint, a MOL részvények 3%-kal drágulnak, 5.005 forinton jegyzik őket, az OTP 1%-os pluszban járt 44.420, stagnál a Richter 12.800 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-os erősödésben 2.576 forinton. Érdeklődés van még a 4IG részvényei iránt, mert hogy 1,3%-os pluszban a papír 1610 forinton, a forgalom pedig 21 millió forint. Az Ány biztonsági nyomda 0,8%-kal drágul 6550, az Opus 3,1%-os pluszban 315 forinton, a Rába 3%-kal emelkedik 3430, az Autovallis 2,4%-os pluszban 130 forint, és drágul még a Granit Bank 1,9%-del 8660 forinton jár. A Dunahouse részvényei 2,9%-kal gyengülnek, jelenleg 1350 forinttól jegyzik őket, 7%-kal csökken a Shopper Park Plus, méghozzá 13,80 euró jár. Európában a londoni tőzsde 0,05%-os mínuszban, a német DAX szintén ekkora mértékben gyengül, a francia tőzsde 0,3%-del csökken, az olasz tőzsde pár pontos mínuszban, a spanyol ugyanakkor 0,2%-os emelkedésben, 1,1609 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés Kegyelmi Botrányt Vizsgáló Bizottságának Tiszás elnöke.
2: Sumer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor Palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Sumer Orsolyát hallják.
3: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
1: Hiába függesztették fel a vádlottak padján ülő Sadl Györgyöt és feleségét a végrehajtói tevékenységét.

0: tevékenység végzése alól mindkettőjüknek 100 milliókat termel a megmaradt végrehajtói irodájuk, derült ki a 24.hu cikkéből.
1: A Sadül házaspár mindkét tagját felfüggesztették a végrehajtói tevékenység végzése alól, de megtalálták a módját, hogy továbbra is részesülhessenek a haszonból. Végrehajtói irodájukat állandó helyettesítéssel átvettek két másik önálló bírósági végrehajtó, akik 10%-os tulajdonrész fejében vállalták át az irodák üzemeltetését. A profit is így oszlik meg, 90%-a maradt tehát minden évben a Sadül házaspárnál.
0: Csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt tesz feljelentést a Magyar Nemzeti Bank 5 jegybanki ingatlan ügyében.
1: Ennek alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. Az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tártak fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Ez alapján feltételezik, hogy a jegybankot vagyoni hátrány érte. Mindez a Balaton Akaratjai Oktatási és Képzési Központot, a Bölcsvárt, az MNB Budai Központot, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeumot, valamint a Pallas Athéné Konferencia Központot érinti. Az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett. Ez az eljárás már a nyomozati szakaszba lépett.
0: Az idei szüreti szezon már augusztus elején megkezdődött, és bár a minőség jó, a mennyiség elmarad a szokásostól, ez derült ki a GKI elemzéséből.
1: Az ok kettős, a nyári aszály és az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt, és amely már az összes hazai borrégióban megjelent. A tartós szárazság kettős hatást hozott. A gombás növénybetegségek alig jelentek meg, ugyanakkor a Balaton környékén és több dombvidéki borvidéken szarvasok és vaddisznók tömegesen jelentek meg az ültetvényeken, komoly pusztítást végezve. 20 évvel ezelőtt az egyfűre jutó éves borfogyasztás még 30 liter felett volt, mára közel 18 literre esett vissza. A gazdaságkutató ZRT elemzése szerint az olcsó, tömegborokon alapuló exportmodell a klímaváltozás és a fogyasztói igények átalakulása miatt egyre kevésbé fenntartható idehaza.
0: Évek óta nő a vad balesetek száma, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban.
1: A legtöbb esetben őzzel ütköznek az autósok, de jelentősen nőtt a szarvasokkal történt balesetek száma is. A rádiónk által megkérdezett hivatásos vadász szerint jó, hogyha van vadriasztó, de nem mindig nyújt 100%-os segítséget. Bertók Ferencet hallják.
2: Én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ba a vad szalad valamitől, vagy valami felé, tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét, meg a hangját nem hallja meg, én nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit. Erdős területen általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb lefékez az ember. Még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább életeket menthet meg, hogyha az ember normális közlekedik, nem 100-120-szal ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
0: Nem kötelezhetik a Google-t, hogy feldarabolja online hirdetés technológiai üzletágát egy szövetségi bíró döntése alapján.
1: Ez hatalmas győzelem és egyben haladék a tech-óriásnak, amelyet tavaly áprilisban bűnösnek találtak az amerikai trösztellenes törvények megsértésében, mondván visszaélt az online hirdetési piacon betöltött domináns helyzetével. Virginia állam szövetségi bírája kijelentette, hogy a Google monopol helyzetet alakított ki az online hirdetések értékesítésének piacán. Ugyanakkor elutasította a kormány javaslatát, amely a vállalat felosztását célozta. Helyette viselkedésbeli korrekciós intézkedéseket kell végrehajtani a Google hirdetési üzletágában. A teljes ítéletet két hét múlva hozzák nyilvánosságra.
0: Több milliárd dollár értékű aranyat helyezett át Londonba, Észak-Amerikából a holland jegybank, a feszült geopolitikai helyzetre hivatkozva, írja a BBC.
1: 86 tonna aranyat vittek ki az Egyesült Államokból és Kanadából, a szállítás több hónapot vett igénybe. Az aranyat jelenleg a Bank of England őrzi. A holland jegybank elnöke szerint a lépésre szükség van az ellenálló képességük és a felkészültség megerősítéséhez.
0: A melegedést fokozó El Niño egészen februárig fennmarad.
1: A csendes óceáni időjárási jelenség várhatóan tovább erősödik az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon intenzívnek ígérkezik, és az év vége környékén tetőzik majd, de az ég alatti hatások 2027-ben is folytatódni fognak. A csendes óceán középső és keleti, egyenlítői vidékének tengerfelszíni hőmérséklete már jóval az átlag felett van, és folyamatosan emelkedik, de ugyanez igaz az óceán felszíne alatt található területekre is.
3: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat. A szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Elfogadható évet zárhat idén a hazai turizmus, de a július nem volt kiemelkedő. A külföldi vendégészakák felfelé, a belföldiek lefelé húzták az adatokat. A balatoni forgalomban az augusztusi látogatottság még javíthat a teljesítményen. Országos szinten a bevételek jól alakultak, a jövedelmezőség esett vissza. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint a fővárosban egyelőre még nem lehet úgynevezett túlturizmusról beszélni. Péli Nagy Kata interjúja.
2: A Központi Statisztikai Hivatal turisztikai adatokat júliusra vonatkozóan ugye kiadta. Vendégek száma, amely 2,5 millió volt nagyjából, 0,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a vendégészakáké pedig 0,3%-kal meghaladta azt. Ez majdhogy nem stagnálás. Nagy változást ez nem mutat, legalábbis a júliusi adat. Kevesebben jöttek paraszthajszálnyival, de tovább maradtak. Mennyire volt jellemző mondjuk az egész évre nézve?
3: Minden hónap más ebben az évben, tényleg egy nagyon speciális év ilyen szempontból, úgy ahogy ön is említette, alapvetően egy jó hónapot zártunk, nem ez lesz a világcsúcs hónap, de nincsenek különösebb jelentősége. Budapest erősen teljesített, tehát azt lehet mondani, hogy a külföldi vendégészakák a statisztikát fölfele húzzák, a belföldi vendégészakák meg inkább lefele. Ez talán egy picit izgalmasabb abból a szempontból, hogy meg kell majd nézni, hogy vajon mi miatt maradtak el jobban a belföldi vendégek. Ennek több oka is lehet. Balatonnak nem volt egy fantasztikus hónapja sajnos, de talán majd az augusztus egy picivel jobban sikerült már. Összességében azt lehet látni, hogy bevétel szempontjából nem áll rosszul a turizmus, a jövedelmezőség szempontjából van probléma, hiszen az euróárfolyam miatt például a budapesti szállodások helyzetét erősen gyengíti profitabilitás oldalról. Panaszra nincsen ok, folyamatosan kell nézni. Én azt gondolom, hogy az év egészére előre tekintve azt lehet látni, hogy nagy valószínűséggel azért a magyar turizmus egy elfogadható évet fog tudni zárni.
2: Hogyha a Sziget Fesztivál idén most nem jött volna össze, nagyobb lenne Budapest turisztikai szempontból a vesztesége?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem számszerűségi szempontból érdemes csak megvizsgálni, hanem abból, hogy az, hogy a Sziget Fesztivál van, az egy olyan komoly brand, és azt hiszem, hogy az egész szakma ilyen szempontból hálás lehet, különös tekintettel Gerendai Károllyal, aki alapította és talán újra alapította és megmentette a Szigetet, és összes többi kollégájával együtt, akik sokat tettek ezért. A Szigetre szükség van. Nehéz ezt így megmondani. Értelemszerűen rengeteg vendég jön a Sziget Fesztiválra, többen előtte és utána is akár itt maradnak a városba, tehát erre szükség van. Brand szempontjából annál is nagyobb értéke van, mint hogy a bevételi oldalról nézzük, hiszen megismerik Magyarországot, és ezek a vendégek a későbbiekben akár családdal vagy barátokkal együtt visszatérnek még egyszer, vagy még egyszer, vagy még egyszer.
2: Még egy picit maradunk ugye Budapest turizmusánál, ha megnézzük, hemzsegnek a mikrorendezvények. Tehát lényegében minden utcában van valami folyamatosan, és ez ősszel is így lesz. Ezeknek mekkora a jelentősége a turizmus szempontjából, vagy ezek inkább a helyi lakosságra hatnak jobban, vagy mondjuk a belföldi turizmusra hatnak jobban?
3: Mi nagyon, nagyon szeretjük azt elmondani, hogy nagy részben, ami jó a hazai lakosságnak, az jó a turistáknak is. Biztos, hogy lennének olyanok a 7. kerületben lakók közül, akik ezzel most vitatkoznának, de összességében azt gondoljuk, hogy minden olyan programfejlesztés, ami Magyarországon, Budapesten, bárhol történik, az jó a helyi lakosnak és jó a turistának is. Tehát ezekre szükség van. Értelemszerűen szükség van nagyobb rendezvényekre is, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi lehet majd a jövőkép, az sokkal inkább az, hogy az üzleti turizmusban nagy rendezvények vannak, vagy a szabadidős turizmusban olyan nagy rendezvények vannak, ami tudjuk, hogy nem, sajnos nem jön minden évben, még évtizedbe se, mint a BL döntő volt, de akár a nagy koncertek, amikre jó lenne, ha nem csak nyáron, hanem akár tavasszal, ősszel is sorra kerülnének, hiszen ezek mindig kiváló alkalmak arra, hogy ne csak megteljen a város, hanem jó áron teljen meg, ami nagyon fontos.
2: Mennyire vagyunk a túlturizmustól, tehát attól a határtól, amikor már azt mondják akár a helyiek, vagy bárki más, hogy azért most már nagyon sokan vagyunk.
3: Én azt gondolom, hogy Budapest tekintetében ma még nem kell beszélni semmiképpen mindenképpen a túlturizmusról. Figyelni kell és foglalkozni kell vele. Budapestnek a struktúrája, a látványosságai alkalmasak arra, hogy sokkal inkább szét tudjuk húzni a turisták útvonalát, mint például ezt meg tudják tenni Prágába, vagy sok más városba. Én azt hiszem, hogy például egy ilyen Városliget projekt, ami az elmúlt években megvalósult turisztikai szempontból kiváló, hiszen elviszi a városnak arra a részére is a vendéget, nem csak a belvárosba, de akár a várterületét is mondhatnám. Figyelni kell erre, de jelen pillanatban a túlturizmusnak a veszélye nincs meg, vagy legalábbis folyamatosan nincs meg. Biztos, hogy vannak olyan napok, meg időszakok napon belül, akár a belvárosba is, amikor úgy érzi az ott lakó, hogy túlturizmus van, de összességében statisztikailag erről még nem lehet beszélni.
2: Mennyire sikerül akár a fővárosnak, akár a kiemelt turisztikai helyeknek az országban a szezonalitást most kicsit most már kiegyenlíteni? Erre vannak törekvések folyamatosan, persze.
3: Évtizedek óta vannak törekvések, az utóbbi időben még inkább mindenki próbál arra törekedni. Teljesen a szezonalitást nem tudjuk kiegyenlíteni, mint a világ nagy részén sem. Sok olyan hely van, ahol ki tudják egyenlíteni. Budapesten a szezon az sokkal kiegyenlítettebb, mint az ország többi részében. Ebből is látszik, ugye, hogy Budapesten azért a kereskedelmi szálláshelyek foglaltsága ilyen szempontból magasabb, de hát azért itt is van egy január-február, meg akár novemberre is talán rá lehet fogni, amikor gyengébb szezonban vagyunk, de Budapest azért olyan szempontból jó példa, hogy ki tudja egyenlíteni valamilyen formában már a szezonalitást. Ugyanez mondjuk a Balatonra vagy nyaralóhelyekre nehéz még ezt mondani. Bátran merném azt gondolni, hogy egy nyaralóhely talán ugye soha nem lesz teljes szezonba kielégített, mert hát 12 hónapról nehéz beszélni, bár kísérletek erre is vannak, és talán hétvégeken még jó megoldások is vannak, de hétközben ugyanakkor azért ezek nagyon csöndesek ezek a helyek. Törekedni kell rá folyamatosan az észszerűség határain belül szerintem. Erősíteni kell a belföldi turizmust, de az olyan formában kell erősíteni, hogy a desztinációknak kell összefogni desztináción belül, és azoknak a szolgáltatóknak, a szálláshelyeknek, attrakcióknak, vendéglátónak és mindenki másnak, akinek bármilyen köze van a turizmushoz, egy közös termék vagy egy termék vonalat nyújtani majd a turistának, hogy érdemes legyen oda menni. Ezt mindig nagyon nehezen tudja megtenni egy-egy szolgáltató, legyen a szálloda, vagy legyen csak önmagában egy attrakció. Összefogásra van szükség. Budapest tekintetében pedig van több olyan infrastruktúrális változás, amire szükség lesz a következő években, amikből már a múltban is sokat beszéltünk, akár a reptér fejlesztése, a reptérhez való kiutás fejlesztése, a Dunapart, a belső belváros, a vendégútvonalak, a turista útvonalak, az autózás helyzete, mennyire engedjük az autómentes várost, ami egyébként nagyon sokszor jó a lakosoknak és a turistáknak is. Tehát ezekbe az irányokba kell menni, és akkor lehet változás, és hát természetesen Budapest, de akár ország tekintetében nagyvárosoknál muszáj lesz sokkal nagyobb fókuszt helyezni marketingbe is, de infrastruktúrálisan is az üzleti turizmusra, hiszen az egy nagyobb költési hajlandósággal ideérkező vendégcsoport, és azokat nekünk meg kell célozni, és följebb kell kerülni, és le kell győzni ebbe a konkurenciát, vagy legalábbis a közelébe jutni.
1: Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották. When I say I'm in love, you best believe I'm in

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Egy argentin görög páros állhatott a dobogó tetejére a Buenos Aires-i argentin tangó világbajnokságon, Tango de Pista, vagyis a parkett tangó döntőjében. Lucas Gauto és Naima Gerasopulu tavaly még másodikok voltak, idén viszont végre megnyerték az aranyérmet. Szeptember 1-én este a Teatro Gran Rexben rendezték meg, a 3200 fős Art Deco színházban, Buenos Aires központjában az Avenida Corrientesen a döntőt. Lucas Gauto argentin, Kordobából érkezett, Naima pedig görög. Tavaly már egészen közel jártak a győzelemhez, akkor Aldana Silveira és Diego Ortega mögött második helyezést értek el. Idén tehát úgy tértek vissza a Gran Rex színpadára, hogy pontosan tudták, milyen érzés egyetlen hellyel lemaradni a címről. Most nem maradt bennük hiányérzet, ők lettek a 26-os bajnokok. Szeghalmi Endre helyszínen tartózkodó magyar tangótáncos és tanár beszámolója szerint a Tango de Pista mezőnye idén is elképesztően erős volt, és hosszú volt az idáig vezető út. A fesztivál és a világbajnokság augusztus 19 és szeptember 2-a között zajlott. A mezőny a 26 argentin és külföldi előversenyből, valamint a Buenos Aires-i városi bajnokságból kvalifikált párosokkal állt össze. A 2026-os mundiálra mintegy 800 pár nevezett, több mint 40 országból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. A híreket Kovács Gergő állította össze, és akkor a részletek. Egyre több gyereknél jelenik meg az úgynevezett iskola kezdési kézfájás. Az egész napos padban ülés, a hirtelen megnövekedett mennyiségű kézírás, valamint a digitális tananyagok miatti intenzív billentyűzet és okoseszköz használat egyre gyakoribb panaszokhoz vezetnek. Leggyakrabban inhüvei gyulladás, a könyök külső oldalán megjelenő fájdalommal járó teniszkönyök és a könyök belső oldalán jelentkező fájdalommal járó golfkönyök alakul ki. A Semmelweis Egyetem kézsebész szakorvosa szerint fontos, hogy ha a gyermek kéz vagy új fájdalomra panaszkodik, ne intézzék el annyival, hogy csak fáradt a keze. A kéz duzzanata, a fájdalmat nem egyszerűen fáradásos jelek, hanem gyulladásra hívják fel a figyelmet. Ilyenkor a kéz működése érdemben romlik, és ha a panaszokat nem veszik komolyan, a gyógyulás elhúzódhat. Az orosz biztonsági szolgálatok aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra, többik között erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. Szerinte annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatást is említenek, szerinte az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban. A kémelhárítás vezetője mindezek alapján felszólította a védelmi iparban működő vállalatokat, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseiket. Csernobotánál már nem az áramtermelésért küzdenek Romániában, hanem azért az alapvető vízmennyiségért, ami ahhoz kell, hogy a lekapcsolt reaktorok forró fűtőelemei ne hevüljenek túl. Tegnap este jóvá hagyták, hogy bárkákból, mobilgátakból és szivattyúkból álló védelmi rendszerrel tereljék a folyó megmaradt vizét a hűtőrendszerhez. Annak ellenére, hogy a reaktorok nem termelnek áramot, a fűtőelemek még hosszú hetekig forrók maradnak, így folyamatosan hűteni kell őket. Eddig, amikor a létesítmény még teljes gőzzel működött, a nagy mennyiségű dunai vízre, magához a villamos energiatermeléshez és a hatalmas turbinák visszahűtéséhez volt szükség. Mivel az előrejelzések szerint a Duna hamarosan még ennél a minimális biztonsági szintnél is mélyebbre apad, muszáj beavatkozni, hogy a maradék vizet közvetlenül az erőmű szivattyúihoz tereljék. A most elfogadott vízforgatókönyv azonnal életbe lép, amint a vízszint eléri az 1,58 cm-es kritikus szintet a csernobodai vízkivételi medencében. A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint özöllenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban. A magyar állam szavazati joga a társaságban gyakorlatilag nulláról 15,24%-ra emelkedett. A friss tőzsdei bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelynek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció.
0: Tőzsdehírek.
1: A MOL részvények a mai kereskedésben egyelőre enyhén, de emelkednek. Ez 6%-os pluszt jelent 5020 forintos részvényárral. Az OTP 1%-kal drágult 44.820 forinton. A Richter 4%-os pluszban 12.850. A Magyar Telekom 1,2%-os emelkedésben 2592 forinton jár. 1,4%-kal drágul a Forage Jeep 1613 forinton. Emelkedik a Rába 2,5%-os 1%-kal 3415, gyengül viszont a CVAK 3 tizeddel 39.100 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 366 forint 90 fillért kell adni. Európában stagnál a London és a frankfurti tőzsde, de a francia index 1%-kal gyengül, az olasz 2%-os pluszban, a spanyol 6%-os erősödésben. Csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tesz a Magyar Nemzeti Bank 5 jegybanki ingatlan ügyében. Ennek alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. Az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tártak fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Ez alapján feltételezik, hogy a jegybankot vagyoni hátrány érte. Mindez a Balaton Akaratjai Oktatási és Képzési Központot, a Bölcsvárt, az MNB Budai Központot, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeumot, valamint a Pallas Athénée Konferencia Központot érinti. Az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, ez az eljárás már a nyomozati szakaszba lépett.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Ez volt a reggeli monitor, az adást Kecső Richárd szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor M. Szűcs Péter számít a figyelmükre, további jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Elnök. Vladimir Putyin szerint a többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül a problémát az érintett országoknak kell megoldania. Az elnök úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra az orosz biztonsági szolgálatok. Többek között erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. Szerinte annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatást is említ, szerinte az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban. Ezután felszólította a védelmi iparban működő vállalatokat, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseket. A romániai Csernavodánál már nem az áramtermelésért küzdenek, hanem hogy a lekapcsolt reaktorok forró fűtőelemei ne hevüljenek túl. Tegnap este jóvá hagyták, hogy bárkákból, mobilgátakból és szivattyúkból álló védelmi rendszerrel tereljék a folyó megmaradt vizét a hűtőrendszerhez. Annak ellenére, hogy a reaktorok nem termelnek áramot, a fűtőelemek még hosszú hetekig forrók maradnak, így folyamatosan hűteni kell őket. Mivel az előrejelzések szerint a Duna hamarosan még ennél a minimális biztonsági színnél is mélyebbre apad, muszáj beavatkozni, hogy a maradék vizet közvetlenül az erőmű szivattyúihoz tereljék. A most elfogadott vízforgatókönyv azonnal életbe lép, amint a vízszint eléri a másfél méteres kritikus szintet a csernavodai vízkiviteli medencében. Egyre több gyereknél jelenik meg az úgynevezett iskolakezdési kézfájás. Az egész napos padban ülés, a hirtelen megnövekedett mennyiségű kézírás, valamint a digitális tananyagok miatti intenzív billentyűzet és okoseszköz használat egyre gyakori panaszokhoz vezetnek. Leggyakrabban inhüvelygyulladás, tenisz és golfkölyök alakul ki. A Semmelweis Egyetem kézsebész szakorvosa szerint fontos, ha a gyermek kéz vagy új fájdalomra panaszkodik, ne intézzék el annyival, hogy csak fáradt a keze. A kéz duzzanata, fájdalma nem egyszerűen fáradásos jelek, hanem gyulladásra hívják fel a figyelmet. Ilyenkor a kéz működése érdemben romlik, és ha a panaszokat nem veszik komolyan, a gyógyulás elhúzódhat. A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban. A MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os pluszban 148.139 ponton, a MOL 4%-os pluszban 5010 forinton, az OTP 1%-ot emelkedik 44.850 forintig, a Richter 3%-os pluszban 12.840 forinton, a Magyar Telekom 2,7%-kal rallizik 2630 forintig. A részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd forintot. Nyugat-Európában is többségében pluszokat látunk, a londoni FTSE pár ponttal a pozitív tartományban, a frankfurti DAX 1%-ot megy fölfelé, egyedül a párizsi CAC-on az, amelyik mínuszban 1%-kal, a madridi IBEX 3%-os pluszban, a milánói börze pedig egy pár pontos emelkedésben. A bankközi devizapiacon erősödik a forint az euróval és a dollárral szemben is. Egy euróért 367 forint 10 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 316 forint 20 fillért, egy svájci frankért pedig 390 forint 90 fillért kérnek. 1,1608 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Minimálisan, de drágulnak a kőolaj világpiaci árai. 1%-kal a Brent 95 dollár 80 centig, és a VTI pedig 2%-os drágulásban 91 dollár 10 centen a jegyzés. 1,5%-ot drágul az arany ára, egy uncia aranyért 4480 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol

0: Tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. szeptember 3-án 11 óra 6 perckor. A mioma a méh egyik leggyakoribb jóindulatú daganata, sokáig akár teljesen tünetmentes maradhat, másoknál azonban erős és elhúzódó vérzést, vérszegénységet, alhasi fájdalmat vagy egyéb problémákat okozhat. A kezeléséről sokaknak viszont ma még mindig elsősorban a műtét vagy a méh eltávolítása jut az eszébe. Hamarosan azonban Magyarországon is elérhetővé válhat egy új méh megtartó eljárás, egy mikrohullámú mioma abláció, de ennek részleteiről a szakemberrel beszélgetek hamarosan. Mitől különleges az eljárás, milyen miomák esetében alkalmazható, és egyáltalán milyen előnyei lehetnek a hagyományos műtétekhez képest, erről is beszélgetünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban professzor dr. Ács Nándor, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke. Professzor úr, köszöntöm az Egészségkódban, örülök, hogy velünk tart.
2: Kezdjük sokan, és én is üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük onnan, és segítsen pontosan, egy különleges új eljárásról beszélünk. Miben jelent ez újdonságot Magyarországon, vagy akár a régióban az eddigi kezelési lehetőségekhez képest?
2: Igen, tehát először talán, ha megengedi egy pár szót a miomákról, ugye a nőknek élete során legalább 50%-a fog mioma tünetektől szenvedni. Összességében körülbelül a nők 70%-ának van miomája, de ez nem mindenkinél okoz panaszokat. És az elsődleges tünetek, amit ön is nagyon jól összefoglalt, hogy nagyon erős vérzések, darabos vérzések, alhasi görcsök, és ami egy sajnos hosszabb távú szövődmény, hogy teherbeesési nehézség. Tehát a gond az, hogy fiatal nőknél is nagyon jelentkezik a mioma gyakran, és akkor emiatt sokszor nem tudnak teherbe esni. És klasszikusan a miomáknak a műtéti megoldása volt elérhető, tehát régen az, hogy kivették a méhet, aztán az már egy nagyobb fejlődés volt, hogy nem a méhet távolítjuk el, hanem csak a miomát műtéti úton, illetve elérhető egyébként most már a miomáknak a kezelésére egy jó gyógyszer is, de amit mi most tudunk biztosítani szeptembertől, ez egy teljesen új eljárás, ami arról szól, hogy a miomát eltávolítjuk úgy, hogy nem kell műtétet végezni hozzá. És ennek körülbelül úgy kell elképzelni a lényegét, hogy egy ultrahang vezérlés mellett, tehát ultrahanggal nézzük a miomát és a méhet, és egy vékony tűt vezetünk be, tulajdonképpen ugye a szemérmtest felől a hüvelyen keresztül, ezt belevezetjük a miomába, és ennek a tűnek a vége mikrohullámot bocsát ki. Nagyon egyszerűen azt tudnám mondani, hogy mindenki az otthoni mikrohullámú sütőre tud gondolni, és ott ugye megsül benne a hús, és ez a mikrohullámú tű által kibocsátott sugárzás, mikrohullámú sugárzás, ez elhalasztja. Tulajdonképp mondhatjuk úgy is, hogy ott belül megsüti, megfőzi a miomának a szövetét, ami elhal, és utána akkor pár hét alatt a szervezet tulajdonképp azt kitakarítja, a szervezetnek az immunrendszer ezt az elhalt miomát.
1: Itt viszont felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan védik meg a környező egészséges méhszövetet?
2: Igen, ezért ez egy nagyon-nagyon precízen kidolgozott eljárás, tehát mi nagyon pontosan tudjuk, és az ultrahangon látjuk is egyébként, hogy ez a mikrohullám meddig terjed, meg tudjuk is, hogy a tűnek a végét pontosan hova kell vezetnünk. A beállításokat én nagyon pontosan tudom szabályozni attól függően, hogy mekkora a mioma, és akkor teljesen jogos a kérdés, de ennek az a végeredménye, hogy a mioma elhal, és a környező méhszövet teljesen épp marad. És ez például különösen fontos akkor, amikor valaki majd szülni szeretne, mert ugye akármilyen profin operálunk, akár laparoszkoppal, akár nyitott műtéttel, ha műtéti megoldás van, akkor a méhen mindenképpen marad egy heg, vagy akár ha több miomát távolítunk el, akár jó pár heg, ami mondjuk egy későbbi várandóságnál nem optimális, így viszont tulajdonképp heg nélkül meg tudjuk oldani az egészet.
1: Most a miomák különböző méretűek lehetnek, ezt is tudjuk, mekkora zsugorodásra lehet számítani, és egyáltalán mikor indul el ez a méretcsökkenés egyből?
2: Ez úgy van, hogy a beavatkozás tól, tehát akkor ugye elhal a mioma szövete, és onnantól ez egy néhány héten belül elkezd összezsugorodni, és tulajdonképp egy ilyen 3-6 hónap a beavatkozás után érjük el azt a zsugorodást, ami várható. Tulajdonképpen 6 hét alatt már nagyon jelentősen zsugorodik, és utána még egy picit folyamatosan.
1: Tehát akkor ez egy folyamatos, lassú gyógyulás, ha jól értem, viszont az előnyök már folyamatosan akkor jönnek, tehát együtt jár a panaszok enyhülésével a
2: zsugorodás. Tehát ugye a vérzészavart tudjuk vele megoldani, a görcsöket tudjuk megoldani, és amit az előbb említettünk, ugye nagyon fontos, hogy a teherbeesési nehézségeket, vagy hát mondjuk ki a meddőségnek, amikor a mióma az oka esetleg a meddőségnek, akkor azt nagyon szépen tudjuk ezzel kezelni.
1: Javaslom, hogy beszéljünk arról is, hogy milyen vizsgálatok előzik meg a beavatkozást, és hogyan dől el, hogy erre a fajta beavatkozásra van-e szükség.
2: Igen, ugye ez a beavatkozás természetesen altatásban zajlik, viszont ez egy rövid altatás szerencsére, tehát általában egy 10-15 perc alatt meg tudjuk oldani a mióma méretétől függően ezt az egész beavatkozást, tehát nem kell egy 1-2 órás altatás és egy nagy műtét hozzá. De az altatás azért fontos, hogy természetesen fájdalommentes legyen az egész beavatkozás, és ezért kell egy olyan kivizsgálás, mint bármilyen más altatás előtt egy vérkép, esetleg EKG, nyilván a betegnek az általános állapotától függően, és a mióma vonatkozásában pedig egy nagyon pontos ultrahangvizsgálat, vagy MR a kettő közül tulajdonképp bármelyik megfelelő. Ennek két célja van. Az egyik, hogy nagyon pontosan meg kell határoznunk a miómának a méretét és elhelyezkedését, hogy meg tudjuk tervezni a beavatkozást, illetve ezekkel az úgynevezett képalkotó vizsgálatokkal tudjuk azt kizárni, hogy esetleg egy rossz indulatú daganatról legyen szó.
1: Mert hogy azt hangsúlyozzuk ki, hogy rossz indulatú daganathoz ilyen formában nem lehet nyúlni.
2: Igen, jelenleg mi most nem fogunk ilyen beavatkozásokat végezni. Egyébként ezt a mikrohullámú ablációt, ezt használják rossz indulatú daganatokban is, de mi ebben nem mennénk most vele, mi kizárólag a jó indulatú miómák kezelésére tervezzük használni.
1: Egyébként előzetes szövettani mintavételre szükség lehet ilyenkor?
2: Ez itt ebben az esetben nem tudunk szövettani mintát venni, mert ugye a mióma az nem nagyon hozzáférhető, tehát például, ha csinálunk egy ilyen úgynevezett egészségügyi küretet, azzal a mióma szövetéhez nem tudunk hozzáférni. Tehát a miomából szövettant azt nagyon nehéz venni, és nem is csinálja senki a világon. Tulajdonképpen ez azért nem jelent problémát, mert hogyha az ultrahang alapján, vagy az MR alapján arra gondolnánk, hogy ez esetleg egy rossz indulatú daganat, akkor nem is csináljuk ezt az ablációt, hanem akkor mindenképp műtéti eltávolítást végzünk.
1: Egyébként több mióma is kezelhető egyetlen beavatkozás során? Vagy itt egyre
2: Igen.
1: koncentrálnak?
2: Nem, több mióma is kezelhető. Én amikor kint voltam, ez egyébként egy hihetetlen magas nívójú kínai fejlesztés, egy elképesztő technikai fejlesztés, amit a kínaiak megcsináltak, és amikor én kint voltam Kínában ezt az eljárást tanulmányozni, ott láttam olyan beavatkozásokat, hogy 6-8 miómát is egy alkalommal megoldottak.
1: Számít-e, hogy hol helyezkedik el a mióma, tehát mondjuk a méhfalában, vagy annak a felszínéhez közelebb, vagy van-e alsó és felső méret határ?
2: Alsó határ az tulajdonképp nincsen, a felső határ azt én valahol egy olyan 8 cm körüli átmérőnél húznám meg, a fölött már inkább műtét felé kell mennünk, vagy a gyógyszeres kezelés és a műtétnek a kombinációja. Az, hogy hol helyezkedik el a mióma, az tulajdonképp nagyon nagy gondot nem okoz nekünk ezzel az eszközzel, bármelyik miómát meg tudjuk közelíteni, viszont ugye az a lényeg, hogy panaszokat azok a miómák okoznak, amik a méhnek az ürege felé, vagy a méhfalában helyezkednek el, tehát amik kifelé nőnek a méhből, az szinte sosem okoz tünetet. És az nem is erre a mikrohullámú ablációra való, vagy hát nem ez a legjobb megoldása a kifelé növekvő miomáknak. Tehát itt inkább a befelé, vagy a méhfalban növekvő miomák jönnek szóba.
1: Arra is kíváncsi lennék, hogy hogy éli meg mindezt a beavatkozást a páciens. Azt említette, hogy egy rövid, a hagyományos műtéteknél sokkal rövidebb beavatkozásról van szó.
2: Így van, tehát ez körülbelül átlagban azt mondhatjuk, hogy egy 15-20 perc. Tulajdonképp igazából maga a mikrohullámnak a leadása az egy ilyen 10 perc, annál nem több, de az egész előkészítéssel, a tűbevezetésével mondjuk azt, hogy egy 20 perc, ezt egy rövid kis vénás altatásban tölti az adott hölgy, tehát ő ebből az ég adta világon semmit nem észlel, természetesen egy fájdalmat sem. A miómának az elhalása, a műtétet, vagy hát a beavatkozást, nem is nevezném műtétnek, de a beavatkozást követő 1-2 napban azért az fájdalmat okozhat, és arra viszont adjuk a megfelelő fájdalomcsillapítást.
1: Mennyi idővel, eltetével lehet visszatérni a megszokott életvitelhez?
2: Hát igazából tulajdonképp másnap.
1: Tehát, hogy nincsenek komolyabb tünetek,
2: nincs.
1: Igazából
2: nincs.
1: A korábbi
2: alhasi
1: tünetek még
2: lehet.
1: Előfordulhatnak.
2: Így van, a korábbi tünetek előfordulhatnak, alhasi fájdalom lehet a beavatkozás után 1-2-3 napig, de hát azt fájdalomcsillapítóval nyilván csillapítjuk. Én józan észre azért azt mondanám, hogy mondjuk megcsináljuk a beavatkozást, körülbelül egy olyan 3 napot, hogyha otthon tölt a hölgy, utána már bármilyen munkát nyugodtan végezhet, visszatérhet a sportoláshoz, bármit csinálhat. Nincsenek azok a hagyományos megkötések, mint egy műtétnél, hogy ugye 6 hétig nem szabad sportolni, erőt kifejteni, nem szabad szexuális életet élni, vagy kádba fürödni, ezek itt mind hiányoznak.
1: És hát beszéltünk arról, hogy itt egy későbbi várandóság is szóba jöhet, tehát itt a kifejezetten fiatalok, fiatal korosztályra is gondolnak ennél a beavatkozásnál?
2: Itt nincs semmiféle életkori megkötöttség. Ugye amikor valaki már azon az életkoron túl van, hogy kisbabát szeretne, tehát ott már csak a miomának, a vérzészavarosnak görcsös tüneteit kell kezelnünk, az egy valamivel egyszerűbb helyzet. Amikor egy fiatal nőnél jelentkezik mioma, és ez egyre gyakoribb, nagyon gyakori a mioma, még egy 25-30 éves nőnél, aki nyilván majd még szeretne szülni, ott van ennek óriási jelentősége, hogy ez a létező legkíméletesebb megoldása a miomáknak, tehát a későbbi várandóság vállalásához ez jelenti a legkisebb kockázatot.
1: És említette, hogy ez egy kínai ötlet, illetve egy kínai megoldás, onnan származik, viszont állnak-e már nemzetközi tapasztalatok a rendelkezésükre?
2: Igen, egyébként nem úgy kell elképzelni, hogy ez valami teljesen vadonatúj dolog, mert például a pajzsmirigyben vagy máj daganatokban nagyon régóta használják az intervenciós radiológus kollégák, nagyon nagy sikerrel. Az az újdonság benne, hogy miomára eddig ezt a tudomásom szerint Európában még nem használja senki. Kínában természetesen sok ezer betegre vannak tapasztalatok.
1: Említette a teherbeesést, mennyi időt ajánlott várni a kezelés után?
2: Én egy fél évet mondanék.
1: Beszéljünk még arról is, hogy kiknél nem alkalmazható az eljárás, tehát milyen esetekben marad akkor továbbra is esetleg inkább biztonságosabb vagy eredményesebb megoldás a műtéti mioma eltávolítás.
2: Én mindenképpen azt mondanám, hogy ezt egy tapasztalt szakorvosnak kell eldöntenie, aki az adott hölgyet megvizsgálja a tünetek alapján is, meg az ultrahanglelet alapján, vagy az MR lelet alapján. Olyan nagyon nagy általánosságot így a rádión mondani, az túl bátor dolog lenne, de ha mondjuk egy 7-8 centinél nagyobb miomáról van szó, vagy ilyen nagyobb miomából van sok kifejezetten, akkor nyilván ott inkább azért a műtéti megoldások maradnak. De a másik, ami nagyon fontos még, hogy ez úgymond betege válogatja, mert nyilván a legtöbben azért szeretnék az ilyen legkevésbé invazív, vagy legkevésbé kockázatos beavatkozásokat választani, de lehet, hogy van olyan hölgy, aki azt mondja, hogy nem, neki inkább műtéttel vegyék ki a miomáját.
1: Mit lehet tudni az eljárás hosszabb távú eredményességéről? Erre vannak-e már nemzetközi tapasztalatok?
2: Igen, az teljesen egyértelmű, tehát hogy az a mioma, amit kezelünk, és az elhal, az biztos, hogy nem éled újra, vagy nem fog kiújulni. Azt tudni kell, hogy ha van egy hölgynek egy miomája, az általában jelent egy hajlamot, tehát utána másik miomái nőhetnek neki, de ez pont ugyanúgy igaz a műtétre is, tehát hogyha és megoperálom ezt az adott nőt, és eltávolítom a miomáját, vagy eltávolítok 2-3 miomát, sőt, tehát volt, amikor 18-20 miomát kivettünk egy-egy adott méhből, és utána pár éven belül nőhetnek újabb miomák, ez pont ugyanúgy igaz a mikrohullámú beavatkozásra, mint a műtétre.
1: Hol tart jelenleg az új eljárás magyarországi bevezetése?
2: Ott tartunk, hogy ennek természetesen európai engedélye van minden szempontból, és ugye a képzést én megcsináltam, és szeptembertől tervezzük már a beavatkozásokat. Modelleken természetesen már eddig is csináltuk. Ez elég viccesen elmondható, ugye ilyen beágyazott csirkemell darabokon csináltuk és gyakoroltunk.
1: Ez tényleg meglepő. Egyébként milyen szakmai feltételek, eszközök és speciális felkészültség szükséges az alkalmazásához az előzetes gyakorláson túl?
2: Ez tulajdonképpen egy tapasztalt nőgyógyász szakorvos, akinek van néhány évi műtéti tapasztalata és ultrahangtudása, tulajdonképpen mindenki meg tudja tanulni, de nyilván az eszközt meg kell venni hozzá, ez nálunk rendelkezésre áll a Semmelweis Egyetemen, és onnantól, ha az eszköz megvan, a képzést megcsinálja valaki, akkor tulajdonképpen ezek végezhetők, ezek a beavatkozások.
1: Többnyire a fiatal hölgyekről beszéltünk, időskorban mennyire lehet opció ez a megoldás?
2: ugye a miomák általában a változó korig okoznak problémát, tehát mondjuk ilyen 50-52 éves korig, mert utána már, ha addig nem kellett a miomát műtéttel vagy gyógyszeresen kezelni, akkor általában már nincsen vele probléma. De egyébként nincs életkori korlát, tehát ezt nyugodtan lehet a 20 éves betegnél, az 50 éves betegnél, de ha menopauza után probléma van, akkor a 60 éves betegnél is alkalmazni.
1: Professzor úr, mit tehet az a páciens, aki szeretné megtudni, hogy számára megfelelő lehet-e ez a bizonyos abláció?
2: Hát, ami jelenleg érdekes, hogy ugye Magyarországon ez máshol egyelőre nem elérhető. Tehát, hogyha valaki szeretné megtudni azt, hogy egyáltalán az ő miomája megoldható-e ezzel a módszerrel, hát azt tudom javasolni, hogy nálunk jelentkezzen be, megvizsgáljuk, akár személyesen én is, és megkonzultáljuk, hogy szóba jön ezzel járás.
1: Igen, hát említette a szakorvosi konzultáció fontosságát. Milyen vizsgálat, milyen szakorvosi konzultáció az, amivel érdemes indítani?
2: Hát egy nőgyógyászati vizsgálat, ahol egy komoly ultrahangos tudású nőgyógyász leírja pontosan a miomáknak a méretét és elhelyezkedését.
1: Mely panaszok esetén merül fel már mindenképpen a kezelés szükségese, akár ilyen jellegű kezelés, akár a hagyományos műtéti beavatkozás?
2: Igen, tehát a miomáknak azért a szerencsére, megbeszéltük az elején, hogy ezek mennyire nagyon gyakoriak. De körülbelül a miomás betegeknek a felénél kell csak akár műtét, akár gyógyszer, akár ez a mikrohullámú beavatkozás. Ez szinte biztosan a betegnek a tüneteitől függ. Tehát hogyha vérzészavar van, hogyha görcsök vannak, hogyha meddőség van, teherbeesési nehézség van, akkor gyakorlatilag biztosan a miomához valamilyen módon hozzá kell nyúlnunk.
1: És említette, hogy a nők 50%-ánál jellemzően okoznak problémát miomák. Mekkora számokról beszélünk éves szinten, tehát milyen jellegű nehézséget okoz ennek a helyzetnek a kezelése, akár önöknek, szakembereknek?
2: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy egy átlag magyar női korosztályban mondjuk azt, hogy egy 40 éves nők, körülbelül 50 ezer 40 éves nő van Magyarországon, ha az ő felüknek van miomája és annak a felének problémát jelent, akkor ez minden egyes korosztályú nőknél éves szinten sok ezres betegellátási igényt jelent.
1: Hogyha egy picit előre tekintünk, mert hogy egy itthon új kezelési lehetőségről, beavatkozás formáról beszélgettünk eddig, mit jelenthet ennek az új eljárásnak a bevezetése a miomával élő nők számára, és mennyiben változtathatja meg a miomák kezelésének eddigi gyakorlatát Magyarországon, természetesen előre tekintünk.
2: Hát a nők számára annyit jelent, hogy mint minden más területen az egészségügyben, itt is törekszünk a lehető legkevésbé invazív beavatkozások felé menni. Ez mellesleg jó az egészségügynek is, mert gyorsabb és kevésbé drága eljárások, illetve a betegeknek is jó, meg a munkahelynek, mert nem esnek ki a munkából mondjuk 4 hétre vagy 6 hétre. Tehát, hogy azoknál a hölgyeknél, akiknél ez az eljárás szóba jön, és nem szükséges mindenképpen műtétet csinálni, hát óriási előnyei vannak. Sokkal kisebb beavatkozás, sokkal kisebb kockázattal, és lényegében pillanatok alatt vissza tud térni a normál életvitelhez.
1: Szakmai szempontból?
2: Hát szakmai szempontból ez egy nagyon-nagyon érdekes. Mindig ugye, akik szeretjük az újdonságokat, így az orvosok közül, az mindig egy nagyon-nagyon klassz dolog egy új eljárással dolgozni. Az persze az is igaz, hogy az ellenoldalon nagyon szeretünk, nagyon sok orvos szeret mioma műtéteket csinálni, műtéteket, mert azok is nagyon szép beavatkozások és sikeres beavatkozások, de aki az újdonságot keresi, annak biztos, hogy tetszeni fog ez az eljárás.
1: És hát nagyon jó, hogy úgy fogalmazott, hogy a hagyományos eljárás is eredményes, tehát hogy azért attól függően, hogy melyik eljáráshoz jut hozzá, vagy választja a páciens, azért mindkét esetben lehet megoldás.
2: Természetesen, tehát itt most nem azt jelenti, hogy attól, mert van ez az új lehetőség, a kútba kell dobnunk az összes műtéti megoldásunkat, vagy gyógyszeres megoldásunkat, amit eddig használtunk. Azért ezt hozzáteszem, hogy ez jelenleg hát talán a legfejlettebb, a leginnovatívabb megoldás a miomáknak a világon.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott és mindenbe beavatott bennünket, és remélem, hogy majd a gyakorlatról is beszámol nekünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget én is.
1: Professzor dr. Ács Nándor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke tartott ma velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, remélem lesz még alkalmunk beszélgetni.
2: Köszönöm szépen.
1: Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az egészségkódot.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 12 múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. A lengyel külügyi szóvivő szerint mindezt a Berlinnel vállalt szolidaritás jegyében tették, valamint az utóbbi időben történt orosz hátterűnek minősített németországi incidensek miatt. A lengyel diplomácia a mára tervezett találkozón határozott tiltakozását fejezi majd ki Oroszország agresszív fellépéseinek fokozása ellen. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell egymással megállapodnia, a többi ország maximum támogatást adhat ehhez. Ezt jelentette ki az orosz elnök Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin a találkozón úgy vélekedett, hogy van esély a konfliktus rendezésére. Aktívan készülnek a dán védelmi ipari elleni szabotázs akciókra az orosz biztonsági szolgálatok. Erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. Szerinte annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatást is említ, szerinte az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban. Ezután felszólította a védelmi iparban működő vállalatokat, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseket. A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban. A magyar állam szavazati joga a társaságban gyakorlatilag nulláról 15,24%-ra emelkedett. A friss tőzsdei bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelynek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció. Hiába függesztették fel a vádlottak padján ülő Sadő Györgyöt és feleségét a végrehajtói tevékenység végzése alól, mindkettejüknek 100 milliókat termel a megmaradt irodájuk, ez derült ki a 24.hu cikkéből. A végrehajtói irodájukat állandó helyettesítéssel átvette két másik önálló bírósági végrehajtó, akik 10%-os tulajdonrész fejében vállalták át az irodák üzemeltetését. A profit is így oszlik meg, 90%-a maradt tehát minden évben Sadő házaspárnál. Tavaly így 105 millió forintot kerestek. A melegedést fokozó El Niño egészen februárig fennmarad. A csendes óceáni időjárási jelenség várhatóan tovább erősödik az elkövetkezendő hónapokban. Nagyobb, intenzívnek ígérkezik, és az év vége környékén tetőzik majd, de az éghajlati hatások 2027-ben is folytatódni fognak. A csendes óceán középső és keleti egyenlítői vidékének tengerfelszíni hőmérséklete már jóval az átlag felett van, és folyamatosan emelkedik, de ugyanez igaz az óceán felszíne alatt található területekre is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-ot korrigál felfelé, 148.488 pontig, a részvénypiac forgalma közelíti az 5 milliárd forintot. A blue chipek jól teljesítenek, a MOL 1,1%-ot erősödik 5045 forintig, az OTP 1,2%-os pluszban 44.900 forinton. A Richter árfolyama 4%-ot megy fölfelé 12.850 forintig, a Magyar Telekom papírjai 2%-ot erősödnek 2614 forintra. Érdemes még megemlíteni a 4iG-t, ami 12%-os ralliban 1781 forinton. Nyugat-Európában a vezető tőzsdéken nagyjából jó a hangulat, a párizsi CAC-on még mindig mínuszban 1%-kal, a londoni FTSE pár pontos pluszban, a frankfurti DAX 1%-ot megy fölfelé, Milánó szintén pár pontos pluszban, a madridi IBEX 3%-ot korrigál fölfelé. Erősödik a forint minimálisan a főbb devizákkal szemben. 1 euróért 366 forint 80 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 316 forint 10 fillért, 1 svájci frankért pedig 390 forint 30 fillért. 1,1601 az euró dollárral szembeni árfolyama. 4%-ot drágul a Brent, feljebb ment pár centet a jegyzés, 96 dolláron a hordonként jár, és 0,5%-ot drágul most a VTI is, 91 dollár 50 centig.
0: Időjárás jelentés.
2: Erősen felhős idő várható, helyenként eső is előfordulhat, a szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Már is folytatjuk az egészségkódot, a mai adásban a viszérbetegségekről és az érsebészet korszerű lehetőségeiről beszélgetünk, egy olyan problémáról, amely Magyarországon emberek százezreit érinti, mégis sokan legyintenek rá, mondván csak viszér. De vajon hogyan tudhatjuk, hogy egy kidudorodó ér vagy néhány seprűvéna már nem csupán esztétikai kérdés? Milyen tünetek esetén érdemes érsebészhez fordulni? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
4: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
3: A legtöbben az érsebész esetében a viszérre gondolnak, de egy érsebész sokkal több mindennel foglalkozik. Kicsit avasson be a részletekbe.
4: Igen, alapvetően két nagyobb csoportot lehetne talán mondani, az egyik az érszűkület, a másik pedig a különböző tágulatoknak, aneurizmáknak a kezelése. Az érszűkületnél is nagyon fontos, hogy a betegnek egy olyan beavatkozást ajánljunk, amivel valóban nyer, tehát nem az a lényeg, hogy mindig minden tökéletesen helyre legyen állítva, hanem az, hogy így a funkciónak megfelelő, lehetőleg optimálisabb helyzetet tudjuk elérni. Azért ennyire homályos még a fogalmazás is, mert nagyon számít, hogy egy adott betegségcsoporton belül mi az a cél, amit el kéne érni. Itt gondolok például a nyakkiverőérnek a szűkülete, ami ugye az átlagember nagyon megijedt tőle, sőt még így a nem tudom mennyire lehet laikus orvosként apostrofálni orvosokat, de még általuk is...
3: Tehát nem a szakterülettel foglalkozó
4: igen,
3: kollégákra
4: köszönöm,
3: gondol.
4: Igen. Még ők is azt mondják, hogy egy adott szituáció az nagyon sürgető, holott mi meg tudjuk, hogy egyáltalán nem az, és a beteg nem nagyon van veszélyben, vagy nem igazán van veszélyben.
3: Vagy van a fordítottja is, gondolom.
4: Pontosan
3: amikor meg
4: ez lett volna a következő,
3: kell.
4: Hogy van egy olyan beteg, akinek van egy arra vezető tünete, de még az alapvető vizsgálatok sem futottak végig, mert egyszerűen nem gondol rá egy olyan területen dolgozó kollega sem, akinek igazából az lenne a dolga, hogy ezt így észrevegye, és ennek megfelelően lépjen tovább.
3: Mikor lépnek be egyébként önök a folyamatba?
4: Hát nagyon eltérő. Beszéltünk is arról, hogy az ellátórendszert mennyire hozzuk szóba. Nagyon fontos lenne ilyen sebészként, hogy egy jól működő ellátórendszerben tudjunk tevékenykedni, mert rengeteg a laikus kérdés, és rengeteg az olyan helytelen betegirányítási szisztéma, ami miatt bizonyos folyamatok túl vannak terhelve, és olyan betegek jelennek meg, akik igazából nem hozzánk kellene, hogy elsőnek kerüljenek. Ugyanakkor nagyon sok beteg meg egyszerűen nem ér időbe oda, és elkezdenek egy olyan ellátást, ami hosszú, nehézkes, és igazából nem is ott kellett volna kezdeni, hanem nálunk. Tehát gondolok itt például egy lábdagadás, ami az előbb került szóba, ez alapvetően nem érsebészeti témakör kifejteni, hogy valakinek miért dagad a lába. Van olyan része nyilván ennek, amikor kellene egy visszérműtét, itt van visszérműtét, de azért az esetek többségében egy csomó minden mást kellene kizárni előtte. Szívelégtelenség, más típusú vénás elégtelenség, esetleg tumoros háttér, tehát rengeteg olyan, ami inkább egy gyógyászati, vagy adott helyzetben inkább sürgősségi kórképnek felelne meg, és a beteg csak akkor kéne, hogy hozzánk kerüljön, amikor már kiderült, hogy mi a baja. Ezzel szemben nagyon sokszor érkeznek akár sürgős beutalóval olyan kórképek, amik igazából egyáltalán nem érsebészetre valók, és akkor ott nehéz, hogy egy adott szituációban mit mondjan az ember a betegnek, hogy hát sajnos nem jó helyre küldte a kollega, nem ezzel kéne kezdeni, vagy kezdjük meg azt a kivizsgálást, amit ugyan meg tudunk csinálni, de akkor azokat a betegeket, akiket nekünk kéne ellátni, azokra jut kevesebb idő és energia, és ezt nyilván, aki ott van beteg, és ő úgy érzi, hogy neki valami sürgős baj van, azt elég nehéz így megértetni vele.
3: Ma azt tűztük ki célul, hogy beszélgetünk a visszérbetegségekről, úgyhogy picit fókuszáljunk is erre, hiszen rengeteg embert érint. Mit nevezünk valójában visszérbetegségnek? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben?
4: Hát alapvetően azt nevezzük visszérbetegségnek, amikor a felületes vénák, van kétféle vénás rendszer, van a mély vénás rendszer, meg a felületi vénás rendszer, és a felületi vénás rendszerben nem csak a szív felé tud menni a vér, hanem visszafelé is. Van ennek más fajtája is, amikor nem ezek a nagyobb gyűjtővének és a gyűjtővénáknak az ágai tágulnak ki, hanem ami a bőrön jól látható elváltozások. Ezek is valamilyen szintű pangásnak vagy lassabb keringésnek a nyomai, de ezek nem pontosan ugyanazok, mint ami az előbbi volt ezeknek a nagyobb ágaknak a tágulata.
3: És akkor nézzük azt, mert szerintem a hallgatókat leginkább ez érdekli, hogy kik a legveszélyeztetettebbek.
4: Igazából nincsen nagyon konkrét betegcsoport, bárkinél előfordulhat, ez egy civilizációs betegség.
3: Viszonyos életkor fölött?
4: Egész fiatal korban is meg tud jelenni, tehát igazából van egy-egy fiatal páciens, aki ki is van akadva, hogy lehet, hogy neki már van, amikor a nagymamájának volt, de ez már fiatal korban is tud jelentkezni, nyilván nem annyira feltűnő elsőre, de azért az idővel egyre rosszabb lesz, és talán van egy enyhe női dominancia, de ez valószínűleg csak a terhességnek betudható változás, ott a hormonális változások és a nyomásfokozódás miatt egy sokkal nagyobb vénás nyomás van, és az egy picit előre dobja ennek az egésznek a kialakulását.
3: De akkor az uraknál is jellemző vagy abszolút előfordul. Melyek azok a korai tünetek? Akkor nézzük azt, amelyeket nem szabad félváról venni.
4: Ez megint nehéz kérdés, hogy nem szabad félváról venni, vagy mennyire kell komolyan venni. Régebben volt olyan kategória, amikor az ember inkább mondta, hogy ezt még nem kell megoperálni. Most igazából inkább azon vagyok, hogy nincsen nagyon értelme tovább húzni, mert nem lesz jobb semmitől. Tehát nincs az a kompressziós harisnya, a gyógyszerkenőcs, nem tudom mi, ami igazából magát a folyamatot visszafelé fordítaná. Tehát abból a beteg vagy páciens, nem is tudom, hogy betegnek kell hívni, a páciens azért nem nyer semmit, hogy még vár 2-3 évet. Ami előfordulhat mellette, az a fekély kialakulása, amitől úgy félnek, meg a trombózis, de mind a kettőhöz kellenek különböző egyéb tényezők, a fekélyhez így a bőrben lévő hormonális és anyagcsere folyamatoknak az elcsúszása vagy eltolódása, a trombózishoz meg a véralvadási paraméterekben lévő vagy meglévő genetikai változás, vagy valami ok folytán egy kicsit megváltozott alvadási paraméterek.
3: Most említette azt, hogy a hölgyeknél nagyon sokszor korábban előfordulnak bizonyos ilyen jellegű problémák, és akkor erről eszembe jut a seprűvéna, ami viszont nagyon látványos. Ez mennyire esztétikai probléma, vagy mennyire kell komolyan venni?
4: A seprűvéna az önmagában talán lehetne mondani, hogy inkább esztétikai.
3: Ezek az apró pici.
4: Igen. Ebből is van többféle. Van az a nagyon pici, ami igazából ilyen hajszálvékony, és így amikor egy csoportban van több, akkor lesz csak feltűnő. Meg vannak azok, amik ilyen közel milliméter nagyságú, és aztán idővel egyre nagyobbá váló felületes tágulatok. Azok azért tudnak rosszabbul viselkedni, mert egy száraz bőr mellett, főleg idősebb korba, ez az, ami úgy megreped, és ebből lesz aztán ilyen komolyabb vérzés, tehát nem is általában ebből a klasszikus nagy viszeres oldalágakból lesz vérzés, hanem ezekből a nagyon felületes és inkább már kitágult száraz bőr mellett jelentkező hajszál értágulatokból, vagy ezeket retikuláris vénáknak is hívják.
3: Beszéljünk a kivizsgálásról, mert sokan tartanak minden jellegű orvosi probléma esetében, hogy mi az, ami vár rájuk, ez kellemetlene, vagy itt csak egy ultrahangról van szó.
4: Hát alapvetően ultrahang lenne az első, vagy pedig valamilyen olyan belgyógyászati kardiológiai kivizsgálás, ami mellett kiderül, hogy ez valóban mi az oka. Tehát alapvetően egy kardiológiai, de az sem feltétlenül bármilyen kényelmetlen vizsgálat lenne. Ultrahang vizsgálat egyébként az megint egy kicsit olyan téma így Magyarországon, amiről azért nehéz beszélni, mert maga az ellátás meg egy jó ultrahanghoz való jutás sem annyira egyszerű. Egyszerűnek tűnik, hogy csak egy ultrahang, de egyelőre nincs Magyarországon. Egyébként orvosi szinten máshol se van egy kifejezetten erre vonatkozó szonográfusnak hívott szakellátási forma, amire van valamilyen szintű vizsga, de az, hogy egy orvos mennyire tud, jelesül mondjuk egy radiológus, angiológus, mennyire tud jól vénákat vizsgálni, és ott visszáramlást igazán korrektül detektálni, az eléggé kérdéses, tehát akár
3: tehát akkor
4: állami,
3: ez egy speciális vizsgálat.
4: Hát eléggé speciális, és szinte úgy név szerint kéne ismerni, hogy kihez menjen az ember, de még úgysem olyan nagyon egyszerű minden szinten. Aztán nyilván van olyan része, ami nyilvánvaló.
3: Hát vannak azok, amik szemmel láthatóak, tapinthatóak,
4: hát
3: gondolom.
4: Igen, de még az ultrahangon belül is valami nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb, van benne visszáramlás, nem kell olyan bonyolult méréseket végezni, amivel úgy kiderülne, azok azért úgy elérhetőek. Tehát azt gondolom, hogy egy alapvető vizsgálat, amikor kiderül, hogy valakinek valamilyen fokú szívelégtelensége van-e, vagy valamilyen durvább vénás elégtelensége, azért az úgy elérhető.
3: Nagyon sok minden változott az utóbbi időben. Vannak tévhitek, amikkel találkozik a műtétek kapcsán?
4: Hát rengeteg, talán több tévhit van, mint ami. Hát igazából most a viszérműtétről beszélünk főleg. Igazából a viszérműtéteknek a lényege az, hogy azt a nagyobb nyomást, ami a felületes vénás rendszerre nehezedik, azt valahogy megszüntessük, tehát magát azt a szakaszt, ami elégtelenné válik, azt kezeljük így első nekifutásra. Ami azért mondom, hogy első nekifutásra, mert általában ez egy nagy gyűjtővéna. Két nagyobb gyűjtővéna van a végtagon, az alsó végtagon van egy, ami a belbokától fut így a lágyékhajlatig, meg van egy másik, ami a külbokától így a tért hajlat környékére megy, és általában ezeket az emberek nem látják. Ezek mélyebben vannak, van egy ilyen vékony kötőhártyás kettőzet, amiben futnak ezek a nagyobb gyűjtővének, és csak azok lesznek feltűnők, amik ezeknek a kitágult oldalágai, amik már közel kerülnek a bőrfelszínhez, esetenként akár még nagyobbak is, mint ezek a gyűjtővének, az már feltűnő, és általában azt látható így szabad szemmel is. De egy-egy műtét után, hiába sikeres a műtét, ezek nem azonnal tűnnek el. A nyomás az sokszor kisebb lesz bennük, de általában annyira széles összeköttetés, meg olyan hálózat van ezek mögött, a vénás rendszerek mögött, hogy nyitva tud maradni akár tartósan is, és akkor azokat külön érdemes kezelni.
3: Tehát akkor idő kell ehhez
4: abszolút
3: mindenképpen, és ez
4: türelem.
3: Egy tévhit, hogy nem varázsütésre múlnak ezek el.
4: Hát igen. Sokan azt várják, hogy mint a Photoshoppal, így az ember eltünteti azonnal. Igazából nem nagyon vagyok híve annak, hogy egy lépésben úgy mindent kezelni. Vannak, akik úgy azt szeretik, de szerintem a szövődményeknek az előfordulását említsek, nem csak szerintem, hanem klinikai adatok szerint is, tehát így együtt végzett oldalágak eltávolítása, habbal való kezelése, az igazából trombózis rizikóval jár, ami extrém alacsony, így is, úgy is,
3: de benne
4: nyilván
3: van a pakliban.
4: Kezelőorvosként az ember akar a minimumra törekedni, úgyhogy azért én nem is igazán szeretem egyszerre csinálni, csak igazán speciális esetekben.
3: Nézzük még a tévhiteket, vannak-e hosszú vágások, meccések, fájdalmas felépülés?
4: Vágás az extrém ritka, tehát így közelít a nullához, azért nem teljesen nulla, mert amiben talán még úgy néha van most is értelme, az a korábbi műtétek után, amikor van egy ott maradt pici ág, ami idővel megerősödött, az annyira kanyargós és annyira tág tud lenni magához a mélyvénás beömléshez közel is, hogy azt elég nehéz katéteres vagy ragasztásos vagy valamilyen habos kezeléssel elzárni. Az ember úgy szokott próbálkozgatni, hogy hát ha úgy sikerül, több módszerrel is, de van olyan, hogy az a vége, hogy akkor újra föltárni azt a szakaszt, és úgy rendes, hagyományos sebészi úton lekötni, elvarni valahogyan.
3: És hát többféle eljárást említett, hogy így figyeltem, itt a korszerű visszérkezelésről beszélünk, mert hogy itt van lézeres, rádiófrekvenciás, ahogy említette, a ragasztást, a habot, tehát ezek újabb megoldások, vagy ezek már jó ideje működnek?
4: Valamit újabbnak is lehet hívni, de azért az újabb is már bőven 10 év fölött van, ami, tehát ezek kipróbált módszerek, nem olyan, amit így most, mint ember kísérlet végeznénk. A habos volt talán az első, amilyen ismert volt. A magának a fő ágnak az ellátására kevésbé alkalmas. Ott is van több módszer, van, aki úgy hisz benne, alapvetően inkább az oldalágak kezelésére jó módszer. Maga a kezelés az nem kényelmetlen, szinte egyik módszernél sem. A legnagyobb két különbség az az, hogy hővel zárjuk el azt a gyűjtővénát, vagy valamilyen más módszerrel. A hővel való elzárás az a rádiófrekvencia, meg a lézer. A más módszerbe tartozna talán a ragasztó, meg valamilyen kémiai út, mint ahogy az előbb a habszóba került.
3: Ezek egyébként fájdalmas beavatkozások?
4: Nem, maga a beavatkozás nem. Kellemetlennek azért talán úgy inkább lehetne mondani. Az is csökkenthető, meg lehet akár bódítást is adni, ha valaki úgy igényli. Hát nagyon változó, mint minden fájdalomnak a megítélése. Sokan azt mondják, hogy kevésbé kényelmetlen, mint akár egy fogászati beavatkozás. Valaki úgy rosszabbul éli meg, de abszolút múlik azon, hogy ki milyen lelkiállapotba kerül a műtétre. És akár még az is befolyásolja, hogy az altatóasszisztens mennyire kommunikatív a beteggel, és például egy jó beszélgetés van, így hallom így az altatóasszisztens és a beteg között, akkor néha a beteg már csak így azon csodálkozik, hogy már vége, és sajnálja, hogy jobba kell hagyni a beszélgetést.
3: Tehát ez egy emberi tényező.
4: Nagyon, akkor nagyon számít benne, úgyhogy igazából én azt mondom, hogy sokkal kevésbé ijesztő, mint amilyennek így elsőnek gondolják.
3: És hát említette, hogy nem egy-egy kidudorodó eret kezel az érsebész, hanem egy teljes betegséget, és a teljes páciens nézi.
4: Ez fontos része, hogy igazából magának a kezelésnek a felépítése egy ultrahang alapján dől el. Ott dől el, hogy igazából melyik az a beteg szakasz, amit kezelni kéne. Ahogy mondtam, általában van ez a két gyűjtővéna, abból is az a hosszabbik, ami a lágyéghajlattól indul, az a leggyakoribb rész, ami elégtelenné válik, de vannak ettől teljesen eltérő esetek, valamikor egy-egy szakasz van csak kitágulva, valamikor egy-egy oldalágra lokalizálódik, van olyan, hogy közvetlen összeköttetés van a mélyvénás rendszer, és ettől a gyűjtő felületes vénás rendszertől teljesen távol egy oldalág között, és akkor azt kell elzárni, ahhoz nem is kell műtét, tehát így nagyon fontos, hogy egy olyan vizsgálat előzze meg a visszérellátást, amikor az ember felméri, hogy igazából melyik az a szakasz, amit itt a problémát okozza, és elsőnek azt kell ellátni. Utána érdemes egyébként szinte mindig várni, mert sokkal kevésbé kényelmetlen és hosszadalmas egy kezelés, hogyha hagyunk egy pici időt az elzárt beteg kezdeti szakasz után, mert akkor össze tud esni az a mögötte lévő kitágult rendszer, és akár magától elzáródhat, vagy annyira elsorvadhat idővel, hogy nem is kell hozzányúlni.
3: Egyébként most itt a műtétekről beszélünk. Mit jelent a szakember számára a sikeres műtét?
4: Hát a végére el kéne tűnni a minden. Mm-hmm. Tehát abszolút az, hogy ami a páciens zavarja, az úgy a végére ne legyen. Alapvetően én is azért szeretem, mert hosszú távon úgy biztonságosabbnak is gondolom, hogy egyszer mindent lezárni. Azért mondom így, mert ahol kezdetekben, tehát ahogy van egy elégtelenség, és mondjuk a lágyékból elindul egy nagyobb nyomás, az egész gyűjtőrendszeren keresztül átmegy, annak valahol vissza kell menni a mélyvénás rendszerbe, és kialakulnak egyébként is meglévő olyan összeköttetésekből egy még nagyobb összeköttetés, ami később nyitva tudja tartani az alul lévő rendszert. Az a baj, így...
3: Ez egy kicsit bonyolultnak igen, tűnik szóval így elmesélve.
4: Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen fordított fát képzelne el az ember, és az ágaknak a végei becsatlakoznának egy olyan mélyen futó rendszerbe, ami utána igazából visszaviszi a vért. Tehát ahol visszafolyik így a lábfej felé a vér, annak valahogy végül el kell vezetődnie, és az a mélyvénes rendszer lesz, és azok a pontok, amik így összekötik ezt a felületes meg mélyvénes rendszert, azokat is el kell zárni ahhoz, hogy hosszú távon egy sikeres műtét legyen.
3: És egyébként inkább a technikai eredmény, vagy mondjuk az számít, amikor kap egy visszajelzést, hogy fájdalommentes a páciens?
4: Hát az első, vagy a második az nagyon fontos nyilván az az első lépés, hogy legyen elégedett. Egyébként abban is meglepően széles a range, hogy valaki már azzal is elégedett, amivel én még nem, valaki meg azzal is elégedetlen, aminek én már úgy örülök, hogy
3: ebből ezt lehetett kihozni.
4: Izgultam, hogy ezt úgy valóban jól meg lehetett csinálni, és amikor látom, hogy tök jól néz ki, el van záródva, itt már csak várni kell, akkor a páciens még így ki van akadva, hogy hát ő azt hitte, hogy ez így azonnal el fog tűnni. Próbálom mindenkit így előre kondicionálni, vagy így elmondani, hogy nem azt kell várni a műtéttől, hogy minden azonnal eltűnjön, hanem ez adja meg az alapot arra, hogy a végére, hogy legyen egy sikeres kezelés, de mindig egy kezelési procedúrában kell, és nem egyetlen egy műtétben úgy gondolkozni szerintem.
3: És egyébként van, hogy az érsebész lebeszéli a beteget a műtétről?
4: Endovénás módszereknél eléggé ritka amúgy, nyilván így életkor magas rizikók mellett, de annyira alacsony magának a beavatkozásnak a rizikója, hogy elég kevés olyan dolog van, amikor az ember azt mondja. Inkább az, amikor nem teljesen biztos benne az ember, hogy valóban az okozza a panaszt, amit ott úgy látunk, tehát előfordulhat mozgásszervi elváltozás, előfordulhat szívelégtelenségből eredő, és az, hogy a beteg már volt valami vizsgálaton, valaki azt mondta, hogy az a baja, és onnantól úgy elég nehéz néha meggyőzni, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy lehet, hogy van viszere is, de hogy a kifejezett panasza az megszűnik-e attól, azt már úgy nem mindig meri az ember mondani, mert gyanús, hogy nem csak az, vagy nem az a fő baja.
3: Mitől lesz hosszú távon sikeres egy kezelés? Mi az, ami mondjuk a beteg felelőssége? Mert ugye eddig elsősorban az orvosról és a kezelési lehetőségekről beszéltünk.
4: Hát az abszolút benne van, hogy a megbeszélt kontroll azért az úgy legyen meg, mert ahogy mondtam, ez nem egy befejezett ellátás.
3: Van, hogy nem jön vissza a beteg?
4: Nagyon sokszor, nagyon sokszor. Ami igazából nem feltétlenül rossz jel, de hát azért az ember szeretné látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor jobban járna egy olyan kezeléssel is, ami még úgy nem feltűnő. Vannak ilyen nagyon apró ágak, amik így a lágyék felől jönnek, és azt úgy érdemes elzárni minél hamarabb. Alapvetően egyébként azért úgy látszódik, ha valami baj van, tehát olyankor azért úgy visszajövögetnek, mondják is, hogy nem jöttem el akkor, amikor megbeszéltük, de igazából olyankor nem azt nem szor, az a lényeg, hogy úgy végül ott van. Inkább szerintem az a része fontos még, hogy ne vesszen el a bizalom azért, mert így kapásból nem minden tűnik el, és ne az legyen, hogy voltam valahol műtéten. Olyannal is sokszor találkozom, hogy kollégáknál voltak műtéten, és akkor valami oldalág, valami ilyen összeköttetés, amiről az előbb beszéltem, olyan túl bonyolultan, abból van még valamilyen ág, ami úgy látszik, és mondom is így a páciensnek, hogy tökéletes műtétet kapott, csak hát azt még ott kellene kezelni, ami nem a műtét meg a kollega hibája, hanem
3: ez az már a betegnek az együttműködéséről szól.
4: Igen, igen. De valamikor valaki nem szeret pont ugyanoda visszamenni, nyilván kollégák is látnak utánam is betegeket, tehát ez így gondolom egy természetes.
3: Mennyire fejlődik a szakma, és merre fejlődik a szakma?
4: Hát az érsebészet az egyik leggyorsabban fejlődő, talán van nyilván egy hasi sebész, vagy egy általános sebész, most felszisztem, hogy náluk ott a robot, mert nálunk meg a katéteres beavatkozások, amiről meséltem, hogy iszonyat nagy feltárás volt annó így medikus koromban, annak a nagy részét most már katéteres úton végezzük, végzik a világon mindenhol, egy-egy centrumban maradtak, kik ezt jól csinálják, de alapvetően a katéteres beavatkozások azok fejlődnek iszonyat sebességgel.
3: És látszik, hogy akkor akár a következő pár évben új lehetőségek nyílnak meg?
4: Hát folyamatosan jönnek ki új eszközök, igen, mindig van egy olyan terület, ami igazából látszik, hogy most az lesz a célkeresztben.
3: Egyébként hogy lehet ezzel lépést tartani? Egyrészt az ember folyamatosan praktizál, benne van a napi műtétekben. Mennyi idő jut arra, hogy az ember fejlessze magát, illetve hogy egy picit így kitekintsen a napi kerékből?
4: Hát folyamatosan kell, és igazából szerintem itt megint fontos az, hogy érsebészet azért az ritkán egy szakmás, tehát így a Városmajorban, amit úgy legjobban szeretek, hogy rengeteg olyan okos és ügyes kollega van, akik ugyanúgy imádják a szakmát, és úgy érdeklődnek iránta, és úgy elkötelezettek az iránt, hogy valamit jobban csináljanak. És szerintem az egyik kulcs az inkább ez, hogy egy teambe gondolkozni, senki sem megkérdőjelezhetetlennek tartsa magát, hanem fontos az, hogy több ember legyen. Kéne csoportokat alkotni, akik bizonyos módszereket, meg bizonyos betegségcsoportokat jobban figyelnek, de fontos az, hogy amiket ők behoznak, az igazából a többiek számára is elérhetővé váljanak.
3: Tehát a tudás megosztás.
4: Abszolút, abszolút fontos lenne.
3: Beszélgessünk még, köszönöm, hogy ma itt volt.
4: Én is köszönöm.
3: Dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a figyelmet, Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Utasi Juditot hallották.
0: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
5: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.

0: Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12 óra múlt másfél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Kiugróan magas lesz az augusztusi költségvetési hiány, ezt jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a kormánynak több területen meg kellett előlegeznie az uniós támogatásokat. Hozzátette, hogy ősszel megérkeznek az uniós pénzek az államkincstár számlájára, ezzel pedig ígérete szerint visszaáll majd a tervezett csökkenő pályára a költségvetési hiány. Balogh Zoltán elmegy, ha behívja a kegyelmi botrányt feltáró vizsgálóbizottság. Ezt közölte a református püspök egyházkerülete, a Duna melléki református egyházkerület. A bizottság tegnap tartotta meg alakuló ülését. A bizottság tiszás elnöke Sumer Orsolya azt mondta, nyílt ülésen hallgatná meg az ügyben Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt is. Megszűnhet a jelenlegi formájában az önálló uniós külügyi szolgálat. Ennek egyes részeit beolvasztanák az uniós bizottságokba. Válaszul Franciaország és Németország azon követelésére, hogy az év végéig átfogóan alakítsák át az EU külpolitikai berendezkedését. Ez az elmúlt két évtized egyik legnagyobb uniós intézményi reformjának részleges felszámolása lenne. Bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. A lengyel külügyi szóvivő szerint mindezt a Berlinnel vállalt szolidaritás jegyében tették, valamint az utóbbi időben történt orosz hátterűnek minősített németországi incidensek miatt. A lengyel diplomácia a már a tervezett találkozón határozott tiltakozását fejezi majd ki Oroszország agresszív fellépéseinek fokozása ellen. Egyre több gyereknél jelenik meg az úgynevezett iskolakezdési kézfájás. Az egész napos padban ülés, a hirtelen megnövekedett mennyiségű kézírás, valamint a digitális tananyagok miatti intenzív billentyűzet és okos eszköz használat egyre gyakoribb panaszokhoz vezetnek. Leggyakrabban inhüvelygyulladás, tenisz és golfkönyök alakul ki. A Semmelweis Egyetem kézsebész szakorvosa szerint fontos, hogy ha a gyermek kéz vagy új fájdalomra panaszkodik, ne intézzék el annyival, hogy csak fáradt a keze. A kéz duzzanata, fájdalma nem egyszerűen fáradásos jelek, hanem gyulladásra hívják fel a figyelmet. Ilyenkor a kéz működése érdemben romlik, és ha a panaszokat nem veszik komolyan, a gyógyulás elhúzódhat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os pluszban 148.412 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd 710 millió forintot. A blue chipek még mindig többségében jól teljesítenek, a Richter pár pontos pluszban 12.810 forinton, az OTP 1,2%-ot korrigál felfelé 44.910 forintig, a MOL 1,2%-os pluszban 5.050 forinton. A Magyar Telekom már valamivel lejjebb jött, 2% alá, 1,8%-os pluszban 2.610 forinton a papír. És a 4IG részvényei is már valamilyen lejjebb jöttek, igaz csak pár ponttal, 11,9%-os növekedésben a papír 1780 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, nos itt is többségében pluszokat látni. A londoni FTSE 1%-kal a pozitív tartományban, a frankfurti DAX gyakorlatilag stagnál, a párizsi CAC-on még mindig mínuszban 0,3%-kal, Milánó 1/10, Madrid pedig 0,3%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 367 forint 40 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 316 forint 50 fillért, 1 svájci frankért 391 forint 20 fillért kérnek. 1,1606 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj árakkal, itt is egy drágulás látszik, 8%-ot drágul a Brent jegyzésára 96 dollár 50 centig, és majd 1%-ot megy fölfelé a VTI, az észak-amerikai könnyolaj 91 dollár 90 centen. 1,3%-ot drágul az arany ára, egy uncia aranyért 4470 dollárt kérnek a világpiacon.

0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor. A szél többfelé megélénkül. Délután 26 és 31, este 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbély Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerző könyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemre méltóbb Melissa de Costa regényében.
3: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni, emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a da Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
4: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt. Szóval nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a, még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Én a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számomra.
2: De jó. Igen, mert ugye a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismert nem ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatból jön, és hogy tulajdonképpen depressziós.
3: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, vagy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerül bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt nagyon fiatal, viszonylag felelőtlen lányként indul a történet. Ez az egyik probléma, a másik pedig valóban az, hogy amikor ez elkezd nem működni, ez a kapcsolat, már pedig azért az életből tudjuk, hogy azért nagyon hosszú távon ezek azért nehezen szoktak működni, akkor jön az, amit említettél az előbb, az, hogy így magára marad ezzel. Tehát szülőkkel nem működik a kapcsolat, ez is nagyon gyakori azért a mai fiatalság körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőket, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és menedéket nyújtó család az számára nem létezik, és ez a tökéletes, kilátástalan magány az, ami végül is, hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon, igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de a nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj, tehát az, hogy a Dagestánnál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért ez a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog, tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
2: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
4: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernációban van lelkileg is. Embernek kell ő neki a nevét ejteni?
3: Franciaul ombre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de ombre.
4: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert ugye a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelte így az élete középpontjával, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettőjük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a több ilyen pszichés mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak. Tehát, hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6 hét leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem, hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás, meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind-mind-mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben alkalmazzuk, hanem ezeket kritikusan kezeljük. Ez a lány is kap pszichológusi vagy pszichiáteri segítséget, ugye ez a Madame Idaló talán a...
2: Még az elején, igen, amikor igen. Kórházban van, igen.
4: Nagyon szép, szőke, magas hölgy, aki segít neki, és akivel beszélget. Szerintem itt egy picit hamar engedik el a kezét, ami még fontos, hogy én azért ezt így nem adnám senkinek a kezébe, akinek öngyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál, mint ami egyébként az előző témája is a Dagestánnak, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez itt traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek. Tehát, hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig a olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
2: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát hogy a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
3: Ez egy elég fontos motívum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Dacosta közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg függetlenül attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek, nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldása, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virág, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, ha megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és úgy tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert ez egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
2: Elmondod a címét?
3: Ez az ég minden kékje, ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul, ebbe az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap pok voltak az eredeti szó szerint lefordítva címet, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az ég minden kékje az stimmel franciául, és a visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
2: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk itt még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
3: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves, azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött, blogon, internetre tette ki, az ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ba írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez végülis aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Dacosta akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő, egy kicsi kiadó volt. És ő azt mondta, hogy igen, ebbe van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele, és ahogy ez lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyanra elkezdett működni, hogy ahogy ezt is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én, szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albin Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példa, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albin Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere, elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag a Dacosta története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak, van egy ilyen nagy éves összesítés az értékesítések, tehát ami könyv Franciaországban, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát az, mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén. Például a Musso nevű Guillaume Musso, aki szinte Magyarországon is ismernek, mert nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
2: De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
3: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás döjfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs tele zsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt, és azzal hálálják meg, hogy megveszik.
4: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
3: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye, és megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén mondjuk az én reszortom, megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz, mármint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik, nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és a mégis az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Dacosta nem bírt kimászni ott az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat cizélik például.
4: Igen, tehát hogy az ég mindenkéke volt, azt mondom, folyamatosan az első 10-ben, de hogy a Manon virága is a 20. környékén.
3: Hát az igazság, hogy az ég mindenkékét kezdte, a Manon virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
4: Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából is.
3: Mert nem az
4: is
3: a típusú irodalom, amiben mondjuk az élet és irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
4: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy hogy olvasni mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak, most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, ami neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tetteretre, akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az lerepülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen Wattpadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionos oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
3: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, hogy igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
4: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni, azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, aztán talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik valószínűleg ezt meg fogják
3: vásolni. Az események után is próbálják beérni.
4: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami...
3: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens, ilyen nem tudom milyen ügyekbe, tehát...
4: Kellően unalmas.
3: Első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyből ott hagyta értelmszerűen.
4: Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
2: Borbé Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa de Costa visszatérés című regényéről beszélgetünk, és csak néhány percre hagyjuk abba, rövidesen visszajövünk.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a techóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Megszűnhet a jelenlegi formájában az önálló uniós külügyi szolgálat. Ennek egyes részeit beolvasztanák az uniós bizottságokba. Válaszul Franciaország és Németország azon követelésére, hogy az év végéig átfogóan alakítsák át az EU külpolitikai berendezkedését. Ez az elmúlt két évtized egyik legnagyobb uniós intézményi reformjának részleges felszámolása lenne. Bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. A lengyel külügyi szóvivő szerint mindezt a Berliner vállalt szolidaritás jegyében tették, valamint az utóbbi időben történt orosz hátterűnek minősített németországi incidensek miatt. A lengyel diplomácia a mára elvezett találkozón határozott tiltakozását fejezi majd ki Oroszország agresszív fellépésének fokozása ellen. Kiugróan magas lesz az augusztusi költségvetési hiány, ezt jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a kormánynak több területen meg kellett előlegeznie az uniós támogatásokat. Hozzátette, hogy ősszel megérkeznek az uniós pénzek az államkincstár számlájára, ezzel pedig ígérete szerint visszaáll majd a tervezett csökkenő pályára a költségvetési hiány. Palok Zoltán elmegy, ha behívja a kegyelmi botrányt feltáró vizsgálóbizottság. Ezt közölte a Református Püspök Egyházkerülete, a Duna melléki Református Egyházkerület. A bizottság tegnap tartotta meg alakuló ülését. A bizottság tisztás elnöke Schumer Orsolya azt mondta, nyílt ülésen hallgatná meg az ügyben Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt is. A romániai Csernavodánál már nem az áramtermelésért küzdenek, hanem hogy a lekapcsolt reaktorok forró fűtőelemei ne hevüljenek túl. Tegnap este jóvá hagyták, hogy bárkákból, mobilgátakból és szivattyúkból álló védelmi rendszerrel tereljék a folyó megmaradt vizét a hűtőrendszerhez. Annak ellenére, hogy a reaktorok nem termelnek áramot, a fűtőelemek még hosszú hetekig forrók maradnak, így folyamatosan hűteni kell őket. Mivel az előrejelzések szerint a Duna hamarosan még ennél a minimális biztonsági színnél is mélyebbre apad, muszáj beavatkozni, hogy a maradék vizet közvetlenül az erőmű szivattyúihoz tereljék. A most elfogadott vízforgatókönyv azonnal életbe lép, amint a víz eléri a másfél méteres kritikus szintet a csernavodai vízkiviteli medencében. A melegedést fokozó El Niño egészen februárig fennmarad. A csendes óceáni időjárási jelenség várhatóan tovább erősödik az elkövetkező hónapokban. Nagyon intenzívnek ígérkezik, és az év vége környékén tetőzik majd, de az éghajlati hatások 2027-ben is folytatódni fognak. A csendes óceán középső és keleti egyenlítői vidékének tengerfelszíni hőmérséklete már jóval az átlag felett van, és folyamatosan emelkedik, de ugyanez igaz az óceán felszíne alatt található területekre is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os pluszban 148.114 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd 370 millió forintot. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL 1,2%-os pluszban 5050 forinton, az OTP papírok ára 9%-kal korrigál felfelé 44.790 forintig, a Richter árfolyama stagnál 12.800 forinton, a Magyar Telekom 1,4%-os pluszban 2598 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai bőrzéken. Nos, itt is többségében pluszokat látunk. A londoni FTSE egy enyhe 1%-os pluszban, a frankfurti DAX 1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 3%-kal gyengül, a milánói mutató 1%-os erősödésben, a madridi IBEX pedig 2%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 317 forintot kell adni, egy angol fontért 427 forint 70 fillért, egy euróért 367 forint 80 fillért, egy svájci frankért pedig 391 forint 70 fillért kérnek. 1,1598 az euró dollárral szembeni árfolyama. Már 2%-kal drágul a VTI, az észak-amerikai könnyőolaj a világpiacon. A VTI jegyzésára 92,80 dollár hordonként. 1,8%-kal drágul és közelít a 100 dolláros határhoz a Brent jegyzésára, hiszen már 97,30 dollár a hordonkénti jegyzésár. Az aranyára 1,1%-os drágulásban egy uncia aranyért 4460 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél többfelé megélénkül. Délután 26 és 31, este 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Könyvben utazom, és Olá Andrea vagyok, olvasok néhány mondatot a könyvből, amiről beszélgetünk. Kiskoromban volt egy kedvenc játékom. Elképzeltem, hogy megállíthatom az időt akkor, amikor akarom, hogy tovább élvezhessem az adott pillanatot. Aztán, ha éppen minden szép volt és jó, mindig ugyanaz a kérdés merült fel bennem. Biztos, hogy ez az a pillanat? Biztos, hogy most kell megnyomnom a stop gombot? És valahogy mindig lebeszéltem magam, mert úgy éreztem, lehetnek még boldogabb pillanatok is. Melissa de Costa a Visszatérés című regényéből olvastam, amelyben a főhős, a 20-as évei elején járó Ámr igen mélyről indult, egy nagyon kétségbe esett helyzetből. Vendégeim a stúdióban Borbély Zsuzsa, irodalomterapeuta, és Bíró Péter, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Velük beszélgetünk tehát tovább erről az igazán szép regényről.
5: Könyvben utazom.
2: Nem csak ez a lány szakad el a családjától, hanem majdnem minden szereplő elszakad a családjától. Vagy nincs neki, vagy levált, mert egyszerűen van egy titok, vagy van egy olyan mondás, vagy egy olyan coming out, ami miatt nem tudnak együtt maradni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán egy picit arról is beszéljünk, hogy milyen hozadéka van annak írói szempontból, amikor egy csapatot így bezár egy helyre, és ott ugye a dinamika egészen más, mert állandóan együtt vannak, folyton interakcióban vannak, haragszanak, boldogok, segít egymást, egyszerűen ott van az olvasó velük. Tehát ő a nem tudom hanyadik ember a panzióban, nem szolgál föl, de ott van, és figyel.
3: Amit mondtál, az, hogy mindenféle háttérrel érkeznek emberek, de az tényleg elég gyakran fölbukkanó és fontos motívum, hogy ugye ő a félre siklott ilyen szeretői státusz, meg ez a rossz válasz ugye a magánéleti problémákra, ő ezzel érkezik, de ott is ott a család nem tudott segíteni. Vannak mások, a meleg srác, akit effektíve a lassan kiderülő melegsége eltávolít a családjától, akiket egyébként ráadásul ezek nem olyan családok, akik eleve idegenek, vagy gonoszak, vagy mit tudom, hanem veszteségként élik meg ezek az emberek, hogy az életük egy fázisában ez ugye elmarad mellük, magányosak, segítség nélkül maradnak. Ott van az öreg úr, aki azért...
2: Wilson.
3: Aki hát ledolgozott egy életet, és ő egy ilyen elég markáns, vonzó választ alakít ki, de hát egy magányos figura nagyon. És neki is sokat számít az, hogy az Ambr ugye össze cimborálnak, meg úgy ha távolról is, de azért ott követi a fiatalok dolgait. Az Anton.
2: A sielő.
3: Aki az érvényesüléssel, a magánélet problémáival, és a sportkarrier megfeneklésével, veszélybe kerülésével küzd. Szóval mindegyiknek megvan a maga probléma.
2: Rozali
3: a kisgyermekével. Hát milyen helyzet, ugye, hogy egy pici gyerekkel szezonmunkásként nem az a élethelyzet, amiről így álmodozni szokott az ember. Hogy...
2: Egy pár hónapos gyereke ráadásul.
3: És ezek a kiszolgáltatottságaik, meg problémáik, ezek olyan típusú sebezhetőségek, amikre érdekes módon, amit mondtál is, hogy összebb zárja őket a gondos szerző ügyesen, mint egy ilyen krimibe, ugye, egy ilyen ügyklóba, ott egy ilyen alpesi motelba vagy szálló, elég nagy üzem azért, mégis lássuk be, már csak azért is, hogy ennyi ember dolgozik benne. De ők saját maguk így elkezdik egymást kicsit így ápolgatni, meg csak ugye az élet természetes rendje szerint beszélnek egymással, segítenek, ha kell. Ott van ugye a nőcsábász, aki a végén ugye szintén megtalálja azért a maga útját. Szóval egy ilyen vicces, kicsit tényleg olyan, mint egy kollégium. Nem, ez nem kollégium, mert itt dolgoznak, meg azért ez a valóságban is egy kemény életforma, ez az idény munka, de igen. És mindenkinek a meglévő, mondom, problémája, sebezhetősége, egymást kezdik el tapaszként használni a lelkükre, a testükre. Hát ahogy egy ilyen fiatalokból álló, jó rész fiatalokból álló társaságban azért ez megesik.
2: Hát igen, munka után nem nagyon tudnak mit csinálni, egymásra vannak utalva.
4: Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ilyen sok szereplőt mozgat, mert hogy ez rengeteg azonosulási lehetőséget biztosít, igen, az olvasónak. Ugye amikor itt beszélgettünk előtte egy picit, a Rozalit említetted, hogy neked ő áll közel nagyon a szívedhez. Én a főszereplővel tudtam nagyon azonosulni, és nyilván mindenkinek valami, tehát hogy akár több szereplőből is kiválogathatja, hogy mik azok a momentumok, amik őt megragadják ismerősek számára. Ugye az irodalomterápia egy regény esetében mondjuk így működik, hogy a könyvben akár önkéntelenül is felfedezed azokat a motivumokat, amik vagy a te saját életedből, vagy az ismerősi környezetedből hasonlóak, vagy a szituációkat, adott esetben akár mondatokat is, hogy amik elhangzottak feléd, vagy a te szádból. És nagyon ügyesen gombolítja valóban, hogy rengetegféle élethelyzetet meg tudunk itt tapasztalni. Ugye azt már beszéltünk róla, hogy egy mentális betegséggel, valószínűleg depresszióval küzdő lány a főszereplőnk, de a gyermekét egyedül nevelő Rozali is egy ilyen furcsa helyzetben, tehát hogy ő meg így folyton nagyon boldog, pont az ellentéte a másiknak.
2: Miközben azért megtudjuk róla, hogy ugye nincs családja, és ezért úgy menekül a veszteség elől, hogy előállítja azt a helyzetet, hogy ő egyedül maradjon. És szerintem ez se ismeretlen az olvasók számára. Csak lehet, hogy nem ismerjük föl, hogy ezt mit csináljuk, nem?
4: Igen, tehát hogy az, hogy valamit könyvben olvasunk, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy így ráismerjünk akár a saját helyzetünkre, akár a környezetünkben lévő szituációkra. Tehát, hogy egy picit azzal, hogy nem magunkról kell beszélni, vagy nem magunkról kell gondolkodni, könnyebb ezeket a dolgokat meglátni, vagy ráismerni. Az elején említetted, hogy emberi kapcsolatokkal gyógyulnak, de az a nagyon érdekes csavar ebben az egészben, hogy ezek az emberi kapcsolatok nem a klasszikus, amikre most az ember gondolna, tehát hogy pont nem a családok azok, akik segítenek nekik, meg a rokonok, vagy nem egy ilyen szerelmi kapcsolat általában, vagy egy házasság az, ami segít nekik ebben, hanem ebben a átmeneti közegben, mert ugye ez ilyen kimondottan átmeneti ez az egész idénymunkás élet, tehát hogy ebben az átmeneti közegben kialakuló kapcsolatokban gyógyulnak, és talán ez az átmenetiség is egy picit segít nekik abban, hogy megnyíljanak egymás felé, és rájöjjenek arra, hogy nagyon hasonló problémáik vannak. Tehát, hogy amit említettetek is, hogy például a családoktól való elszigetelődés, ez egy nagyon aktuális probléma. Rengeteg diskurzus folyik erről a pszichológusok, különböző portálok felületein, hogy lehetséges az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
2: És van-e visszaút?
4: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közel engedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom, felé gyengének mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó, tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk, de hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak, tehát hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia, érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dakosta.
2: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
3: Igen, ez elég természetes, és amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyű, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, jó esetben ez így van.
4: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát ugye a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és a növények is a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rosalie, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és ez a napi egy kérdéssel jöhet a Rosalie. A Rosalie meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Tími működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretett nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tím javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
2: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy azért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
4: Igen, talán azt is így az Erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején a legesleg aljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervez 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idény munkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik azok mellett a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát ezt biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátor programba teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
2: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
3: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
2: De a témát tudjuk?
3: Nők, több nő alak.
4: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Szerintem talán fél év alatt ír meg egy regényt.
3: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír. Tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa D'Acosta halad, és tényleg keményen csinálja.
4: Ráadásul ilyen hosszú regényeket.
2: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
3: Másképp azt is nagyon sokszor hallani, ugye örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
2: Igen.
3: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a D'Acosta olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa ilyen, így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzani, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
4: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez a decembertől vannak ott májusig talán.
2: Igen, 6 hónap, igen.
4: Tehát ugye ez az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak, és egy hármas van az egésznek a középpontjában.
3: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen, munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
2: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó, de hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
4: Nekem a másik, amit nagyon erősen megidézett, az az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a Visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
3: Ha az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkáját, megoldható az tulajdonképpen egyszerűen is, tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idény munkán, a sok vendég okozta kapkodás megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
4: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
3: Kezdjük a műszak.
2: Igen,
3: meg lement a műszak. Meg sokan voltak. Igen, nem ez a lényeg, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
2: Visszatérés. Melissa D'Acosta regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
0: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 13 óra van a mikrofonnál, Somodi Evelin, jövünk is a részletekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatát, és csak akkor oldja fel a vétót, ha Kijev további lépéseket tesz az országban élő magyarok jogainak védelmében. Ugyanakkor számos ukránnak nem tetszik a magyar kisebbség helyzete és lehetőségei. A nacionalisták a szigorítás mellett vannak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetőjét, Demko Attillát kérdeztük a helyzetről.
4: Nem ez a legfontosabb kérdés most Ukrajnában. Figyelembe kell venni a nacionalista köröket. Zelenszkinek kötéltáncot kell járnia itt a kérdésben. Az oroszokkal szemben nagyon kemény intézkedések vannak az orosz nyelvvel, iskolarendszerrel kapcsolatban Ukrajnában. Ilyen kemény intézkedések a magyarokkal szemben sohasem voltak. De ugyanakkor azt látni kell, hogy az ukrán nacionalizmus nem csak az oroszok ellen irányul. De van egy lengyel ellenes éle, és

0: Tömő és a mohácsi Farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozni. Ennek részeként a rendelkezésre álló pontokra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, melyeket a szívó aknákba telepített szivattyúk nyomó vezetékekre csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltó tömlőket használtak. Kiugróan magas lesz az augusztusi költségvetési hiány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a kormánynak több területen meg kellett előlegeznie az uniós támogatásokat. Hozzátette, hogy ősszel megérkeznek az uniós pénzek az államkincstár számlájára, ezzel pedig ígérete szerint visszaáll majd a tervezett csökkenő pályára a költségvetési hiány.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 9%-os emelkedésben 148.096 ponton jelenleg. A részvénypiac forgalma 6,8 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike emelkedik a tegnapi csökkenések után. A MOL most 1,1%-os pluszban 5.045 forinton. 1%-kal jön feljebb az OTP 44.800 forintra, a Richter 2%-os pluszban 12.830 forint, a Magyar Telekom 9%-ot erősödik 2.586 forintra. Európában csak enyhe mozgások látszódnak jelenleg, viszont mind a két irányba láthatunk példát. A londoni FTSE most 2%-kal emelkedik, a spanyol börze 3%-kal, az olasz mutató 2%-kal. Gyengül a német DAX 1%-ot és a párizsi kákáron 2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 40 fillér, az amerikai dollárért 316 forintot és 61 fillért kell fizetni. Balogh Zoltán elmegy, ha behívja a kegyelmi botrányt feltáró vizsgálóbizottság, közölte a református püspök egyházkerülete, a Duna melléki református egyházkerület. A bizottság tegnap tartotta megalakuló ülését. A bizottság tisztás elnöke Summer Orsolya azt mondta, nyílt ülésen hallgatná meg az ügyben Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt is. Figyelmeztette az Egyesült Államokat Irán, hogy határozott választ ad, ha Izrael támadást indít Dél-Libanonban. A libanoni biztonsági erők szerint a Hezbollah föld alatti parancsnoki központot alakított ki, ahonnan jól belátni a dél-libanoni területet. Teherán még augusztusban azt az üzenetet juttatta el Omán közvetítésével Washingtonnak, hogy ha Izrael teljes körű offenzívát indít a hegygerincen, akkor Irán átfogó támadással reagál majd. Megszűnhet a jelenlegi formájában az önálló uniós külügyi szolgálat. Ennek egyes részeit beolvasztanák az uniós bizottságokba, válaszol Franciaország és Németország azon követelésére, hogy az év végéig átfogóan alakítsák át az EU külpolitikai berendezkedését. Ez az elmúlt két évtized egyik legnagyobb uniós intézményi reformjának részleges felszámolása lenne. Megkérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. A lengyel külügyi szóvivő szerint mindezt a Berlinnel vállalt szolidaritás jegyében tették, valamint az utóbbi időben történt orosz hátterűnek minősített németországi incidensek miatt. A lengyel diplomácia a csütörtökre tervezett találkozón határozott tiltakozását fejezi majd ki az Oroszország agresszív fellépéseinek fokozása ellen. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell egymással megállapodnia, a többi ország maximum támogatást adhat ehhez, jelentette ki az orosz elnök Vlagyivosztokban a keleti gazdasági fórumon. Vlagyimir Putyin a találkozón úgy vélekedett, hogy van esély a konfliktus rendezésére. Aktívan készülnek a dán védelmi ipar elleni szabotázs akciókra az orosz biztonsági szolgálatok, erről beszélt a dán kémelhárítás vezetője egy interjúban. Szerinte annyira konkrét tervekről szereztek tudomást, hogy az aggodalomra ad okot. Az interjúban gyújtogatást is említ, szerinte az oroszok különösen azokat a vállalatokat célozzák, amelyek érintettek az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtásban. Ezután felszólította a védelmi iparban működő vállalatokat, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseket. Egyre több gyereknél jelenik meg az úgynevezett iskola kezdési kézfáj.

0: Az egész napos padban ülés, a hirtelen megnövekedett mennyiségű kézírás, valamint a digitális tananyagok miatti intenzív billentyűzet és okos eszköz használat egyre gyakoribb panaszokhoz vezethetnek. Leggyakrabban az inhüvelygyulladás, tenisz és golfkönyög alakul ki. A Semmelweis Egyetem kézsebész szakorvosa szerint fontos, hogy ha a gyermek kéz vagy új fájdalomra panaszkodik, ne intézzék el annyival, hogy csak fáradt a keze. A kéz duzzanata, fájdalma nem egyszerűen fáradásos jel, hanem gyulladásra hívja fel a figyelmet. Ilyenkor a kéz működése érdemben romlik, és ha a panaszokat nem veszik komolyan, a gyógyulás elhúzódhat. A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tesz a Magyar Nemzeti Bank 5 jegybanki ingatlan ügyében. Ennek alapját az MNB ingatlan Kft. Működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. Az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tártak fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Ez alapján feltételezik, hogy a jegybankot vagyoni hátrány érte. Mindez a Balatonakaratjai Oktatási és Képzési Központot, a Bölcsvárt, az MNB Budai Központot, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeumot, valamint a Pallas Athéné Konferencia Központot érinti. Az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, ez az eljárás már a nyomozati szakba lépett.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél több felé megélénkül. Délután 26 és 31, este 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A fővárosban most felhős és napos időszakok váltják egymást, és jelenleg 27 fokot mérnek.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
0: A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatát, és csak akkor hajlandó feloldani a vétót, ha Kijev előrelépést mutat fel az országban élő magyarok jogainak védelmében. Erről a két állam egyébként korábban már megállapodott egymással, ugyanakkor az oroszokkal vívott háborús helyzetben véletlenül nem a kisebbségek helyzete a legfontosabb kérdés, ezt mondja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyum Lukács Intézetének programvezetője. Demko Attila szerint Zelenszkij elnök belpolitikai helyzete rendkívül kényes az ukrán ultranacionalisták politikája miatt. Németh László interjúja.
2: Milyen érdemi hatása van a magyar vétónak Ukrajna uniós csatlakozási folyamatára?
3: Mindenképpen van egy politikai jelzésértéke, hiszen 2026. júniusában született egy ukrán-magyar megállapodás, amelyben Ukrajna vállalta a magyar nemzeti kisebbség 2014 után elvett jogainak jelentős részének visszaadását, ugye a 11 pontnak a nagy részét, 10 pontot elfogadtak, és ezt az európai csatlakozási folyamat fényében vállalta, erről nyilatkozatot tett az ukrán kormány, és ha ez nem történik meg, Magyarország jelezte, hogy ezt a csatlakozási folyamatot blokkolni fogja. Itt a 2-es és a 3-as klaszter esetében merült fel egy vétó, egy magyar vétó, amivel jeleztük az ukrán kormánynak, jelezte a magyar kormány az ukrán kormánynak, hogy jó lenne, ha gyorsabban lépne előre Ukrajna az elvett jogok visszaadása terén, hiszen eddig a 10 pontból, amelyben megállapodtunk, egy pontnak egy részében történt előrelépés a nyár folyamán. Ez is egy nagyon fontos kérdés, így itt a kis iskolákkal kapcsolatban, ugye kis létszámú osztályok is tovább folytatódhatnak a kis iskolák, erre lesz ukrán állami támogatás. Ez egy fontos pont, de ez egy nagy megállapodás csomagnak egy apró részlete, más esetekben pedig nem olyan ütemben halad a megállapodás végrehajtása, mint amit azt a magyar kormány szeretné, és ezzel jeleztük Ukrajnának, hogy jó lenne, ha tartanák magukat az ütemtervhez.
2: Reálisan mikorra várható, hogy ez az ütemterv teljesül?
3: Nagyon nehéz megmondani, mert látni kell, hogy a ukrán belpolitikai helyzet nem egyszerű. Zelenszkij elnöknek meg az ukrán kormánynak minden jó indulatával együtt is nehéz a helyzete, nem ez a legfontosabb kérdés most Ukrajnában. Figyelembe kell venni a nacionalista köröket. Hogyha az egész ukrán-magyar viszonyt nézzük, azért azt látni kell, hogy nagyon erős nacionalista ellenzéke volt már 2019 után Zelenszkij elnöknek. Hiába próbált megállapodni, azért ő háta mögött is ott voltak azok a körök, például Poroshenko volt elnök körei, akik egyébként ezeket a negatív törvényeket meghozták, akik ezt ellenezték. És Ukrajnán belül van egy nagyon komoly politikai játszma, ugye Fedorov volt védelmi miniszter, intézett kihívást Zelenszkij elnökkel szemben, de ugyanakkor a Poroshenko volt elnökhöz, meg az egyéb a kemény jobb oldalhoz köthető köröknek a jelentősen boldog az ukrán-magyar megállapodás miatt. Zelenszkijnek kötéltáncot kell járnia itt a kérdésben, nem egyszerű Ukrajna helyzete. Ugyanakkor nekünk a saját érdekeinkkel, meg a magyar nemzeti kisebbség érdekeivel kell foglalkozni, és egy jelzést tettünk Zelenszkij felé, Zelenszkij pedig továbbíthatja ezt a jelzést, hogy kérem, ha elől akarunk haradni az Európai Uniós csatlakozásba, akkor bizony a megállapodást be kell tartanunk. De nem tudom megmondani, így az ukrán belpolitikai folyamatok bonyolultak, a radán belül el kell fogadni rengeteg törvényt, és ez nem egyszerű jelen helyzetben.
2: Ez a fajta ukrán nacionalista politika, ez kifejezetten a magyaroknak szól, vagy esetleg az oroszokra és minden kisebbségre van kihegyezve?
3: Ez a megállapodás nyilván nem vonatkozik az oroszokra. Nyilván a többi EU-s kisebbségnél, ha ezeket megteszik, akkor ott is meg kell tenni. Nem csak magyarok laknak EU-s országokból, nem csak magyar nemzeti kisebbség van, vannak románok, lengyelek, bolgárok, szlovákok. Ez nem kötődik feltétlenül az oroszokhoz, hiszen az oroszokkal szemben nagyon kemény intézkedések vannak az orosz nyelvvel, iskolarendszerrel kapcsolatban Ukrajnában. Ilyen kemény intézkedések a magyarokkal szemben sohasem voltak, de ugyanakkor azt látni kell, hogy az ukrán nacionalizmus nem csak az oroszok ellen irányul. Van egy lengyel ellenes széle, és van bizony egy magyar ellenes széle is, tehát olyan értelemben azt mondani, amit sokan mondanak Magyarországon, de magyarság csak egy járulékos kár, ez nem igaz. Van egy ukrán nacionalista mitoszépítés a magyarsággal, meg Magyarországgal szemben is. Ez nem Zelenszkij elnökhez köthető, hanem inkább az előző elnökhöz, vagy már a 2004-es majdan utáni körökhöz, Juschenko elnök köreihez. Ez egy régi történet, ez egy több mint 20 éves történet, amikor ez megkezdődött, hogy bizony a 1939-es kárpátai eseményekkel kapcsolatban, úgymond a dualista korszakban az ukránok által elnyomásnak vélt magyar intézkedések felhozatala, ezek megvannak, tehát nem egyszerűen egy járulékos kár a magyarság, mint sokan mondják, nem. Sok ukrán nacionalista szemét szúrja a széleskörű magyar iskolarendszer, a magyar szimbólum használata, a zászló használata, és ez nem egy egyszerű helyzet Zelenszkij elnök számára, ő sokkal engedékenyebb lenne, hiszen ő ezekben a kérdésekben, még az orosz kérdésben is egy engedékeny platformmal nyerte meg a 2019-es választásokat, és ő személyében is egy nyitottabb, liberálisabb politikát képviselt nagyon sokáig.
2: Ezen a típusú nacionalista politikán az sem tud tompítani, hogy a kisebbségek ugyanúgy részt vesznek a háborúban az oroszok ellen, mint mondjuk az ukránok?
3: Több mint 100 magyar halott van Kárpátalján, a magyarság is szenved. Ezt fel lehet érvként használni, de itt azért jóval mélyebb dolgokról van szó. Nézzük meg, hogy az ukrán hadseregnek melyik a legerősebb alakulata, ez az Azov hadtest. Hát ők azért a nacionalista körökön belül is egy rendkívül kemény vonalat képviselnek. Náluk ez nem feltétlen számít. Természetes ukrán állampolgár persze harcoljon. Ezt értként föl lehet használni, és látjuk egyébként, hogy már az Azovnak is tett gesztusokat, nem egy gesztust Zelenszkij elnök. Az ukrán belpolitika azért az jóval keményebb ezen a területen, mint hogy az, hogy fel tudunk mutatni sajnos 100 magyar hősi halottat, vagy akár már többet is, nem tudjuk, mert sokan eltűntek, az nem feltétlenül jelent bármilyen előrelépés, vagy bármilyen álláspont módosulást, hiszen az a álláspontja ezeknek a köröknek, hogy Ukrajnában az ukrán nyelv kell dominálni, az ukrán nemzeti szimbólumoknak, csak kisebbségeknek, nem csak az oroszoknak, a helye a hátsó padokban van.
0: Az elmúlt percekben Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották.
1: Félidőben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Idehaza most főleg felfelé 8%-os emelkedésben a Bux Index 148.015 ponton, a részvénypiac forgalma elérte a 7 milliárd forintot. A blue chipek mindegyike emelkedik, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2590 forintra, a Richter 2%-kal 12.820 forintra, majdnem 1%-os pluszban az OTP 44.800 forint és 8%-kal emelkedik a MOL 5030 forintra. Jelenleg forgalom tekintetében a harmadik helyet szerzi meg a Forágyi egyébként, több mint 13%-os emelkedéssel 1803 forintot ér jelenleg, Jól teljesít még a Waber Ersz, ami 0,5%-os plusz után 4490 forinton. A Rába 3,6%-os plusszal 3450 forint, a Duna House viszont majdnem 3%-os visszaeséssel 1350 forint jelenleg. Gyengül az Alteo is 2,8%-kal 3880 forintra, emelkedik viszont a Masterplast 1%-ot 2940 forintra. Az európai parketten továbbra is csak enyhe mozgások látszódnak, enyhe pluszban a londoni FTSE, az olasz börze és a spanyol index, enyhén pedig csökken a német DAX, illetve a párizsi kakaron. A bankközi devizapiacon az euró most 367 forint, az amerikai dollár 316 forint 20 fillér ebben a pillanatban. A kőolaj piacára pillantva majdnem 2% környéki áremelkedés figyelhető meg a főbb típusoknál, a Brent hordonként $96.96-be, az észak-amerikai könnyolaj $92.51-be kerül.
1: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
0: És azzal folytatjuk is, hogy ismét jelentősen nőtt a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Washington újabb iráni katonai célpontokat, köztük a forradalmi gárda infrastruktúráját és a Hormuzi szoros környékét támadta. Irán válaszol amerikai támaszpontokat vett célba rakéta és dróntámadásokkal az öböl térségében, a lövedékek többségét azonban elhárították. Kisebb károk így is keletkeztek, és Észak-Irakban, Erbil térségében is iráni dróntámadásokról számoltak be. A konfliktus eszkalációja az olajárakat is felfelé hajthatja, ami az inflációra is újabb nyomást helyezhet. Az amerikai-iráni konfliktus fejleményeiről Tarik Messar közel-kelet szakértőt Nagy Károly kérdezte a reggeli monitorban.
4: Mennyire szorítja az idő, akár az amerikaiakat, akár az irániakat ebben az ügyben, vagy ez várható még hónapokig?
5: Hát ami biztos az, hogy az Irán elleni háborúban ismét jelentősen nőtt a feszültség. Egy hosszabb nyugalmi időszak után az Egyesült Államok újabb iráni katonai célpontokat támadott meg. Ez főképpen az iráni forradalmi gárda infrastruktúráját és a Hormuzi szoros környékét érintette. Nem véletlen, hogy az olajárak egyben emelkedni kezdtek az elmúlt napokban, habár a legfrissebb hírek szerint ma reggel egy nagyon enyhe csökkenés volt tapasztalható, de a lényeg az, hogy a harcok újra kiújultak, és Irán is ugye amerikai támaszpontok ellen indított rakétás dróntámadásokat az öbölmenti térségben. Tehát az elsősorban Bahreint, Jordániát, Kuwaitot és Irak északi részét érintette. A legnagyobb kockázat akkor mégis azt mondom, hogy a Hormuzi szoros, ugye amelyen keresztül a világ olajszállításának egy jelentős része halad át, és a harcok és a hajózás veszélyeztetése azért mindig magában hordozza azt, hogy hajtja az olajárakat felfelé, inflációt és a többi, és az IMF-nek a vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez komoly nyomást gyakorol a harmadik világbeli országokra, az olajexportálókra és az olajimportálókra is. Tehát ez a konfliktus, lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen senkinek sem jó, de mégis azt lehet mondani, hogy most az eszkaláció irányába halad.
4: Lehet arról tudni, vagy jött ki bármi információ most arról, hogy az irániak betaláltak a közel-keleti amerikai bázisokon, vagy minden lövedéket elhárítottak?
5: A hírek arról szólnak, hogy a lövedékek nagyon nagy többségét elhárították most. Vannak mindenféle ilyen feltételezések, hogy az amerikaiak tudtak valamit csinálni az iráni rakétákkal, és ezek a rakéták hamarabb felrobbantak, mint kellett volna. Ezeket a híresztéseket nem erősítették meg. A lényeg az, hogy azért kisebb károk keletkeztek, de azért főképpen azt lehet mondani, hogy a hírek arról szólnak, hogy ezeket a rakétákat valahogy tudták semlegesíteni. Itt Észak-Irakot emelném ki, ugye Erbilt is bombázták az irániak, és az iraki kurd terrorlehajtó ügynökség közlése szerint 10 robbanóanyaggal megrakó drónt lőttek le Erbil kormányzóság légterében. Vannak támadások, és bizonyos időközönként elég sűrűek is ezek, tehát ezeknek az országoknak azért sokat kell tenni azért, hogy semlegesítsék ezeket.
4: Az irániaknál viszont emlékeim szerint ott voltak áldozatok, meg civil sérültek is. Milyen állapotban lehet most vajon az iráni gazdaság? Úgy értem, hogy kibírja azt, hogy egyfajta ilyen néha felforrósodó hidegháborús állapotban van az Egyesült Államokkal szemben, plusz ugye komoly blokkád alatt, vagy tényleg időkérdése az, amiről Donald Trump folyamatosan beszél, hogy előbb-utóbb gazdaságilag kényszerülnek rá a megállapodásra az irániak?
5: Pontosan ezzel kapcsolatban voltak nyilatkozatok az iráni vezetés részéről, és ők azt mondták, hogy a gazdaságok ellenálló, ha bár sebezhető bizonyos pontokon, de ki tudnak tartani, és ellenállónak bizonyul, idáig is egyébként. Még visszatérve a halottak számára, valóban az elmúlt 3-4 napban többen is életüket vesztették, sőt, civilek is sajnálatos módon többek között egy esküvőt is csapás érte, ahol többen meghaltak. Ugye augusztus 30 és szeptember 2 között 18-an haltak meg Iránban. Ezek egy része egyébként katona volt, de mondom, egy másik részük civil. Tehát az lehet, hogy az Egyesült Államok stratégiai célpontokat támad, de azért a civilek között is vannak áldozatok.
0: Az elmúlt percekben Tariq Messar közel-kelet szakértőt hallották, és ez volt már a 13 órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A híreket Kovács Gergő állította össze, a mikrofonnál a szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 1:30 van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Nyújtószerkezeteket dobtak épületekre München keleti részén védelmi ipari vállalatok közelében. A rendőrség közölte, hogy az eszközöket szerda éjjel egy autóval hajították ki. A hatóságokat egy szemtanú riasztotta, az egyik gyújtószerkezetet a helyszínen ők eloltották, egy másikat pedig hatástalanítottak. Az ügyben két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítottak. Őket egy benzinkútnál igazoltatták, majd őrizetbe vették. Egy évre betiltják a generatív mesterséges intelligencia eszközök használatát New York állami iskoláiban az 1-től 8. osztályig. Zorán Mamdani polgármester szerint a korlátozás az idei tanévtől lép életbe, és mintegy 600 ezer diákot érint. A tilalom ideje alatt vizsgálják, milyen hatással van a technológia a gyerekekre, majd pedagógusok, szülők és választott tisztségviselők tesznek javaslatot a folytatásra. A középiskolákra nem vonatkozik a tiltás, ott inkább kísérleti programokkal segítenék az AI kritikus használatát. A szabályozás új képernyőidő ajánlásokat is tartalmaz. Általános iskolásoknak napi legfeljebb 30, középiskolásoknak 45 percet javasolnak. Idehaza ismét részt vehetnek a magyar felsőoktatási hallgatók az Erasmus programban. A kormány ezt az első 100 nap egyik fontos eredményének nevezte, amely visszaadja az egyetemistáknak a külföldi tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A közlés szerint a megállapodás a kormány tárgyalásainak és az egyetemi alapítványi rendszer alakításának eredménye. A döntés nyomán a magyar hallgatók újra bekapcsolódhatnak az Erasmus Plus programba, a hazai egyetemek előtt pedig ismét megnyílhatnak a Horizont Európa kutatási forrásai is. Beavatkoztak a Mohácsi vízkiemelőnél a Duna alacsony szintje miatt. A pécsi hőerőmű és a mohácsi faroslemezgyár ipari vízenlátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk. Ennek részeként a rendelkezésre álló pontokra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, melyeket a szívó aknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltó tömlőket használtak. Kiugróan magas lesz a költségvetési hiány augusztusban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a kormánynak több területen meg kellett előlegeznie az uniós támogatásokat. Hozzátette, hogy össze megérkeznek az uniós pénzek az államkincstár számlájára, ezzel pedig ígérete szerint visszaáll majd a tervezett csökkenő pályára a költségvetési hiány. A kormányfő arról is írt, hogy teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntöttek. Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban. A magyar állam szavazati joga a társaságban gyakorlatilag nulláról 15,24%-ra emelkedett. A FIS tőzsdei bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelyenek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció.
0: Tőzsde hírek.
2: A hír hallatán negatív eredmény nem született a budapesti értéktőzsdén a MOL részvényeit tekintve, 1%-os pluszban 5040 forinton a kurzus. Egyébként a budapesti értéktőzsde részvényindexe a PUX 9,1%-kal emelkedik 148.116 pontra. A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint. A bluechipek között még az OTP 1,1%-os pluszban 44.850 forinton, a Richter 1%-kal erősödik 12.810 forintra, a Magyar Telekom pedig 9%-kal korrigál felfelé 2.584 forintig. A bankközi devizapiacon egy euróért 367 forintot és 40 fillért Egy dollárért 317 forintot és 50 fillért kell adni. Európában nagyrészt jó a hangulat, kivéve Párizs, ahol a kakaron 3,1%-kal csökken. A frankfurti DAX Index pár pontos pluszban, a londoni FTSE és a milánói börze 3,1%, a madridi IBEX pedig 4,1%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél több felé megélénkül, délután 26 és 31, este pedig 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A fővárosban most enyhén felhős napos idő van, 27 fokkal. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban Kulturtrend magazin, hírekkel pedig majd 2 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
3: Az AI Summit idén szeptember 7-én és 8-án várja az érdeklődőket a Városliget több helyszínén. A régió legnagyobb AI konferenciáján több mint 10 szekcióban szólalnak fel nemzetközi és hazai szakértők, kutatók, de cég alapítók és vezetők is. A programsorozatról Tiles Györgyöt, az AI Summit nagykövetét hallják.
4: 7 nap, 4000 résztvevő, 300 előadó és 12 track, vagyis hogyha 12 olyan pálya, specializációs pálya, ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy az AI a különböző társadalmi és gazdasági területeken hogyan fejti ki a hatását. Ez tulajdonképpen egy keveréke egy seregszemlének, a legnagyobb regionális seregszemlének, ahol mindenki meg tudja mutatni, hogy ő mit csinál, és egy nagy közönségi jamborinak, ahol az érdeklődők és a szakértők össze vannak hozva, és segíthetik egymást az AI korába való belépésen, sikeres belépésen. A gyógyászattól egészen a hadviselésig, a társadalmi kérdéseken, az oktatáson keresztül, egészen a makro- és mikrogazdasági kérdéseken, szóval úgy gondoljuk, hogy a lehető legszélesebb spektrumot karoltuk föl, és emeltük föl, és tettük közkincsé. A látogatók száma az minden évben emelkedett, és azt hiszem ez az első, ahol tényleg megpróbáljuk azt, hogy ha úgy tetszik, mini konferenciák sorozatát rendezünk egyetlen közös ernyő alá. Tehát, hogyha valakit egyetlen egy téma érdekel, akkor gyakorlatilag a két napját meg tudja tölteni annak a témának a kivesézésével, aki pedig szeret ugrálni, csak úgy, mint én is, horizontálisan a különböző témák között, az pedig hát győzöm választani, mert borzasztó sok paralel program lesz. Sőt, olyanok is lesznek, amikor konkrétan gyakorlati útmutatókat vagy kipróbálási lehetőségeket adnak, tehát számos olyan színpad vagy helység lesz, félresült helység lesz, ahol elmélyülhetnek a gyakorlati kérdésekben, megtanulhatnak AI ügynököket programozni, vagy sokkal jobban promptolni. Tehát abszolút gyakorlatias oldala is lesz a rendezvények, nem maradunk meg a felhők szintjén, ha szabad így fogalmaznunk. Lesznek nagy nemzetközi nevek mindenképp, tehát például nekem az egyik kedves barátom, aki a Microsoftnak az egyik olyan globális vezetője, aki arról fog beszélni, hogy a felelősségteljes AI-t, amit Responsible AI-nak hívunk angolul, hogyan tudjuk üzleti előnyét tenni, őt úgy hívják, hogy Adrián González Sánchez, őt mindenképpen kiemelném, de hát ott lesz az új kormányzat számos magyarországi vezetője is, köztük Tanács Zoltán technológiai is, és tudományos miniszter is. Tehát a politika legnagyobb szférája, ilyen nemzetközi vállalatvezetők, kutatók, tudósok Amerikából, Kínából, a világ számos országából, az Európai Unióból. Tehát úgy gondolom, hogy dúskálni fogunk a szellemi javakban. A tavalyi helyszínek közül mindegyik megmaradt, tehát a Zeneházában, a Néprajzi Múzeumban és az RTL épületében is lesznek programok párhuzamosan. Szeretettel várunk mindenkit.
0: Tudomány.
5: Hallható már a gímszarvasnász. Bőgnek a gimbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében, a Gemencen, közölt a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság szeptember közepéig szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. A kirándulások szeptember 4-én, 5-én, 11-én és 12-én este 17:30-kor a pörbölyi ökoturisztikai központból indulnak. A szarvas bőgés hallgató túrákon nem csak megcsodálható a vadállomány zavarása nélkül a gemenci gimbikák szerelmes názdala, hanem szemléletformáló interaktív előadások segítségével jobban megismerhető ez a különleges jelenség. Bár a túrákon való részvételt gyerekek részére általánosságban nem ajánlják, hiszen ezen az eseményen több óráig tart minden, és csak akkor eredményes, ha a látogatók végig csendben figyelnek, szeptember 12-én külön a gyerekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál. Itt emellett kézműves foglalkozásokkal is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket. A túrákról, az azokra való jelentkezés részleteiről további információkat találnak az Ökoturisztikai Központ Gemenc elnevezésű Facebook oldalon.
6: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
7: 5 plusz 1 látnivaló a Balaton déli partján, ami talán ősszel a legszebb. Balatonberényi műemlékpincesor. A településen már ősidők óta foglalkoznak szőlőműveléssel, egy 1082-es oklevélben is olvashatunk a berényi szőlőkről. A helyi pincék a hajdani népi építészetet mutatják be, a házak a bokrosi domb agyagából készültek, a tetőt pedig balatoni, illetve nagybereki náddal fették be. Közel 100 ilyen műemléknek nyilvánított épületet láthatunk a településen. Ha nem lenne elég a helyi borok és a gyönyörű épületek vonzása, a hegytetőről csodás panoráma nyílik a Balatonra. Nem csoda, hogy a helyszín Hamvas Bélát is megihlette, itt írta a Bor filozófiája című művét. A filozófus tiszteletére pedig itt halad a Hamvas Béla borút is. Balatonföldvári csiga lépcső. Balatonföldvár egyik jellegzetessége a csiga lépcső, mely a Balaton partot és a magas partot köti össze. A csiga lépcső a Kemping utca végétől indul. Ha felmegyünk rajta, akkor a Balatonföldvári hajózási látogatóközpontba érünk, ahonnan a magas part panorámáját élvezhetjük. Ha pedig lefele haladunk a lépcső soron, akkor az ikonikus Kvassai sétányon sétálhatunk a platánfák alatt. Hetyei puszta torony, közismert nevén Török hagyás. Az Árpád-kori román templomrom Ádánt területén egy szántóföldön található. A templomrom a nevét Hetyet településről kapta, ami már a 11. században is létezett, azonban a török megszállás idején elnéptelenedett. A romot megviselte a történelem, azonban első két szintjén még így is felfedezhetőek a romantikus, felső szintjén pedig a gótikus jegyek. Ha kalandosabb útra vágynánk, akkor Ádándot Szabad hídvég irányában elhagyva délfelé a Szőlőhegy utcán át közelítsük meg az épületet, ám jó tudni, hogy ehhez át kell kelnünk a Potoli vízfolyáson. Ha kihagynánk a csobbanás veszélyét, akkor a Szőlőhegyi úttól 800 méterre keletre is indul egy másik földút, ezen is elérhetjük a tornyot. Szent Donát kápolna, Balaton lelle. A paraszbarok építészeti stílusú kápolnát Majtényi György építette, vélhetően a 17.-18. században, majd gróf Széchenyi Ferenc, Széchenyi István apja lett a kegyura. Kétszer is felújították, legutóbb 2014-ben. A kápolnával szemben található a Majtényi Présház, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra. Így a panorámában is gyönyörködhetünk. Törek tavak tanösvény. Ha aktívan töltenénk az őszi hétvégét, érdemes ellátogatni a Törek tavak tanösvényre. A Siófok mellett található völgyet 1994-ben nyilvánították természetvédelmi területté, ahol tavak, erdők és rétek élővilágát és a madárvilágot is megfigyelhetjük. A terület egyik különlegessége a Cinege patak, ami az egyetlen olyan vízfolyás a környéken, ami élővizet juttat a Balatonba. A tanösvény 8,5 km hosszú, de van lehetőség hosszabb, 14 kilométeres túrára.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárdot hallják az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A teljes hulladékgazdálkodási rendszere felülvizsgálatáról döntött a kormány, ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékgazdálkodási vállalat időközben reagált a kormányfő bejelentésére. Mint írták, a MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalat célok teljesülni tudjanak. Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban. A magyar állam szavazati joga a társaságban gyakorlatilag nulláról 15,24%-ra emelkedett. A friss tőzsdei bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelynek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza a közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció. Kiugróan magas lesz az augusztusi költségvetési hiány, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a kormánynak több területen meg kellett előlegeznie az uniós támogatásokat. Hozzátette, hogy össze megérkeznek az uniós pénzek az államkincstár számlájára, ezzel pedig ígérete szerint visszaáll majd a tervezett csökkenés.

0: minisztert és Balogh Zoltánt is. Megszűnhet a jelenlegi formájában az önálló uniós külügyi szolgálat. Ennek egyes részeit beolvasztanák az uniós bizottságokba. Válaszul Franciaország, Németország azon követelésére, hogy az év végéig átfogóan alakítsák át az unió külpolitikai berendezkedését. Ez az elmúlt két évtized egyik legnagyobb uniós intézményi reformjainak részleges felszámolása lenne. Ismét részt vehetnek a magyar felsőoktatási hallgatók az Erasmus programban. A kormány ezt az első 100 nap egyik fontos eredményének nevezte, amely visszaadja az egyetemistáknak a külföldi tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A közlés szerint a megállapodás a kormány tárgyalásainak és az egyetemi alapítványi rendszer átalakításának eredménye. A döntés nyomán a magyar hallgatók újra bekapcsolódhatnak az Erasmus Plus programba, a hazai egyetemek előtt pedig ismét megnyílhatnak a Horizont Európa kutatási forrásai is.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1%-os erősödés mellett 148.242 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7,8 milliárd forint. A vezető részvények között egyedül a Richter stagnált legnapi záróértékén 12.800 forinton. Az OTP 1,2%-ot erősödik 44.900 forintra, ugyanilyen erősséggel áll a MOL 1,2%-os pluszban 5050 forinton, a Magyar Telekom 9%-a korrigál felfelé 2584 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 367 forintba és 40 fillérbe, 1 dollár 316 forintba és 40 fillérbe kerül. Európában csak Párizsban van mínusz 0,4%-kal, a frankfurti DAX Index pár pontos pluszban. A londoni FTSE 0,5%-kal emelkedik, a milánói börze 0,3%, és egyébként a madridi IBEX is 0,5%-os pluszban. Idehaza üzemanyagárakról jelentett változást a holtankolja.hu. Az aktuális árazási adatok alapján mindkét üzemanyagtípus országos átlagára emelkedett a tegnapihoz képest. A 95-ös benzin átlagára 7 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal nőtt. A mai napon a 95-ös benzin átlagosan 609, a gázolaj pedig 688 forintba kerül literenként. Persze a töltőállomásokon lehetnek eltérések az árak tekintetében. Világszinten az olajárak magasak, a Brent típusú olaj 97,20 dollár, a WTI, az észak-amerikai könnyű olaj pedig 93 dollárba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél több felé megélénkül, délután 26 és 31, este pedig 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A fővárosban egy kis felhős napos idő van és 27 fok. Köszönöm figyelmüket a folytatásban, Digiturizmo itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 14:30.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
2: Köszöntöm az egybegyűlteket, ez a Digiturismo. A jövő elkezdődött, ez a szlogenje a műsorunknak, amelynek ez a 34. fejezete, mai műsorvezető társam pedig Marsall Szilvi.
3: Nekem is van műsorvezető társam, Mihálovics Andris.
2: És ha még mindez nem lenne elég, hogy két műsorvezető, mit ad Isten, még vendégünk is van. Ő Molnár Szilágyi Ágnes, az egyik legnépszerűbb utazó influencer és utazási tanácsadó. Szerbusz, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
3: Szia.
2: Olvasom, hogy több mint 69 ezeren követnek az Instagramon, és 130 ezeren a TikTokon. Ezek jó számok?
4: Igen, ezek jó számok, igen. Hát vannak páron.
2: Uh-huh. Honnan kezdődött ez az egész? Vegyük ketté az utazás, meg a tartalomgyártás. Melyik volt előbb?
4: Hát az utazás volt előbb. Uh-huh. Hát igazából nagyjából

0: Ilyen 12 éve kezdődött, amikor életemben először voltam ilyen távolabbi úton, Amerikában, New Yorkban egészen pontosan, és akkor annyira megtetszett így az egész, hogy amint hazaértem, rögtön keresni kezdtem a repülőjegyeket, akkoriban még ilyen 6000 forintért lehetett retur repjegyet venni fapadosokkal, még diák voltam, szóval spórolni kellett, úgyhogy ez nagyjából ilyen 14 körül kezdődött el, és hát nagyjából 2-3 évvel később elkezdtem megosztani az élményeket Instagramon, mert így sokan mondták, hogy kérdezték, hogy miért nem osztom meg, hiszen sokat utazok mondjuk az átlag emberhez képest, és hát igazából így alakult ki 2017 óta, de hát igazából ez nem, eleinte teljesen más volt, mint most szerintem, szóval
1: majd erről beszélünk egy kicsit, az érdekelne, hogy neked ez ilyen szenvedély volt? Tehát, hogy te hogy akkor is utaznál, ha nem lennél influencer?
0: Ja, biztos vagyok benne, persze. Szóval én úgy gondolom, sőt nem gondolom, hanem tudom, hogy hát nem azért utazok, hogy tartalmat gyártsak, hanem egyszerűen nagyon-nagyon szeretek utazni, és számomra a tartalomgyártás az egy ilyen plusz kiegészítője az utazásnak, aminek köszönhetően nagyon sok lehetőségem adott az elmúlt, nem is tudom, 4-5 évben, főleg így a Covid után. Szóval nekem úgy a kettő kiegészíti egymást, de elsősorban, tehát első helyen van az utazás, és utána a tartalomgyártás.
1: Van időd azzal foglalkozni, ami miatt utazol? Tehát nem csapja agyon az, hogy hú, nekem ezt le kell fényképezni, hú, ha már itt járok, ezt meg kell néznem, hú, akkor lehet, hogy ezt videóba kéne, de ez most nem sikerült, ez a felvétel, ez mégis jobban mutatna ez az épület naplementébe, szóval nem kényszerít rá olyan dolgokra a közösségi média, amit egyébként nem csinálnál?
0: Hát próbálom így kordában tartani. Nyilván az ember ennyi év után már valahogy mindenre úgy tekint, hogy ezt is le tudnám videózni, le tudnám fotózni, de például én például nem vagyok hajlandó mondjuk 5-kor felkelni azért, hogy jó fényekben lássak valamit. Nem is, hogy lássak, hanem hogy fotókat készítsek róla, meg videókat, meg mondjuk így tömegmentesen. Ha fel is kellek mondjuk 5-kor, mert van rá példa, az azért van, mert nem szeretnék óriási tömeggel találkozni, és nem azért, hogy lefotóztassam magam. Volt erre példa Japánban, felkeltem 5-kor, mert ott nagyon sok nagyon nagy a tömeg, egyedül voltam, szóval nem is volt ki lefotózni, szóval nem azért keltem fel, hogy jó képeket készítsek, hanem mert nagyon érdekelt az adott látnivaló, és nem szerettem volna rengeteg emberrel találkozni.
2: Tartalmon kívül van valami védjegyed, ami csak rád jellemző? Például, hogy nem látszik az arcod, vagy...
0: Hát...
2: Amit csak az Ági tud, vagy látszik, hogy ez az Áginak valami social felülete?
0: Ja, hát azt mondanám, hogy mondjuk így a nagyobb utazós tartalomgyártók közül szerintem egyike vagyok azon kevésnek, akiknek főállása is van, és amellett utazik, tehát nekem...
1: De nem ennyi... ebből élsz.
0: Nem ebből, hát nem ebből élek, és szerintem ezzel sokan azonosulni tudnak, hogy igazából főállás mellett is lehet sokat utazni, hogyha olyan a munkahelyed, olyan a főnököd, az időbeosztásod, szóval ezzel talán... Más vagyok. Persze rajtam kívül mások is vannak, akik főállás mellett utaznak, de a legtöbben talán nem. De nálam ez megmaradt, és egyelőre nem is tervezem másképp csinálni.
1: Van olyan, amikor tudatosan úgy utazol, hogy most hagyjon mindenki békén, és egy fotót sem vagy hajlandó készíteni, még te magadnak sem?
0: Hát az igazság, hogy ilyen nincs. És szeretek is fotót készíteni, és én nem tudom megállni, ne készítsek, akárhova is utazok, úgyhogy hát ilyen nincs, ez tény, de én úgy gondolom, hogy azért nem viszem túlzásba. Tehát én nem fotózkodok egy órán keresztül egy adott látnivalónál, amúgy nem is lenne türelme a férjemnek se annyit fotózni engem, úgyhogy szerintem megtaláltam így nagyjából az arany középutat.
2: 70 ország, több mint 70 ország, ugye?
0: Azt hiszem, hogy 69 pont, amennyi követőm van most.
2: Vannak legek benne, vagy extrém helyszínek?
0: Igen, nekem nagy kedvencem Japán, és tavaly annyira megtetszett, hogy még egyszer visszamentem, és most, ha egy helyet választhatnék, ahol újból elutazom, az megint Japán lenne, pedig nagyon sok országban nem jártam még, de egyszerűen annyira magával ragadott, annyira beleszerettem, hogy oda vágyom a leginkább, természetesen más városokba, más helyekre, nem ahol eddig jártam Japánon belül, de hát Japán az örök kedvenc, szerintem nem is fog ez megváltozni.
2: Egy évben mondjuk mennyit utazol?
0: Egy év alatt?
2: Igen, hány helyszín van egy évben?
0: Hát tizenvalamennyi biztos van. Kiszoktam számolni, hogy hány napot töltök külföldön, szerintem az ilyen 80 szokott lenni, ami főállás mellett azért soknak számít, mert minden lehetőséget kihasználok, és néha szoktam külföldről is dolgozni, 2-3 napot maximum, tehát nem utazások során végig, uh-huh. Úgyhogy szerintem ilyen 80, ami no, hát több mint 2 hónap elég sok végül is.
1: Ja. Nagyon sok embernek a fejében ilyen téveszmék vannak arról, hogy hogy is működik ez a gyakorlatban, ez az influencerkedés, mert úgy tűnik, hogy te ott vagy egyedül, akár a világ végén egy telefonnal, és onnan megy a posztolás. Neked van stábod, vagy hogy áll össze mondjuk egy-egy TikTok videód?
0: Stábom, hát a férjem a stábom, vagy az utitársam. Nem szeretek egyedül utazni, ezért mindig van velem valaki. Legtöbbször a férjem nyilván, de barátaimmal is nagyon sokat utazom, mivel a férjem nem akar annyit utazni, mint én, ezért sokszor barátokkal megyek. Hát nyilván ezen kívül más így nincs. Voltam már egyedül is utazáson, ott tényleg nehezebb ez, hogy jó videókat készítsek, mert az emberek általában azt szeretik, mivel ismernek engem, hogyha rajta vagyok, és ezt szerintem mindenki elmondhatja, aki az arcát valaha megosztotta, hogy mindig jobban mennek azok a tartalmak, amiken a maga a tartalomgyártó is szerepel, és emiatt nehéz is, úgy, hogy egyedül utazok, és jó tartalmak készüljenek, úgyhogy én nem emiatt nem szeretek egyedül utazni, hanem mert én amúgy társasági ember vagyok, és szeretem, hogyha többen vagyunk. Úgyhogy hát a stábon mindig az a kép velem jön.
1: Uh-huh. És utána, ha megvan ez a bizonyos fotó vagy videó, akkor utána este, a vacsi előtt, után azzal foglalkozol, hogy kész legyen a poszt?
0: Nem, csak utazás után szoktam. Régen, uh-huh. Régen így csináltam. Igen.
1: Tehát a nyersanyaggyűjtő körülten hát kéne elkezdeni, hát... és akkor utána két utazás között időben teszed közzé a tartalmat.
0: Igen, igen, máskülönben ez tényleg nem lenne pihenés. Így se pihenés, mert nyilván rengeteget sétálok, 30 ezer lépés akár, de hogyha még ezen felül este videókat szerkesztenék, az nagyon-nagyon fárasztó lenne, úgyhogy régen ezt csináltam egy ideig, de amióta egy még komolyabban próbálom üzni az ipart, azóta nem fér össze a kettő egyszerűen.
2: Ez a közel 200 000 követő, hát gondolom, hogy azért igényel foglalkozás, nem? Tehát, hogy interaktivitás kell, hogy legyen a követőid és te közötted.
0: Persze, igen, ez egyértelmű. Szóval
1: ez miben nyilvánul meg, kérdeznek, te válaszolsz?
0: Vagy hát sok kérdés
1: mondják,
0: is kapok.
1: Hogy és most, ha már Japánba jársz, nézd meg ezt vagy azt a szentélyt, vagy ez hogy kell elképzelni?
0: Hát sok kérdést is kapok természetesen, de én például nem is szoktam ilyen nagyon sok hetet kihagyni, mert azt se feltétlenül szeretik az emberek, de igen, nagyon sok kérdést is kapok. A legtöbbet igyekszem megválaszolni, bevallom, ami nagyon hosszú és nagyon sok energia, hát ugye, mivel utazási tanácsadó is vagyok, ezért azt mondom, hogy ne haragudj, de volt arra is példa, hogy nem tudom, 50 kérdés volt egy e-mailbe, és visszaírtam, hogy szívesen válaszolok, de ez tényleg sok idő nekem is megválaszolni, most egy órán keresztül pötyögni nem szeretnék. Utazási tanácsadás keretein belül tudok. Úgyhogy ez előfordul, de hogyha valakinek egy-két rövidebb kérdése van, én tényleg igyekszem mindig megválaszolni, és nem küldöm el őket egyből, hogy figyelj, ha fizetsz, akkor megválaszolom, hanem megválaszolom neki a kérdést.
1: Mennyire orientálod a közönségedet? Hogy hova járjanak? Most ugye lejött a szavaidból, hogy egy szenvedélyes japán rajongó vagy, akkor azért így terelgetett, hogy gyerekek ezt az országot, ezt azért meg kell nézni?
0: Hát igen. Na, a Japán szerintem elég sok embert motiváltam abban, hogy Japánba utazzon. Tavaly, amikor másodjára voltam, ez egy ilyen kevésbé ismert régióban voltam, egy kevésbé ismert szigetén, Kyushu a neve, és hát igazából előtte senkinél nem láttam ezt, így magyar influencernél. Biztos voltak, csak én nem láttam. És rendesen meglepett, hogy azóta többen is írtak, hogy miattam oda utaztak, és volt, akinek az volt élete első ilyen egzotikusabb utazása, és azt választottam, mert annyira tetszett nálam a tartalom, pedig tényleg nem is, mert én is véletlenül hallottam róla, szerintem tavaly hallottam róla először.
2: Ja, hogy választott ki az utazásaidat?
1: Ma, ez egy nagyon jó kérdés.
0: Nehéz kérdés. Japán például azért választottam, mert hogy a férjemet érdekelte jobban, és végül is neki is nagyon tetszett, de végül is nekem lett az abszolút kedvencem.
2: Esetleg hát, más influencerek, te például kapsz inspirációt?
0: Nagyon sokszor, habár talán nem is tudom, mi az első inspirációs forrásom. Eldöntöm, hogy melyik ország érdekel, és utána kezdek el így social médián kutakodni. TikTokon például szerintem 200 lementett videóm volt Japánról, így rengeteg tartalmat néztem meg Japánról, és rengeteg jó ötletet is találtam, ugyanígy Instagramról is, hogyha van egy adott utazóblogger, aki tudom, hogy elutazott előttem Japánba, akkor visszanézem a tartalmait, szóval így szoktam inspirálódni. Az úti célválasztásnál meg, hát az nem is tudom, az is, nyilván előfordult már az is, hogy valakinél láttam egyet, és akkor úgy voltam, hogy ide most el kell utaznom, de például a Japán ez egy kivétel volt, ez nem amiatt történt.
2: És ez a klasszikus úti könyv alapján való inspirálódás, ez már nem?
0: Hát az az igazság, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de inkább sajnos a social media már egy nagyobb szerepe van, szerintem az ilyen fiatalabb korosztály körében, bár én sem vagyok nagyon fiatal, de talán még mindig, hát millennial, talán még mindig a, mondjuk a fiatalabb korosztályhoz tartozom, és hát szerintem elsősorban a social médiáról inspirálódnak, és nem úti könyvekből, míg az idősebb korosztály valószínűleg úti könyvekből is, vagy főleg.
1: Mit mutatsz meg? A már ismert látványosságokat, mondjuk egy párizsi úton nyilván Eiffel-torony, meg Diadalív, meg Louvre, meg ezek, vagy próbálsz valamiféle vegyes felvágottat átnyújtani olyan szempontból, hogy a unalomig ismert látnivalókon felül megmutatni olyan dolgokat itt is, ami igazán Párizst azzá teszi, ami.
0: Hát is, mindenképpen. Nyilván érdekelnek a népszerű látnivalók, hiszen nem hiába népszerűek azok a látnivalók, de ugyanakkor még jobban érdekelnek az úgymond ilyen hidden gems, vagy ilyen rejtett kincsek, ami nem mindenki ismer, és mindig ezek hozzák a legnagyobb meglepetést szerintem, és hát igyekeztem, akárhova utaztam, akár tavaly Japánba, olyan programokat is találni, ami nem kifejezetten népszerű. Uh-huh. Úgyhogy szerint azok a legérdekesebbek, de nyilván érdekelnek a kötelező látnivalók is.
1: Uh-huh. És mit vár a közönséged? Vagy te mit szeretsz megmutatni? Élményeket, tippek, trükkök, tanácsok, vagy ilyen ajánlások vannak, hogy ezt az éttermet próbáld ki, stb. Tehát, hogy egy-egy ilyen videóval mi a célod? Vagy mindegyikre van példa esetleg? Hogy
0: hát többre is van példa.
1: Ne menjetek a Mona Lisát nézni, ha már a Louvre-nál beszéltünk dél és kettő között, mert ott nézzétek meg, ennyien állnak sorba, tehát ilyesmi van, vagy...
0: Hát én elsősorban azt mondanám, hogy hasznos tippeket próbálok megosztani, meg élménybeszámolókat, de talán így picit több a hasznos tipp nálam, így akár repjegyvásárlással kapcsolatban is sok volt régen, mostanában nem volt, de mindegy, ilyen sok repjegyvásárlással kapcsolatban, szállásfoglalással kapcsolatban, ilyen-olyan trükkök, hova utazt, hogyha nem szeretnél sokat spórolni, stb. És akkor ezen kívül vannak az élménybeszámolók nyilván, és azon belül is, hogyha mondjuk egy nagyon érdekes programon veszek részt egy adott országban, akkor arról valószínűleg külön videót fogok készíteni, például legutóbb voltunk a Las Vegasban a Sphere-ben, ami egy ilyen hát világ legnagyobb mozia.
1: Hát ami leírhatatlan, egy ilyen nagy gömb, ami a 3D-s, és valami egészen egyedi vizuális
0: élményeket. Hát igen, azért az nem annyi, hát jó, nyilván
1: ismert. De hát azt, hogy fogod be egy videóval, ugye,
0: hát
1: az is egy külön
0: kihívás. Hát jól sikerült. Egyébként az jól is ment az a videóm, és azt így sokan szerették, mert érdekes, mert azt szeretik az emberek, ha valami érdekeset mutatok be, és nyilván nem az Eiffel tornyot, mert az már unalmas a legtöbb embernek, úgymond, hogy új információt nem igazán tudok átadni, ellenben egy ilyen Sphere-rel, ami hát ez egy nagyon különleges látnivaló, ezeket szeretem így külön megosztani, hogyha valamilyenben van részem.
2: Én rögtön meg kell, hogy kérdezzem tekintettel a televíziós múltamra, hogy a videókészítésnél mik a szempontok, tehát hogy milyen hosszú legyen alatt a zene, legyen alatt a szöveg, legyen alatt a felirat.
1: Kell fényelni.
2: Így van, tehát hogy miket nézel?
0: Hát minden is. Minden is. Sajnos manapság, nem
2: vagy
0: sajnos.
2: A trendek is fontosak?
0: Hát
2: vagy
0: fontosak,
2: bár
0: én az ilyen kifejezetten trendvideókat nem szoktam újra gyártani, amit már előtte százan megcsináltak. Hát szerintem nagyon fontos a hossza, mert manapságban az emberek nem nagyon néznek másfél perc, legalábbis TikTokon, Instagramon, ami nekem a fő platformom, nem igazán nézik meg a másfél-két percnél hosszabb videókat. Szóval arra a YouTube kell, és ott az meg teljesen más téma, mert másféleképpen kell felvenni a videót, stb. Utána szerintem, elsősorban, ami megfogja az embereket, az a képi világ, meg az információ, meg az első mondat, az a legfontosabb, azt a legnehezebb megtalálni, ez a úgynevezett hook, Mivel kezd el a videót, hogy felkeltse a nézők érdeklődését, és ne görgessenek tovább, és esetleg végig is nézzék a videót. Szóval ezen van inkább a hangsúly, meg szerintem a képi világon is, mert lehet, hogy nincs érdekes húk a videón, de közben meg egy nagyon különleges látnivalóval kezdődik, akár egy szfér, ami tényleg ilyen, tehát máshol nem látsz ilyet a világon.
1: Mennyire érzed a felelősséget? Abba, hogy mondjuk adott esetben, ha te ajánlasz valamit, és az nagyot megy a közösségi médiában, akkor azt a helyszínt megrohanhatják az emberek. Azért, ha tudsz orientálni 130 ezer embert, ha ott azt mondod, hogy na most akkor látogassátok meg csak itt, csak most, mert itt lehet a legjobban látni Magyarországon a napfogyatkozás, most mondom valamit, és ott megjelenik nem a 130, hanem mondjuk 70 ezer ember, ami mondjuk fele a követőidnek, az azért kemény kihívás tud lenni.
0: Az nagyon jó lenne, hogyha annyi emberhez eljutna a videó, de az már virális szint, hogyha mondjuk eljut 100 ezer emberhez, úgyhogy hát jó lenne, de én nem érzek ebben még egy felelősséget szerintem. Volt már olyan mondjuk éttermes videóm, ami nagyon jól ment, és megnézték 100 ezeret, és biztos sokan elmentek utána, de azért nem aggódom a tömegnyomor miatt.
1: Ezt azért kérdezem, mert hogy közben meg a hatóságok nagyon rigorózusan nézik a tevékenységeteket, hogy mi az, ami ajánlás, és belefér, és mi az, ami reklám. Ezeket hogy oldod meg?
0: Hát nagyon egyszerű, odaírom
1: a reklám. Ki kell reklám?
0: Igen, vagyis le kell írni a reklám. Nem is tudom, hogyha elég, hogyha kimondja az ember, mert a követők nem mindig nézik végig a videót, úgyhogy lehet, hogy nem hallják meg. Ki kell írni, vagy jelezni kell, többféle módon is lehet. Ez nagyon fontos.
1: Az a szabály, hogyha te nem kapsz pénzt érte, akkor az ajánlásnak minősül?
0: Az is reklám.
1: Az is reklám?
0: Az is reklám, hogyha nem kapok pénzt érte, de ingyen kapom a terméket.
1: Ja,
0: sajnos akkor is ki kell írni a reklám. Hát sokan egyébként látom másoknál, nem mindig írják ki. Hát nyilván, hogyha fizetős, akkor meg főleg ki kell írni, ezért szerintem nem szabad szórakozni. Én nagyon érzékeny vagyok erre. Engem zavar, hogyha másnál látom, hogy nincs kiírva, miközben tudom, hogy ez nyilvánvalóan reklám, mert hogy ugye a videó hát hátrány az, hogyha ki van írva egy reklám, mert az emberek nem szeretik annyira reklámot.
1: Igen,
0: én hátrányban vagyok, mert én kiírom, más meg nem írja ki. Hát igen, ez ilyen, ez be kell tartani a szabályokat.
2: Vannak még olyan hibák, amiket elkövetnek utazással kapcsolatos, utazással foglalkozó influencerek, utazási influencerek?
0: Hibák? Hát nem tudom, mennyire nevezhető hibának. Maximum azt mondanám, hogyha teljesen nem tudom, másképp akarnak valamit bemutatni, mint amilyen, vagy mondjuk azt se szeretem, hogyha teljesen átszerkesztenek valamilyen képet, és akkor az ember nagy elvárásokkal megy oda, de közben meg nem is úgy néz ki, de ezt nem is, magyaroknál nem igazán láttam ilyet, szerintem inkább külföldieknél, vagy akár AI videók, stb. Hát ezt se láttam nagyon magyaroknál, de ha ilyet látnék, akkor szerintem az nagy felelőtlenség itt beletenni a saját videódba is, és azzal próbál, azzal követőket vagy nézőket szerezni, úgyhogy azt nem szeretem.
1: Oké. Na, tartsunk egy rövid szünetet, de folytatjuk a beszélgetést Molnár Szilágyi Ágnessel, az agi.travels influencerével, aki az egyik legnépszerűbb utazó influencer Magyarországon, és nem mellesleg még megtudtuk utazási tanácsadó is. Pár perc szünet után jövünk vissza.
3: Most megszakítjuk a túrát, de a Digiturismo folytatódik a szünet után.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél három van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság 10-es tagjai. Indoklásuk szerint Bánki Erik nyújtotta be az MNB törvény 2016-os módosítását, amely szerintük a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa Lajos pedig ezt a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetőjeként korábban azt mondta, az a pénz elvesztette közpénz jellegét. A Mi Hazánk az MNB felügyelőbizottsági tagjainak, valamint más érintett képviselőknek a meghallgatását is javasolta, és felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is. Az első meghallgatotti körről a bizottság egy következő ülésen szavaz. Balogh Zoltán elmegy, ha behívja a kegyelmi botrányt feltáró vizsgálóbizottság. Ezt a református püspök egyházkerülete a Duna melléki református egyházkerület közölte. A bizottság tegnap tartotta meg alakuló ülését. A tiszás elnök Schumer Orsolya azt mondta, nyílt ülésen hallgatná meg az ügyben Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt is. A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter szerint özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, a MOHU pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékgazdálkodási vállalat időközben reagált a kormányfő bejelentésére. Mint írták, a MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalat célok teljesülni tudjanak. Hírek a nagyvilágból. Gyújtószerkezetet dobtak épületekre München keleti részén védelmi iparati vállalatok közelében. A rendőrség közölte, hogy az eszközöket tegnap éjjel egy autóból hajították ki. A hatóságokat egy szemtanú riasztotta, az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők eloltották, egy másikat pedig hatástalanítottak. Az ügyben két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak. Őket egy benzinkútnál igazoltatták, majd őrizetbe vették. Egy évre betiltják a generatív mesterséges intelligencia eszközök használatát New York állami iskoláiban az 1-től 8. osztályig. Zoran Mamdami polgármester szerint a korlátozás mintegy 600 ezer diákot érint. A tilalom ideje alatt vizsgálják, milyen hatása van a technológia a gyerekekre, majd pedagógusok, szülők és választott tisztségviselők tesznek javaslatot a folytatásra. A középiskolákra nem vonatkoznak a tiltások, ott inkább kísérleti programokkal segítenék a mesterséges intelligencia kritikus használatát. A szabályozás új képernyőidő ajánlatot is tartalmaz, általános iskolásoknak napi legfeljebb 30, középiskolásoknak 45 percet javasolnak.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 147.849 ponton áll, a részvénypiac forgalma 8,6 milliárd forint. A vezető részvények között egyedül a Richter csökken 2%-kal 12.780 forintig. A MOL 7%-kal emelkedik 5.025 forintra, az OTP 1%-os pluszban 44.800 forinton, míg a Magyar Telekom 0,5%-kal korrigál felfelé 2.574 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 70 fillért kérnek. Európában egyedül a párizsi tőzsdén van mínusz, méghozzá 4%-kal, a frankfurti DAX stagnál. A milánói tőzsde 2%-kal, a londoni FTSE és a madridi IBEX pedig 0,5%-kal korrigál felfelé. az olajárak emelkednek, bár most nem sokkal, az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI az most 1,2%-os pluszban, $92.10. A Brent csak 7%-kal emelkedik most az előző napi álláshoz képest, $96.30 az olaj hordonkénti ára. Idehaza holtankolja.hu aktuális árazásai alapján mindkét üzemanyag típus országos átlagára emelkedett a tegnapihoz képest. A 95-es benzin átlagára 7 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal nőtt. A 95-ös benzin ma 609 forint, a gázolaj pedig 688 forint átlagosan. Persze töltőállomásokon lehetnek eltérések.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet délután 26 és 31, este pedig 14 és 19 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd a 14:30-kor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Folytatódik a Digiturizmo 34. adása. A vendégünk továbbra is Molnár Szilágyi Ágnes, az agi.travels utazó influencere, utazási tanácsadó. Arról beszélgettünk, hogy milyen manipulációkat lehet tetten érni az utazási influencerek körében még a szünet előtt. Mennyire fontos szerinted, hogy hiteles legyen egy-egy influencer ennek nyomán, hogy vannak olyanok, akik ezzel nem törődnek szemlátomást. Mint mondtad, ez Magyarországon annyira nem jellemző, de azért biztos van itt is olyan, amikor így felbukkan ez a jelenség.
3: Hát, szerintem ez a legfontosabb, mert az emberek azért követnek, hogyha hiteles vagy, és ezért is nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mit osztunk meg, mondjuk, hogyha én alapból utazós tartalmakat osztok meg, és utána meg nem tudom, elfogadok egy ajánlatot, és megosztok egy, nem is tudom, egy energiait arról egy reklámposztot, akkor lehet, hogy valószínűleg lesznek sokan, akik csalódottak lesznek bennem, mert hogy ez nem hiteles, mert hogy én nem ezt képviselem, úgyhogy erre is nagyon kell figyelni. Szerintem a hitelesség konkrétan a legfontosabb dolog, hogyha, főleg, hogyha úgymond én márkát építesz, és az arcodat adod hozzá, és nem egy olyan ilyen gyűjtő oldal vagy, aki mondjuk érdekes videókat megoszt, de hogy az arcát nem vállalja, úgyhogy egyébként most eszembe jutott, hogy vannak a magyarok között is sajnos olyanok, akik amúgy az arcukat nem vállalják, ilyen hihetetlenül olcsó ajánlatokat osztanak meg, nem tudom, 50 ezer forintért utazz el Santorinire egy hétre, félpanzióval, repülővel együtt, ami tudjuk, hogy ilyen nincs, és AI videókat használnak, meg lopott videókat, szóval mostanában így felfedeztem ilyen profilokat, és nagyon-nagyon zavaró, mert előfizetéses rendszerben működnek, hogy ha meg akarod nézni az ajánlatot, akkor fizess elő, nem tudom, havi x ezer forintot, és szerintem nagyon-nagyon megszedik magukat ezzel, mert hogy ilyen nekik is több követőjük van, mint nekem nagyjából, így TikTokon 150 ezer, Instagramon 60 ezer, sajnos sokan elhiszik ezeket, és ezt nagyon nem tartom fernek, és nem is értem, hogy nem nézett senki utána még ezeknek az oldalaknak, mert hogy ez nyilván parasztvakítás, úgyhogy vannak a magyarok között is ilyenek, csak nem tudunk arcot társítani hozzá, max csak a hangukat adják.
1: Mitől lesz sikeres egy influencer? Ez ilyen követőszámon múlik, vagy nem feltétlenül? Ha egy szűk, de könnyen mozgósítható kör érsz el, az legalább olyan fontos lehet, mint hogyha mondjuk nagy a követői táborod.
3: Igen, hát szerintem elsősorban a tartalom minőségétől, hogy érdekeset osztasz meg, valami érdekeset, hogy felkelti az emberek érdeklődését, és nem ilyen sablon videókat, akkor, vagy érdekeset, vagy hasznosat.
1: Akkor a jó influencer, aki sikeres, az kreatív is?
3: Hát szerintem mindenképpen kreatív, és hát az is számít, hogy jókor vagy jó helyen, ez biztos, mert én például elég korán kezdtem, aki most kezdené, annak szerintem sokkal nehezebb lehet mondjuk nagyon sok követőt szerezni etikus módszerekkel, mert hogy egyszerűen már telítettebb a piac, mint régen, és most már nagyon sokan vannak, akik utazós tartalmakat osztanak meg, régen jóval kevesebben voltak, úgyhogy szerintem jókor kell lenni jó helyen, és hát nyilván a videók minősége, hasznos tippek, kreativitás, ezek is nagyon-nagyon fontosak.
4: Mesterséges intelligencia milyen szerepet játszik az influencerkedésedben?
3: Hát én igyekszem korlátozni az AI-t, nem szeretem nagyon, de egyébként például hasznos tud lenni, hogyha egy adott látnivalóról, úticélról, akár egy múzeum, vagy bármi információkat szeretnék összegyűjteni, és mondjuk nem feltétlenül a Google-t bújnám, akkor meg tudom kérdezni az AI-t, hogy mesélj már néhány fontos információt erről a látnivalóról, és hát nem másolom be így úgy az egészet, ahogy van, mert szerintem nagyon könnyen felismerhető, hogyha egy szöveg AI, és bele se nyúlt a készítője, úgyhogy maximum ilyen inspirációban tud segíteni, vagy akár jól el lehet vele beszélgetni. Nemrég arról beszélgettem el vele, hogy mondjuk az ilyen engagementet hogyan lehet növelni, vagy milyen tippeket ad, hogy szerinte az én profilom alapján melyik videókat szeretik a legjobban a követői, ilyenekbe tud segíteni, de hogy úgy nem használnám fel, hogy mondjuk videót, amit az AI készít, vagy hogy ilyen szöveget így copy-paste-be másoljak a posztom alá, mert az szerintem nagyon könnyen észrevehető AI.
1: Na hát akkor helyben vagyunk, az algoritmus lehet, hogy sokkal fontosabb tud lenni, mint a tartalom. Láttam én már egy-két csalódott tartalomgyártót, aki a világ legjobb tartalmát gyártotta saját bevallása szerint, de mégsem jutott el elég emberhez, és nem lettek virálisak azok a tartalmak.
3: Hát az algoritmus az úgyse kifürkészhetetlenek. Mostanában én sem vagyok elégedett vele, mert azt látom magamon, hogy mondjuk ahhoz képest, ahol 3 éve voltam, sokkal minőségibb tartalmat készítek, és 3 éve mégis nagyon gyakran, pont megnéztem ezt, hogy így átlagban egy 50 000 emberhez eljutott az összes videóm, de így átlagban, szóval többhöz is inkább. Most meg, hát ha 50 000, nagyon örülök neki, és nyilván nem azért, mert rosszabb lett a tartalmam, mert hát lehet, hogy pont azért, mert telítődött a piac, és sokan vannak már, akik megosztanak hasonló tartalmakat, de igen, hát az algoritmus azt nagyon nehéz így kifürkészni, mit szeret, mit nem szeret. Nekem volt egy olyan évem, a 2023, amikor nagyjából 15 000 követőről 50 000-ig felmentem. Na, akkor nagyon szeretett az algoritmus. Pedig akkor tényleg sok, nem mondom, hogy rosszak voltak a videóim, de minőségben nagy különbség volt. Uh-huh. És nyilván minél több követőd, annál nehezebb növekedni, mert elértél egy bizonyos szintet, valószínűleg több embert már nem érdekelt annyira az utazás, és engem tényleg csak amiatt követnek, nem ilyen lifestyle tartalom miatt, szóval én korlátozottabb az, amit én megosztok, szóval emiatt is szerintem nehéz még több embert elérni.
1: Mit gondolsz, mennyire van biztosítva a te influencerkedésed jövője abból a szempontból, hogy azért technológiai fejlődés van, trendek jönnek, mennek, ki tudja, mit hoz a jövő?
3: Hát én emiatt igazából nem aggódom, szerintem, hogyha továbbra is figyelni fogok arra, hogy ne legyenek ilyen hónapos kimaradások, ami eddig se volt, és továbbra is érdekes helyekre utazom el, és érdekes, hasznos videókat osztok meg. Én nem gondolom, hogy ki fog pukadni ez a lufi.
1: Pont azért, mert ha jönnek a gépek, lásd mesterséges intelligencia, akkor fel fog értékelődni, hogy mit mond egy ember, hát, igen, az, aki ez, ott igen. A saját szemével látja a dolgokat?
3: Ez simán lehet, mert én, mint magánember, én biztos soha nem részesíteném előnyben az AI videókat, vagy akármilyen AI influencereket, már ilyet is láttam, a húsvér emberekhez képest, szóval nyilván szerintem ez az, amit nem lehet helyettesíteni AI-jal. Nem tudsz megbízni az AI-ban, még egy utazó bloggerben meg tudsz bízni, hiszen követed lehet, hogy évek óta, akár személyes dolgokat is tudsz róla, amit megosztott nyilván, úgyhogy ez nem ez a nagy különbség, AI-ban sose fogsz tudni annyira megbízni, mint egy húsvér emberben, és emiatt nem gondolom, hogy az AI veszélyeztetné az influencerek jövőjét. Hát inkább az, hogy telítődik a piac, és elég sokan megjelennek, és hát kiöregedünk.
1: Ajaj, erről tudnék mesélni, igen.
3: Úgyhogy...
1: Most, hogy megismertük a munkádat, egy kicsit menjünk át tanácsadóba, mert nyilván ezt a műsorfolyamot azok is hallják, akik a turizmusban dolgoznak, de nem mozognak olyan otthonosan a közösségi médiában, mint te. Viszont van egy jó attrakciójuk. Mit tanácsolnál nekik? Mire figyeljenek? Videó, nem videó, fénykép, poszt, TikTok, vagy YouTube, vagy Instagram, tehát egy csomó kérdés felmerül egy olyan emberbe, aki nem mozog otthonosan ezeken a felületeken.
3: Hát szerintem...
1: Kezdjünk a nulláról, vegyünk meg kínai Clickfarmok szolgáltatásait, tehát ugye 1000 dolog.
3: Egyértelműen nem. Hát szerintem, aki nulláról kezdi, és mondjuk van egy, akár egy nem is tudom, akár egy kisebb turisztikai, mondjuk akár egy vendégháza. Nagyon sokan megkeresnek engem ilyen vendégházak is, és azt látom, hogy most már egyre többen így influencerekhez fordulnak, ami szerintem jó dolog, mert tényleg rengeteget számít. Akár hogyha felkapja az algoritmus a videót, akkor az akár nyilván több foglalást is hozhat. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az influencer marketing, nem lehet eltekinteni tőle, sokkal többet ér egy húsvér ember ajánlása, még ha reklám is, mint mondjuk egy Google reklám, szerintem sokkal többet ér. Uh-huh. Csak nagyon fontos kiválasztani azokat az embereket, akivel uh-huh. együtt dolgozunk. Tehát én még mindig azt gondolom, hogy inkább válasszunk ki egy mondjuk kevesebb követővel rendelkező embert, akinek specifikus célközönsége van, utazó, akik szeretnek mondjuk utazni külföldön vagy belföldön, mint egy 300 ezer követővel rendelkező influencert. Nyilván mind a kettő osztott foglalás, de szerintem én azt tapasztalom, hogy aki mondjuk kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy belföldi, külföldi utazásokat népszerűsít, az több energiát is fog fektetni a mondjuk egy bemutató videóba, és nem csak egy sima képet oszt meg magáról a szálláshelyen, ami nyilván sokan fognak lájkolni, mert szeretik az influencert, és sok követője van. Úgyhogy ha nekem lenne egy ilyen szállásom, akkor én biztosan olyanokat keresnék meg, akik ebben jártasak, és sok hasonló együttműködést fel tudnak mutatni.
1: Hát gondolom tudja, hogy mit kell megmutatni.
3: Igen.
1: Mi az, amit kell, milyen szögből kell megmutatni.
3: De akár videó, tanácsot is adhat. Uh-huh. Mert én is uh-huh. voltam olyan szálláson, ami nemrég nyílt, és kérdezték is tőlem, hogy mit ajánlok, és volt egy pár észrevételem, hogy másoknál ezt láttam, itt nincs. Mondjuk akár egy papucs, vagy akár egy uh-huh. valami nagyon egyszerű dolog is sokat számíthat.
4: Turisztikai uh-huh. marketing szempontból melyik a legértékesebb social felület?
3: Én úgy gondolom, hogy az Instagram. Uh-huh. És lehet, hogy kevesebb a nézettség sokszor az Instagramon, mint akár a TikTokon, csak a TikTokon nem tudom. Szerintem az Instagramon van a leginkább olyan célközönség, aki hát nem tizenévesek, szerintem már inkább a fizetőképesek vannak Instagramon, és mondjuk egy nem is tudom, hogy mondjam. Mondjuk a TikTokhoz képest szerintem egy, nem akarok senkit megbántani, csak szerintem egy műveltebb réteg van jelen. Ugye Instagramon nincsenek ilyen live-ozások, stb., mint TikTokon, szóval szerintem sokkal többet ér az Instagramon akár egy olyan videó, amit nem tudom, 30 ezeren néztek meg, mint mondjuk TikTokon, ahol megnézték kétszer annyian. Ez az én véleményem, lehet, hogy nem így van, de például a Facebook is jól tud menni egyébként, hogyha mondjuk valami Magyarországit ajánlanánk. Uh-huh. Nekem Facebookom is van, ott is azt hiszem 50 ezer követőm van lassan, és ott is általában az olyan tartalmak jól mennek, hogyha mondjuk egy szomszédos országból ajánlok valamit, vagy akár Magyarországról ajánlok egy érdekes szálláshelyet, szóval akár az is lehet hasznos, mondjuk ugye az meg nyilván egy idősebb generáció, de hát hogyha olyan emberhez jut el, akkor ők lehet, hogy pont uh-huh. ők azok, akik ki tudják fizetni, de szerintem egyértelműen az Instagram a legértékesebb a TikTokhoz képest.
1: Uh-huh. Ez ilyen egyszerű alkalomként kell elképzelni ezt? Tehát ugye mondjuk az adott szálláshely tulajdonosaként én egyszer lezavarok egy ilyen kampányt, az elég, vagy a közösségi médiában a rendszeresség azért az sokat segít, mert többször céloztál erre, hogy nem szabad nagyon sok időt kihagyni. Neked sem, aki pedig igen. ugye ez a főállása. Tehát ha én igen. szállást adok ki, akkor nekem is azért havonta valamivel meg kell lepni a követőimet?
3: Szerintem igen, szerintem nem elég, hogy egyszer reklámozzuk. Uh-huh. Olyanra is láttam már például, hogy visszahívták azokat, akikkel velem is volt, hogy visszahívtak egy olyan szállásra, amelyről készítettem egy videót, és jól ment, és valószínűleg hozott is foglalásokat. Szóval szerintem mindenképpen érdemes nem egyszeri reklámozás ez, hanem valahogy uh-huh. folyamatosan fenn kell tartani, akár nyereményjátékkal, meg ilyenekkel lehet. De nem nehéz, nem könnyű manapság szerintem, mert nagyon megszomorodtak a szép szálláshelyek Magyarországon, az ilyen mondjuk az ilyen luxusfaház, stb. Kategória. Régen nagyon kevés volt, most meg azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok van, uh-huh. és emiatt nehéz szerintem.
1: Drága mulatság az influencer marketing, anélkül, hogy a zsebedben turkálnál. Tehát ilyen 100 000-es nagyságrendű, vagy már milliós?
3: Az attól is függ, mennyi követője van az embernek. Uh-huh. Nyilván most 20 000, vagy nem is tudom, 10 000 követővel nem tudsz annyit elkérni, vagy nem is biztos, hogy fizetnek neked, hogy a 10 000 követőd uh-huh. van, hogyha mondjuk 100 000 van. Szóval hát szerintem elég nagy pénzek vannak benne. Ez attól is függ, hogy ki keres meg mondjuk egy nemzetközi cég, vagy egy magyarországi kisebb szálláshely. Nyilván a kisebb szálláshely nem fog soha annyit fizetni, mint egy nemzetközi nagy cég, multi mondjuk. Szóval...
1: De erre kell valami garanciát vállalni, hogy kifizetsz ennyi pénzt, és én legalább hozok 15 embert pluszban foglalásod?
3: Vagy, hát ez nagyon nehéz,
1: vagy ez
3: nagyon
1: ilyen
3: nehéz
1: kicsit vakrepülés, mert ugye hogy döntöd el, hogy az a te ajánlásodra jött?
3: Hát mondjuk ilyen kuponkóddal lehet ezt követni, de nagyon nehéz, mert lehet, hogy valakinek így elülteted a bogarat a fülében, és csak fél évvel később foglalod, ezt nagyon nehéz mérni sajnos. Én értem, hogy ez a legfontosabb mérő, nem tudom, mérési pont lenne, hogy hányan foglaltak, de hát ez nagyon nehéz mérni. Mert én is van, amit elmentek a social media, meglátom, elmentem, és akkor lehet, hogy eszembe jut hónapokkal később, hogy ez érdekel, ide elmennék, de hogy addig már azt sem tudom, hogy kinél láttam kb. Ez a kategória. Úgyhogy szerintem, hát ígérni, ugye azt is meg kell, azt is fizetik, hogy mondjuk te elmész, lehet, hogy ott töltesz két éjszakát, de nekem az már munka, én nem tudok szórakozásként tekinteni. Nagyon sok barter megkeresésem van, de például szállásnál már nem szoktam vállalni, mert egyszerűen annyi szálláshelyen voltam, hogy ez már nekem nem kikapcsolódás, mert nem tudom elengedni, hogy oké, csak egy egyszerű videót készítek róla, hanem felkelek reggel, elsők között a reggelit lefotózzam, a vacsorához is elsők között sietek, hogy lefotózzam, akármit csinálok a szálláshelyen, videózni, fotózni kell, ez nem pihenés, és sokszor mondom a férjemnek, hogy menjünk el valahova olyan helyre is, amit mi kifizettünk, és ezt tudom, hogy rosszul hangzik, de meg nyilván szeretek nagyon szálláshelyekre menni, de miután ennyi meghívást kap az ember, így nyilván inkább az oda megy, mint hogy ő menjen valahova, amit ő kifizet, de azt hiszem lesz ilyen hamarosan, mert egyszerűen nagyon fárasztó, és ez nem pihenés, és lehet, hogy ez ilyen, nem tudom, ilyen nagyképűnek hangzik, vagy nem tudom, first world problem, de hogy tényleg nekem tényleg nem pihenés egy ilyen szálláshelyes együttműködés.
1: Oké, téged most ilyen digitalizációval kapcsolatban mi foglalkoztat? Ez nekünk is kicsit inspirációt jelent, ezért kérdezzük meg mindig a vendégeinktől, hogy van-e olyan, ami turizmus, digitalizáció, így elgondolkodtad esetleg?
3: Esetleg példát tudnál mondani?
1: Hát nem tudom, mesterséges intelligencia, foglalási rendszerek, robotpincér, nem tudom, bármi lehet. Vagy nem tudom én, digitális turisztikai élmények, ha már ugye ezt a Las Vegas-i csodát bemutattad.
3: Hát én egy kicsit maradi vagyok, egy kicsit óckodom az ilyen nagyon, tehát én az AI-t annyira nem szeretem, én sokkal szívesebben beszélek húsvér emberekkel, persze nagyon sokat segít, akár a főállásomban is sokat segít, meg a magánéletem, én amúgy ettől függetlenül egész nap beszélgetek a ChatGPT-vel, az a baj, hogy már mindenben megkérdezem, sok mindenben megkérdezem a véleményét, mert annyira egyszerű tényleg, mint ahelyett, hogy Google-ba keresgéljek, de ettől függetlenül én nem hiszem, hogy nem tudom. Nagyon hasznos, ezt tudom, hogy a turizmusban is sok mindenben tud segíteni, de nem tudom, mi lesz a jövőben, ezt így nem tudom elképzelni.
1: Jó.
3: Nem jut eszembe más sajnos.
1: Jó. Mindenki ezt mondja a mesterséges intelligenciát, ugyanis ez egy hot topic, nem lepett meg, hogy te is erre felé kanyarodtál. Minden esetre lejárt az időnk, úgyhogy ennyi fért bele a beszélgetésben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és akkor további sok sikert a munkádhoz.
3: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást.
1: Molnár Szilágyi Ágnes volt a vendégünk az agi.travels-től, utazó influencer, aki nem tudná, és utazási tanácsadó is. Hölgyeim és uraim, ennyi fért bele a Digiturizmo mai adásába. Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, búcsúzik a két műsorvezető, Marsal Szilvi.
4: És Mihálovics Andris.
1: Szép napot mindenkinek, a viszontlátásra jövő héten.
4: Viszontlátásra.
0: A Digiturizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: 94.2. Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a tekóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Pontban 3 órakor, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna EU csatlakozási folyamatát, és csak akkor oldja fel a vétót, ha Kijev további lépéseket tesz az országban élő magyarok jogainak védelmében. Ugyanakkor számos ukránnak nem tetszik a magyar kisebbség helyzete és lehetőségei. A nacionalisták a szigorítás mellett vannak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét Demko Attilát hallják.
7: Nem ez a legfontosabb kérdés most Ukrajnában. Figyelembe kell venni a nacionalista köröket. Zelenszkinek kötéltáncot kell járnia itt a kérdésben. Az oroszokkal szemben nagyon kemény intézkedések vannak az orosz nyelvvel, iskolarendszerrel kapcsolatban Ukrajnában. Ilyen kemény intézkedések a magyarokkal szemben sohasem voltak. De ugyanakkor azt látni kell, hogy az ukrán nacionalizmus nem csak az oroszok ellen irányul. De van egy lengyel ellenes széle, és van bizony egy magyar ellenes széle is. Sok ukrán nacionalista szemét szúrja a széleskörű magyar iskolarendszer, a magyar szimbólum használat, az átló használata, és ez nem egy egyszerű helyzet Zelenszkij elnök számára, ő sokkal engedékenyebb lenne, hiszen ő ezekben a kérdésekben, még az orosz kérdésben is egy engedékeny platformmal nyerte meg a 2019-es választásokat, és ő személyében is egy nyitottabb, liberálisabb politikát képviselt nagyon sokáig.
6: Egyébként a kormány hamarosan kormányszóvivői tájékoztatót tart, amelynek részleteiről természetesen be fogunk számolni itt a híradásaink folyamán. Beavatkoznak a Mohácsi vízkiemelőnél a Duna alacsony szintje miatt. A pécsi hőerőmű és a mohácsi farosnemezgyár ipari vízellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk. Ennek részeként a rendelkezésre álló pontokra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, melyet a szívóaknába telepített szivattyúk nyomvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tűzoltó tömlőket is használtak. Figyelmeztette az Egyesült Államokat Irán, hogy határozott választ ad, ha Izrael támadást indít Dél-Libanonban. A libanoni biztonsági erők szerint a Hezbollah föld alatti parancsnoki központot alakított ki, ahonnan jól belátni a dél-libanoni területet. Teherán még augusztusban azt az üzenetet juttatta el Omán közvetítésé

0: az elmúlt két évtized egyik legnagyobb uniós intézményi reformjának részleges felszámolása lenne ez. Megkérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. A lengyel külügyi szóvivő szerint mindezt a Berlinnel vállalt szolidaritás jegyében tették, valamint az utóbbi időben történt orosz hátterűnek minősített németországi incidensek miatt. A lengyel diplomácia holnapra a mára tervezett találkozón határozott tiltakozását fejezi ki majd a Oroszország agresszív fellépésének fokozása ellen.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-kal emelkedik 147.919 pontra. A részvénypiac forgalma 9,1 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter 1,1%-kal gyengül 12.790 forintra. A MOL 6,1%-kal van feljebb 5.020 forinton. Szintén 6,1%-kal emelkedik a Telekom 2.576 forintig. Az OTP 1%-os pluszban 44.840 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 10 fillért kérnek. Európában nagyrészt jó a hangulat, Párizsban a kakaron 2%-kal gyengül. A frankfurti DAX 3/10, a milánói tőzsde 4/10, a madridi IBEX és a londoni FTSE pedig egyaránt 7%-kal korrigál felfelé. Fél órán belül nyit majd a Wall Street, a tegnapi napot mindhárom érték pluszban zárta, az S&P 500 és a Nasdaq kompozit 0,5%-ot, a Dow Jones pedig 6%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél több felé megélénkül. Délután 16 és 31, este 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a több eszem, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van vele Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai hírekben azzal foglalkozunk, hogy túlságosan nagy a kereslet a Galaxy Z Fold 8 széthajtható okostelefonra, egész egyszerűen a Samsung nem tud lépést tartani a megrendelésekkel, olyannyira nem, hogy már a hardware beszállítás is akadozik. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy vannak olyan piacok, ahol a Huawei okostelefon platformja bizony bőséggel megveri az iOS-t. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy hogyan sikerült egy potom 18 milliárd dolláros megállapodást kötni a hatóságokkal a Metának azért, hogy ne büntessék meg a valószínűleg többre. A műsor közepén megnézzük az egyik valaha nálunk járt legjobb fotós, kamerás telefon kistestvérét, ami a Vivo X300 FE, míg a műsor legvégén 3 Skullcandy Bluetooth fülhallgatót fogunk közelebbről megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: understand.
1: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
2: Az az igazság, hogy a nagyon furcsa formájú vagy méretarányú telefonok iránt a BlackBerry Passport hozta meg a rajongásomat. Nagyon-nagyon szerettem azt a telefont, a négyzet alakú kijelzőjével, a teljes értékű QWERTY billentyűzetével, és azután jöttek a kiajtható telefonok, itt most ugye a képernyő arányok és a telefon méretek lettek furcsák, de valahogy még mindig nem tudtam megbékélni a kiajtható telefonoknál azzal, hogy kinyitva nagyjából egy négyzet alakú képernyőt kapom, mint a Passporton, mert ami ott vicces volt, az a valóságban azt eredményezi, hogy olvasni, böngészni, egy csomó mindent jó rajta, de amit igazán lehetne csinálni tablet helyett, hiszen az az állítása a gyártóknak, hogy tablet helyett akarják és sózzák is ránk ezeket a kijelzőtartó telefonokat, azért a tartalomfogyasztás, tehát a mozgókép tartalomfogyasztás az nem olyan jó egy négyzet alakú képernyőn, hiszen a 16.9-es uram bocsá, 21.9-es filmek, azok meglehetősen hülyén néznek ki ezeken a képernyőkön, ehhez még mindig a 16.9-es tabletek jobban értenek, éppen ezért örültem, amikor tavaly évelején a Huawei bemutatta a Pura X-et, ami összecsukva egy ilyen nagyon furcsa BlackBerry Passport, bár annál kisebb méretű telefon volt, kinyitva pedig egy majdnem 16.9-es képarányú, de például videónézésre sokkal inkább alkalmas, szétnyitható telefon volt, azzal az apró bibivel, hogy Európában, de legalábbis Magyarországon nem lehetett hivatalosan kapni. Elég népszerű Kínában, de valahogy így a világon nyilvánvaló okokból nem terjedt el. Erre fölidéző bejelentette a Samsung, hogy neki is van egy hasonló, összecsukva nagyon fura kis tömzsi BlackBerry Passport-szerű és méretű készüléke, ami kinyitva valóban egy sokkal inkább tablet érzetet keltő készüléket ad, meg is néztük, meg is fogdostuk, hát a minőségre nem lehet panasz, azért ez egy Samsung csúcsmobil, és tényleg ez az az irány, amire azt mondtam a Petinek, amikor ott fogdostuk, hogy na ezt tetszik, ezt el tudnám képzelni, ez valóban ki tudna váltani egy kisebb tabletet, mondjuk valami iPad mini-szerűséget, és hát nem csak nekem tetszett, meg a Petinek, hanem, mint kiderült, a Z Fold 8-ra óriási a kereslet a világban. Most már ott tartunk, hogy talán túl nagy is a kereslet.
3: A Samsung igazából picit úgy járt ezzel a Z Fold 8-as készülékkel, mint az Apple a MacBook Neo-val, ami ugye egy nagyon csúnyán fogalmazva olcsósított MacBook volt, ez még mindig az, viszont egy ilyen gyártástechnológiai hibából, melléktermékből származó chip készletet pakoltak bele, és hát ugye maga az úgymond selejt száma azért véges, hogyha már egy legyártott sorozatról van szó, ebben az esetben a chip készletről, és most per pillanat ott tart a gyártó, mármint az Apple is, hogy meg kell fontolnia, hogy magasabb áron rendel be chipeket a készülékbe, és ezzel együtt emeli az árát a Neo-nak, vagy pedig igazából megállítja, megszünteti azt a szériát, és egy ilyen limitált időszakban lehetett csak kapni a legolcsóbb MacBookot. Az Z Fold 8 nyilván nem a legolcsóbb és belépőszintű modell, viszont az idei évben egy igazi meglepetés volt, mármint nyilván előre már lehetett a pletykákat tudni, de alapvetően meglepetésnek számít a hajlítható kijelzős technológiájú készülékek között ez a tényleg útlevél forma világ, amit ez a telefon képvisel, és ezzel a sokkal inkább hagyományos képernyőhöz igazodó formákkal, arányokkal dolgozó telefon, és úgy tűnik, hogy egyébként nem csak hogy akkora siker lett, hogy sokan keresik ezt a készüléket, és mellékesen egyébként több másik gyártó bejelentett már nem hajlíthatóban is hasonló formátumú telefont, de hogy magának a Samsungnak egészen konkrétan át kell csoportosítani állítólagosan a különféle beszállító láncoktól berendelt alkatrészeket, mert hogy a gyártás kapacitás nem bírja kiszolgálni az Z Fold 8 igényeket, egész konkrétan a képernyő vezérlőknél lépett fel először egy ilyen probléma, és hát ugye nyilván a Samsung is tervező gyárt rengeteg alkatrészt ehhez az eszközhöz, de azért vannak olyan modulok, amiket külső partnerekhez adott ki gyártásra, például az UMC az egyik ilyen cég, aki gyártja ezt a vezérlő csipet, ezt a képernyő vezérlő csipet, és úgy tűnik, hogy a több hónapos gyártási átfutási idők miatt a Samsung kénytelen a 2026-es okostelefon kínálatához félretett alkatrészekből átcsoportosítani a Fold 8 gyártásához, mert hogy ennyire népszerűvé vált ez a modell, annak ellenére, hogy nyilván egy hagyományosabb, eddig megszokott Fold 8 Ultra modell is megjelent ezzel a készülékkel. De ha már népszerűségről beszélgetünk és androidos okostelefonokról, akkor mindenképpen érdemes egy picit beszélnünk arról, hogy hogyan is áll most a mobil operációs rendszerek népszerűsége, mert egy egészen pici meglepetés azért van ezen a téren.
2: Továbbra is az Android a legnépszerűbb. nem ez a meglepetés, mert hogy ezt tudtuk, ráadásul világszinten a Counterpoint Research szerint legalábbis 75%-kal vezet, tehát 75%-a a bolygó népességének, akik okos telefont használnak, azok 75%-a androidos telefont használ, ugye ebben benne van az egészen no-name gyártóktól a legnagyobbakig mindenki, és ez ráadásul növekedés az előző negyedévhez képest, nincs 73%-ról ugrottunk föl, míg a második helyen természetesen az Apple-féle iOS áll a maga 20%-ával, azért itt óriási a kettő között a különbség, és nagyon nagy az a lépcső, míg a dobogó harmadik fokát a Huawei a saját fejlesztésű Harmony OS megoldásával bitorolta el, stabil 5%, itt nem voltak nagy fluktuációk, tehát így alakul a bolygó lakosságának okos telefon platform használata, 75% Android, 20% iOS és 5% Harmony OS a Huawei saját rendszere. Ugye azért kellett a Huawei-nek saját rendszert írnia, mert hogy egész egyszerűen nagyon sok mindent nem használhat a Google-féle megoldásokból, ugye az Amerikai Egyesült Államok beli kitiltás miatt, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor már írnak egy nyilvánvalóan Android alapú, de saját operációs rendszert. Ellenben, hogyha átlátogatunk Ázsiába, azon belül is Kínába, ott viszont nagyon meglepő az az eredmény, amit a Harmony OS elért, ugyanis 58%-ban az Android vezet, de itt ugye azért jóval-jóval kevesebb a zöld robotos telefonok aránya, viszont a Harmony OS 24%-os részesedéssel van a piacon, és az Apple iOS csak 18, vagyis Kínában egész egyszerűen több ember használ Harmony OS alapú Huawei telefonokat, mint ahány Apple készülék van. Ugye erről mi is beszéltünk nagyon sokszor, hogy azért a kínai piac az Apple-nek nagyon-nagyon fontos lenne, és próbál is kedvezni a kínai piacnak, és próbál is jelen lenni a kínai piacon, mert egész egyszerűen a hazai márkát, a Huawei-t nagyon nehéz megverni, olyannyira, hogy most már jóval több ember használ Harmony OS-t, mint ahányan iPhone-t. Nyilván ez a jövőben változhat, de jól mutatja, hogy alapvetően ez a rendszer működik, és alapvetően Kínában nagyon-nagyon szeretik az emberek a Huawei telefonokat, és ha már nagy cégek, és ha már arról beszélünk, hogy mi a meglepő és mi nem, annyira nem meglepő, hogy a Facebookot ismét sikerült megbüntetni, pontosabban ez esetben nem büntetésről van szó, hanem egy megállapodásról, 18 milliárd dolláros összegben állapodtak meg végül is a Meta, abban a perben, amiben azzal vádolták meg őket, az Amerikai Egyesült Államokban zajlott az a per, hogy szándékosan úgy fejlesztették a platformok algoritmusait, a Facebook és az Instagram algoritmusait, hogy arra az emberek és legfőképpen a tinédzserek rászokjanak. Hát most bizony bőséggel perkálnia kell a Metának.
3: Igazából ebből a történetből az a legérdekesebb, már rögtön a legelején, hogy ez egy peren kívüli megállapodás, aminek eredményeképpen a Meta vállalta ezt a 18 milliárdos összeg kifizetését, és ugye itt részben arról van szó valóban, hogy ugye az addiktív algoritmus rendszert kidolgozva függővé tette a főként a fiatalokat a Meta, legalábbis a vádlet szerint, illetve mindezek mellett ugyanígy ezen 18 ilyen alulű felhasználóknak egyszerűen kihasználta, és mindenféle módokon hát kicsit abuzálta a személyes adatait, úgyhogy erről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat, illetve a felhasználók jogi képviselőit, mert hogy ugye azért ez volt az igazán fontos történet az egészben, hogy itt bizony egy jogi útra terelték a szülők, illetve a szülők által megbízott különféle ügyvédi irodák, és egyébként politikai nyomás is érte ezt az egész ügyet, mindkét oldalról, mindkét párt azon volt, hogy minél hamarabb derítsék ki a vizsgálatok, hogy valójában mi történt itt, és mennyire volt addiktív az, amit eddig a Meta csinált a saját platformén, főleg ugye a tínédzserek számára. Ezt mind most elkerült a Meta azzal, hogy inkább kifizette a büntetés összegét, amiben megállapodtak. Persze továbbra is azt mondják, hogy ők abszolút nem vétettek semmiben sem az elmondottak közül, viszont mindent meg is tesznek egyúttal azért, hogy a jövőben ne lehessen a gyanúja sem annak, hogy addiktív platformot üzemeltetnek. A 18 milliárdnak az egyik része egyébként kártérítésként fog majd így megérkezni az érintett felpereseknek. A másik részét viszont olyan non-profit szervezetek számára fogják majd adni, amelyek adatvédelmi és digitális jogvédelmet képviselnek, és kifejezetten olyan kutatási projektekhez, olyan szervezetekhez jut majd el ennek az összegnek egy jelentős része, amelyek a fogyasztóvédelemre, az online biztonságra és a digitális magánéletvédelmére fordítanak nagy hangot. Mindezek mellé persze ugye a Meta azért rengeteg ígéretet is tett azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogja majd csökkenteni a függőség lehetőségét a fiatalok számára. Egyrésztről rögtön beépül egy olyan korlátozás a rendszerbe, ami a 18 éven aluliaknak mindösszesen napi 2 órában limitálja a Facebook és Instagram felhasználást, tehát be lehet majd állítani egy ilyen opciót azoknak, akik nem érték el a nagykorúságot. Sőt, mindezeken felül az éjszakai órákat külön korlátozzák, tehát éjfél és reggel 6 között a fiatalok nem fogják tudni használni ezeket a platformokat, illetve elrejtik a reakció gomboknak az eredményeit, tehát más profilok nem fogják azt látni, hogy ki hány lájkot kapott egy-egy képre, szóval minden olyan apró dolgot, ami kifejezetten arra sarkalja a tiniket, hogy minél többet nézzék a saját profiljukon kitett tartalmakra való reakciókat, illetve másokat is kövessenek, illetve ilyen fórumon aktívan figyeljenek, ezeket mind megpróbálja lecsökkenteni a Meta, és nyilván meglátjuk majd, hogy mennyire válnak be ezek a megoldások, illetve hogy mennyire fogja tudni a Meta megátolni, hogy a fiatalok tovább is aktív függőséggel álljanak a közösségi platformokhoz. De ha már Metáról és kétes gyakorlatokról beszélgetünk, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy milyen új módosítás éri a Meta okos szemüvegeit, mert hogy ez viszont úgy tűnik, hogy pozitívabb irányt vesz a jövőben.
2: És kénytelen pozitívabb irányt venni, mert egész egyszerűen akkor a botrány a Meta szemüvege, a Meta és a Ray-Ban közös szemüvege körül, hogy muszáj voltak lépést tenni ez ügyben, hogy arról van szó, hogy ez a szemüveg képes egy beépített videokamerával felvételeket készíteni, fotót, videót, hangot egyaránt, és erre, mármint arra, hogy felvétel készül éppen, egy pici fehér redecske hívja föl a figyelmet, amit nyilvánvalóan a nem túl jó szándékú emberek letakartak, vagy akár csak hardveres meghekkeltek, sőt már szoftveres megoldások is voltak, pontosan azért, hogy titokban készíthessenek felvételeket. Ugye ez egyrészt visszaélés a személyiségi jogokkal, méghozzá durva visszaélés, másrészt pedig utána felkerültek azok a videók olyan dolgokról, amiknek nem kellene szerepelniük semmilyen platformon, és a természetesen büntetés minden vizsgálja az Európai Unió és az Egyesült Államokban is jócskán-jócskán kapott hideget ezügyben a Meta, és most úgy néz ki, hogy olyan lépést tett, amire igazából a legelejétől kellett volna, hogy így működjön a Meta Ray-Ban szemüveg, ugyanis úgy működik technikailag, hogy mikor megnyomjuk a felvétel gombot magán a szemüvegen, akkor a szemüveg ellenőrzi, hogy le van-e takarva a LED, és elkezdte a felvételt, és utána villogott. Éppen ezért lehetett azt megcsinálni, hogy például egész egyszerűen valaki bekapcsolta a felvételt, gyorsan egy pici fekete ragasztóval letakarta ezt a LED-et, és onnantól folytatódott a felvétel, mert többet nem elemezte, és nem kérdezte meg, és nem nézte meg a szemüveg, hogy jaj, hát a LED látszik-e, jelzem én a külvilágnak okos szemüveg, hogy éppen felveszek, és egész egyszerűen egy szoftver frissítéssel, ami most folyamatosan megérkezik az összes Meta szemüvegre, mostantól felvétel közben többször ellenőrzi majd ezt a megoldást, tehát sem letakarással, sem szoftveres hackkel elméletben nem lehet majd eltakarni a ledet. Így, aki ismeri ezt a szemüveget, és aki tudja, hogy mi az a fehér pötty, ugye ez a legnagyobb baj, hogy ez nem vagyunk hozzászokva, hogy egy szemüveg képes hangot, videót felvenni, az tudja, hogy most felvétel készül róla. Ugye itt az is probléma, hogy a Metának azt is meg kell oldania, hogy mondjuk egy belógó hajtincs, vagy egy kéz, ami megtörli a homlokot, ne indukálja a felvétel leállását, mert hogy ez a másik funkció, amint azt érzékeli a szemüveg, hogy nem látható a fehér pötty, a fehér LED, akkor leáll a felvétel. Ez mindenképpen egy olyan dolog, ami jó dolog, de én őszintén azt gondolom, hogy ezt a szemüveget pontosan ezzel a minimum védelemmel kellett volna piacra dobni már a legelejétől fogva, de most úgy néz ki, hogy mivel a világ ellene fordult elég durván a Meta Ray-Ban szemüvegeknek, a Facebook tulajdonló cég megtette azt a lépést, amit már a legelején meg kellett volna.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél perc elmúlt, fél négy, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárt, nyitjuk majd az amerikai tőzsdét is, de előbb a részletek, ugyanis zajlik a kormányszóvivői tájékoztató. Visszaállítaná a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait a kormány. Köbel Anita kormányszóvivő a sajtótájékoztatón azt mondta, a jövőben csak az folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. Szerinte ezzel helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör. A kormány emellett felülvizsgálja az egyes szakmai kamarák jogosítványait is. A tervet előzetes társadalmi egyeztetésre bocsátják. Többletforrást biztosít a kormány a családi csődvédelmi szolgálatnak. A bejelentés szerint az új tanácsadási és adósságkezelési program indul azoknak a családoknak, amelyek nehezen tudják kifizetni a számláikat, és elkerülnék az eladósodás vagy a végrehajtást. A kormány szerint több százezer magyar lehet érintett, ezért az a cél, hogy még időben segítséget kapjanak a bajba került háztartások. A hitelezők is ide irányíthatják majd a rászorulókat, a szakemberek pedig személyre szabott megoldást keresnek. A tanácsadást a kormányablakokban lehet megkezdeni, de online jelentkezésre is lesz lehetőség. Felülvizsgálja a kormány a dohány és kaszinó koncessziókat, és megszüntetni a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának vétójogát a koncessziós szerződéseknél. Köbel Anita kormányszóvivő elmondta, hogy a kormány már júniusban vizsgálatot indított az érintett koncessziók ügyében, a végső cél továbbra is a hatóság teljes megszüntetése. A tájékoztatón szó volt a Deák Ferenc ösztöndíj átalakításáról is, a program a jó tanulmányi teljesítmény elismerése mellett gyakorlati közigazgatási tapasztalatot is adna. A résztvevők egy fél éven belül legfeljebb 3 hónapig dolgozhatnak az Igazságügyi Minisztérium felügyelete mellett. A Fitch Rating szerint a megemelt hiánycél is jelzi, hogy a magyar kormány jelentős közfinanszírozási kihívásokkal néz szembe. A hitelminősítő felidézte, a kabinet az idei uniós módszertan szerint számolt deficit célt a GDP 7,5%-ára emelte, az eredetileg tervezett 3,7%, illetve a korábban módosított 5% után. A Fitch szerint az új előrejelzésben szerepet játszik a gyengébb gazdasági növekedés és a választások előtt jelentős költségvetési intézkedések száma. Emellett a korábbi büdzsében nem teljesen szerepeltetett kiadási kötelezettségek, valamint az asszály és az energiaválság költségei is rontják a költségvetési pályát.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-kal emelkedik 147.932 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot, a vezető részvények pedig mind pluszban. A Richter 1,1%-kal erősödik 12.810 forintra, a MOL 4,1%-kal van feljebb 5.010 forinton, az OTP 1,1%-kal 44.860 forinton, a Magyar Telekom pedig 2%-os pluszban 2568 forinton. A Forage tegnapi bejelentésének ma nagy hatása van, ugyanis szárnyal a részvény, a vállalatnak a részvényei 12,8%-os pluszban 1793 forinton vannak. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 60 fillért kérnek. Európában jó most a hangulat, Párizsban pár pontos a plusz. A londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX 0,5%, a milánói tőzsde is 0,5%, a madridi IBEX pedig 0,9%-kal emelkedik. És jól indították a kereskedést a Wall Street-en is. A Dow Jones 0,7%, és egyébként a Nasdaq Composite is 7 tized, az S&P 500 pedig 6%-os pluszban, így 4 percnyi kereskedést követően.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a délutáni órákban 26 és 31, este 14 és 19 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 4 órakor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyhanyelven. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
2: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tan szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni a latban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
3: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriák belül is bármelyik árkategóriát nézem, és egy kompakt telefonnak számít. A 6,35 szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbe simuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35 szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1 és 120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a képfrissítését, és sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz- és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapakészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szájéze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
2: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett semmilyen moderált vissza visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap. Azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az így a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
3: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagyméretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sokat számít, mert hogy akár nézzük is, de ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesztkészülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik, ugyanez elmondhat egyébként mind felbontásban, mind pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az, ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy el a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készít, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készülékkel. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, melyek mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
2: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini Kaiha cső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videóknál egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót, úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak Full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, hogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a legnagyobb hátulütője a telefonnak, hogy sajnos pokoli drágán nyit, tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FE kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de most még sok versenytárs van a piacon, akár házon belül is.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Új márkát köszönhetünk az iFaterben, mármint nem a márka új, mert a Skullcandy azért régi márka, nálunk új, még nem járt a koponyás gyártótól nálunk termék, ezért rögtön háromat hoztunk, és most megpróbálok jól emlékezni a nevekre, a Smoking Buds 360, a Dime 360 és a Push 540, ez a három teljesen más réteget kiszolgáló, mindegyik gördeszkás, extrém sportos, tehát ugye a nevek is, ez a 360-540, ez például a gördeszkában különböző trükköknek a neve, de hogy alapvetően máshogy próbál megszólaltatni zenét, mert hogy a legtöbb hasonlóságot a Smoking Buds 360 és a Dime 360 mutatja, ugyanis mind a kettő a klasszikus agyba bedugós kis buds, tehát ilyen bent marad a fülünkben, nincs szára típusú fülhallgató, természetesen mindegyik Bluetooth, míg a Push 540 az a mostanában egyre népszerűbb open, vagyis nyitott fülhallgatók közé tartozik. Ez is TVS, tehát true wireless, tehát nem kell dróttal összekötni, de mégiscsak össze lehet kötni, erről majd egy picit később. Mindegyikben van valami különleges, és akkor kezdjük rögtön a Dime-mal, ami úgy néz ki, mint egy nagyobbacska rúzs, és úgy is működik, mármint abban a szempontból, hogy egy ilyen furcsa hosszúkás topból kell kihúzni a két kis Bluetooth fülhallgatót, karabinerrel föl lehet fogatni, és én azt hittem, hogy ez egy ilyen könnyen kinyíló, na majd hamar elvesztem a fülhallgatókat típusú dolog, de nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó zármechanizmussal ellátott kis füles. Ehhez képest egy tök egyszerű megoldás a legolcsóbb Smoking Buds 360, ami ugyanilyen kis agybadugós TVS füles, és egy sima ilyen felülkinyitható, mindenhol látunk ilyet típusú kis tokban van. És a legkülönlegesebb kialakítás szempontjából a Push 540, ami egy ilyen nagyobb bacska, elnézést a hasonlatért, a nagymamának a pirula adagolójához hasonlító ilyen lapos tokban van, amiből egy ilyen hosszú madzagló ki, ami nagyon fontos, és ebből lehet kivenni két ilyen kis fülre akasztható kampóval ellátott kis pici fülhallgatót, amiknek a vége mágneses, és hogy ezt a kampót, amivel az egész tokot tudjuk hordani, táskára föl tudjuk rakni, lövünkre föl tudjuk rakni, vagy csak a csuklónkra rárakva, ezzel a két open fülest mágnesesen a fülünkre tudjuk tenni, és össze tudjuk kötni a madzaggal, pontosan azért, hogyha mondjuk valami olyan tevékenységet végzünk, gördeszkázás, ha már említettük, akkor ne feltétlenül hagyjuk el a fülünkből, és fölvéve a fülünkre, mert hogy ez open, tehát ez nem megy bele a fülünkbe, éppen ezért mozgékonyabb, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen nem annyira stabil dolog. Alapvetően én nem vagyok nagy rajongója nyitott fülhallgatóknak, a Peti nagyon szereti őket, de ettől függetlenül én még ilyet nem láttam, hogy ilyen kis mágneses megoldással még biztonságosabbá, még mondjuk azt, hogy sportállóbbá tesszük ezeket a fülhallgatókat, de nekem a személyes kedvencem az a Smoking Buds 360.
2: És miért? Mert hogy nyilvánvalóan a három eszköz az három különféle megoldást kínál, és hogy ugye a Push 540 az nagyon-nagyon specifikus, és tényleg egyébként, ha nyitott fülhallgatókat nézünk, azért most elkezdődött az, hogy nagyon divatossá váltak a nyitott fülhallgatók. Ez a kialakítás, ez a forma, ha nem is azt mondom, hogy sokaknak, de azért hiányzik egyeseknek. És sportoláshoz ez például egy tök ideális darab. Olyan értelemben is, hogy mivel nyitott, ezért
1: bármilyen környezetben akkor hallod a külvilágot.
2: Tehát hogy ahhoz képest, hogy sikerült valahol egy ilyen jó irányba rakni, hogy egyszerre legyen azért egy nagyon szabad cucc, de mégis biztonságos, abból a szempontból is, hogy nehezebb elhagyni ezzel a kis extra trükkel. És itt van nekünk ugye a rúzstokos verzió, ez a Dime 360, ami megint inkább a sport vonalat úgy közelíti meg, hogy egyfajta ilyen könnyen hordozható darab legyen, mert hogy amióta ez nálunk van, és én azt hittem, hogy ez lesz majd a kedvencem, aztán hangzásban volt a kifogásaim először, és erre mindjárt kitérünk, mert ez egy pontos tényező, mint háromnál, de hogy a kialakítás nekem ennél tetszett a legjobban, pont azért, mert hogy a tok az nagyon menő, hogy rácsiptethető bármire, egy övtáskára, egy igazából egy övbújtatóra, bármire, és baromi stabil tényleg, tehát hogy nem az van, hogy véletlenül szörén kinyílik, nem tűnik úgy egyébként, hogy a mechanika az idővel falad, és önmagában nézve ez egy tök jó ötlet, hogy bármikor ott van kézzel egy ilyen kis zajszűrős fülhallgató, mert hogy a három közül ez az egyedül, ami aktív zajszűréses, és ez baromi fontos dolog.
1: És tegyük hozzá, ez szól a legjobban.
2: És ez szól a legjobban, bár azt is tegyük hozzá, hogy az alapbeállítás ez szólt a legrosszabbul.
1: Igen. Mert játszani kell az EQ-val.
2: Hát, vagy csak simán kikapcsolni azt az előre beállított presetet, azt a sablont, amivel érkezik. Ha sík, sima, üres kikapcsolt sablonra kapcsoltam, akkor meglepő jó. Szólt ez a kis cucc. És hát akkor elérkeztünk a legkisebb darabhoz, a legolcsóbb darabhoz, amiben semmi aktív zajszűrés, semmiféle trükk nincsen, viszont azért a pénzért, amit ezért kérnek, meglepően jó.
1: Így van. Ezért a kedvencem a Smoking Buds 360, mert azért az egy esztergomi látképpél, most, hogy egymás után újra betettem a fülembe a Dime 360-nal, már a passzív izolációja is sokkal jobb a Dime 360-nak. Azért az árért, amit a Smoking Budsért elkérnek, azért ez a hang, még úgy is, hogy ez a klasszikus V kialakítás, tehát az a megvan tolva a basszus és a magas, de azzal is lehet játszani, de még úgy is ez egy teljesen jó kis fülhallgató, az a hang, amit a Smoking Buds 360 tud. Ennyi pénzért, arra azt mondom, hogy ebből a háromból egyelőre ennyit láttunk vagy hallottunk a Skullcandyből. Nekem mindenképpen ez a best buy, kialakítás szempontjából pedig nyilvánvalóan a legdrágább, mert abban van a legtöbb ötlet.
2: És nem csak, hogy a legtöbb ötlet is tették, mert az aktív zajszűrés tök jó, lehetne még finomítani, mert igazából egy ilyen átengedő mód bekapcsolásával tudjuk szabályozni azt, hogy mennyit hallik a külvilágból, de ennek mértékét egyébként viszont helyesen lehet az applikációból testre szabni. Viszont amit abszolút imádok. Tehát árértékarányban még mindig azt mondom, amit te is, hogy a Smoking Buds az verhetetlen, de mindenképpen el kell mondanom azt is, hogy nyitott fülhallgatók terén azt az ötletességet baromira értékelem, ami a Push 540-nél van. Kényelemre rá kell gyúrnia még a gyártónak, mert azért azon a téren érzi a hiányosságot. Ha hangzásban nem is olyan rossz, nem azt mondom, hogy kiemelkedő, de nem rossz egyébként nyitott füleshez képest. Kiemelkedőt azért még ebben az árkategóriában nem fogunk kapni, valahol majd ilyen 3-4-szeres áron a nyitottaknál levegünk. 3-4-szeres áron majd elvárhatunk magas hangminőséget, sokkal magasabbat. Nem rossz, de azért még van hova fejlődni. És a Dime 360 az, ami az abszolút kedvencem praktikus szempontjából, kialakítás szempontjából, hangzás szempontjából. Ára így is jó ajánlat, így oké ajánlat az árához képest. Egy ilyen tényleg ilyen 20-30%-os kedvezmény mellett viszont az egyik legjobb vétel lehet. Extrém sportos fülhallgató terén.
1: Vagy mondjuk strapabíró.
2: Vagy legalábbis igen.
1: Sportra szánt fülhallgató. Igen. Azért ez egy külön kategória, van a Sennheisernek, van a JBL-nek, van mindenkinek sportra szánt TVS agybadugós fülese. Ez azért ez egy specifikus kategória. De mi nagyon örültünk, hogy itt járt a három Skullcandy. Ez volt a Smoking Buds 360, a Pushrod 40 és a Dime 360. Három picit más megközelítés abban, hogy mit gondol vezeték nélküli zenehallgatásról a Skullcandy. Nekünk nagyon tetszettek, úgyhogy jöhetnek a következők, amennyiben azok is kikapcsolnak a visszateszőket a tokba. Még tudnánk mesélni a három kis fülhallgatóról, de ennyire volt időnk, általában ez az egy óra hamar elrepül, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pontban 4 óra van, a mikrofonnál Kecsőri Hárgya vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Több mint 40 témát tárgyalta a kormány, zajlik a kormány szóvivői tájékoztató, és hát zajlanak a bejelentések is, megkapják a fizetésemelést a szociális területen dolgozók is. A kormány a jövő héten fog dönteni egy 10 milliárd forintos plusz forrás juttatásáról a gyermekvédelmi rendszer számára. Átfogó segítséget kapnak a javító intézetek a kormánytól. Van még itt információ a hulladékgazdálkodásról. Azt mondta Magyar Péter, hogy vélhetően nem elég egy-két csavart meghúzni és kicserélni, a teljes rendszert kell felülvizsgálni. Egyébként ezzel a MOHU is egyetértett. Elmondta azt is a kormányfő, hogy a dohány koncesszió díját az egészségügyre fogják fordítani, nincsen semmi rendkívüli a paksi fenék küszöbnél, illetőleg szó volt arról is, hogy véletlenül megszüntetik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, és szétosztják a feladatait, mert ez a hatóság csak drágábbá tette a feladatok elvégzését, és idézem, magánérdekeket szolgált. Jelentettek be családvédelmi intézkedéseket is, szóval arról is, hogy visszaállítaná a Magyar Orvosi Kamara jogosultságát a kormány, ami azt jelenti, hogy a jövőben csak az folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. Ezen helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör, emellett felülvizsgálják az egyes szakmai kamarák jogosítványait is. A tervet társadalomegyeztetésre is bocsátják majd. Szóval arról is, hogy a Deák Ferenc ösztöndíjat átalakítják. A program a jó tanulmányi teljesítmény elismerése mellett gyakorlati közigazgatási tapasztalatot is adna. A résztvevők egy fél éven belül legfeljebb 3 hónapig dolgozhatnának az igazságügyi minisztérium felügyelete mellett. Banki Erik és Kósa Lajos meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság tisztes tagjai. Indoklásuk szerint Banki Erik nyújtotta be az MNB törvény 2016-os módosítását, amely szerintük a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa Lajos pedig a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetőjeként korábban azt mondta, az a pénz elvesztette egy közpénz jellegét. A Mi Hazánk az MNB felügyelőbizottsági tagjainak, valamint más érintett képviselőknek a meghallgatását is javasolta, és felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is. Az első meghallgatotti körről a bizottság egy következő

0: 2.820 forinton, 4.10%-os pluszban a Telekom 2.572 forinton, és 1%-kal van följebb az OTP 44.840 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 10 fillért kell adni. Európában csak a párizsi kakaron van mínuszban 1%-kal, a londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX és a milánói tőzsde 6%, az IBEX Madridban pedig 8%-kal emelkedik. A Wall Street-en is pluszok vannak, a Dow Jones 6%, az S&P 500 0,5%, a Nasdaq Composite pedig 7%-kal korrigál felfelé. Az olajárak emelkednek, drágult az olajára, a WTI, az amerikai könnyűolaj 92,10 dollár, a Brent 96,40 dollárba kerül most.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a felhős idő, néhol fordulhat elő kisebb zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de estére pedig 14 és 19 fok közé hűl majd le. A fővárosban felhős idő van és 27 fok. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban jön a Monitor délután, hírekkel pedig majd legközelebb 16:30-kor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Csütörtök van, hosszú műsorság, ma 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. Őzektől, szarvasoktól, vadgázolásoktól eljutunk majd egészen a halakig a műsor végére. Jön majd Karácsonyi Dávid 16:30-kor, földgömbrovat, helyzetjelentés Ausztráliából, a Bozótosból. 5 óra után turizmus.com, benne balatoni és kerekdombi ajánlatok a következő napokra, hetekre. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózzunk együtt.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Aktuális téma a járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbelesetek száma. Erről láttam néhány cikket az elmúlt napokban. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége hívta fel erre a tényre a figyelmet. Az elmúlt hetekben az őzek párzás időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónap pedig a szarvas soké lesz majd. Nő a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon, szerintem máshol is. És egy megdöbbentő adat szintén ebből a cikkből: tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon. Ez 16%-a nagyobb szám, mint egy évvel korábban. És ugyancsak 16000 baleset apróvaddal, nyúlfácán, fogoly. Összességében mintegy 25000 baleset. Bertók Ferenc hivatásos vadászt kérdezem arról, hogy mi okozhatja ezt a növekvő baleseti számot. Az autók száma nem növekszik ennyivel. Talán a vadaké sem. Mi a véleménye? Mi a tapasztalata?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 10 évben. Több elmélet van, hogy miért van ez a sok gázolás. Az alapvető dolog, amit szerintem mindenki lát, hogy az autóutak mellett maradtak meg ezek a fasorok, stufferek, bokrok. A mezőgazdasági területről, a régi földutak mentéről régen mindig voltak fasorok, most már nincsenek, és az őzek meg az apróval, ugye ezekben nagy szárazságokban, nagy melegekben kiszorulnak ide ezekbe a fasorokba. Egyébként nyilván ugye az őz az nem tudja, hogy az út elválasztja az élőhelyét, ilyen territoriálisan élik életüket, és ők aztán tudják, hogy 50 méterrel vagy 30 méterrel az út másik oldalán az szabad vagy nem szabad, vagy éppen jön egy autó. Sokszor lehet látni azt, hogy az őzek vagy szarvasok figyelik az utat, hogy jön valami, vagy nem jön valami, vár, aki este lesről figyeli ezt az egészet, elmegy az autó, és akkor a csapat átmegy, vagy a rudli átmegy az út túloldalára. De a esetek túlnyomó többségében általában ez mindig védhetetlen gól, mert az egyik vad a másik után szalad, vagy a bak szalad a suta után, vagy az egyik bak megpróbálja elűzni a másik bakot a teritoriumából, és akkor ott átszaladnak az útnak az egyik oldalra a másikra, hogy azt nem tudja, hogy út van, csak kerget egyik a másikat, és ilyenkor a gépjárművezető nem tud felkészülni erre az esetleges ütközésre. 35-tel szalad egy szarvas, vagy egy őz, azt nem tudják lereagálni, annyira hirtelen ott van, hogy sajnos ilyenkor van az, hogy vadgázolás.
1: Tehát egyfelől a párzási időszak, másfelől az, hogy az életterük csökken, a harmadik pedig, hogy keresik a növényt, keresik az élelmet, keresik a vizet. Egyre jobban keresik, és egyre kevesebb területük van ehhez.
2: Így van, a párzáskor ugye ott nem is nagyon figyelnek, ott sokkal figyelmetlenebbek az autóra, meg az emberre, akár a szagokra is, ugye nagyon sokszor, hogyha érzi az embernek a szagát, akkor egyébként is elmegy. De amikor megy a párzás, akkor az egy sokkal nagyobb ösztön, sokkal nagyobb vezérlés nekik, hogy a női varura, vagy éppen a másik vetélytársára figyeljen, és azzal harcoljon, mint hogy az autó, vagy a közlekedést, vagy a forgalmat figyelje, és akkor így vannak ezek a problémák. Lehet többféle minden, lehet, hogy valami megzavarta a szarvasudlit, vannak 20-25-en az erdőbe, valamitől megijedtek, elkezdenek szaladni. Ezek menekülő állatok is, hogyha a vezértehén vagy az elején valamelyik szalad, a többi szalad utána, és nem nézik azt, hogy jön a kamion. Tehát ezt ösztönből csinálják, menekülnek egyből. Ez bele van kódolva a genetikájába.
1: Vannak olyan napszakok nyilván, és ezt mindig mondják is a vadászok, a hivatásos vadászok is, meg erdészek is. Vannak olyan napszakok, amikor különösen kell figyelni, még jobban kell figyelni, még lassabban kell közlekedni. És amit az elején azt mondtam, hogy erdővel határos útszakaszokon, hát a fenét, én találkoztam már a rakparton vaddisznóval, úgyhogy Budapesten. Tehát ez semmit nem jelent. Ma már mindenhol ott vannak az állatok, a városokban település, hát itt a 12. kerület az egy külön mese, meg a második kerület. Szóval vannak olyan napszakok, nyilván ugye a hajnal, vagy a késő este éjszaka?
2: Így van, a fényváltásnak az időszaka, ez mindig érdemes odafigyelni. Általában akkor nagyon sokat mozognak, amikor kell a nap, vagy amikor nyugszik. Hónapokra érdemes még vadfajonként odafigyelni, ugye július vége, augusztus eleje, ez az őzeknek a násza, akkor van egy 3 hét, ami ilyen nagyon intenzívebb. Nyilván Magyarországon tájegységenként máshogy indul be ez az egész, valahol egy picit előbb, picit később tolódik. Akkor szeptember elején kezdődik a gémbikának a bőgése, ott van egy nagyobb forgalom. Magyarország szerint azért vannak ezek az alasomogy, ahol tájegységenként sokkal-sokkal több gém van. Ott nagyon-nagyon sok baleset tud lenni. És októberben meg van a Dánbikának a barcogása. Ők amúgy is egy sokkal nyugodtabb, meg bambább állat, hogyha lehet így fogalmazni. Szerintem a túlnyomó többségben a dámmal van gázolás, vagy a dámnál van sok baleset. Ők rengeteget vannak az utak szélén legelésznek. Ahol sok dám van, ott sok baleset is van.
1: Én olvastam, 20% 1247-tel nőtt azoknak az eseteknek a szám, amikor szarvast ütöttek el. Szóval aztán eszembe jut az is, hogy annyiféle reklámot látok ezekről a vadriasztókról. Aztán majd menjünk rá területe, de most még maradjunk az autónál, hogy ez szereljen föl, az szereljen föl, és akkor az sivít, meg hangot ad, meg lézeres, meg nem lézeres. Mi a tapasztalata, mi a vélemény ezekről a szerkentjükről?
2: Visszakanyarodva az elejére, tehát itt én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ba a vad szalad valamitől, vagy valami felé, tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét, meg a hangját nem hallja meg, én tehát ebben nem vagyok jártas, nem releváns, amit mondok, de nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit.
1: Akkor mi marad? Az, hogy óvatosabban közlekedjünk, ugye?
2: Így van, nagyon-nagyon lassan, tehát ilyen erdős területen az általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb leszékez az ember, még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább nem, tehát életeket menthet meg, hogyha az ember normálisan közlekedik, nem 100-zal, 120-zal ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
1: Mi a helyzet belterületen? Ott mi a tapasztalat? A hivatásos vadászként nyilván mindenféle dolga van. Azt tudom, hogy most is azért tudunk most beszélgetni, mert nem kell éppen sebzett vadat keresnie, ugye?
2: Igen. Belterületen most változott a jogszabály 25 decemberétől. Nem a vadásztársaságokon van a felelősség, tehát hogyha belterületen vadászható vadfaj, vaddisznó, gimszarvas, dámszarvas, őz, vagy akár szörmés, kártevő, róka, nyest jelenik meg, az a polgármesteri hivataloknak a felelőssége, dolga, költsége lett. Így, hogyha valakinek a kertjében megjelenik a dám, vagy a vaddisznó, vagy éppen egy nyest rágja szét az autóját, akkor polgármesteri hivatalt kell értesíteni. És hát vadfajonként változik, hogy mi az eljárás. Ha például vaddisznó és fegyvert kell használni, akkor előzetesen a rendőrkapitánysághoz engedélyt kell kérni. Olyan hivatásos vadász láthatja el a feladatát, aki 10 évnél régebb óta gyakorolja a szakmát, tehát ehhez is kötik, hangtompító használata kötelező, hogyha esetleg éles lövészethez kell folyamodni, olyan helyen van, bármi lehet, egy vaddisznó, ami bement a kertbe, megszólult, és esetleg támad, nem tudják csapdával, élvebefogóval megfogni, akkor ott sajnos sok esetben a rendőrség is, meg a hatóság, vadászati hatóság is úgy dönt, hogy azt ott elejtésre kerül. Nyilván úgy, hogy a biztonsági szempontok az elsők, hogy emberi élet, meg a lőirányok olyanok legyenek, de az élvebefogók nagyon jól működnek, én azt gondolom, meg az a leghumánusabb. Kétféle módja van, vagy meg kell semmisíteni az állatot, vagy vissza lehet engedni a természetbe, ami szerintem mindig a legjobb megoldás, főleg, hogyha nagy vadról van szó, egy vaddisznóról, vagy egy dámról. Az egyik legősibb vadászati mód a csapdázás, ez mind a vadásztársasággal jogosultan egyeztetni kell, mielőtt kihelyezünk, még egy nyers csapdánál is. Tehát aki önhatalmulag vesz egy csapdát és kihelyezi, az bűncselekmény, tehát nem szabad.
1: Na, még egy dolog a gázolásokról, mert az sokat közlekedem hajnalban és éjszaka, és nagyon gyakran látok elütött állatot, és ilyenkor az ember végig gondolja, hogyha kisebb kár keletkezett a gépkocsiban, akkor nyilván vannak, akik gyorsan elhúznak a helyszínről, mert hogy egyébként meg a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük a vadbalesetek többségében. Procedúra meg hivatal. Hát van, aki lelép a helyszínről, fogalmazunk én egyszerűen. Szóval ilyenkor mi a teendő egyébként, mi a javaslata? Nyilván önöket is sokszor hívják ilyen esetekhez.
2: Így van, ebben is változott egyébként a dolog. két veszélyes üzem találkozik, a vadászat és ugye a gépjármű, ilyenkor mindenki a saját kárát. Ugye régebben úgy volt, hogy a vadásztársaságnak kellett jelenteni, és akkor megállapodtak valamiben, vagy térített a kárt, attól függ, hogy mekkora volt a kár. Ha volt ugrószarvas...
1: Na, volt tábla, vagy nem volt tábla, igen, az is
2: volt,
1: emlékszem.
2: Így van, igen. Meg méteren belül, tehát itt voltak ezek a viták. Például mi is így jártunk, a mi vadásztársaságunknál elköltöttünk egy csomó pénzt, táblákat rakattam mindenhova kereszteződés előtt után, és utána megváltozott a jogszabály. Onnantól, tehát ez nem túl régóta van, nem akarok butaságot mondani, szerintem ilyen 3-4 éve mindenki a saját kárát viseli. Lehet az autóban egy 600.000 forintos műanyag lökhárító csere, de lehet, hogy a vadásztársaságnak éppen egy 12 éves golyóérett 14 kilós bikát ütnek el, ami 7-8 millió forint.
1: Na, hogy az agancsa annyi, igen.
2: Így van, így van.
1: De jó, hogy beszélünk erről is, mert akkor ezek szerint ez változott, és akkor a vadban okozott kár az a társasági, akkor akár az autós volt,
2: ahogy bársak el, nem? Így van, mindenki a saját kárát viseli.
1: Na jó, de mi akkor ilyenkor a helyes eljárás? Akár el is tudnék menni a helyszínről, meg akár el is vihetném, mert olyat is hallottam, hogy valaki elvitte azt a vadmalackát, vagy őzikét, mert hogy az még
2: igen, ez a vadásztársaságnak a tulajdona, ilyenkor értesíteni kell a rendőrséget, hogy egy sajnálatos baleset történt, a rendőr kijön helyszínelnek, mi történt, mekkora a kár, nyilván biztosító, és akkor a rendőrnek megvan minden esetben az adott vadásztársaságnak a hivatásos vadászának a telefonszáma. Ez nagyon kellemes tud lenni, amikor éjjel egykor van egy vaddisznó gázolás, felébresztik az embert, és akkor oda ki kell menni. Ő szállíthatja le a vadat, legyen az őz, vaddisznó, bármi. Hivatásos vadász, hát az a sofőr, ő meg rendezi a dolgokat a rendőrrel. Nyilván, hogyha elviszi a vaddisznót, vagy az őzet, az is lopásnak számít. Hát előfordul sajnos, sok ilyen van, hogy csak a vért, meg a húzásnyomot találjuk, meg a szőrt találjuk, meg a műanyag darabokat, de a tetemet nem. De ha például kap egy közúti ellenőrzést, és ott van bent az őzik a hátsó csomagtartóba, vad azonosító nélkül, akkor már 50.000 forint feletti lopásnak számít, az is bűncselekmény. Érdemes inkább értesíteni a rendőröket, a rendőröknek meg a hivatásos vadászt.
1: Hát akkor lassan, óvatosan. Ugye itt nincs más dolog, nincs más ökölszabály, amit nekünk figyelni kell.
2: Nincs. Egyébként visszatérve, belterületen vannak ezek a vadriasztók, ilyen elektromos egereknél is lehet kapni ilyen ultrahangos vadriasztók, ezek kitűnően működnek, ha nincsen kutya, macska, házi állat, mert ugye az mindent zavar. Ez egy olyan frekvencián működik, amit az emberi fül nem hall, viszont a vadat nagyon-nagyon idegesíti, vagy mindenféle állatot. Tehát nem előzi, hanem nem tud abba a tartományba létezni. Annyira zavarja, hogy ki megy. Mi azt kipróbáltuk erdőgazdaságokba, ahol nagy létszámba megjelent, több száz, vagy 40-50-60 vad volt egy ilyen kisebb 5 hektáros erdősültségbe, amit nagyon szerettek, ilyen fiatalos volt, oda szerettek feküdni, enni, rágni, és raktunk ilyen vadriasztókat, ez körülbelül 3-4 hektárt fog le, egy ilyen vadriasztó, egy ilyen kör alakú tányért kell elképzelni, körbe van 8 mikrofon, és akkor váltakozva magasabb, mélyebb ultrahangot hullámoztat, és nem bírja megszokni. Nem bántja a vadat, viszont zavarja.
1: Erdőben működik, de akkor autón ezek szerint nem, gépkárműben nem.
2: Autón nem, ott az csak egy fütyülés, az teljesen más. Még egyszer mondom, nekem saját tapasztalatom ezzel nincs, viszont nagyon sok autós néztem este lesről, hogy hogyan viselkedik a vad, mielőtt átmegy. Amikor át akar kelni, és nem az van, hogy menekül, hanem tudatosan megy az út felé, és egyik oldalról a másikra át akar menni. Nagyon óvatos, 200 méterről figyeli, 100 méterről figyeli, csökken a forgalom, 11 óra lesz, sötét lesz, és akkor mindig közelebb mennek, és amikor nincs autó, akkor nagyon óvatosan átmegy az egész. A konda, a disznók, vagy a szarvasrudli nagyon óvatosan áttipegnek.
1: Hát igen,
2: köves úton.
1: Kivéve a párzás időszakot, mert akkor, mint tudjuk, másfele figyel az állat is, meg mások is. Ugye?
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Bertók Ferenc, hivatásos vadász, volt a beszélgető társa. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg ezt a sok hasznos információt.
2: Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom, nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok, fél perc elmúlt, fél öt a mikrofonnál Kecső Rihárd. Zajlik még a kormány szóvivői tájékoztató, 40 döntést jelentenek be. És egyebek mellett döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről. A döntés a szeptember 15 után vásárolt tűzifa esetén lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindezt Köböl Anita kormány szóvivő jelentette be.
9: Ez a hengedes fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak, és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
8: Arról is volt szó, hogy visszaállítanák a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait. A jövőben csak az folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. A kormány szóvivő szerint ezen helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör. A kormány emellett felülvizsgálja az egyes szakmai kamarák jogosítványait is. A tervezet előzetes társadalmi egyeztetésre bocsátják majd. Többletforrás biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak. Az új tanácsadási és adósságkezelési program indul azoknak a családoknak, amelyek nehezen tudják kifizetni a számláikat, és elkerülnék az eladósodást vagy a végrehajtást. A kormány szerint több százezer magyar lehet érintett, ezért a cél az, hogy még időben segítséget kapjanak a bajba került háztartások. A hitelezők is ide irányíthatják majd a rászorulókat, a szakemberek pedig személyre szabott megoldást keresnek. A tanácsadást a kormányablakokban lehet megkezdeni, de onnan jelentkezésre is lesz lehetőség.
0: Tőzsde hírek.
8: Fél órával zárás előtt a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX fél százalékos pluszban 147.679 ponton, A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter esik 2,1%-kal 12.780 forintig, a MOL kerek 5.000 forinton 2,1%-os emelkedéssel, az OTP 9,1%-kal van feljebb 44.780 forinton, a Magyar Telekom pedig 6,1%-os pluszban 2.576 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 10 fillért kérnek. Európában a párizsi kakaron 2,1%-kal gyengül, a frankfurti DAX 4,1%-kal emelkedik, a milánói tőzsde 0,5%-os pluszban, a londoni FTSE 6,1, a madridi IBEX pedig 0,7%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon a Wall Street-en is pluszokat látni. Az S&P 500 4,1, a Dow Jones 0,5%, a Nasdaq Composite pedig 8,1%-os pluszban jelenleg. Az olajárak is emelkednek, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 92,30 dollár, a Brent 96,60 dollár. Az aranyára 2,5%-os pluszban, unciánként 4524 dollárt kérnek a sárga nemes fémért. A hazai benzinkutakon ma a 95-ös benzin átlagára 7 forinttal, a gázolaj pedig 10 forinttal nőtt. Átlagosan a benzinért 609, a gázolajért pedig 688 forintot kérnek a töltőállomásokon, de lehetnek eltérések.
0: Időjárás jelentés.
8: Folytatódik a felhős idő, néha előfordulhat kisebb zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet az esti órákban 14 és 19 fok között alakul majd. Köszönöm figyelmüket, ír összefoglalóval várom önöket 5 órakkor, és zárjuk majd a hazai értéktőzsdét.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön 4:30 után néhány perccel. Hát azért Ausztráliában most nem ennyi az idő, de mindesetre Karácsonyi Dáviddal beszélgetek ismét, és ez nekem nagy öröm. Dávid geográfus, a GeoGulliver blog szerzője, a CFK Földrajztudományi Intézet és a Charles Darwin Egyetem kutatója, jelenleg Észak-Ausztrália bozótosának a lakója, és ez már jó ideje így van, ugye?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ha bár az utóbbi egy-két hónapban átettem ideiglenesen a székhelyemet Kalgoorlie-ba, ez Nyugat-Ausztrália bozótos vidéke, ez egy ilyen egykori 19. század végén alapított aranyváros, de nem aranykutató lettem, hogy így mondjam, hanem továbbra is a társadalmi folyamatok érdekelnek az ilyen extrém ritkán lakott térségekben.
1: Jó, és azt mondtad, hogy nem kell félcselek, mert az Azbest városba azért nem voltál ott személyesen, ugye, mert hogy a Földgömb cikk címe az rémálom meló Ausztráliában, ez nem a te munkád, de az Azbest körül forgunk a következő percekben, ugye?
2: Igen, hát ugye a cikkhez az ötletet ez a szombathelyi Azbest, meg az egész, Dunántúra kiterjedő Azbest-tori adta. Ugye erről a Wittenum nevű helyről én korábban is tudtam, ugye ez ma már nem meglátogatható, mert ugye az egészet eltemették a föld alá, tehát rekultiválták a területet, de le is van zárva egyébként egy nagy terület, ahol azbest, tehát ott azbest bányászkodás volt gyakorlatilag a II. Világháborútól a 60-as évek derekáig. Ugye óriási azbest szennyezés van ezen a környéken. Én nem voltam igazából ezen a helyen, csak a térségen átutaztam, tehát így van egyfajta benyomásom erről a környékről. Ugye tehát Nyugat-Ausztráliának az északi része, tehát gyakorlatilag Észak-Nyugat-Ausztrália, ott van ez a Pilbara régió, amelyik a világ legnagyobb vasérc bányász vidéke, de a vasérc előtt ugye azbest volt az, amit itt elkezdtek, tehát azbesttel indult a bányászkodás, és, de aztán ugye azt a 60-as években ugye leállították, és utána futott föl a vasérc bányászat.
1: Nagyon klasszak azok a képek, hogy az azbestet a természetben, ahogy önmagában fel lehet lelni. És ráadásul van kék is belőle, ezt se tudtam egyébként. Ezt mi már ilyen fehéres, szürk és piszkos színűen tapasztaljuk meg általában.
2: Igen, tehát Wittenumban kék azbestet bányáztak, ami ugye ilyen hosszú szálú azbest. Ez ugye egy nagyon jó minőségű azbest. Én hozzá szeretném tenni, hogy ugye én nem azbest szakértő vagyok, hanem itt is a társadalmi vonatkozások érdekelnek, és pedig az, hogy ez a legnagyobb település volt ugye Ausztrália északnyugati csücskében, amikor a bányászkodás folyt. Ugye a fénykorában körülbelül egy ilyen 1000 lakost jelentett ez a legnagyobb méret, és hát ugye kik voltak azok, akik itt főként a bányászattal foglalkoztak? Ugye Európából főleg Dél-Európából ide keveredett, ugye főleg olasz bevándorlók, akik ugye a háború után elszegényedett és romokban heverő Európából úgy gondolták, hogy Ausztráliában kezdenek új életet, vagy esetleg csak egy tőkét akartak felhalmozni és szerencsét próbálni ezen a kontinensen, és hát akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, őket rögtön ugye a munkaközvetítő az ide Wittenumba közvetítette ki, és hát a legtöbb áldozat is közülük, tehát halálos áldozat is közülük került ki. Ugye el lehet képzelni, hogy Perth-től északra 1200 kilométerre a bozótos közepén igazából utak se voltak, tehát repülővel lehetett csak megközelíteni a helyszínt. Ugye a repülőnek egy ilyen salakos kifutópályája volt, amit ugye konkrétan az azbest meddőből alakítottak ki. Tehát már ott ugye kapott az ember egy nagy slukkot.
1: Egy benyomást.
2: Az első benyomás, vagy az első nagy slukkot, amikor megérkezett. És hát ugye több ezren betegedtek, illetve haltak meg azok közül, akik itt dolgoztak. Ugye a legtöbb ember az körülbelül ilyen fél évig, egy évig bírta itt a munkakörülményeket. Hozzá kell tenni, hogy az azbestnek a veszélyeivel akkor még nem is voltak igazán tisztában, illetve azt kommunikálták a munkásoknak is, hogy ezek a por miatti problémák, ezek ideiglenesek. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez nem, tehát az azbest por az nem olyan, mint a rendes por, tehát ezek ilyen mikroszkopikus, mikroméretű kis szálak, amelyik a tüdőnek a legmélyebb bugyraiba, vagy
1: a
2: mellhártya,
1: igen.
2: Mellhártya, igen. És hosszú távon, tehát 10-20 évvel később okoznak ugye mellhártya daganatot.
1: De hihetetlen körülményeket írsz le, hogy ott hogy kellett dolgozni. És végül is, akik oda mentek ilyen szerencsevadászként, vagy bevándorlóként, azok ott fogságba estek, mert onnan elmenekülni se lehetett. Tehát ez tényleg ahhoz képest, hogy ez már a 20. század második fele hihetetlen középkori rabszolgatartásra emlékeztető körülményeket idéz.
2: Egyébként az archív anyagokban találtam egy olyan információ morzsát is, hogy például egy 56-os, vélhetően egy 56-os magyar menekült is megfordult itt Vittenomba. Ugye ő 2 évig volt csak ott. Nem aszbesztózisban halt meg, hanem egy bányabalesetben. De ugye magyarok is megfordultak. Tehát a bevándorlók, akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, és ugye munkát kerestek, őket nagy valószínűséggel ide közvetítették tovább.
1: Mi lett ezzel a régióval, hogy ezt a legerősebb bástyáját végül is be kellett zárni, körül kellett keríteni? Skanzenként sem működhet, meg turisztikai, tehát ilyen kísértett turisztikai látványosságként sem működhet nyilván.
2: Ezt gondolnád, de érdekes volt, amikor a 60-as évek közepén bezárták a bányát, azt gondolták, hogy magát a várost, azt, tehát az üzemet, ami egy kicsit arrébb volt egy szurdokvölgyben, de magát a várost azt megőrizték, sőt a környék turizmusának szolgáltató központja lett, tehát kemping, kocsma, mindenféle ilyen dolog működött a városban. Persze aztán ezeket is, ugye 70-es, 80-as...
1: Akkor derült ki, hogy ez milyen káros.
2: Ja? Igen, tehát hogy a város sem biztonságos, mert konkrétan a város utcáit is ugye ezzel az aszbestsavakkal szórták föl, meg ugye ott hordták ki ugye magát a kitermelt aszbestet is, tehát hogy nem biztonságos a város, de a városnak a felszámolás az egy nagyon hosszú agónia volt, épp azért, mert tehát aki ott élt, az nem érzett egy ilyen közvetlen veszélyt ebből fakadóan, tehát ez olyan, mint a radioaktív sugárzás, hogy nem látod, meg nem érzed, hanem csak évekkel később jönnek elő a problémák. Hát ugye igazából tehát a Covid idején költöztették ki az utolsó lakost is a városból, és utána a maradék épületeket is eldózerolták, és eltemették, ugye földdel befettek mindent, hogy ugye betakarták földréteggel, hogy az aszbesztet ne vigye tovább a szél. De hogy igen, ez az abszurdum, hogy turisztikai szolgáltató központként is működött ez a város.
1: Katasztrófa turizmus, tulajdonképpen ez már, ugye? Hát valamilyen módon. Igen.
2: Amikor már szellemváros lett, akkor katasztrófa turizmus. Azt hozzáteszem, hogy a 60-as évektől azért itt több nagyobb vasércbányász város is kinőtt a földből, hogy így mondjam. Tehát ez lettek azóta újabb.
1: Átvették a szerepét.
2: A térségbe, és átvették a szerepét. Tehát, hogy ezért is volt könnyű már bezárni, és felszámolni.
1: Jól vagy Ausztráliában egyébként? És mit csinálsz ott a Bozótosban?
2: Meg vagyok, köszönöm szépen. Hát itt ugye a Curtin Egyetemen kaptam egy állást időlegesen, és itt egy projektben dolgozok be. Ugye ilyen őslakos közösségekkel készítünk interjúkat, meg ugye főként arról van szó, meg ugye ilyen ezekkel a távoli településeket látogatjuk meg. Ugye az a probléma, hogy tehát a legnagyobb probléma ezeken a helyeken az egészségügyi szolgáltatás ugye biztosítása, és akikkel együtt dolgozok, ők ilyen egészségügybe dolgozó szakemberek, vagy olyan háttérre rendelkező szakemberek, és én pedig a társadalom tudományi oldalát hozom a dolgoknak, illetve főként ilyen adatelemzés, illetve térképezés, ilyesmi, amivel hozzájárulok még az ő munkájukhoz. Egy nagyon izgalmas terület. Tehát egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége a téma, amivel foglalkozok.
1: Telemedicina, azt itthon is csinálják, a Magyar Máltai Szeretett Szolgáltnál vannak ilyen projektek, írtó izgalmasak egyébként, mikor a beteg több száz vagy ezer kilométerre, akár állatok, nyilván nálunk csak több százra lehet, akár a gyógyító személyzettől. Egy utolsó dolog, hogy vagytok Ausztráliában úgy egyébként, most már sok éve ott vagy, és hát a világ annyi bajjal küzd láthatóan, ránk jár a rúd itt Európában is, meg mindenfelé. Ausztrália, arról viszonylag keveset hallani itt nálunk.
2: Ez ugye egy a béke szigete, annyira el van szigetelve, hogy itt az embereknek a mentalitása is teljesen más, és ugye nem annyira veszik föl a nemzetközi eseményeket. Most ugye, amikor ez az amerikai-iráni balhé ugye kitört évelején, akkor ugye ez azért vaskosan érintette Ausztráliát, mert ugye az Ausztrália és Európa közötti légiközlekedés gyakorlatilag megbénult, tehát Kínán keresztül lehetett csak Európába vissza repülni, mert a legtöbb utazó, aki Ausztráliából Európába utazik, általában a Perzsa-öböl térségében száll át. Tehát Ausztráliából odáig repülnek el gépek, és akkor onnan pedig átszállással lehet ugye Európába tovább utazni. Tehát általában ez a leggyorsabb és a legolcsóbb, hát olcsónak nem mondanám, de hogy a lehetőségekhez képest ugye olcsóbb összeköttetés. És ugye ez például itt eléggé húsba vágó volt. A másik pedig az üzemanyag probléma, az itt is ugye jelentkezett, hogy főleg ugye dízel üzemanyagból hiány volt, ami ugye azért is érdekes, mert Ausztrália egyébként meg szénhidrogénekből exportőr, csak ugye finomító
1: a feldolgozás, igen.
2: Nincsenek. Igen, igen.
1: De jó színed van, úgyhogy a napsüt Ausztráliában, azt lát, a hallgatók nem látják, én látom, jó színed van. Terepen is dolgozol sokat.
2: Terepen is dolgozok, igen, de most ugye itt délebben vagyok, ugye ez már nem a trópusi övezet, hanem ugye itt ez már a mérsékelt, Kalgoorlie az már a mérsékeltől, és ugye itt ugye már van konkrétan tél, ugye nem olyan tél, mint otthon Magyarországon, de egy ilyen mediterrán tél, úgy tudnám megfogalmazni, úgyhogy meglepődve tapasztaltam, hogy itt a narancs meg a citromfák mindenfele roskadoznak a gyümölcsöktől még télen is. Mondjuk úgy napközben van egy olyan 10-15 fok, éjszaka egy kicsit hűvösebb, de azért ki lehet bírni.
1: Hát lassan mi is e felé tartunk, azt mondják. Nagyon szépen köszönöm neked a itenomi beszámolót, és akkor az azbest települést már ne keressük, akkor helyszínen már ne keressük, csak az emlékekben ezt a rémálom melót. És nagyon jó munkát neked ott a Bozótban is, vigyázz magadra.
2: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
7: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Szentlőrinci úton az M5-ös autópálya felhajtójánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Egybefüggő a kocsi sora a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni közműjavítás miatt. Sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton, a Szarvascsárda térnél ma 17 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. A forgalom egy sávban váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 2 percen múlt 5 óra, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Richard az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel.
10: Még
9: mindig zajlik a kormányszóvivőit tájékoztató valamelyest, illetve már szerintem a vége fele járunk benne leginkább. Volt miről beszélni, véget is ért most egyébként 2 perce a tájékoztató. Volt miről beszélni, ugyanis több mint 40 témát tárgyalta a kormány. Ezek között döntött például a tűzifa áfájának csökkentéséről. A döntés a szeptember 15 után vásárolt tűzifa esetén lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindezt Köbel Anita kormány szóvivő jelentette be.
10: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak, és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
9: Felülvizsgálja a MOHU koncesszióját a kormány. A miniszterelnök bejelentette, megtörtént az első átvilágítás, ami alapján úgy döntöttek, a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálják. A koncesziós szerződés nem szentírás

0: az újrahasznosítási arányokban, a beruházásokban és az adatszolgáltatásokban egyaránt. Ha teljesítenénk az előzetesen vállalt, megállapított célokat, akkor 2027-re akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetnénk Magyarország közkiadásait, és foríthatnánk bármilyen más környezetvédelmi beruházásra, vagy akár egészségügyre, oktatásra.
1: Több mint 10 éve indította el az akkori magyar kormány a hazai ingatlan nyilvántartási rendszer digitalizálását. A projekt 16 milliárd forintnyi Európai Unió támogatást is kapott. Ennek ellenére az ügyintézés még mindig csak részben is akadozva működik. Dr. Kéri Tamás ügyvédet kérdeztük.
2: Jelenleg egyáltalán nem működik még optimálisan, messze vagyunk attól. Ami problémát okoz az az, hogy mostanra már kellene, hogy működjön. Az elején szó volt arról, hogy fokozatosan, lépcsőzetesen vezetik be és kapcsolják be az egyes szolgáltatásokat, és emiatt be volt tervezve, hogy nem egyidejűleg lesz az egész elérhető és működőképes, de azért arról nem volt szó, hogy most már idestova 2 éve minimum megy az e-ing rendszer, vagy bő másfél, és még mindig az ügyvédi hozzáférés nem létezik, csak elméletben, ami azt jelenti, hogy a funkcióknak egy nagyon jelentős része a gyakorlatban jelenleg nem elérhető.
1: A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna EU csatlakozási folyamatát, és csak akkor oldja fel a vétót, ha Kijev további lépéseket tesz az országban élő magyarok jogainak védelmében. Ugyanakkor számos ukránnak nem tetszik a magyar kisebbség helyzete és lehetőségei. A nacionalisták a szigorítás mellett vannak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét Demko Attilát hallják.
3: Nem ez a legfontosabb kérdés most Ukrajnában. Figyelembe kell venni a nacionalista köröket. Zelenszkinek kötéltáncot kell járnia itt a kérdésben. Az oroszokkal szemben nagyon kemény intézkedések vannak az orosz nyelvvel, iskolarendszerrel kapcsolatban Ukrajnában. Ilyen kemény intézkedések a magyarokkal szemben sohasem voltak, de ugyanakkor azt látni kell, hogy az ukrán nacionalizmus nem csak az oroszok ellen irányul. De van egy lengyel ellenes széle, és van bizony egy magyar ellenes széle is. Sok ukrán nacionalista szemét szúrja a széleskörű magyar iskolarendszer, a magyar szimbólum használat, az átlag használata, és ez nem egy egyszerű helyzet Zelenszkij elnök számára. Ő sokkal engedékenyebb lenne, hiszen ő ezekben a kérdésekben, még az orosz kérdésben is egy engedékeny platformmal nyerte meg a 2019-es választásokat, és ő személyében is egy nyitottabb, liberálisabb politikát képviselt nagyon sokáig.
1: Visszaállítaná a kormány a magyar orvosi kamara jogosultságait. A jövőben csak az folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. Ezen helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör. A kormány emellett felülvizsgálja az egyes szakmai kamarák jogosítványait is. A tervet előzetes társadalmi egyeztetésre bocsátják. Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatását kezdeményezték az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgál a parlamenti bizottság 10-ás tagjai. Indoklások szerint Bánki Erik nyújtotta be az MNB törvény 2016-os módosítását, amely szerintük a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa Lajos pedig a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetőjeként korábban azt mondta, az a pénz elvesztette közpénz jellegét. A Mi Hazánk az MNB felügyelő bizottsági tagjainak, valamint más érintett képviselőknek a meghallgatását is javasolta, és felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is. Az első meghallgatotti körről a bizottság egy következő ülésen szavaz majd.
4: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os pluszban 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig pluszban fejezték be a kereskedést. A MOL 7%-kal erősödött 5025 forintra, az OTP 1,4%-kal zárt följebb 44.990 forinton, a Richter 1%-kal erősödött 12.810 forintig, a Magyar Telekom pedig 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt. Kiemelkedő volt még a Forage teljesítménye, amely 13-14%-os pluszban zárt 1811 forinton. Az Ány 9%-kal, az Appenin 1,9%-kal, az Autovalis 2,4%-kal zárt följebb. Azt mondja, hogy még a prémium kategóriában nézve az hát hogyha betölt rendesen.

0: is befrissít, akkor tudom is mondani. Az Appenin 1,9, a Cipannonia 7%-kal erősödött, a Masterplus szintén 7, az MB Helyezállókbank 1,3, az Opus 3,4, a Rába 7,4%-os pluszban fejezte be a napot, a DH Group 4, a Duna House 2,9, a Graphisoft Park pedig 3%-os mínuszban zárt, az Alteo 2%-kal gyengült. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 311 forintot és 60 fillért kell adni. És nézzük Európát. A londoni FTSE 6%-os pluszban, a DAX Index Frankfurtban 4%-kal erősödik, a párizsi CAC-on 2%-os mínuszban. A milánói börzen 6%, a madridi IBEX pedig 8%-kal erősödik. A Wall Street-en a Dow Jones 1%-os pluszban, az S&P 508 10%-kal erősödik, a Nasdaq Composite pedig 1,1%-kal korrigál felfelé. Az olajárak némileg emelkednek, az észak-amerikai könnyolaj a WTI 91,90 $, a Brent 96,50 $-be kerül. A hazai benzinkutakon a 95-ös benzin 7 forinttal, a gázolaj pedig 10 forinttal emelkedett. Az átlagárak alapján a benzin 609 forint, a gázolaj pedig 688 forint literenként. Töltőállomásokon lehet eltérés az árakban. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára október végi szállításra 2,6%-os mínuszban. 1 megawattórányi gázért 71 eurót és 70 eurócentet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt fátyolfelhős idő várható az esti órákban, megnövekszik hajnalra, helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A szél mérséklődik, a hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap a sok napsütés várható, számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol előfordulhat. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 33 fok között valószínű. Én köszönöm a figyelmüket, 17 óra 12 perc lesz pillanatokon belül, folytatódik a Monitor délután, azon belül is turizmus blokk, én pedig hírekkel, majd csak 6 órakor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
2: Folytatódik a Monitor délután turizmus.com összeállításunkkal és Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével. Jó napot kívánok, Tamás, szervusz!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
2: Az jutott eszembe, hogy ez egy olyan félig telt pohár ez a mostani balatoni szezon, balatoni nyári szezon egészen pontosan, mert 4 évszakos a Balaton, ezt tudjuk, de nekem a félig telt pohár jutott eszembe, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet?
3: Azt gondolom, hogy ez a szezon tényleg kettősséget mutat, és nem egy kiemelkedően erős turisztikai szezonról beszélünk, de azt mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a Balaton teljesítménye ennek ellenére stabil. Tehát a általunk elérhető adatok alapján azt látjuk, hogy nagyjából vendégszámban a korábbi előző nyár nagyságrendét tudta teljesíteni a tó, viszont a vendégészaka számban azért tapasztalunk csökkenést. Ha egész évre nézzük az adatokat, ami egyelőre elérhető, és ez ugye július végi adatokat tudunk most még elérni, akkor azt látjuk, hogy a szálláshelyeken körülbelül olyan 1.900.000 vendéget regisztráltak, ami egy minimális növekedés is különben a 2025 azonos időszakához képest. Ugyanakkor a vendégészaka szám az 1%-os csökkenést jelent, és ugye ebből látszik, hogy egy olyan trend folytatódik, és ez nem csak az idei évre vonatkozik, hanem már korábbi tapasztalat is, hogy több vagy legalább ugyanannyi ember érkezik a Balatonhoz, de átlagosan rövidebb ideig maradt. Tehát az a fajta egyhetes, nagyon-nagyon régen még emlékszünk olyan időre is, amikor kéthetes nyaralások voltak, ezek teljes mértékben átalakultak, sokkal impulzívabban döntenek az emberek, és rövidebb időre érkeznek. Nagyon figyelembe véve a különböző híradásokat, figyelembe véve az időjárás jelentést, és természetesen, mivel az élmény most már jó ideje azért az utazási döntések középpontjában áll, az élmény ígéret, ennek megfelelően mondjuk a program kínálatot is figyelembe véve döntenek az emberek. Tehát ebben az évben azért tényleg kapott hideget, meleget a Balaton, és rengeteg olyan információval, vagy dezinformációval kellett megküzdeni, amelyek nem feltétlenül voltak valósak, vagy legalábbis a felmerült kérdéskört nem feltétlenül járták megfelelően körül. Ezt egy kicsit így most bonyolítva mondom, de valójában azt jelenti, hogy rengeteg olyan álhír is pörgött a Balatonnal kapcsolatban, ami nem feltétlenül tett jót az imázsának, és ugye ez érzékelhető volt a turisztikai szektor különböző ágazataiban is. Mert az adatokat végignézve azt is látjuk, hogy nem egyformán érintette ez a változás a balatoni szolgáltatásokat. Voltak olyan szolgáltatóhelyek, amelyek érzékenyebben részesültek ebből, és voltak olyanok, amelyek továbbra is jól teljesítettek, például a szálloda szektorban a 4 csillag és az a fölötti kategória az kifejezetten jól teljesített, míg mondjuk a magánszállás helyeken ott egy kicsit gyengébbnek tűnik a teljesítmény. A strandokon elég változó volt, ugye az időjárás nagyban befolyásolta a strandi forgalmat, valamint a vízszinttel kapcsolatos információk is. Itt az időjárás tekintetében fontos elmondanunk, hogy a hőkupola sem volt az a elsősorban strandlátogatást motiváló tényező. A nagyon nagy meleg miatt átalakultak a vendégeink szokásai, és azt tapasztaltuk, hogy a legmelegebb időszakokban nem voltak igazán aktívak, ami teljesen normális, hanem akkor inkább elhúzottak valahova máshova, és így késő délután érkeztek jobban a strandokra. Ugye ez a strandi büfék forgalmában természetesen...
2: Hát igen, meg a siesta, meg az összes többi, meg amit az előbb mondtál, a dezinformáció, ennek meg arra tudott eszem, hogy el kéne ettől már szakadni. Mert persze attól függ, hogy melyik vendéglátós szólítja meg ott a mikrofonos ember, meg kamerás ember. Akit éppen ellepett az árvaszúnyog, vagy éppen bokáig ér a víz délen, az éppen panaszkodik, és azt mondja, hogy hát ez tarthatatlan, soha többet nem nyitok ki. Ha meg éjszakra megy, ott nincs árvaszúnyog éppen, meg jó a víz, egy másik vendéglős, egy másik szállás, egy másik fajdalatos, az meg mást fog mondani, és akkor az megy le az esti híradóba. De hát ez fel kell nőni mindenkinek, a közönségnek is fel kell nőnie, meg a szektornak is, meg a szolgáltatóknak is, hogy hát ez ilyen, a vendég meg a személynek hisz azért leginkább, ahol van, azt érzékeli.
3: Itt azért nagyon fontos elmondani azt, hogy ugye a közösségi média felületeken megjelenő hírek azért nagyban tudnak befolyásolni. Ha azt látja valaki a közösségi médiában, hogy egyfolytában valaki azt posztolgatja, hogy valakik azt posztolgatják, hogy nincsen Balatona, nincsen víz a Balatonban, az mondjuk nem egy vonzóképet jelent. És itt ha átgondoljuk, hogy tényleg erről voltak azért objektív híradások, és nem is tagadja senki, hogy a Balaton vízállása az most már egy trendnek megfelelően azért az idejében tényleg egy alacsonyabb szintet mutatott. De amikor azt mondják, hogy 50 x centiméter mondjuk a vízmércénél, az nem azt jelenti, hogy a Balatonban nincs víz, az azt jelenti, hogy a mérőponton annyi, de ettől függetlenül mondjuk a Balatonban az idejében is kiváló minőségi füldésre és sportolásra
2: alkalmas víz. Igen, csak nem ennyire szofisztikált a vendég. Az benyomja a Facebookot, és akkor azt látja, igen. Szóval azért mondom, hogy ez mindenkinek érnie kell ehhez.
3: De azt mondjuk el, hogy igen, most a mély déli partot érintve e tekintetben, hogy az úszásra alkalmas vízig eddig úgy tudott eljutni a vendég, hogy combközépig érő vízben gyalogolt oda be, most meg térd alatti vízben gyalogolt oda be, akkor ennyi volt a különbség, mert úszni ugyanattól a marrás, a mélyélési ponton lehetett, amely a korábbi években is volt, és ha egy kicsit optimistán akarom nézni, és akkor megtalálhatom ebben mondjuk a szépséget is, mert most egy csomó olyan plázsos rész alakult ki, amit amúgy korábban meghiányoltak a vendégek, és kifejezetten alkalmas volt, így van, családoknak, kisgyerekeknek, baráti társaságoknak, akár a vízben sportolni is. Rengeteg embert láttam frisbizni, vízifocizni, vízilabdázni ezekben a sekély vizekben. Az árvaszonyok szintén egy ilyen kérdéskör volt, ugye ez most már nem az első év, hogy találkozunk vele. Fontos tudni, hogy ez nem csípőszúnyog, amúgy betegséget semmit nem teljesít, csak egy végtelenül kellemetlen lény az ember szempontjából. A Balaton ökológiai szempontjából meg egy fontos élőlény. Ettől függetlenül erre is, ez sem egész szezont érintő rajzási időszakokról beszélünk, tehát ennek a jelenléte nem folyamatos. A másik pedig, hogy a vendéglátósok nagy része már alkalmazkodott ahhoz, hiszen a limnológia ebben adott...
2: Igen, fényekkel, ventilátor, akkor hogy lehet elterelni őket?
3: Pontosan. De erre készülünk, és alkalmaz... erre kell, mert valójában, hogy kellemetlen tényleg.
2: Szóval a reziliencia a vendég részéről is, meg hát akárhol nézem a turizmust, ez látszik, hogy meg a szolgáltatók része is. Csak nagyon röviden egy-két dolgot még. Visszakerestem egy tavalyi beszélgetésünket, azt mondtad, hogy 1500 szolgáltató tavaly, 1500 szolgáltató nyomta végig a 4 évszakot, és ez nagyon jó dolog, mert ettől lehet 4 évszakos a Balaton. Hogy látod, ez a szám, ez bővülhetett tavalyhoz képest?
3: Én azt gondolom, hogy nem, hanem ez a szám körülbelül stagnál most, viszont én ezt nagyon, nagyon jó számnak tartom a továbbiakban is. Azt láttuk, hogy a tavaszi szezon az kifejezetten erős volt, különben az aktív turisztikára építő szezon jó volt, jó számokat hozott, erősebb számokat hozott, mint az előző évben, és őszintén megmondom, hogy én továbbra is bízom abban, hogy az őszi szezonunk szintén egy jó szezon lesz. Az őszi szezon középpontjában elsősorban a gasztronómia áll a Balatonnál. Tudjuk nagyon jól, hogy a Balaton északi és déli partja is történelmi borvidék, 6 borvidékünk van, egy nagy borrégiót alkatva, rengeteg színes program érkezik az őszi időszakban is, már jól bevezetett programok is, amelyeket ismernek a vendégeink, de erről tényleg azt gondolom, hogy ma már nagyon-nagyon egyszerűen lehet az interneten
2: tájékozódni. Hát meg az aktív turizmus, ami baromi jó, és ahogy láttam az időt a következő 10 napban nagyjából ez, tehát 30, 32, 28, 25, ameddig a szem ellát már a meteorológia konkrétan, és talán valamennyire pontosan jövő. Tehát ez az augusztus viszont nagyon majd hozza a számokat, mert jó volt a 4 nap is, a 20-ai hétvége.
3: Pontosan, tehát azt azért látjuk, hogy az augusztus vége az kifejezetten erős volt, a Strandfesztivál kiváló számokkal működött, ha jól emlékszem, 94 ezer vendéget említettek a szervezők, és hát azért az aktív turizmusban, ugye a kerékpáros és a gyalogos turizmust is beleértve, el tudjuk mondani, hogy a Balatonnál jelen pillanatban már 1350 kilométernyi kijelölt kerékpáros útvonal van, ami természetesen nem csak a klasszikus Balatonkört jelenti, hanem az úgynevezett háttértelepüléseket is beköti a Balaton felvidék fantasztikus tájait, a Somogyi Dombvidéket, és erről azért nagyon jól lehet tájékozódni a Balatonbike 365 oldalán. Kiváló kerékpár kölcsönzési lehetőségek vannak, és ezeket az aktív turisztikai élményeket össze tudjuk kötni az idei szüret időszakában a gasztronómiai élményekkel is, úgyhogy én bízom abban, hogy a tavalyi évhez hasonló számokat fogunk vendégszámban produkálni, vendégészaka számban lehet, hogy lesz egy minimális csökkenés, és van egy trend, amire oda kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy a jövő évben erre erősen kell fókuszálni, az a külföldi vendégeknek az aránya, mert az eddigi adatok alapján abban egy kisebb csökkenés jelent meg. A lengyel vendégeknél nem, de az osztrák, szlovák cseh vendégeknél, németeknél igen, és ezzel a trenddel mindenképpen foglalkoznunk kell, mert úgy gondolom, hogy az igazán stabil 4 évszakos Balaton megteremtésén és üzemeltetésén, hiszen ez már zajlik egy jó ideje, nagyon fontos az, hogy a külföldiek számával foglalkozzunk, és azt stabilan egy 30-35%-on legalább tartani tudjuk éves szinten.
2: Tamás, nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon jó heteket, hónapokat a 4 évszakos Balatonnak. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, András, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség elnöke volt a vendég a Monitor délutánnak. Köszönöm szépen.
1: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk, Oszkó Jakab Natália, Magyar Turisztikai Program Alapítvány társelnöke, Kerekdomb és Művészetek Völgye fesztiváligazgatója, de most Kerekdomb, mint alapító. 10 éves, ugye? Azt néztem.
2: 11 meg?
1: 11. Kinyomtattam még a térképet is, hoztál programot is, de, vagy majd komplett programot, de azért ez nagyon, nagyon részletes, és nagyon sok mindenre kell figyelni. Szóval ez egy nagyon komoly fesztivál, na maradjunk annyiban.
2: És gondoljunk bele, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nagyon nagy fesztiválokat nem tudunk felsorolni, míg mondjuk egy Veszprém megyében ott van a Veszprém Fest, Veszprémi utcazene, nyilván a Művészetek Völgye fesztivál is, amit
1: mi azért mosolyogsz,
2: mert igen, nagyon jól sikerült az idei év, és minden neki nagyon, nagyon elégedette, meg ilyen nagyon szeretett, teljesen távozott belőle, úgyhogy az jól sikerült. Na, míg vannak megyék, ahol azért elég sok minden történik, valljuk be, itt nem sok minden, és hát jön egyszer csak szeptember 18-tól 20-ig, 160 programmal, 20 program helyszínnel, és 25 családi borászattal is, egy Kerekdomb fesztivál.
1: Hát igen, azt hiszem, udvarok, borházak, pincészetek, borpincéktől kezdve, tényleg kastélyig, tényleg mindenféle helyen, mindenféle esemény. Mennyire kell változtatni, most már rosszul mondtam, nem 11-dik, mennyire kell változtatni, finom hangolni a programokon, akár a súlyon, hogy most mennyi a komoly zene, mennyi a színház, vagy bármi más?
2: Ez érdekes, én szeretek egy összművészeti mixet tartani. Nagyon fontos számomra, hogy a Kerekdomb is, meg a Művészetek Völgye művészeti fesztivál legyen elsősorban, és nem könnyű zenei, vagy borfesztivál, vagy buli. És innentől kezdve, oké, van a Kerekdombon is egy Quimby, Bohemian Betyársz, Parnograszt, vagy Blaha Louisiana, de ott van Márfi Márk előadás, vagy a komoly zenei színpadon a Miskolci Zeneművészeti Egyetemnek a diákjai és tanárai adnak elő.
1: Meg ott van Csúlya Imre is.
2: Így
1: pedig
2: van.
1: Már kevés dolgot vállalkozott.
2: Csúlya Imre és Hámori igen. Gabi is közös az előadása, vagy az Udvaros Dorottya előadó estje. Szerintem ezek mind olyan izgalmas és kulturálisan, művészetileg is feltöltő élmények, amik valljuk be, nyilván egy könnyű zenére most könnyebb jegyet eladni, és nem tudom, azokra abban a kommunikációs zajban is jobban felfigyelnek az emberek, viszont ugye nagyon sok minden lelki értéket, elgondolkodtató perceket, meg lehet, hogy egy-egy színházi előadás, vagy egy komoly zenei, vagy egy világzenei produkció is tud nekünk okozni, és egy kicsit másképpen meghatni minket.
1: Lesznek ott azért ugye koncertek, ezt mondtad is, nagyon sok koncert lesz, de azért ez egy picit a fesztivál szezon, valahol mondtad is, megkoronázása, egy picit már olyan elcsendesedő, de egy nagyon komoly esemény. Tehát itt már lehet azért, nagy bulik, nagy nyár, meg minden túl, ez egy kicsit olyan nyugisabb, olyan emberibb, olyan emberközelibb, ahogy én láttam. Arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a rengeteg porta birtok, aki ebben részt vesz, az ugyanolyan aktív, 10 év után is.
2: Abszolút, sőt, ugye igazából azt látjuk, hát megérkeztünk pestieként ide tájára, és hát mondtuk, hogy akkor szeptemberben szeretnénk egy ilyen szürethez is kapcsolódó fesztivált szervezni, sőt, hát az elején akkor úgy kellett rábeszélni egy-egy helyszínt, hogy részt vegyen, ugye nyilván úgy is néztek ránk, hogy jó, hát sokan próbálkoztak már itt előttetek ezzel-azzal, most meg már úgy tisztelnek, és maguktól is szerint úgy néz ki, mert szinte mosolygunk, hogyha valaki beköltözik tájára, vagy új borászatot indít, vagy éttermet, vagy bármilyen, akár most például egy kis galéria is nyílt, akkor mindenki már is figyelmezteti őket, hogy jelentkezzenek be nálunk, és mindenképpen vegyenek részt a Kerekdomb fesztiválon. Ezért van az, hogy akár gyakorlatilag egy ilyen 10 borászattal indítottunk, és most 25 borászatot lehet egy borútlevél segítségével végiglátogatni. Egyébként zsűrizett, és nagyon minőségi palackozott borokat lehet végigkóstolni. Ez a műsorfüzetben is kiemelésre kerül, Ugye nagyon sokszor ilyen borkóstolónál azért, hát hogy is mondjam,
1: a pince aljáról is előkerülnek dolgok.
2: Igen, de itt pont nem, itt egy nagyon minőségi tételsort lehet végigkóstolni, és egyébként valahol vicces látni a gyermekké avanzsált felnőtteket, akik hasonlítgatják, hogy kinek mennyi pecsétje van azon a bizonyos borútlevélen, egyébként még a pecsétek művészeti grafikájával is készülnek itt egy-egy borászatnál.
1: Úgy, a legszebb, meg a legadható.
2: Így van, és ilyen, tényleg egy ilyen játékos feladattá is válik ez a borkóstolás, és hát emellett nyilván van ott egy fantasztikusan felújított majlókastély. Az eleve egyébként egy ilyen kis kulturális szíve a településnek, de nyilván...
1: És az is a borhoz kötődött, most utána olvastam, tehát az utolsó tulajdonos az ott borászati, szőlészeti dolgokkal is foglalkozott.
2: Így van, hát meg ez egy történelmi borvidék. Ez valahol ugye az 1700-as, 800-as években most talán a köveskáli térséghez hasonlítható, hogy is mondjam, menő település volt. Kossuthot itt keresztelték. Rákócinak van egy kúriája, sőt, egy olyan kúriája.
1: Sőt, ezt a kastélyt is kötötték hozzá. Így van. Nem nagyon tudták, hogy kié volt ez.
2: Így van. Igen. Több nemesi család, vagy Mikszáth Kálmán is itt írta a különös házasságot, illetve nagyon sokan megfordultak. Itt volt egy ilyen pesti kávézókhoz hasonlítható nagy kávézó is egyébként. És van egy olyan érzésem, hogy parlamenti ülésszak szünetekben, meg nyári időszakokban nagyon sok nemesi irodalmárunk is, meg politikusunk az 1700-as, 800-as években itt leledzett, itt bandáztak, úgymond, és kóstolgatták a történelmi borvidék borait. Nyilván ez egy picit leáldozott ez a csillaga a településnek, és nagyon jó azt látni, hogy a Művészetek a Vidék Fejlesztésért Alapítványunk, ami szervezi a fesztivált, gyakorlatilag visszaemelte a térképre táját, és nagyon sokan érkeznek már úgy, hogy azt mondják, hogy mondjuk esetleg pont lecsúsztak a Kerekdom Fesztiválról, de a Kerekdom Fesztivál felületei miatt, vagy a fesztiválon jártak, és úgy amiatt ismerték meg a települést, és odaérkeznek.
1: Szóval a három napon túl, mert azért nagyon fontos itt a település életében.
2: Igen, és itt szerintem ez egy nagyon klassz projekt, és egy gyakorlatilag egy ilyen elméleti hipotézisből indult, hiszen ahogy a Művészetek Völgye Fesztivált elkezdtük szervezni, mi ugye átvettük egy régebbi csapattól, ott kétesélyes volt, hogy ez vajon csak a 89 óta örökölt hagyomány miatt ismert fesztivál, illetve lett ugyanúgy vidékfejlesztő hatása, hiszen panziók és új fejlesztések indultak el a hatásunkra az utóbbi években, viszont itt kipróbálhattuk nulláról
1: indítva. Igen, mert nem volt előzmény.
2: Így van, és igenis működik. Ugye most is van egy fesztiválbusz, ami a különböző településekre, a környékbe is viszi a fesztiválozókat óránként. Van egy helyi kollégánk, Petra, aki segít egyébként szállásokat foglalni, úgyhogy nem kell itt autózással keverni. Igen, ezt a fesztivál
1: szezon. A parkolást akartam is kérdezni, mit tanácsoltam.
2: Az az igazság, hogy mivel a kollégánk tartja velük egész évben a kapcsolatot, ezekről a szálláshelyekről most jön vissza évek óta az a visszajelzés, hogy nagyon sok vendégük évközben vissza-vissza is azért jön. Ezért van például az Akteleki Nemzeti Parkkal is olyan túránk a fesztivál alatt, ahol lehet értesülni a túraútvonalakról, melyek ott vannak egész évben. E-bike túráink vannak, Bodrogon lehet evezni, dűlő túrák is vannak, sőt, történeti sétáink, meg a Kolaszbányát is meg lehet egyébként.
1: Igen, az 50 perc sét, 5 kilométert is felírtam.
2: Igen,
1: magamnak,
2: hát a bányaséta egyébként megint csak a borászathoz azért is kapcsolódik, mert olyan, nem tudom, én igazság szerint nem vagyok borszakértő, én kulturális szakember vagyok, és őszintén szóval nekem volt, hogy volt olyan élményem a borkóstolásokkal, hogy egy kicsit ilyen kicsinek éreztem meg, elidegenítőnek az egészet, amikor így záporoznak a szakszavak.
1: Na és mi mindent kell illatoljál, meg érezzél.
2: Igen, és az egyik...
1: A tufa, meg az összes többi,
2: na
1: meg
2: és
1: a...
2: Pont
1: ez
2: a tufa,
1: persze,
2: úgy, és maga a terroár.
1: Igen, a terroár.
2: És a Kolaszbányában, ugye miről értesülünk, geológus pedagógusok segítségével megnézzük, hogy ott pontosan milyen a talajszerkezet, ilyen nagyon jó vizuális ábráik vannak. Nyilván egyébként a kisgyerekeknél az is egy örömpont, hogy fel lehet a munkagépekre szállni egyébként sisakban, úgyhogy ezt nagyon szerették a gyerekek, de egyébként ott abszolút meg lehet érteni ennek a terroir, illetve a földtani szerkezetnek a mienségét tájánál, és átérezni azt, amit egy szomelié esetleg nekünk említ, hogy mit is kéne ott éreznünk ebből a borból, hogy mi is van. Úgyhogy egyébként ez egy nagyon érdekes párosítás egyébként, hogy ott is kikötünk valahogy ennél a történelmi borvidéknél. Ahogy említettük, irodalmi programok, könnyű zenei programok, az NK a hangfoglaló kezdő induló zenekaraiból is lépnek itt föl. Vannak befutott zenekarok, van világzene, Ferenci Gyuri, vagy jazz, a Barabás Lőrinccel, illetve nagyon sok olyan hely van, ahol csak leülhetünk dumálni egy jót a barátainkkal, és kibe csatlakozhatunk a programokba. A Majló Kastélynál gyerekprogramok vannak, Varró Dani és Molnár György is érkezik hozzánk oda, vagy ringató a babáknak, vagy egyéb kis workshopok is vannak ott. 0-tól
1: 99-ig azt is láttam. Azért
2: így van.
1: Nagyon figyeltek.
2: Sőt, hogyha egy picit lenyugodnánk, ott a Malter Vándor Filmfesztivál rövid filmjeire is beücsöröghetünk egy-egy pohár kíséretében.
1: A szállást azt mondtad már, a közlekedés. Hogy tanácsoljátok ezt? Hogy legyen az okos, békés, hogy mindenkinek jó legyen?
2: Az az igazság, hogy ugye az is meglepő táján, hogy ez most egy 1800 fős település, de ez valamikor egy 6500 vagy akár 7000-es volt, tehát ez az 1700-as, 1800. Amikor megérkezel oda, nekem egy picit Szentendrét is idézi, tehát hogy a kis macskaköves utcáival, kúria épületeivel, na hát ugye innentől kezdve oda, hogyha megérkezünk, nagyon sok hely van parkol. De tényleg, tehát, hogy nagyon nagy területen lehet,
1: igen,
2: akár a szállásunk mellett, ugye sok szállás van táján is, de egyébként, ha már onnan kiszorulunk, akkor Abaújszántó, Rátka, Szerencs, Mád, Golop, ezeken a településeken is ott a szállásnál leparkoljuk az autónkat, és ahogy említettem, ez a fesztiválbusz óránként el is visz minket tájára, meg vissza is vissza szállásunkra, úgyhogy abszolút tudunk így közlekedni. Nyilván vannak még a menetrend szerinti volánbuszok és egyéb járatok, és azt nyilván nem is említem, de egyébként azok is sűrűbben járnak, de kifejezetten mi is járatunk ilyen fesztiválbuszt, úgyhogy van ugye egyébként vonatállomása is tájának, ugye a Kapolcsi Művészetek Völgyével ellentétben. Egyébként nagyon sűrűn járnak a vonatok is, Miskolcon kell átszállni. Én egyébként, nekünk nagyon sok stábtagunk is, vagy mondjuk akár én is érkeztem úgy tájára, hogy szépen elvonatoztam, ugye nagyon kényelmes azért vonatozni, sokszor itt azért dolgozol is közben, vagy filmet nézel, és ott szépen boklászol, és utána szépen hazavonatozol.
1: Meg megjött egy pohár bort, pardon, igen. Azért is, ha már tájára vagyunk.
2: Igen,
1: között,
2: igen,
1: nem
2: és
1: mindegy.
2: Nagyon fontos, hogy ugye mi most nagyon sokakat van, hogy Veszprémből is be tudunk vonzani ide, pont ugye a völgyben a kezükbe veszik a műsorfüzetet, és akkor úgy érkeznek
1: fesztiválról,
2: hozzá.
1: Fesztiválról
2: így van. Budapest, Eger, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza. Minden nagyobb városból, meg településről a környéken azért viszonylag értelmesen akár közösségi közlekedéssel is el lehet jutni a Kerekdombra, meg vissza a Kerekdombról, úgyhogy itt szerintem ez egy nagyon jó kis megközelíthető desztináció. Nyilván egyébként tényleg érdemes az egészbe beleszippantani, a történetét megismerni, beülni a programokra, a rózsapincészettől kezdve a Bagolyvár, vagy a Szűcspincészet, vagy a Somszoly birtoktoknál még Winkler Nóra is mesél nekünk a képzőművészet és a bor kapcsolatáról egyébként.
1: Zseniálisan fejedben van az egész forgatókönyv. Na jó, ez a kerekdombi mese. Mese született már Kerekdombra? Biztos nem, hogy mesekönyv?
2: Még nem született. És viszont mese nincsen, de megint csak egy szívhez szóló történet. A Kerekdomb név egyébként úgy érkezett meg, hogy kiterítettük itt 2016-ban a dűlőtérképet, és mindenképpen egy olyan dűlőt szerettünk volna választani, ha már úgyis újra kezdünk valamit, amit épp nem művel senki, és nem történik ott semmilyen termelés. És hát És megnéztünk két-három ilyen nevet, és a Kerektom tetszett meg. Na hát azóta, ahogy nálunk is növekedett, és épült, szépült a fesztivál, és a látogatottsága, tavaly is azért már 6500-an voltak a fesztiválon összesen. Na hát így valaki kezelésbe vette a Kerektom dűlőt is évek óta.
1: Ha már fesztiválon.
2: És tavaly már meg is érkezett az első Kerektom fesztiválos bor, ugye az egyik helyi borász vette szárnyai alá, a nyerges pincészetesek csinálják egyébként, úgyhogy szerintem ez is egy
1: szép. Lekerékített ezt a Kerekdombi történetet. És nagyon jó idő. Azt néztem, hogy amennyire lehet tudni előre,
2: abszolút.
1: Az jó idő.
2: Kellemes. Éppen hozunk egy kis könnyed kabátot magunkkal az esti órákra szituáció.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jó időt, meg nagyon sok látogatót, kedves látogatót, aki szeretettel megy el majd Kerekdombról, oszkolja, kapnak tálé. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután. Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója ezúttal Ausztriában, a bővízű Ausztriában. Ugye legalábbis eddig ez a kép élt bennünk.
2: Igen. Ausztriában. És hát azt kell mondjam, hogy pacáromnak, hogy ritkai, amikor nem jövök ki, de hát halas szemmel nem annyira szoktam körülnézni, mert általában nem ez a cél. Most ellenben a Partnerek Szövetsége csinált egy ilyen kétnapos villám körültet egy busszal. Elmentünk három kis gazdaságba. Hát két dolog döbbentett meg, amiben óriást fejlődtek a itteni kollégák. Visszahozták a pontyot. Visszatették az asztalra a pontyot. Olyan közösségi élményé tették a halászatokat, az őszi halászatokat, a tótörést, a legkülönbözőbb akciókat, amiket lehet egy tóparton csinálni, hogy tótulnak ki a kisfalvak népe, és két-három nap alatt megeszik annak a 5-10-20 hektáros tónak a halát, ami ott van. A másik, hogy mindenhol kis feldolgozókat csináltak, és ami nem megy el helybe, mondjuk a horgászottak, az feldolgozó adják az asztalra, és úgy szállítják már ki, hogy mindenkinek csak rá kell tenni a serpenyőre, és kész hala. Hát a harmadik, ami nagyon-nagyon tetszett, az a szervezettsége, a megbecsülése a területnek, a tájnak, a gazdaságunknak, a családunknak. Nagyon pozitív volt az egész, és nagyon-nagyon örültem, hogy eljöttünk ide, mert azt gondolom, valami ilyesmi hiányzik nálunk az egészből. Lelassult itt a világ, és ebben a lelassult világban sokkal jobban lehet élni, beszélgetni, meginni egy pohár jó sört, mint ebben a futóbolond világban, amikor mindenki a telefonjára pislant félszem, vagy hát, hogy jót már valaki. Na, de ezek után csak hadd mondjak egy jó kis pénteki receptet, mert azt gondolom, hogy ez is tanulságos volt este. Voltak elég bátrak ahhoz, hogy kitegyenek a vacsorához is egy nagyon jó kis írtalt ponyfilét, amivel semmit nem csináltak, egy kis fűszer sóval megszórták, aztán rádobták a grillre, a zöldségek ott voltak mellette, és pillanatokon belül csináltak egy kiváló, kiváló ételt, amit 15 perc alatt készen volt, és ha valamit ajánlhattam pénteken, akkor önöknek is ezt ajánlanám, egy kis ponyfilé, grillezzük meg, a zöldséget készítsük előtte. Hozzá itt éppen gomba volt, sárgarépa, cukkini, csak úgy össze volt dobálva, egy kis olívával megfuttatva. Hát valami fenséges vacsora volt, nem terhet meg bennünket, nem volt nehéz, és a konyhának se volt egy óriási tehetétel. Javasolnám mindenkinek péntekre egy jó kis grillezett ponyfilét, helyi saját zöldségekkel, ha lehet, ha nem, akkor vegyünk valami finomságot a valamelyik közeli zöldséges üzletbe.
1: Csak egy kérdés, ha már azzal vezettem föl, hogy a bővízű Ausztria, nekem most más tapasztalataim voltak ezen a nyáron, ott is nagyon komoly vízhely, mert csak kettő mondatot mondasz erről?
2: Bocsánat, igen, nem hallottam, igen. A bővízű szót. Igen. Ausztria pontosan úgy szenved a hiánytól, mint ahogy mi. A talajokon, földeken ennyire nem látszik, de a kis tavakon. Alsó Ausztriában voltunk fel a cseh határ mentén, fölfelé a Morva túlvidék felé. Minden település határában 2-3-5 pici kis tavacska, fél hektáros, egy hektáros, még kisebb, és mindenütt látszottak az aszályomai. Igen, Európát csújtja az aszály, itt is épp úgy alapadtak a kis patakocskák, folyócskák, amik itt voltak, de mindenhol meg volt tartva a víz. Összesen talán 2 vagy 3 kis tavacskát láttam, abból a 30-ból legalább, amit az út mellett találtunk. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket a kis tócskákat, régi szóval élve, a tóságok, ugye voltak a nagyok, a tócskák, a kicsik, ezeket a kis tócskákat odahaza is kezdjük el divatba hozni. Olyan kis tavakat, amelyek visszározásra az öntöző csatornából, vagy a tartalékvízünkből, vagy a mellettünk folyó patakból, amikor van víz, kivehetjük, és neveljünk benne 15 darab pontyot. És biztos, hogy jó fog esni a családnak, hogyha jön egy horgász vendég, kifogott két pontyot, azt mindjárt meg is ettük ott a parton. Mellesleg úszkálhatta két kacsa, látszik az asszály itt, és el is mondták a kollégák is, hogy meglepetés a számunkra, Ausztriában teljesen szokatlan, hogy ne legyenek tele mindig a tavak, akár ilyenkor augusztusban is, és ők is abban gondolkodnak, hogyan lehet megtartani a vizeket, kevesebb lecsapolással, sokkal figyelemmel és törődéssel azzal, ami a vízbe történik és a vízzel, hiszen náluk is már 22-23 fokos vizek vannak, ott, ahol egyébként ez a 20-at is nehezen haladta meg. Igen, melegszünk, és a melegedés ellen nekünk is lépni kell, és ez is tanulságos volt az osztályoktól, hogy már most törődnek vele, amikor számunkra még közel nem életveszélyes a melegedés.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Ez volt a csütörtöki adás, a csütörtöki monitor délután, holnap 4 órakor Fintech világa egy izgalmas beszélgetéssel és Siklós Bencével várom majd önöket 4 órakor. Már a jótat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk. 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Szentlőrinci úton az M5-ös autópálya felhajtójánál. Erősebb forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Egybefüggő a kocsi sora a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni közműjavítás miatt. Sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton, a Szarvascsárda térnél ma 17 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. A forgalom egy sávban váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél percen múlt 6 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Magyarország több közép- és kelet-európai országgal együtt aláírta a prágai nyilatkozatot a mesterséges intelligencia területén. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a megállapodás az együttműködést és a tudás megosztást erősíti a régióban. A résztvevő országok kiemelt területnek tartják a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztését AI alapú megoldásokkal. A tárgyalásokon szó volt a mesterséges intelligencia biztonságáról és a régió versenyelőnyeinek kihasználásáról is. A miniszter szerint Közép-Európában elsősorban olyan szűk mesterséges intelligencia megoldásokban érdemes erősödni, mint a gyógyszerfejlesztés, a gyáripar, az autógyártás, a robotika vagy éppen a logisztika. Kollektív keresetet indítottak 6 európai ország Uber sofőrjei a fuvar megosztó platform ellen. A sofőröket képviselő Worker Info Exchange szerint az Uber megsérthette az európai adatvédelmi szabályokat, és az új dinamikus fizetési rendszer hátrányosan érintette a munkavállalókat. A keresetet egy amszterdami bíróságon nyújtották be. A szervezet célja, hogy véget vessenek az algoritmus által meghatározott díjazásból eredő bércsökkenéseknek. Emellett kártérítés is követelnek a sofőrök által elszenvedett károkért. A Fitch Rating szerint a megemelt hiánycél is jelzi, hogy a magyar kormány jelentős közfinanszírozási kihívásokkal néz szembe. A hitelminősítő felidézte, a kabinet az idei uniós módszertan szerint számolt deficit cél a GDP 7,5%-ára emelte, az eredetileg tervezett 3,7%, illetve a korábban módosított 5% után. A Fitch szerint az új előrejelzésben szerepet játszik a gyengébb gazdasági növekedés és a választások előtti jelentős költségvetési intézkedések hatása. Emellett a korábbi büdzsében nem teljesen szerepeltetett kiadási kötelezettségek, valamint az asszály és az energiaválság költségei is rontják a költségvetési pályát. Létrehozza a kormány a környezetvédelmi főhatóságot, amely a jövő évtől kezdheti meg működését. Az új szervezet felel majd egyebek között a környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. Kiemelt terület lesz az akkumulátorgyártás és az újrahasznosítás szigorú felügyelete. A kormány emelni a környezetvédelmi bírságokat is, a legsúlyosabb esetben akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lenne. Bevezetnék a három csapás elvét is, amely alapján a visszaeső nagyvállalatoknál a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lenne.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt. A vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter 1,1%-kal 12.810 forintra erősödött, a MOL 7,1%-kal 5.025 forintra emelkedett. A Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, míg az OTP részvények ára 1,4%-kal 44.990 forintra nőtt. Európában jó volt a hangulat, a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX Index 6-tized, a párizsi CAC-on 1-tized, a milánói tőzsde 9-tized, a madridi IBEX pedig 1,1%-os pluszban fejezte be a napot. A Wall Street-en is jó hangulatú kereskedés zajlik, a Dow Jones 1,2-tized, az S&P 500 1,1-tized, a Nasdaq Composite pedig 1,4%-os pluszban van jelenleg.

0: és átmenetileg északkeleten lehet több felhő, számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között lesz majd. Köszönöm figyelmüket, 18 óra 5 perc, a folytatásban a Napvendége című műsorunk következik, hírekkel pedig majd 6:30 várom önöket itt a Trend FM-en.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Szép napot, köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, és Tress András a vendég, a Quattrosoft Kft. Alapítója, tulajdonosa. Azt mondtad, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen.
3: Igen, te is mondtad, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és természetesen tegeződjünk.
2: Többször beszélgettünk már, akkor kérdeztem is, hogy hogyan ez, mert 30 éves a cég, ugye?
3: Így
2: de,
3: van,
2: de 25 éve egy a motto, ugye, és egy a feladat?
3: Így van, tehát 25 éve foglalkozunk célirányosan folyamatfejlesztéssel. 2001-ben kezdtük el a vízumrendszer fejlesztését, az egy folyamatirányítási rendszer, ugye az egy folyamat, hogy hogyan kapja meg egy Magyarországra beérkezni vágyó a magyar vízumot, és ennek a folyamat támogató rendszerét mi fejlesztettük, utána a schengeni csatlakozáshoz kapcsolódó vízumrendszert is megfejlesztettük, ez egy nagyon összetett, bonyolult folyamat irányító rendszer volt, és azóta ezt a vonalat továbbvíve nagy vállalatoknak, állami intézményeknek segítünk a működésük irányításában és kontrollálásában.
2: Segítek nagy vállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka, ugye ez egy ilyen...
3: Ez így van.
2: Kőbevéshető elmondat.
3: Régen volt a logonkon, vagy a Quattrosoft alatt az volt, hogy kontroll és hatékonyság. Aztán egy idő múlva levettem, mert olyan furcsán hangzott. És most megint ott tartunk, hogy...
2: Tehát a hatékonyság az ugyanúgy ott van.
3: Így van, a hatékonyság ott van, és a kontroll ott van. Igen. Mert a kollégáknak hatékonyságot, a vezetőknek meg kontrollt áttekintést, látást biztosítunk pontosan. Tehát az, hogy tudja azt, hogy hol tartanak, és hova fognak tovább menni, tudjon elemezni az már megtörtént dolgokat, és így tovább. A logónk eredeti szövege hatékonyság és kontroll, az továbbra is igaz, most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy visszatesszük a logónk aljára, de ugye sok
2: már jó, kicsit itt a szöveg. A Quattrosoft egyébként honnan jön, azt nem is beszéltük még soha.
3: Időtlen időkkel ezelőtt négyen voltunk, innen jött a Quattro. Ugye, Quattro, mint négy, soft, mint szoftverfejlesztés.
2: Akkor menjünk picit vissza az időbe, jó? Az ezt a 30 évet azért szaladjuk át, megnézzük meg a fontos állomásokat. Már csak azért is, mert azért az ritka, amikor az ember 30 éves cég alapítóval, tulajdonossal tud beszélgetni, mert azért talán inkább most már gyakrabban változnak akár az ügyvezetők, vezetők, akár a tulajdonosok. Szóval az jó, amikor látja az ember a szerves fejlődést. Aztán majd mondd meg, hogy ez töretlen volt-e, hogy lehet ezt egy grafikon, az a te asztalod grafikonon lerajzolni. Na jó, akkor menjünk, akkor a gyökerekig vissza, jó? De ez honnan jött ez a komodoros szerelem?
3: Hát 82-ben még kokomlistás volt minden informatikai, vagy számítógép fogalmazunk inkább így, és 82-ben szüleimtől kaptunk a testvére már egy Commodore 64-es számítógépet, az akkor végtelen nagy flash volt. Vártuk, megérkezik a gép, és akkor próbálod elindítani. Az ugye még nem monitorhoz kapcsolódott, hanem tévéantennával kellett a tévéhez. Ugye bekapcsolod az egészet, semmi nem történik. Akkor neki látsz hangolgatni a tévét.
2: Akkor közben nem tudod, hogy a család nézni a tévéműsort, várja az
3: is. Így van, addig nincsen tévénézés.
2: Csak mondom azoknak, akik már nem ez a generáció.
3: Hát a 80-as években nem hat tévé volt egy lakásban, nem jellemzően egy. Tehát ha mi számítógépezni akartunk, akkor a szülők nem tévét néztek, de még tévéműsor is egy kicsit kevesebb volt, maradjunk annyiban. És akkor eljutunk odáig, hogy a számítógép és a tévé egyszerre működik, és látsz egy villogó kurzort. Azzal a géppel semmit nem lehetett kezdeni, amikor bekapcsoltad, basicbe lehetett programozni. Na most egy 14 éves gyerek, úgyhogy akkor az informatikáról se nem semmi nem volt elérhető, el tudod képzelni. A villogó kurzor, és tudtad beütni a billentyűt, be tudsz elírni szavakat, a basicra azt se tudtam, mi műfánterem, és akkor hogy mentünk előre az időbe, kiderült, hogy programokat lehet rá tölteni, kellett egy ilyen kis magnót venni hozzá, és akkor volt az az idő, hogy minden komodorosnak volt, ez egy ilyen kicsi kis dobozka volt a magnó, és mindenkinek volt egy csavarhúzója, mert kellett állítani a fejét a magnó kazetta olvasásnál, mert nem mindegy volt, hogy hol volt, mert nem volt elég a jelerő, akkor nem olvasta be a dolgokat, és akkor hallásra tudod, mindig tekergetted, és amikor leghangosabb volt, akkor beolvasta a program.

0: órát, és utána már el lehetett vele kezdeni játszani. Akkor még nem kezdtem el programozni, azt inkább 18-19 éves koromban ott az egyetem tájékán indult.
1: Szóval ez a szerelem akkor ez töretlen azóta is, ugye? Csak igen. Már nem Commodore-nak igen, hívják. Igen. És van egy másik szerelem is, ugye ez a magasugrás.
0: Hát a sport, az egy kicsit hamarabb kezdődött, azt nagyságrendelgén 8 éves koromban kezdtem el atlétizálni, 10 éves koromban már tudtam, hogy magasugró szeretnék lenni, és ez 27 éves koromban adtam abba, tehát azért 20 évig atlétizáltam, az viszonylag ritka, mert általában később kezdik, hamarabb kezdik, ha fejezik be. Nagy élmény volt országos szinten.
1: Országos voltam. Bajnok is volt, ezt nem te mondtad, utána jól mondom? Az is
0: van,
1: volt.
0: Tehát felnőtt bajnok, mindenféle bajnokságot is nyertem, voltunk 3-4-en, akik a legjobbak voltunk, nemzetközi szintre nem jutottam ki, mert én elkezdtem az egyetemet a sport mellett. Voltak, akik ugye azt mondták, hogy sportállásba mentek, ez ugye az volt, hogy a főállásuk az volt, hogy sportoltak. Lett volna ilyen lehetőség is, de én akkor már az informatik irányába nyitottam.
1: 220 centi vagy 220-at
0: ugrottam, így van.
1: Nem erről szól a műsor, a Quattrosoftról szól, de miért akar valaki gyerekkorában magasugró lenni? Mert sok minden sportot el tud, de neked is volt más sport, azért, és el is tudom képzelni, most ne hagyjuk a focit, meg az úszást, meg a vízilabdát, meg az összes többi, de hogy magasugró vagy rúdugró, az hogyan jön? Mitől jön?
0: Hát ez alapvetően úgy kezdődött, hogy egy nagyon eleven gyerek voltam, és mondjuk a harmadik általános iskolában azt javasolták, hogy jó lenne elkezdenék valamit sportolni, és mert a pasarétütő vasasporttelettől 50 méterre laktunk, és a nagybátyám az gerehelyítő edző volt a vasasban. És akkor ez így adta magát, hogy kezdjük el. Lehetett volna teniszezni, de engem a labda dolgok sokkal kevésbé érdekeltek, mint az intenzívebb mozgás, mert az intenzív mozgás a tenisz is, tehát nem, hogy valaki úgy gondolja, de mégis más egy picit.
1: És ez azóta megvan, sőt, Salgó Tarján.
0: Salgó neked Tarján nagyon volt az egyik utolsó.
1: Beégett, ugye?
0: Ez így van. Hát akkor volt lehetőségem Sotomayorral, a még jelenlegi világcsúcstartóval.
1: Ő kubai,
0: így,
1: ugye?
0: Így kubai. Van, kubai. Nálam egy évvel idősebb volt, azért ez a 90-es évek legeleje, amiről beszélünk, és ott a rendszerváltás után kezdődtek el olyan versenyeket tartani, amik ilyen buli versenyek voltak, fogalmazunk így. Ez a Salgó Tarján főterét legumizták, a szálloda volt a háttér, kihoztak böszmedék nagy hangfalakat, és akkor volt esetleg rudugrás, meg magasugrás, ez a két szám volt. Szólt a zene, ott voltak, sokan örültek, és nagyon-nagyon nagy buli volt. Tehát most már az atlétika versenyeken, tehát ami most is volt a Gyulai Memorial, ott van zene háttérben, egyfelől sokkal hangosabb volt, másfelől ez akkor nem volt divat, akkor csönd volt a versenyen, a startpisztolyt hallottad, de körülbelül a drukkoláson kívül más hang nem volt. Óriási élmény volt, tehát egy nagyon más volt ahhoz képest, mint a régi versenykörnyezet. Ugye voltak nemzetközileg is csehek, meg talán szlovák magasugró is volt, mi befejeztük 218-nál, és akkor jött a Sotomayor, ugrott egyet 220-ra, egyet 230-ra, egyet 236-ra, mind a hármat átugrotta, majdnem csomagolt és elment. Utólag az derült ki, ha jól emlékszem, hogy adott pénzdíj volt kitéve az adott eredményre, és azt a lehető legoptimálisabban szerette volna elérni.
1: Optimalizálta a folyamatokat.
0: Nem akart nagyon
1: elfaradni. De a cipőt akkor hagyta itt a cipőmúzeumnak? Azt is láttam.
0: Emlékszem.
1: Valamelyik. Na
0: emlékszem.
1: Jó. Mi az, ami a sportból, a magasugrásból, mert tudom, hogy van egy ilyen jó mondatod, és ezt szeretném kihúzni veled, ami átvihető a cégre, a cégalapításra, a Quattrosoftra, a munkátokra.
0: Ezekről megosztanak a vélemények, mert van egy iskola, aki azt mondja, hogy azért az eredményekhez egy kitartó munka kell, én nekem ez jött, tehát van, aki meg azt mondja, hogy bekapcsolod az AI-t, ez megcsinál magától mindent, és egy ötletből megoldod a világegyetem nagy problémáját. Én jobban hiszek abban, hogy azért az eredményhez kell egyfajta egy irányba menés, pofontűrés, és itt tovább. Mert azért a magasugrásnál minden egyes verseny végén az van, hogy sikertelenül fejezed be, mert egyszer csak eljutsz ahhoz a magassághoz, amit nem tudsz átugrani.
1: Igen, ez a negatív a vége most, hogy mondod, én sose ugrottam magasba, de igen, tehát ott mindig a vége egy
0: viszont mérhető és
1: kudarc, teljesen, ha úgy tetszik,
0: hát igen.
1: Amiből építkezned kell.
0: De ugye akkor van az, hogy az mindig a legjobb eredményedhez viszonyítod azt a létsz magasságot, amelyiket már nem tudtad átugrani.
1: Meg hát vannak olyan, aki azért nézni néztem közül, aki már nem próbálja meg. Tehát még lenne lehetőség, ugye még van.
0: Persze, de azért ezt el kell hinni.
1: Igen, hogy meg.
0: Most is láttuk csinálni. A rudugró versenyben, és voltak elég gyenge próbálkozások, meg amikor beugranak a létszel álmagasugrók, nem hiszi el, hogy át tudja ugrani. És azért, amikor nem hiszed el, akkor történik az, hogy megtartod magad, és viszed a lécet, és rácsal a lécre, az elég kellemetlen. Tehát régen háromszögletű lécek voltak, azért arra, amikor rást egy méter magasról, alumíniumból.
1: Ja, mint a csoki, az a háromszögletű
0: csoki. A Toblerone csoki forma, ahhoz a vastagság és méret volt, tehát azért
1: nem
0: akkor, ha megtartod, tehát amikor görcsösen megtartod magad, és nem csinálod végig a mozgást, ha megcsinálod rendesen, akkor leesik a léc. Ha megtartod, így elsotorod magad, de és rá tudsz esni, az nem egy akkora élmény, tehát azért szoktak a magasugrók inkább beugrani. Hát most is a rudugrásnál volt az egyik rudugró, aki majdnem leesett a báláról, mert nem bírt átmenni, és előrefele jött vissza, és talán 15 centim múlott, hogy nem az, és azért ők 6 méter magasról adják ezt a számot elő. A magasugrásnál ezek kisebbek a magasságok.
1: Na jó, a sportvonal az érthető, és láttuk az átkötést is, a gondolat átvitelt. A cég az hogy alakult a 30 vagy 25 év alatt? Mennyire volt töretlen a pálya?
0: Először volt egy betéti társaság, és utána nem átalakítottam a betéti társaságot KFT, hanem egy KFT is lett alakítva, 96-ban lett alakítva a KFT, de a betéti társaságot azt hiszem 92-ben indítottam el, és utána, amikor idézőjelben komolyabbá váltak a dolgok, akkor lett az, hogy a betéti társaság az nem annyira jó hangzik, és legyen egy KFT is. Nekünk irgalmatlan nagy mázlink volt, mert szerintem az akkori top magyar informatikai céggel, az IQ-Soft-tal kezdtünk el együtt dolgozni, tehát azért szerintem szoftverfejlesztésbe az igazi tudás az náluk volt, és ővelük kezdtünk el együtt dolgozni, nagyságrendileg 8-9 évig kizárólag csak velük dolgoztunk, tehát egy kiemelt fővállalkozónk volt, az ő projektjekbe vettünk részt. A Vízum projekt is úgy jött, csak azt már annak a dandárját mi csináltunk, az már 5 éves volt az együttműködésünk, és akkor nem az volt, hogy volt egy nagy projektjük, amiben mi is beszálltunk, hanem azt a projektet ő projektvezetésükkel, ő architektúrálásukkal, de Isten igazából mi csináltuk. És ott szakmailag is nagyon sokat tanultunk, olyan projektek közelébe kerültünk, amik akkor a legszuperebb projektek voltak.
1: Tehát már önmagában a Vízum projekt egy nagy mamut, tehát
0: így van, de a 90-es években a Vestelnek a rendszerein dolgoztunk, mert ott a turbolézernek hívták a digitálnak a gépeit, nem tudtak olyan gépet behozni, aminek elég nagy teljesítménye volt ahhoz, hogy kiszolgálja, ugyan kell kezdetülni a telefon, tehát az előfizetőnk száma, hogy nem tudtak kidolgozni, és egy teljes architektúraváltásra volt szükség, amiben ott a legjobb IQ-Softos koponyákkal, de mi aktív részvételünkkel sikerült ezt a dolgot megoldani. Utána ezt a vonalat inkább már mi vittük, tehát ezt a technológiafejlesztéses dolgot mi vittük tovább az IQ. Hát nagyon érdekes volt, ott 2003-4 körül az IQ az egy 10-szer nagyobb cég volt, mint a Quattrosoft. Ők kevesebbet költöttek, nem méretarányosan, hanem effektív nominálisan arra, hogy csináljuk olyan dolgokat, amiben bíztak, hogy majd később szükség lesz rá, mint még Quattrosoftként. Tehát mi nekünk ez, hogy dolgozunk valamin, amiben bízunk majd, hogy majd a később a piacon ezt el tudjuk adni, vagy valakinek értéket tud képviselni. Ez nekünk mindig is benne volt, és szerintem méretünkhöz képest mindig gigantikusan sokat költöttünk erre. Ez lett ennek az eredménye.
1: És egy gigantikusan nagy partnereitek voltak akkor, Invitel, Vestel, tehát óriási méretek.
0: Hát azok a legnagyobb telkoszolgáltatók voltak akkoriban. Igen.
1: Volt pofon is?
0: Hát 92-ben az életem
1: első. Van olyan magasság, amit nem visz át az ember elsőre?
0: Hát azért az nem volt annyira nagy magasság, de óriási tanulópénz volt. A postaellátó központnak a leltár rendszerét kellett megcsinálni, ez volt az életem legelső munkája, és leltár. Volt erről nekem egy fogalmam, amit jelent ez, hogy leltár. Megcsináltam, kivittem, és hát kiderült, hogy ugyanazok a szavak némi nemüleg eltérő jelentéssel bírtak nekem, mint az ügyfélnek. Hát abból egy nagyon kellemetlen szituáció lett a végén.
1: A feladat nem volt precízen meghatározva.
0: Ugye arról szólt, hogy nekem a leltár meg a leltárív jelentett valamit, nekik meg egy merőben más dolgot. Ugye egy leltárív az lehet, hogy csak felsorod a cikkeket, tehát a különböző tételeket, és hagysz egy üres helyet, akkor ide kell beírni azt, hogy mennyi van. Nekik az volt, hogy nyomtasd ki a listát, tedd rá az aktuális mennyiséget, és legyen mellette egy rubrika, ahova be tudja írni a jót, és utána annak alapján lehetett egy leltár többlet vagy hiánybizonylatot legenerálni. Mindegy, nagy nehezen a végére sikerült ezt a rendszert is átszűszakolni, szerintem el is kezdték használni, de ami nagyon nagy tanulság volt, és ez benne van egy, ezik is régi dolgok, mindenféle módszertani mániám volt, hogy hogyan érdemes szoftvert fejleszteni, mert az nem igaz, hogy lobogóhajú programozót mondasz két szót, és akkor és kész, hanem azért azt...
1: Amerikai filmekkel ez így szokott működni.
0: Hát most mindent tartunk, mert most azt mondják, hogy írsz egy jó promptot az AI-nek, és ott a készen van a rendszer, de azért én azt gondolom, hogy van egy végig gondolása, miért elkezded a kódot írni, tehát egy követelményelemzés, egy logikai tervezés, akár egy fizikai tervezés, kódolás, és utána az átadás átvételhez kapcsolódó minőségbiztosítása, meg egyéb lépések. Na és ebbe volt, ez volt egy az IBM-nek egy ilyen Rationalnek hívták egy módszertana, és abban az volt, hogy a közös szótárnak a definiálása. Magyarán, hogy azok a szavak, amik nem egyértelműek, azok tisztázzuk, hogy mit jelent, amikor te azt mondod, hogy leltárív, akkor azon rajta van az aktás mennyiség, és akkor ez nincsen félreértés belőle.
1: Én ezt újságíróként, műsorvezetőként úgy szeretem, amikor beül a beszélgetőtárs, hogy megvan-e a közös kottánk. Tehát ő is arra gondolta az interjúban, ami 5 perc, 10 perc, 20 perc, 40 perc, amire egyébként én vagy én kaptam erre felkészítést, nézzük. Ez nagyjából ez ugyanaz egyébként, hogy értjük egymás szavát. Majd mindjárt lesz egy kis szünet itt a műsorban, de azért szeretnék eljutni 2001-ig, ugye, mert az a fordulópont a vízum,
0: 2001
1: ugye?
0: Volt a vízum.
1: Csak
0: igen.
1: Előtte egy kérdés, majd onnan folytassuk 2001-től, hogy a szervezet az közben szépen szervesen fejlődött, tehát egyenletesen fejlődött, értettem, hogy BT-t adtam, hogy kettő, igen?
0: Szép lassan növekedtünk, és 2003-4-ig akkor volt egy változás az IQsoft, az először az LNX csoport tulajdonában, majd a T-Systems, azt hiszem a T-Systems az LNX-ből alapult. Ott megváltoztak az elképzelések, hogy hogyan működnek, onnantól kezdve már nem nagyon, tehát sokkal lazábban működtünk együtt, de 2001-ben még gazdagon szinte úgy működtünk, mint egy osztály lettünk volna az IQsoftnak. 2003-4-től kellett a saját szervezet csinyával, binnyával minden évvel foglalkozni.
1: Abba is jó voltál? Azt is olvastam valahogy az ügyfeleknek, amikor beszélgettek, akkor azt mondod, hogy türelem is kell a dologhoz. Ezt is jól tudtad menedzselni, ezt a részét is?
0: Akkor most fölfedem az egyik gyengedéségem, nekem mindig végtelen nagy idáim vannak, ha érted. Viszont nem a befejező típus vagyok, ha érted, hogy mit szeretnék mondani. Én mindig kitalálom, előre elindulok.
1: Tessék.
0: Elindulok, aztán egy idő múlva
1: itt a recept
0: már elkezd valami picit más érdekelni. Azért jó az, hogy egy ilyen csapat van velem, mert ahhoz már elég nagyok vagyunk, hogy a mindenféle okos ötleteimet idézőjelbe hátradobjam, és akkor én kutogodok tovább. Van már rá fórumunk, meg majd lesz egy szervezetfejlesztési ága is ennek a történetnek. A lényeg az, hogy most tudjuk azt, hogy az én ötleteimet rostáljuk, ami hülyeség, az megy oda, ahova kell, ami meg nem, az bekerül, és szépen valamikor sorra kerül, hogy mikor foglalkozzunk vele. Régebben azért volt olyan időszak a Quattrosoftnak, amikor idézőben mondhatjuk azt, hogy helyi menedzsment volt, tehát mentem a folyosón, vagy ment a kollégám a folyosón, és akit éppen megtalált, annak onnantól kezdve másik feladata volt. Most azért ezt már nem így csináljuk, mert ez nem hatékony. De ez már puzamosabb ideje semmit csináljuk.
1: Milyen érdekes, hogy ugye valaki a hatékonyságot növeli más cégeknél, és ugyanakkor egy idő után, akkor a szervezet úgy fejlődik, úgy változik, akkor ő is belekerül. A saját, nem tudom, szakmáját kell gyakorolja a saját cégén belül, hát igen, át, vagy a szervezetén belül.
0: Ez így van, azért a mi partner cégénk azok nagyobb, mondjuk több ezer. Most már vannak idézőjelben kisebb, amik szintén nagyok, tehát mondjuk 150-200 fős cégek. Itt azért jellemzően viszonylag tiszta szerepkörök vannak. Mi egy 20 fős cég vagyunk, itt azért mindenkinek van 1-2-3-4 vagy több sapkája, és ugye abban egyensúlyozni, hogy megcsinálom az egyik feladatomat, ne menjen a rovására, a másiknak az azért egy feladat.
1: Quattrosoft Story, Tres András alapító tulajdonos van itt a stúdióban, és akkor 2001-től indulunk tovább, jó? Egy. A fiatal generációknak is ez már könnyebben fogható lesz, majd mindjárt visszajövünk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
2: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Több mint 40 intézkedésről döntött a kormány a szerdai kormányülésen, erről ma be is számoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány döntött egyebek mellett a tűzifa áfájának csökkentéséről. A döntés a szeptember 15 után vásárolt tűzifa esetén lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindez Köböl Anita kormány szóvivő jelentette be.
4: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak, és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
3: A tűzifa áfa csökkentése mellett a kormány megduplázza a szociális tűzelőanyag keretét is. A 2026-2027-es fűtési szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd jut majd a programra. Felülvizsgálja a MOHU koncesszióját is a kormány. A miniszterelnök bejelentette, hogy megtörtént az első átvilágítás, ami alapján úgy döntöttek, a teljes hulladékgazdálkodási rendszert felülvizsgálják. Egy koncesziós szerződés a miniszterelnök szerint nem szentírás. Ha a szerződés nem szolgálja a magyar emberek érdekét, akkor szükség van ilyen lépésekre. Magyar Pétert hallják.
5: Nem mondhatja azt, hogy a jogokat kéri, a koncesziós díjat kéri, viszont felelősséget nem vállal, átvilágítást vagy számonkérést nem vállal. A Tisza kormány álláspontja teljesen világos, a MOHU-nak teljesítenie kell azt, amit vállalt. A szolgáltatás színvonalában, az újrahasznosítási arányokban, a beruházásokban és az adatszolgáltatásokban egyaránt. Ha teljesítenénk az előzetesen vállalt, megállapított célokat, akkor 2027-re akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetnénk Magyarország közkiadásait, és foríthatnánk bármilyen más környezetvédelmi beruházásra, vagy akár egészségügyre, oktatásra.
3: A hulladékgazdálkodási vállalat egyébként reagált a kormányfő bejelentésére. Mint írták, a MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesziók komplex rendszerét, hogy a vállalat célok teljesülni tudjanak. Létrehozza a kormány a környezetvédelmi főhatóságot is, amely a jövő évtől kezdheti meg a működését. Az új szervezet felel majd egyebek között a környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, vízvédelmi és erdészeti hatóság feladataiért is. Kiemelt terület lesz az akkumulátorgyártás és újrahasznosítás szigorúbb felügyelete. A kormány emelné a környezetvédelmi bírságokat is, a legsúlyosabb esetben akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lenne. Bevezetnék a három csapás elvét is, amely alapján a visszaeső nagyvállalatoknál a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lenne. Visszaállítanák a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait is. A jövőben csak az folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. Ezen helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör. A kormány emellett felülvizsgálja az egyes szakmai kamarák jogosítványait is. A tervet előzetes társadalmi egyeztetésre bocsátják.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter 1,1%-kal 12.810 forintra erősödött, a MOL 7,1%-kal 5.025 forintra emelkedett. A Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, míg az OTP 1,4%-kal 44.990 forintra emelkedett. Jó volt a hangulat Európában is, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A párizsi CAC-on 1%-ot, a frankfurti DAX index 6%-ot, a londoni FTSE pedig 7%-ot erősödött. A milánói börze 9%, a spanyol parkett pedig 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en is 1% fölötti értékek vannak, tőzsdezárás meg 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
3: Éjszaka nagy részt fátyó felhős idő várható, viszont nyugaton megnövekszik, hajnalra pedig helyenként meg is vastagszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél több felé mérséklődik, keleten még le is gyengül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, viszont keleten még ennél hűvösebb is lehet. Holnap többnyire napos idő várható, keleten és észak-keleten átmenetileg lehet több felhő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Folytatódik napvendégem műsorunk itt a Trend FM-en. Tress András van itt a stúdióban, ez a műsor második fele. Quatosoft alapító tulajdonos vagy, elindultunk a 80-as évektől, még a Commodore gépettől, meg a magasugrás is szóba került, a másik szerelem. Cég alapítás, BT, KFT, sok minden történt, egy 20 fős cég, nagy partnerekkel 2001, egy fordulópont, azt mondtad, miért?
7: Így van. 2001-ben kezdtük meg a Vizum rendszernek még az első változatának a fejlesztését. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de nekem az emlékem, hogy előtte azért ez inkább papíralapon történt, és arra jutottak, hogy erre kellene egy informatikai rendszer. Ez akkor egy nagyon nagy rendszer volt, mert itt is olyan 1000 felhasználó plusz az, akit ki kellett szolgálni, és egy elég összetett folyamat. Tehát maga a vízum folyamat is egy nagyon szabályozott történet volt, hogy hogyan kell egy vízumnak, milyen életciklusa van, amíg a végén kiderül, hogy igen vagy nem. Sokan dolgoztak rajta, mindenféle rendszerrel kellett integrálódni, körözési nyilvántartás, egyebek, stb. Tehát sok integráció volt benne, összetett volt a folyamat, sok felhasználó, nyomon követhetőség. Tudjam, hogy mennyi feladat van. Ez 2001-ben még nem voltak ám BPM rendszerek, tehát senki nem foglalkozott semmiféle folyamati történéssel, és nekünk ezt akkor meg kellett csinálni. Ez volt mondjuk a fél feladat, vagy az 50%, és a 100%-os kiteljesedés az a 2007-es Schengeni csatlakozás volt. Ugye az Európai Unió való csatlakozáshoz kellett, azt hiszem, az első vízumrendszer fejlesztés, és utána, amikor a Schengeni övezethez csatlakoztunk, ugye akkor már megszűnik a belső határellenőrzés, akkor viszont már az Európai Uniós rendszerekkel való integráció, és egy még sokkal bonyolultabb folyamatot kellett megcsinálni.
6: Amikor egy ilyen viszonylag kis cég, jó cég, de kis cég, kis létszámú cég, elnyer egy ekkora feladatot, egy ilyen mamuttal házasodik össze valamilyen módon. Aztán térjünk át az Allianz, az 2010, ugye? Az, mert azt ismerem is azt, hogy akkor az a kis csapat azért az méltóan meg tudja ünnepelni? Mert kéne ilyenkor egy kis idő, hogy én annak tudja körülni, és nem egy másodperc legyen, hogy én átvittem azt a magasságot, aztán jön a következő.
7: Azért ez nem volt rövid projekt, tehát mind a kettő az nagyságrendileg egy egyéves projekt volt, és a cégnek több mint a fele csak és kizárólag ezzel a témával foglalkozott, ezek ilyen bőven-bőven. Egyébként minden relatív, mert most már ugye szálltak a projektméretek, tehát ez akkor egy olyan 1001 néhány száz napos projekt volt. és bele tudtunk férni. Tehát fel tudtuk úgy mérni, tudtuk azt, hogy amit csinálunk, az mekkora ráfordítást igényel, hogy körülbelül a tervezett adatokhoz hasonlóan teljesüljön. Ugye ott a kockázatot, hogy a projekt elszáll, azt mi vittük, mert fixáros projektenként szerződtünk a bevándorlás és állampolgárság évattal, akkor még úgy hívták, most ugye országos idegenrendezési főigazgatóság, és a lényeg az, hogy amennyivel mi terveztük, körülbelül abba bele is tudtuk féleszteni, és azért ez egy nekünk, azért az egy projektméret óriási lépés volt. Tehát én azt gondolom, hogy az viszonylag nehezen elképzelhető, hogy alakítunk egy céget, és elvállalunk egy 1500 napos projektet. Ez szerintem nem. Tehát szépen lépésről lépésre. A csapatnak ismerni kell egymást, ismerned kell a technológiádat, ismerned kell az, hogy egy ügyfélre való kommunikációs, mi, az ügyfél kommunikáció mit eredményezhet. Ez valami óriási volt. Nagyon nagy nyomás volt, mert a Schengeni belépés az nagyon pontos határidővel zajlott, viszont a projekt elindítása némi nemű lecsúszott, és akkor ott már azt hiszem, hogy a Gyurcsán jelentgette be, hogy itt minden 100%-ig rendben van, és azért...
6: De ti meg tudtátok a hátsőről, de még egyáltalán
7: nem is rendben. Intenzíve, de hát nem is nincsen, de volt még feladat, fogalmazzuk inkább úgy, és az egy nagyon megfeszített időszak volt, és azért mi annak a rendszernek az üzemeltetés támogatását 20 évig csináltuk.
6: Jó, Allianz, jó, ez egy másik nagy sztori, és visszamegyek a Quattrosofthoz, meg ahogy kezdtük a műsort, azt mondtad, hogy segítek vagy segítetek nagyvállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka. És ezzel foglalkoztok 25 éve. Az Allianznál mi volt a lényeg, a feladat?
7: Az Allianz egy ilyen nagy állami mamut cég volt, Hungária biztosító. És igazándiból, amikor az Allianz megvette a Hungária biztosítót, vagy beszállt, nem tudom pontos, hogy történt. Tehát most ugye Allianz Hungária biztosítónak hívják, még mindig őrzik a Hungária nevet. Volt egy állami monstrum, és a németeknek volt egyfajta hatékonysági elvárása, tehát azt mondták, hogy most történne kéne valami. Ugye az történt, hogy a kis Benedek Péter, ő azt hiszem akkor az Erste-nek a osztrák bordjában volt már kint, tehát ő egy elég magas szintű vezető volt, őt kérték föl, és jött át Magyarországon az Allianzot vezetni. Vele pár ember átment az Erste-ből. Mi már ezelőtt az Erste-nek is a bürofisznek egy korábbi változatát leszállítottuk, viszont ott az üzlet nem nagyon akarta alkalmazásba venni, és ott három körben volt az, hogy elkészítettük, átvették tőlünk, majd az üzlet azt mondta egy fél év múlva, hogy tulajdonképp neki még kell valami, ezt három ciklusba játszottuk el, utána eljöttek.
6: Tehát a belső ellenállás működött.
7: Ez így van, ugye? És utána átjöttek az Allianzba, és ez az egész dolog az Erste oldalán elhalt. Viszont az Allianzba, amikor elkezdtek dolgozni, akkor az Agárdi György, aki az IT igazgatója lett az Allianznak, ő elment az EON-ba ügyet intézni. Akkor az EON-ba már az ügyfélszolgáltalmi rendszerünket használta, és olyan ügyfélélménye volt.
6: Releváns.
7: Pedig ő volt az, aki velünk együtt dolgozott az Erste-ben, és mégse az Erste-s irányból gondolta azt, hogy érdemes lenne velünk együtt dolgozni, hanem mint magánember megérte azt.
6: Egy ügyfélélmény.
7: Egy ügyfélélmény, és azt mondta, hogy valószínűleg ez kell nekik. És egy ilyen urbánus legenda, ami vagy igaz, vagy nem, az egyik kiváltó ok az volt, hogy valami, akkor még PSZF-nek hívták a felügyeletét a biztosítóknak, és valami megkeresés a válaszadási határidőt egy nappal került oda, ahol már érdemben tudtak vele foglalkozni. Tehát ott bolyongott.
6: Valahol leesett a szekrény mögé.
7: Így van, pontosan, és akkor azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább, mert egyfelől ugye nekik elvárás van, hogy választ adjanak, másfelől az ügyfeleknek is választ kell adni, mert az ügyfélélmény meg az javítja, vagy attól fognak az ügyfeled fogja úgy érezni, hogy
6: ügyfeled. Meg hát jöttek a többi biztosítók.
7: Pontosan, és elkezdődött a verseny, és akkor ott egy hatalmas nagy, egy 5000 fős cégből lett egy 800 fős cég. Azért az szerintem...
6: Kemény.
7: Ez így van. Tehát azért az egy nagyon komoly átalakulás. Tehát...
6: És ez is éveken át tartó folyamat volt?
7: Ez így van, de használják a rendszerünket, van egy támogatás, ez az alap. Új üzleti terület bevonása, az MNB kitalál valami újabb szabályozást, aminek meg kell felelni, vagy egy picit már meglevő dolog módosul, ezekből jönnek a ilyen projektszerűségek, amikkel folyamatosan foglalkozunk, dolgozunk. Tehát amikor a szervezethez hozzányúlnak, az jellemzően az informatikai rendszert is szokta érinteni.
6: Csak a magasugrásnál ez rendben van, mert azt látom, hogy mikor oda fut, ugye, hogy átugorj, az egy megtervezett útvonal, de ez meg olyan, hogy néha jobbra-balra kell kanyarogni, most hozom ezt a rossz párhuzamot. Mikor van egy feladatod, értem, hogy mit kell, hogy kell áramvonalasítani egy céget, hogy kell hatékonyabbá tenni, de útközben egy szabálymódosulás, egy új szervezet, bármi más, flik-flak meg cik-cak lehet ebben a dologban.
7: Igen, de ha jobban belegondolsz, egy cég top vezetőinek három célja szokott általában lenni. Nőjön az árbevétel, csökkenjenek a költségek, és legyen meg a szabályozó, hogy megfelelés, tehát ne legyen jogi probléma. A top vezetőt általában ez érdekli, mert a tulajdonosokat az érdekli, hogy a végén mennyi a balance sheeten, pozitív vagy negatív, és mennyire pozitív. Az összes többi tulajdonosként igazándiból téged nem érdekel. Ugye az, hogy mennyi az eredményed, úgy tudod növelni, hogyha nő az árbevétel, vagy ha csökken a költség, vagy ennek valamilyen mixtúrája, pontosan. Jellemzően különben az árbevétel növekedéssel nőnek a költségeid is, de hogyha a költségnövekedés mértéke kisebb, mint az árbevétel növe, akkor valójában a profitod nő. És azt viszont nem szeretik, hát ugye sok szabályozott intézmény még kértek ezzel a bankokat, biztosítókat, betervezik azt, hogy akkor van 50 millió forintnyi MNB tarifa a betervezve az üzleti tervbe, mert tudják azt, hogy mit tudom, 500 millió forintot kellene elkölteni egy rendszer fejlesztésére, ezt az MNB két évente megbünteti, és akkor benne van az üzleti tervedben, hogy 50 millió forintnyi bírság. Ugye egyfelől most már bírságmértékek nőnek, tehát az elsőre X, utána 2X és így tovább. A másik fele az, hogy reputációs kockázatot is futnak, tehát most már azért nem az van, hogy az üzleti tervbe beteszik a bírságot, és fenntartjuk azt.
6: És tovább is nevelgél, igen. Volt már két fordulópont a Quattrosoft életében, van még egy harmadik, ugye?
7: A harmadik az 2020 tájékára ez a Covid-dal, ott volt egy szerkezeti változás a cégen belül. Addigra jutottam el oda, hogy 2010-ben próbálkoztam először abba, hogy a szervezet működésébe valahogy egy kicsit ilyen szabályozottabb módon menjen. Nem jött össze, mert az ellenállás a Quattrosofton belül is megvolt. Volt egy helyettesem, aki teljesen egyetértett minden szabály kidolgozásával, de az első szabály az volt, hogy a szabályokra nem vonatkoznak. És az azért...
6: Kihívja a gyevi bírót. Egy új működési modell kellett a Quattrosofton, hát, tulajdonképpen?
7: Igazándiból így van. Utána volt egy amerikai módszertan, hogy hogyan érdemes egy cégnek a működését megszervezni. Azt is elindítottuk, az is hanvába volt, aztán volt egy harmadik kör, amikor a Dale Carnegie-nek az egyik szakértőjével próbáltuk ugyanezt megcsinálni, az se jött össze, és ott 2020-ban az, amikor átalakult a szervezet, elmentek emberek, meg picit megváltozott, hogy hogy működtünk, akkor viszont sikerült. Ami nagy különbség volt, hogy előtte mindig én kitaláltam a tutit meg a frankót, és akkor azt gondoltam, hogy majd milyen ügyes, nem mindenki végtelen ugyanolyan lelkes lesz, mint én, és mennyire jó fog működni, de sajnos nem így van. Az utolsó körben bevontam a kollégáimat is, és együtt dolgoztuk ki, tehát több mint fél évet dolgoztunk a vezetői tímmel azon, hogy készen legyen az, hogy amivel utána oda megyünk a többiekhez.
6: Hú, ez egy külön történetet megérne, hogy valaki 20-25 évig cég, tulajdonos cégvezető, és akkor 20-25 év után egy ekkora fordulatot vesz az irányítási módszere, modellje tulajdonképpen. Ugye ez az nagy felismerés, meg nagy tanulság.
7: Hát én hamarabb felismertem, csak nem jól kezdtem hozzá. Mondhatjuk azt, hogy ebben én voltam a hunyó, mert meg kell nyerni az embereket. Amiben részt vesznek, sokkal jobban támogatják, mint az, amit ugye egyszer csak jön a megvilágosult vezető, és azt, hogy na mostantól kezdve, ezek azok, amik nem mennek.
6: Elkezdtünk beszélni a 80-as évekről, 90-es évekről, és szinte 3 percenként az AI szóba hoztat. Mire számítsunk? Vagy ti mit gondoltok, mire kell számítani?
7: Ugye már beszélgettünk veled is arról, én azt gondolom, hogy én nem vagyok AI optimista, nem vagyok AI pessimista, valahol egy AI realistának gondolom magam. Most már azt látom, hogy azért a nagy túligérgetések már sok helyen lepotyogott a papír 20 fillér, hogy azok, amiket elmondtak, hogy itt minden magától működik, 70%-os leépülés lesz a fehér galéros munkavégzésben, és így tovább, ez látszik, hogy nem fog összejönni. Mi a magunk részéről látjuk, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol érdemes ezt az egészet használni. Ugye ez azért az nem árt, ha tudod, hogy egy folyamatban hol mennyi időt töltenek a kollégák, mert a 10%-on nem érdemes optimalizálni, mert azon 20%-ot optimalizálni, az 2%. Ha találsz egy olyan részt, ahol a 60-70%-át töltik az idejüknek, és azon csinálsz egy 10-20%-ot, az már viszont már is.
6: Látható,
7: az így van. Mi látjuk azokat a pontokat, ahova érdemes erőforrást tenni, és azt gondolom, hogy ugye a másik, mert nagy megközelítési kérdés, hogy AI vezérelten csinálod az ilyen jellegű dolgokat, vagy pedig rendszer vezérelten az AI használva.
6: Igen, segítségével.
7: Így
6: kihasználva az AI-t a lehetőséget.
7: Én azt látom, hogy itt marha nagy számokat mondanak, hogy milyen magas a sikertelensége a projekteknek, és amit olvasgattam és nézegettem, azok jellemzően AI vezérelt projektek szeretnének lenni. Ez azt jelenti, hogy van valami, hogy működik egy cég, és akkor ide hozzák az AI-t, és az majd végtelenül meg fogja oldani.
6: Megtolja az egészet.
7: Így van. Ezek azok, amik én látok, olvasok, azok szerintem, amik a 95%-ban vannak, és akkor, hogyha rendszervezérelten oldod meg a dolgot, akkor viszont oda tudod neki adni azokat az adatokat, aminek az alapján optimalizálni lehet, sokkal jobb minőségű válaszokat ad az AI. Mert hogyha rosszan kérdezel, vagy nem adod oda neki az adatot, akkor nem fog tudni értelmes választ adni, nem fog tudni neked segíteni a munkában. Viszont hogyha rendszer oldalról kérdezel, és oda adod neki, hogy figyelj, ezek vannak, ilyen bevők vannak, vagy ilyen ügyfelek, melyik ügyfél az, aki ezt a levelet küldte, most egy szkennelt dokumentumról beszélünk, az nagyon más, mint hogyha az AI megkapja az összeszkennelt dokumentumot, azt találjál már ki belőle valamit ügyesen.
6: Az érdekes, tehát neked ezekben az években, hónapokban partnerekkel tárgyalni, beszélgetni, mert nyilván van egy csodavárás nagyon sokakban, ugye, akik még nem léptek bele, türelmetlenek is, ők azt gondolják, hogy ez ilyen dobozos cucc, leveszem.
7: Azért sokan látták azt, hogy mások megégették magukat, és amikor a McKinsey, a Gartner, meg más nagy cégek is már azt mondják, hogy figyeljetek, itt azért a pofon esélye az pont 20-szor akkora, mint a siker esélye, és ezért ezek intenzív, magas befektetés igényű történetek, és utána fölmerül a biztonság kérdése. Szabályozott környezetben odaadod-e a Claude-nak az egészségügyi adatait az ügyfelednek? Én azt gondolom, hogy ezt jellemzően nem. Akkor viszont valami lokál megoldás kell. Ezek azok a dolgok, amik nagyon megbonyolítják. Mi most, amit csinálunk, az lokál AI-tól a legnagyobb felhős AI modellekig mindegyikkel tudunk beszélgetni, más a válasz minősége. De lokálban is meg lehet azt találni, ami értelmes segítséget nyújt, mondjuk adja 80%-át, mint a felhős megoldás, de az fontos, hogy erre fel kell készülni. Tehát az, amikor mi azt mondjuk, hogy hova mi megcsináltuk az OpenAI-jel az integrációt, nagyon jó, az ügyfél nem adhatja oda az adatait a felhőszolgáltatóknak, mert ugye ott adatmegőrzés, meg egyebek vannak. Azt szerintem egy nagyon mázgás terület most aktuálisan. Ugye most az AI-akt is augusztus 1-től már az európai AI-akt elindul, azért erre halmozottan oda kell figyelni, és amit egyszer odaadtál,
6: az már ott van.
7: A herszők szentesküvéssel mondják, hogy nem, de mindenkinek a hitére bízom. Tehát ők azt mondták, hogy ők szentesküvéssel mondták, hogy ők nem használtak semmi illegális tartalmat, de mondjuk letorrentezték a világegyetem összes könyvét a metánál, és azzal kezdték el letetni a saját AI-jukat. Filozófiai kérdés. Tehát az látszik, hogy mivel verseny van, még a legjobb szándék mellett is néha rákényszerülnek ilyen szürke zónás lépésekre, mert ha nem teszi meg, és a másik megteszi, akkor maradunk.
6: Vagy hát lehet, hogy a cég nem teszi meg, de a dolgozói esetleg valamit tesznek, ami végül az adatvesztéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
7: Ugye most a Magyar Államkincstárnál volt ez a kis probléma, a halmaz. Ott is mondták, hogy benne van a pakliban, hogy AI segítséget is igénybe vettek. Az látszik, hogy az informatikai rendszereknek a támadási felülete az szélesedik, tehát és több eszközzel is próbálják. Régebben csak portszkennerek voltak, most már automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül tovább tudnak menni, és akkor itt a NIS2, ami ugye ezt lenne hivatott megoldani. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egyszer majd lesz egy nagyon durva szembenézés. Azt gondold végig, hogy van egy pénzügyi vállalat, most legyen egy bank, ott van néhány száz rendszer. Ugye a belső fejlesztési rendszerek azt mondják, hát nem, ez belső fejlesztés, ez rendben van, azt ki szokták pipálni. A külső szállító az azt mondta, hogy ez így, hogy amúgy rendben van, és itt van a legújabb változata ennek a rendszernek, amit tudom én, a 7.7-es, és az rendben van. Ugye a nagy kérdés az az, hogy az a 7.7-es rendszer az milyen szoftverkomponenseket használ, és ezt még nem vizsgálják. Itt is egy szoftverkomponensnek a nem frissített változatáról volt szó, tehát nem az volt, hogy a rajta futó rendszer, hanem ott volt egy infrastruktúrás, amit el lehetett érni, és egy tíz éves állapotban levő dolog. Ugyanez igaz arra, hogy a különböző fejlesztési könyvtárak azok milyen szinten vannak. Nem tudom, hogy mikor fogja valaki kimondani, nem merik kimondani azt, hogy ezeket ellenőrizni kell. Ugye volt ez a Log4j nagy adatszivárgás, amikor mindenki, ebből világból botrány volt belőle, hogy az összes rendszerben azonnal mindenkinek ki kellett cserélni, mert egy totálisan nagyon komoly hiba volt benne. Hát nem csak a Log4j-t használják, hanem százas számban rendszerenként ilyen komponenseket, amiket szerintem egyszer el fog jönni az a pillanat, amikor igenis meg kell nézni, hogy a fejlesztő, megcsinálta azt a dolgot, mert azért amikor vannak olyan változások ezekben a könyvtárakban, amikor mondjuk egy részét a rendszernek minimálisra kell írni, vagy módosítani kell, tehát energiát, pénzt, paripát, fegyvert kell beletenni, és ez az, ami nem szokott megtörténni. Tehát bemész, és akkor különböző ilyen verziók vannak, hogy a, mit tudom én, az a bank először Icefaces-t használt egyest, aztán a, utána a következő rendszerfejlesztésekben már Icefaces 2-t, de amit Icefaces 1-jel csináltak, azt általában nem szokták fölhúzni erre a szintre. Ez nagyon meleg téma, mert olyan mennyiségű rendszerekről beszélünk, hogy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt kezelni. Na, ez az, ami most nagy kérdés, hogy mi lesz vele.
6: Igen, és itt nagy ügyfelek kerültek legfőképpen szóba, mert ez nagyon izgalmas volt a Quattrosoftnál, hogy egy viszonylag kicsi, aztán már több évtizedes cég, hogy tud ilyen nagy partnerekkel, ilyen ősbőlényekkel együtt dolgozni, és mit tud nekik ígérni, mit tud nekik ajánlani. De most ugye az utolsó két percben inkább azt mondanak, hogy ha én most alapítok céget, vagy egy kis KFT, KKV vagyok, akkor ez az egész tudáshalmazzal, meg problémahalmazzal, amit itt most fölvázoltál az elmúlt 40 percben, ezzel mit kezdjek? Szóval mi az az ökölszabály, vagy több ökölszabály, amit követni kell tudni?
7: Jó, ha most nem a lehetséges felhasználó, nem induló cég mondjuk, aki olyat szeretne csinálni, mint mi, én azt gondolom, hogy az, hogy kitalálja, hogy a cég úgy működik, azt nem kéne addig húzni, mint ameddig nálunk elhúztuk, mert attól lesznek átláthatók a kisebb cég működésének a feltétele is. Az látszik, hogy ha most már egy ügyfélcégről beszélek, egy lehetséges ügyfélcégről, érdemes kiválasztani egy rendszert előbb-utóbb, mert ha mondjuk már van 10 embered, aki adminisztrációval foglalkozik, és abból a mondjuk csak 10%-kal nő a hatékonyság, az azt jelenti, hogy egy embernek a bérköltsége felszabadul, az mondjuk 800 ezer forintnál lényegesen nem tud kevesebb lenni, teljes bérköltségről beszélek, nem bruttó bérrel, amennyi a cégnek kerül, azt, hogyha kiszorozzuk, az majdnem 10 millió forint. Azért abból már valamit lehet csinálni. Standardizálás, ez a másik, tehát egy kisebb cégnek nem érdemes agyafúr csoda dolgokat kitalálni. Igenis vannak olyan standard HR jellegű tevékenységek, nem kell neki követheti, még betesz egy checkboxot körülbelül, de vannak standard folyamatok, amiket érdemes használni. Még az Allianzban is azt mondták, hogy az egyik legnagyobb előnye a rendszerünknek, hogy csomó mindenre van standardünk. Tehát nem az van, hogy mindent mindig testre kell szabni, mint az SAP bevezetéseknél, amikor jön egy verzióváltás, akkor szembesülnek mindig a megrendelők, hogy oké, hogy ez minden magától működik, de most magától újra lehet írni az egyedi kusztomizációkat, és ezek azért elég jelentős történetek tudnak lenni. Tehát ha nem térsz el a standardről, akkor azért elvárható az, hogy ne az legyen, hogy utána neked egy jelentős befektetéssel újra meg kell csinálni azt, amit már egyszer megcsináltál.
6: Hol van most a léc?
7: Mindig
6: milyen magasan van a léc a Quattrosoftnál?
7: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy most azért kezdjük kitalálni, és tudjuk azt, hogy hogyan érdemes az AI-t az ügyfeleknek használni, az mindenképp egy jó dolog. Azért ők most kínlódnak azzal, hogy melyik AI modellt használják, ugye ez a belső, külső, hogyan, merre, meddig, hány óra, azért az nem egy egyszerű döntés, és ugye ez is egy folyamatosan változó terület, tehát amikor kijön, mit tudom én, két hét múlva egy újabb modell, ami eddig mondjuk a 80%-át szedtek ki az adatoknak a szkenner dokumentumból, az meg tudja a 95-öt, de akkor ott egy nagy vállalatnál, akkor az teljes tesztelés, engedélyezés, infrastruktúra felállítás, etc. középvállalatnál. És mi sokkal gyorsabban megyünk el előre ilyen dolgokban, azt gondolom, hogy ami nekünk most benn van AI gépünk, az nagyvállalati szinten sem nagyon szokott jellemző lenni, mert olyan nehézkesen szereznek be bármit is. Nekünk most van egy DGX Sparkunk, amit használunk belül, abban van 128 giga memória, abban egész komoly modelleket el lehet futtatni, és ugye ami a másik, ami nekünk a kihívás, és amin dolgozunk, az, hogy a saját munkánkban hol, hogyan, merre, meddig vonjuk be. És ugye ez is egy érzékeny kérdés, mert mi az, amit odaadsz az AI-nak? Persze, akkor tud nagyon okosat mondani, odaadsz neki mindent, de ha odaadsz neki mindent, akkor elhiszed azt, hogy...
6: Még te vagy a főnök.
7: Ez így van, hogy nem fog esetleg másnál kicsurogni az, amit te itt ezen az oldalon beadtál. Azon kívül azért én nagyon tartok attól, amit egyre többen fogalmaznak meg, hogy zseniális, hogy most elkezdtek AI eszközöket használni a fejlesztéshez. A legpozitívabb becslés az, hogy másfélszer annyi hiba van benne. Pont tegnap olvastam egy valami amerikai cikkben, hogy ők azt gondolják, hogy egy 10-szeres hiba mennyiséget tesznek be az AI-ok. A már letesztelt ember által revidiált forráskódokat most higítjük föl, hogy fogalmazzak, és ennek előbb-utóbb bőtje lesz. Kérdés az, hogy mekkora döndülés lesz belőle. Beletesz olyan hibákat, amit utána a másik modell ennyi idő alatt talál meg, mert ez standard hiba. Tehát egy nagyon érdekes világban vagyunk. Szerintem egy-két év múlva tisztában fogunk látni, hogy hova fog menni. Én nem gondolom azt, hogy ez a minden felül az emberénél okosabb AI modellek már itt vannak, de ez ízlés kérdése, hogy ki mit gondol róla, hol van a definíció, és így tovább. ugye most már az interneten is egyre több olyan információ van, amit AI-jal állítottak elő. Én azt gondolom, hogy az AI-jal előállított információ minősége az egy picit gyengébb, mint az ember által előállított információ. És amikor az AI-ba visszatáplálják azt a cókmokot, amit a másik oldalon ő gyártott, azzal nem emelkedni fog a minőség, hanem innen igazándiból csökkenni. Most indítottak valami projektet, hogy gyűjtik be a 2022 előtt megjelent könyveket, mert abban nincs AI. Az még emberi információk alapján van, az a tuti. 22 után már nem tudhatod, hogy egy elkészült valamiben mennyi van, nincs, és ha van, akkor hány százaléka AI.
6: Szép új világ. Jó, akkor azt mondod, egy-két év múlva többet látunk, akkor majd beszélgetünk arról, jó, hogy
7: rendben.
6: Hová fejlődött a Quattrosoft, meg Tres András, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
7: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
8: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
10: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
10: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok! Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Brit-francia csúcs találkozót tartottak Londonban, ahol Andy Burnham brit miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. A megbeszélés fő témái között szerepelt a La Manche csatornán zajló embercsempészet visszaszorítása, Ukrajna támogatása, valamint Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatainak szorosabbra fűzése. A brit kormány szerint az elmúlt két évben több mint 48 000 illegális átkelési kísérletet sikerült meghívni, és több mint 1100 csónakot, illetve motort foglaltak le. A két vezető tárgyalt arról is, hogy Ukrajna brit és francia technológiával saját gyártókapacitást építhetne ki a Storm Shadow Scalp rakétákhoz. Olaszországban a tanévkezdés halasztását kéri több hőhullámmal érintett térségben egy pedagógus szakszervezet. Az iskolák mindössze 11%-ában van klímaberendezés, miközben több városban továbbra is 35 fok feletti hőmérsékletet mérnek. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy a tartós hőség rontja a tanulók közérzetét és iskolai teljesítményét. Az Oktatási Minisztérium 20 millió eurós támogatást ajánlott fel lény kondicionálókra, ezt azonban mintegy 350 000 osztályterem között kellene elosztani. Egy palermói iskola igazgatója szerint náluk egyik osztályteremben sincs klíma, miközben a hőmérséklet még mindig 40 fok körül alakul. Tavaly nőtt a 3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetek száma idehaza, miközben kevesebb volt a halálos eset. A 2025-ös munkavédelmi jelentés szerint 21 200 ilyen munkabalesetet regisztráltak, a halálos munkabalesetek száma pedig 65-re csökkent. A legtöbb baleset Budapesten, Pest vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplénben történt, ágazati szinten pedig a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás és a kereskedelem érintett leginkább. A halálos balesetek alapján az építőipar és a mezőgazdaság számít a legveszélyesebb ágazatnak. Ismét részt vehetnek a magyar felsőoktatási hallgatók az Erasmus programban. A kormány ezt az első 100 nap egyik fontos eredményének nevezte, amely visszaadja az egyetemistáknak a külföldi tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A közlés szerint a megállapodás a kormány tárgyalásainak és az egyetemi alapítványi rendszer átalakításának eredménye. A döntés nyomán a magyar hallgatók újra bekapcsolódhatnak az Erasmus Plus programba, a hazai egyetemek előtt pedig ismét megnyílik a Horizont Európa kutatási forrás. Is. Balogh Zoltán elmegy, ha behívja a kegyelmi botrányt feltáró vizsgálóbizottság. Ezt a református püspök egyházkerülete a Dunamelléki Református Egyházkerület közölte. A bizottság tegnap tartotta meg alakuló ülését. A bizottság tisztás elnöke Schumer Orsolya azt mondta, nyílt ülésen hallgatná meg az ügyben Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt is. Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság tízes tagjai. Indoklásuk szerint Bánki Erik nyújtotta be az MNB törvény 2016-os módosítását, amely szerintük a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa Lajos pedig a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetőjeként korábban azt mondta, az a pénz elvesztette közpénz jellegét. A Mi Hazánk az MNB felügyelő bizottsági tagjainak, valamint más érintett képviselőknek a meghallgatását is javasolta, és felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is. Az első meghallgatotti körről a bizottság egy következő ülésen szavaz.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter 1%-kal 12.810 forintra erősödött, a

0: foci pedig 0,7%-ot erősödött. A milánói börze 9,1, a spanyol parkett pedig 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en is 1% fölötti értékek vannak, tőzsdezárás meg 10 óra után.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka nagyrészt fátyolfelhős idő várható, viszont nyugaton megnövekszik, hajnalra pedig helyenként meg is vastagszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél több felé mérséklődik, keleten még le is gyengül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, viszont keleten még ennél hűvösebb is lehet. Holnap többnyire napos idő várható, keleten és északkeleten átmenetileg lehet több felhő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Szavaszlaci, mi
1: a helyzet? Ne, hallgatom ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
0: Persze, mire gondolsz?
1: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
0: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elállsz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: 5+1 látnivaló a Balaton déli partján, ami talán ősszel a legszebb. Balatonberényi műemlékpincesor. A helyi pincék a hajdani népi építészetet mutatják be. Közel 100 ilyen műemléknek nyilvánított épületet láthatunk a településen. Ha nem lenne elég a helyi borok és a gyönyörű épületek vonzása, a hegytetőről csodás panoráma nyílik a Balatonra. Balatonföldvári csigalépcső. A csigalépcső a Kemping utca végétől indul. Ha felmegyünk rajta, akkor a Balatonföldvári hajózási látogatóközpontba érünk, ahonnan a magas part panorámáját élvezhetjük. Ha pedig lefele haladunk a lépcső soron, akkor az ikonikus Kvassai sétányon sétálhatunk a platánfák alatt. Hetyei puszta torony. A romot megviselte a történelem, azonban első két szintjén még így is felfedezhetőek a romantikus, felső szintjén pedig a gótikus jegyek. Szent Donát kápolna, Balaton lelle. A paraszbarok építészeti stílusú kápolnát kétszer is felújították, legutóbb 2014-ben. A kápolnával szemben található a Majtényi Présház, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra. Így a panorámában is gyönyörködhetünk. Töreg tavak tanösvény. A Siófok mellett található völgyet 1994-ben nyilvánították természetvédelmi területté, ahol tavak, erdők és rétek élővilágát és a madárvilágot is megfigyelhetjük.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Több mint 40 intézkedésről döntött a kormány a szerdai kormányülésen, erről ma be is számoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány döntött egyebek mellett a tűzifa áfájának csökkentéséről. A döntés a szeptember 15 után vásárolt tűzifa esetén lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindez Köböl Anita kormány szóvivő jelentette be.
2: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
1: A tűzifa áfa csökkentése mellett a kormány megduplázza a szociális tűzelőanyag keretét is. A 2026-2027-es fűtési szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd jut majd a programra. Felülvizsgálja a MOHU koncesszióját is a kormány. A miniszterelnök bejelentette, hogy megtörtént az első átvilágítás, ami alapján úgy döntöttek, a teljes hulladékgazdálkodási rendszert felülvizsgálják. Egy koncesziós szerződés a miniszterelnök szerint nem szentírás. Ha a szerződés nem szolgálja a magyar emberek érdekét, akkor szükség van ilyen lépésekre. Magyar Pétert hallják.
3: Nem mondhatja azt, hogy a jogokat kéri, a koncesziós díjat kéri, viszont felelősséget nem vállal, átvilágítást vagy számonkérést nem vállal. A Tisza kormány álláspontja teljesen világos, a MOHU-nak teljesítenie kell azt, amit vállalt. A szolgáltatás színvonalában, az újrahasznosítási arányokban, a beruházásokban és az adatszolgáltatásokban egyaránt. Ha teljesítenénk az előzetesen vállalt, megállapított célokat, akkor 2027-re akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetnénk Magyarország közkiadásait, és fordíthatnánk bármilyen más környezetvédelmi beruházásra, vagy akár egészségügyre, oktatásra.
1: A hulladékgazdálkodási vállalat egyébként reagált a kormányfő bejelentésére. Mint írták, a MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncessziók komplex rendszerét, hogy a vállalat célok teljesülni tudjanak. Létrehozza a kormány a környezetvédelmi főhatóságot is, amely a jövő évtől kezdheti meg a működését. Az új szervezet felel majd egyebek között a környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, vízvédelmi és erdészeti hatóság feladataiért is. Kiemelt terület lesz az akkumulátorgyártás és újrahasznosítás szigorúbb felügyelete. A kormány emelné a környezetvédelmi bírságokat is, a legsúlyosabb esetben akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lenne. Bevezetnék a három csapás elvét is, amely alapján a visszaeső nagyvállalatoknál a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lenne. Visszaállítanák a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait is. A jövőben csak az folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. Ezen helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör. A kormány emellett felülvizsgálja az egyes szakmai kamarák jogosítványait is. A tervet előzetes társadalmi egyeztetésre bocsátják.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter 1,1%-kal 12.810 forintra erősödött, a MOL 7,1%-kal 5.025 forintra emelkedett. A Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, míg az OTP 1,4%-kal 44.990 forintra emelkedett. Jó volt a hangulat Európában is, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A párizsi Kakaron 1%-ot, a frankfurti DAX index 6%-ot, a londoni FTSE pedig 7%-ot erősödött. A milánoi börze 9,1, a spanyol Parkett pedig 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en is 1% fölötti értékek vannak, tőzsdezárás meg 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka nagyrészt fátyolfelhős idő várható, viszont nyugaton megnövekszik, hajnalra pedig helyenként meg is vastagszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél több felé mérséklődik, keleten még le is gyengül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, viszont keleten még ennél hűvösebb is lehet. Holnap többnyire napos idő várható, keleten és észak-keleten átmenetileg lehet több felhő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Night.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, meg az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Magyarország több közép- és kelet-európai országgal együtt aláírta a prágai nyilatkozatot a mesterséges intelligencia területén. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter elmondta, a megállapodás az együttműködést és a tudásmegosztást erősíti a régióban. A résztvevő országok kiemelt területnek tartják a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztését AI alapú megoldásokkal. A tárgyalásokon szó volt a mesterséges intelligencia biztonságáról és a régió versenyelőnyeinek kihasználásáról is. A tárcavezető szerint Közép-Európában elsősorban olyan szűk AI megoldásokban érdemes erősödni, mint a gyógyszerfejlesztés, a gyáripar, az autógyártás, a robotika vagy éppen a logisztika. Kollektív keresetet indítottak 6 európai ország Uber sofőrjei a fuvar megosztó platform ellen. A sofőröket képviselő Worker Info Exchange szerint az Uber megsértette az európai adatvédelmi szabályokat, és az új dinamikus fizetési rendszer hátrányosan érintette a munkavállalókat. A keresetet egy amszterdami bíróságon nyújtották be. A szervezet célja, hogy véget vessenek az algoritmus által meghatározott díjazásból eredő bércsökkenéseknek. Emellett kártérítést is követelnek a sofőrök által elszenvedett károkért. A Fitch Ratings szerint a megemelt hiánycél is jelzi, hogy a magyar kormány jelentős közfinanszírozási kihívásokkal néz szembe. A hitelminősítő felidézte, a kabinet az idei uniós módszertan szerint számolt deficit cél a GDP 7,5%-ára emelte, az eredetileg tervezett 3,7%, illetve a korábban módosított 5% után. A Fitch szerint az új előrejelzésben szerepet játszik a gyengébb gazdasági növekedés és a választások előtti jelentős költségvetési intézkedések hatása. Emellett a korábbi büdzsében nem teljesen szerepeltetett kiadási kötelezettségek, valamint az asszály és az energiaválság költségei is rontják a költségvetési pályát. Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság 10-es tagjai. Indoklásuk szerint Bánki Erik nyújtotta be az MNB törvény 2016-os módosítását, amely szerintük a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa Lajos pedig a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetőjeként korábban azt mondta, az a pénz elvesztette közpénz jellegét. A Mi Hazánk az MNB felügyelőbizottsági tagjainak, valamint más érintett képviselőknek a meghallgatását is javasolta, és felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is. Az első meghallgattotti körről a bizottság egy következő ülésen szavaz. Több mint 10 éve indította el az akkori magyar kormány a hazai ingatlan nyilvántartási rendszer digitalizálását. A projekt 16 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást is kapott. Ennek ellenére az ügyintézés még mindig csak részben is akadozva működik. Dr. Kéri Tamás ügyvédet kérdeztük.
3: Jelenleg egyáltalán nem működik még optimálisan, messze vagyunk attól. Ami problémát okoz az az, hogy mostanra már kellene, hogy működjön. Az elején szó volt arról, hogy fokozatosan, lépcsőzetesen vezetik be és kapcsolják be az egyes szolgáltatásokat, és emiatt be volt tervezve, hogy nem egyidejűleg lesz az egész elérhető és működőképes, de azért arról nem volt szó, hogy most már idestova 2 éve minimum megy az e-ing rendszer, vagy bő másfél, és még mindig az ügyvédi hozzáférés nem létezik, csak elméletben, ami azt jelenti, hogy a funkcióknak egy nagyon jelentős része gyakorlatban jelenleg nem elérhető.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt. A vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter 1,1%-kal 12.810 forintra erősödött, a MOL 7,1%-kal 5.025 forintra emelkedett. A Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, míg az OTP 1,4%-kal 44.990 forintra emelkedett. Jó volt a hangulat Európában is, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A párizsi Kakaron 1%-ot, a frankfurti DAX index 6%-ot, a londoni FTSE pedig 7%-ot erősödött. A milánói bőrze 9%, a spanyol Parkett pedig 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en is 1% fölötti értékek vannak, tőzsdezárás meg 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka nagy részt fátyó felhős idő várható, viszont nyugaton megnövekszik, hajnalra pedig helyenként meg is vastagszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél több felé mérséklődik, keleten még le is gyengül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, viszont keleten még ennél hűvösebb is lehet. Holnap többnyire napos idő várható, keleten és észak-keleten átmenetileg lehet több felhő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallottak.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
0: Trend Night.
1: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallják az elmúlt órák és az elmúlt nap legfrissebb fejleményeivel. Több mint 40 intézkedésről döntött a kormány a szerdai kormányülésen, erről ma be is számoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány döntött egyebek mellett a tűzifa áfájának csökkentéséről. A döntés a szeptember 15 után vásárolt tűzifa esetén lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindez Köböl Anita kormány szóvivő jelentette be.
3: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak és ott szerezzék be a tüzelőt, ahogy jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
2: A tűzifa áfa csökkentése mellett a kormány megduplázza a szociális tűzelőanyag keretét is. A 2026-2027-es fűtési szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd jut majd a programra. Felülvizsgálja a MOHU koncesszióját is a kormány. A miniszterelnök bejelentette, hogy megtörtént az első átvilágítás, ami alapján úgy döntöttek, a teljes hulladékgazdálkodási rendszert felülvizsgálják. Egy koncesziós szerződés a miniszterelnök szerint nem szentírás. Ha a szerződés nem szolgálja a magyar emberek érdekét, akkor szükség van ilyen lépésekre. Magyar Pétert hallják.
4: Nem mondhatja azt, hogy a jogokat kéri, a koncesziós díjat kéri, viszont felelősséget nem vállal, átvilágítást vagy számonkérést nem vállal. A Tisza kormány álláspontja teljesen világos, a MOHU-nak teljesítenie kell azt, amit vállalt. A szolgáltatás színvonalában, az újrahasznosítási arányokban, a beruházásokban és az adatszolgáltatásokban egyaránt. Ha teljesítenénk az előzetesen vállalt, megállapított célokat, akkor 2027-re akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetnénk Magyarország közkiadásait, és foríthatnánk bármilyen más környezetvédelmi beruházásra, vagy akár egészségügyre, oktatásra.
2: A hulladékgazdálkodási vállalat egyébként reagált a kormányfő bejelentésére. Mint írták, a MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesziók komplex rendszerét, hogy a vállalat célok teljesülni tudjanak. Létrehozza a kormány a környezetvédelmi főhatóságot is, amely a jövő évtől kezdheti meg a működését. Az új szervezet felel majd egyebek között a környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, vízvédelmi és erdészeti hatóság feladataiért is. Kiemelt terület lesz az akkumulátorgyártás és újrahasznosítás szigorúbb felügyelete. A kormány emelné a környezetvédelmi bírságokat is, a legsúlyosabb esetben akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lenne. Bevezetnék a három csapás elvét is, amely alapján a visszaeső nagyvállalatoknál a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lenne. Visszaállítanák a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait is. A jövőben csak az folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. Ezen helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör. A kormány emellett felülvizsgálja az egyes szakmai kamarák jogosítványait is. A tervet előzetes társadalmi egyeztetésre bocsátják.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt. A vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter 1%-kal 12.810 forintra erősödött, a MOL 7%-kal 5.025 forintra emelkedett. A Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, míg az OTP 1,4%-kal 44.990 forintra emelkedett. Jó volt a hangulat Európában is, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A párizsi Kakaron 1%-ot, a frankfurti DAX index 6%-ot, a londoni FTSE pedig 7%-ot erősödött. A milánoi börze 9%, a spanyol Parkett pedig 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en is 1% fölötti értékek vannak, tőzsdezárás meg 10 óra után.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka nagy részt fátyol felhős idő várható, viszont nyugaton megnövekszik, hajnalra pedig helyenként meg is vastagszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél több felé mérséklődik, keleten még le is gyengül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, viszont keleten még ennél hűvösebb is lehet. Holnap többnyire napos idő várható, keleten és északkeleten átmenetileg lehet több felhő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagy

0: mezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a kispár rajongóinak megfelelni, felszabadulva elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
0: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A punk a Stigmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: That's right. One can make all kinds of explosives using simple household items.
1: Really?
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
2: Trend Night.
3: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttig zenél a folytatásban.

0: különleges zenei válogatás a 94.2.
1: A 94.2-n.
2: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

94.2 Trend FM. Don't fall for love.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
0: Trend Night.
1: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

A kényszer gondolat itt megtalál, és rágyújt, amíg te felismered. Egy újabb sluk jön az utolsó után, és a passzív dohányfüst most belőled. Inhalál!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.